Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.

0: gyere.
1: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimo.

0: Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát.
1: Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98 Facebookon és Instagramon is.

0: a Balaton.
1: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
2: Megvár a Balaton!
1: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja.

hiszem a régen kiízott naci, viszem a kelet-német származási maci, ezernyi véglet közül a köztest, viszem a csokonai vitéz miáj összest, ott lesz az ágyam, ahova fekszem, elviszem a vokán, hogy kekit régi ekszem, viszem a barnát, viszem a szőkét,

Rost Andrea operaénekes vagyok. Nagyon nagy szeretettel jöttem a Rádió Caféba. Mindig nagyon jól érzem itt magam, mindig fantasztikus beszélgetéseket folytatunk, és tényleg barátként jövök már ide ebbe a stúdióba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.

0: flowers.
1: Mama was at a prodigy from Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
2: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best-of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
2: Millás reggeli best-of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?

0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: A jövő évi költségvetés is téma a kormányülésen. Új károsító jelent meg hazánkban. Ma is sok napsütés vár ránk. Köszöntöm Önöket, Demeter Pia vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a hétvégi Erdőbényei kihelyezett kormányülésnek. Kármán András pénzügyminiszter közölte, ősszel benyújtja a kabinet a büdzsé tervezetét, amikor már pontosabb gazdasági adatok állnak rendelkezésre. A jövő évi költségvetésben 28.500 forintról 120.000 forintra emelnék a nyugdíjminimumot, sávosan növelnék az alacsony nyugdíjakat, továbbá nőne az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadéka is. A pénzügyminiszter szerint az intézkedések 123 milliárd forintba kerülnek, a fedezet biztosított. Bírság járhat azért, ha valaki engedély nélkül gyűjt tűzifát az erdőben. Sokan azt gondolják, hogy a földön fekvő ágakat és fadarabokat bárki hazaviheti. Ezek összeszedésének feltételeit azonban az erdőgazdálkodó határozza meg. Élő fákról vagy cserjékről tilos levágni a lombot és ágakat, és nem szabad álló fát sem kidönteni. Megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kabóca. Az Ázsiából származó kártevő komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet elsősorban a szőlő ültetvényekre, de számos gyümölcs és erdészeti fára is, mondta rádióknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
2: A nymfák, a lárvák és a kifejlett rovarok szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen másodlagos kórokozó, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyedsűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitása és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban határozzuk meg az előfordulását a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését. Az állati károsítónak minősül az illetékes hatóságnak, már magát a gyanút is be kell jelenteni.
1: Megkezdődött a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében zajlik az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, közölte a Nébih. Az érintett térségekben a következő két hétben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Továbbra is kitart a kellemes őszi idő, az ország nagy részén szintén zavartalan lesz majd a napsütés. A déli szél is csak néhol élénkülhet meg, 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Holnap kevés fátyolfelhő érkezhet fölénk, de többnyire így is napos időre számíthatunk. Kisebb esőzápor legfeljebb az észak-nyugati határnál fordulhat elő. Továbbra is mérsékelt marad a légmozgás, a friss hajnalt követően 21 és 26 fok közötti csúcsokat mérhetünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Koncert.
3: 10 éves jubileumára készül az Analóg Balaton, és ennek apropóján 2027. február 6-án eddigi legnagyobb koncertjét adja a Papp László Budapest sportarénában. A Zsufa Abba és Vörös Ákos alkotta elektronikus zenei duó, ráadásul ezúttal teljes zenekarrá bővül, így az eddig megszokott hangzás egészen új formában szólal meg. A koncertre új stúdiólemezzel is készülnek, amelyen a korábbi dalokat barátaikból álló zenekarral hangszerelik újra. A színpadon ott lesz Beck Zaza, a 30Y dobosa, valamint Fejér Dániel, vagyis Dexter, a Watt Frutik basszusgitárosa, a duó producere és hangmérnöke is. Egyes számok megőrzik elektronikus karakterüket, mások viszont teljesen új hangszerelést kapnak. És természetesen az új dalok sem maradnak otthon, az arénában hangzanak el először élőben a készülő lemez számai. A hatalmas helyszínhez külön látványvilágot is terveznek, így ez nem egyszerűen egy jubileumi koncert lesz, hanem egy új fejezet az Analóg Balaton történetében. A 2017-ben alakult duó az elmúlt években a klubok és fesztiválok egyik meghatározó elektronikus produkciójává vált. A Lent című bemutatkozó albumért Petőfi zenei díjat kaptak, A 2024-es repedés pedig fonogram díjas lett. Most pedig jöhet a nagy próba, hogyan szól az Analóg Balaton, amikor egy egész zenekar költözik bele.
0: Színház.
3: Dosztojevszkij egyik legnagyobb hatású regénye, az Ördögök kerül színpadra a Nemzeti Színházban. A darab november 27-én debütál a nagy színpadon, Vinyánszkij Attila rendezésében, és egy olyan világot mutat meg, ahol az ideológiák, a hit, a szabadság és az egyéni felelősség kérdései egyre veszélyesebben fonódnak össze. Az Ördögök története nem egyszerűen egy politikai összeesküvésről és egy radikalizálódó közösségről szól. Dosztojevszkij ennél mélyebbre ás. Azt vizsgálja, mi történik az emberrel, amikor elveszíti a kapaszkodóit, és hogy meddig vezethet a szabadság, ha nincs mögötte erkölcsi felelősség. A színpadi változatban ezért a bűn, a hit és a hitetlenség, valamint a megváltás lehetősége is fontos szerepet kap. A produkció egy három részes gondolati sorozat középső darabja. Az előző évadban bemutatott Marx tőke az ideológiák világformáló erejét vizsgálta, a sorozat harmadik része pedig Kafka Per című műve lesz a 2027-28-as évadban. A Nemzeti Színház új évada egyébként is gazdag programot kínál, színpadra kerül többek között a Falu rossza, Semmelweis, az Ötödik pecsét, valamint Sütő András egy Ló Csiszár virág vasárnapja című drámája is. A népmese sorozat is új előadásokkal bővül, és külön estel ünneplik Bodrogi Gyulát, illetve Berec András és Földes László Hobó is önálló produkcióval érkezik. A nagy kérdés azonban novemberben az lesz, mit kezd az ember a szabadságával, ha közben minden biztosnak hit kapaszkodó eltűnik. Dosztojevszkij erre alig ha ad könnyű választ, a Nemzeti Színház pedig most színpadra viszi a kérdést.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Az üreti hangulat a mai napig egyedülálló, a közös munka és mulatozás, továbbá az élmény, hogy az éves fáradozás gyümölcse kézzel foghatóvá válik, szerethető, sokak által várt közösségi esemény az ősz kezdetekor. Annak ellenére, hogy a szüret mindig is elsődlegesen fizikai munka volt, egy sor olyan népszokás kapcsolódik hozzá, ami ünnepivé emeli. Azonban, mint ahogy minden mulatság és kemény munka elengedhetetlen része a közös étkezés, úgy a szület esetén sem maradhatnak ki a finomabbnál finomabb étkek és harapnivalók. Felfedezhetjük a tájat, és mellette hagyományos ételekkel kényeztethetjük magunkat. Villány történelmi borvidéke, ősszel kihagyhatatlan úticél, a testes vörösborok hazája gasztronómiai élményekkel és borkóstolókkal várja az ideérkezőket. A gyönyörű táj pedig az őszi séták szerelmeseinek kedvez. A Villányi hegység legmagasabb csúcsa a Szársomjó, ahonnan pazarkilátás nyílik a környékre, a hegylábánál pedig mészkőszobrokkal teli bányaöböl helyezkedik el. Ha már kellemesen elfáradtunk a túrázásban, akkor Villány történelmi hangulatú pincesorait felkeresve az egyik legfinomabb hazai borra bukkalhatunk. Októberben kerül sor a borvidék legnagyobb szabású rendezvényére, a Villányi Vörös Bor Fesztiválra. Itt a hagyományőrző programok és bor mellett a káposztái a főszerep, és ahogy a jó borhoz a jó szőlő, úgy a szüreti káposztához is a minőségi alapanyag dukál. Itt mindkettőt megtaláljuk. Sőt, még ennél is többet. A sváb és töltött káposztán túl olyan különlegességeket is kóstolhatunk, mint a rántott töltött káposzta. Az Őrség apró falvas települései is lenyűgöző arcukat mutatják ebben az időszakban. Ilyenkor összesűrűsödik a vidéki nyugalom és a csend, és a csípős levegő, az ősz jellegzetes színei és a dimbes dombos táj romantikus hangulatot áraszt. Őri Szent Péter, Magyar Szombatfa, Nagyrákos és Szalafő településein az Őrségi Őszi Fesztivál a legnagyobb kulturális és gasztronómiai program az évben. A tájételek legjobbjai a dödölle és a házi rétes. Jellegzetes őrségi specialitás ez a burgonyás étel, amit kár lenne kihagyni, ha a környéken járunk. Desszergyanánt pedig az igazi helyi rétes próbáljuk ki, hogy mitől lesz tradicionálisan őrségi a rétes? Hát a tögtől és a mágtól, ami olyan tökéletes harmóniában olvad össze a szájban, amire még sokáig emlékezni fogunk. Hazánk egyik legrégebbi szüreti eseménye Tokaj hegyaljához kapcsolódik. A Tokaj hegyaljai szüreti napok rendszerint október első hetében kerülnek megrendezésre. A szüreti felvonulás és szőlő összeadási ceremónia mellett különleges gasztrosétány is várja a látogatókat.
4: A helység specialitása a borleves, amihez elengedhetetlen a kiváló minőségű tokai aszú, de klasszikusnak számít a liba vagy kacsamá is a bor társaságában. Ugyanakkor a Tokaj-hegyaljai borvidék a világörökség részeként meg annyi látnivalót is tartogat, amiért érdemes útra kelni.
5: Koncert.
3: 15 év tehetség, zene és közös munka egyetlen koncerten. Október 10-én a Zeneakadémia nagytermében ünnepli fennállásának másfél évtizedét a Schneedberger Zenei Tehetségközpont. A programot Schneedberger Ferenc indította el 15 évvel ezelőtt, azzal a céllal, hogy hátrányos helyzetű, különleges zenei tehetségű fiataloknak biztosítson lehetőséget a tanulásra és a kibontakozásra. A Felsőőrség Központ az utak generációk találkoztak, és az első növendékek közül többen ma már maguk is sikeres zenészek, sőt a fiatalabbak mentorai. A jubileumi koncertre egykori és jelenlegi diákok, valamint tanárok lépnek színpadra. A műsor éppen olyan sokszínű lesz, mint maga a központ, barokk, klasszikus és romantikus művek mellett, kortárs darabok, jazz és természetesen rengeteg improvizáció is helyet kap benne. A tanárok között ott lesz Schneedberger Ferenc is, a vendég közreműködő pedig Matthew Michel trombita művész. A Schneedberger Központ 15. jubileumi koncertje tehát október 10-én, este 7:30-kor a Zeneakadémia nagytermében.
5: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód, a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
6: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Magyarországon nagyjából minden századik gyermek vele született szívfejlődési rendellenességgel születik, de mit jelent ez a gyakorlatban, milyen eltérések derülnek ki már a születés körül előtt, és melyek azok, amelyekre csak később figyelünk fel. Honnan tudhatja egy szülő, hogy egy mellkasi fájdalmat vagy sportolás közbeni rosszulétet mennyire kell a gyermekénél komolyan vennie? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a következő fél órában. Vendégem a stúdióban dr. Horváth Zsó, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának gyermekkardiológusa, klinikai főorvos. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, illetve a tegeződést.
7: Köszönöm szépen.
6: Induljunk onnan, hogy ez az a dolog, amit egyikünk sem szeretne soha megtapasztalni, átélni. Gondolok itt arra, hogy mellkasi fájdalom, szapora szívverés, szokatlan fáradékonyság, vagy hogy említettem, a rosszulét sportolás közben, ráadásul mindez a gyermekünknél. Ez a szám, amit említettem, hogy minden századik gyermek érintett lehet. Tehát ez első hallásra azért nagyon soknak tűnik. Milyen eltérések tartoznak ide, és mennyire különbözhet ezeknek a súlyossága?
7: Hát ez egy rendkívül széles spektrumú terület, a gyerekkardiológia és a vele született szívbetegségektől kezdve, amit az előbb felsoroltál. A vele született szívbetegségekkel annyi könnyebbségünk van már az elmúlt 20-25 évben, hogy most már a várandós hölgyek járnak rendszeresen nőgyógyászhoz, akiknek szintén már van alaptudásuk a szívultrahang készítésébe. Van nekik egy pár standardjuk, amit levesznek, és ha abba valami eltérést találnak, akkor rögtön küldik specialistához, aki olyan magzatokkal foglalkozik, akik még nem születtek meg, természetesen magzatok, és akkor egész pontosan a legtöbbet lehet diagnosztizálni már intrauterin. És akkor az azért nagyon előnyös, mert akkor oda lehet küldeni rögtön az várandós anyukát szülni, ahol fel vannak rá készülve, vagy rögtön transzplantálni tudják olyan helyre, ahol meg tudják műteni, amiből egyenlőre egy van Magyarországon, az Országos Kardiológia Intézetbe. Bocsánat, most már a teljes nevű Gozzégen György Országos Kardiológia és Vaszkuláris Intézet.
6: De a lényeg az, hogy itt lehet ezeket itt a jellegű problémákat megoldani.
7: Itt lehet, igen.
6: Említette, hogy sok mindent már a születés-szülés előtt igen. Ki lehet deríteni. Előfordul, hogy a vele született eltérés csak később derül ki a szülés után?
7: Hát persze, attól függ, hogy minden olyat, ami egy kicsi eltérés, például a vaszkuláris gyűrű, annak semmiféle tüneteit nem valószínű, hogy még látják intrauterin, és az később fog jelentkezni.
6: Milyen kockázata van ennek, mondjuk, amikor tudja a szülő, hogy már egyből a műtőbe viszik az újszülött gyermekét? Hogyan lehet ezt kezelni egyébként? Hát, mind orvosként, mind szülőként?
7: Én azt gondolom, hogy az olyan, ilyen embereknek, akik várandós hölgyekkel foglalkoznak, gyerekgyógyászoknak, gyerekkardiológusoknak, rendkívüli nagy empátiával kell közelíteni az ilyen szülőkhöz, és mindig az igazat megmondva, de szépen fokozatosan, nem azzal kezdeni, hogy hú, úgy fog megszületni, hogy rögtön a műtőasztalra viszik, ugyanis ez nem így van, mert például, ha valaki még úgynevezett nagyér transzpozícióval születik, ami azt jelenti, hogy pont fordítva indulnak a nagyerek, a bal kamrából indul a tüdőbe vezetőér, és a jobb kamrából az egész vérkört ellátó aorta, azoknak sincs közvetlen életveszélyük, mert ugye mindenki már nagyon ismeri, mert jár felvilágosításra, meg mindenhova, hogy a gyerekeknek intrauterin nagyon megvan oldva a keringésük, és azért nem mutatnak semmi problémát ilyenkor, mert kialakult egy úgynevezett botalló vezeték, ami a két vérkört összeköti, és ezen keresztül látja el a vérkeringés, és nincs semmi baja, ezek a magzatok legtöbbször még nagy súllyal is születnek. De amikor az első tünetek jelentkeznek, akkor az ott levő gyerekgyógyásznak már vagy el kell kezdeni a gyógyszeres kezelést, ami abból áll, hogy nyitva tartjuk ezt a vezetéket, és akkor utána küldjük már ilyen állapotban az operáló intézetbe.
6: Még az interjú előtt beszélgettünk, hogy hány évtizede dolgozol ezen a területen, és az ember sosem lehet beteg, ugye, amit még hozzátettél, de hogy vannak emlékezetes esetek, amik a mai napig kísérnek?
7: Ó, nagyon sok ilyen eset van, és ez azért fantasztikus, mert én ősrégi orvos vagyok, mert már betöltöttem az 50. szolgálati évemet, és ebből 44 kardiológiát is tartalmaz, és az teljesen fantasztikus élményt ad, amikor az ember ilyen gyógyult gyerekeket találkozik. Ez speciál két héttel ezelőtti élményem. Szentendrén sétálgattunk a legkisebb unokáimmal a skanzenba, és ott volt egy tűzoltó bemutató, és a gyerekek nagyon élvezték, és miközben ott a gyerekeknek mindent mutattak, a menyem észrevette, hogy annyira figyel egy olyan középkorú vagy fiatal férfi, aki nagy kedvesen végre oda mert jönni, hogy bocsánat, doktornő, tudja, hogy ki vagyok. És ahogy mondta a nevét, meg rá is ismertem, kiderült, hogy egy olyan gyerek, aki úgy született, akinek csak egy kamrájú szíve van. Hát ez 30 évvel ezelőtt még fantasztikus nagy eredmény, hogy ezt a gyereket így meg tudták már akkor operálni, hogy nem csak, hogy túlélte, hanem mint önkéntes tűzoltó aktívan dolgozik.
6: Te ismerted fel
7: a betegséget? Hát rögtön, ahogy megszólalt, megismertem, de hát több tízezer gyereket láttam, de olyan tipikus neve volt, hogy ebből persze rögtön össze is ugrott a diagnózis. Nagyon sokszor van így, hogy az ember találkozik. A múlt héten pedig bejött egy szintén egy kamrás gyerek, csak annak még komplikáltabb volt. Vidáman újságolta, hogy a nővére fog férjhez menni, és ő is most már 29 éves, és dolgozik, és nagyon jól van.
6: Hát akkor ezek azok a jó esetek, amik miatt érdemes csinálni, illetve amik tovább tudnak lendíteni.
7: Én mindenkit szeretnék bátorítani, hogy persze mindenki azt szeretné, hogy mindene teljesen egészséges legyen, és senkinek ne legyen semmi baja, ne úgy szülessen, meg később se legyen beteg, de olyan hatalmas fejlődésen ment át a kardiológia, csak azóta, mióta én nézem, hogy azelőtt, amikor mondjuk 40 évvel ezelőtt, vagy 35 évvel ezelőtt, ha egy összetett szívhibával született gyerek, akkor annak sajnos eléggé meg volt pecsételve a sorsa. Ma bátran merem mondani, hogy halálpontos statisztikát nem tudok, de a feleszületett szívbetegségekkel született gyerekeknek több mint a 90%-a nem csak túlél, hanem a legtöbbje normális, vagy közel normális életminőséget tud élvezni.
6: Igen, ez nagyon jó hallani, tehát hogy ilyen szintű a fejlődés.
7: De ez nem csak azért, mert a gyerek kardiológia fejlődött, hanem egyrészt a sebészetet technika, az anesteziológia és hát a különböző gyógyszerek és műszerek, mind a diagnosztikus, mind pedig az operációhoz szükséges műszerek, szóval nagyon sokat fejlődött.
6: Beszéltünk arról, hogy mi a helyzet, ha magzatkorban ismerjük fel azt, hogy valami baj van, de beszéljünk a legkisebbekről. Ugye egy csecsemő még nem tudja elmondani, hogy bármilyen problémája van, de a szülők milyen jelekből gyanakodhatnak arra, vagy akár a gyermekorvosok, hogy a szívet a keringést érintően kell vizsgálódni?
7: Hát tulajdonképpen már az első vizsgálat megtörténik a szülőszobán, a gyerekorvos meghallgatja. Ez lehet félrevezető, illetve nem félrevezető, mert a legtöbb gyerek egy zörellyel születik, azért, mert ez a kis vezeték, amit említettem, a botoló vezeték, az még nyitva van. És ezek úgynevezett söntök, ami azt jelenti, hogy a magasabb helyről megy az alacsonyabb nyomás fele, és ez okoz egy kis zörejt. De ezek, miután a botoló vezeték, az normál esetben 2 nap és 4 hét között spontán záródik, tehát az elején, amikor zörejt hallunk, és a gyereknek nincs kéksége, szürkesége, cianózisa, akkor nyugodtan várhatunk vele, hogy mi történik. Ezért van nagyon-nagyon fontos szerepe a körzeti orvosoknak, akik rendes esetben 1 vagy 2 napon belül látják a gyereket, amikor hazaért, és akkor már sokkal könnyebb fölismerni, amikor hallok egy zörejt, későbbiekben pedig, hogy mik a típusos jelek. Hát észreveszik az édesanyák, hogy főleg, ha nem első gyerek, hogy ez egy kicsit nehezebben etethető, mint a testvérkéje, hamarabb elalszik, megszakítja a szopást, vagy pedig látszik rajta másképp, hogy elfáradt. Aztán, amikor ez később még mindig nem ismerődik föl, akkor esetleg visszamarad súlyfejlődésbe, hamar kifárad, amikor már mozog és fizikai megterhelése van. Ezek a legjellemzőbb tünetek, amikor ugye megjelenik az úgynevezett cianózis, ami tulajdonképpen ilyen szürkés-kék szín, az, ami nem semmi más, mint azt jelenti, hogy az oxigén redukálódott, és ez adja ezt a szürkés kékes szint, és ez már figyelemfelhívó, és ilyenkor mindenképpen javasolt kardiológushoz vinni. Én azért felhívnám a figyelmet, hogy a legfontosabb első lépés mindig a házi orvos. Tehát nagyon sokszor kapunk úgy gyerekeket, hogy édesanyja úgy látja, hogy itt meg ott lát rajta különböző színeket, mert mit tudom én, fél homályba ébresztette fel, amikor sápadtak a csecsemők, és ott megjelennek mindenféle jelenségek, vagy szép kis grüberlie van, és a fölötte levő terület árnyékban van, tehát ilyen tünetek lehetnek. Vagy pedig később gyerekkorban, amikor nem az orvos vizsgálja meg, hanem csak az édesanyja hallgat a gyerekre, amikor egy 4-5 éves gyerek azt mondja, hogy szalad a szívem, és akkor rögtön kitör a pánik, és akkor ahelyett, hogy egy kicsit objektivizálnák, és a házi orvos megnézni, és megnyugtatná anyukát, akkor is már kardiológiai rendelésre jelentkeznek.
6: Tehát akkor ezt mindenképpen, ezt a tanácsot érdemes megfogadni, és lépjünk tovább akkor az idősebb generációra, iskolás és kiskamaszkorra. Itt milyen szerzett szív problémák vagy ritmuszavarok jelentkezhetnek, akkor is, hogyha a gyermek szívével korábban minden rendben volt?
7: Persze, mert hát tulajdonképpen több csoportja van a szívbetegségeknek. Van egy vele született, ami ugye egyértelműen valami szívhibát jelent strukturálisan, szerkezetileg, amiben van olyan, ami nem jár színeződéssel, tehát úgynevezett acianótikus, semmi nem látszik a gyereken, meg van olyan, ami már korán megjelenik a cianózis. Ilyenkor mindig könnyebb helyzetben vannak. Lehet, hogy a gyereknek az örejét csak később veszik észre. Ugyanis gyakorlatilag a fiatal korban, egészen addig, amíg nem vastagok a mellkasi izmai, addig sokszor lehet úgynevezett ártalmatlan funkcionális zörejt hallani. Ez nagy tapasztalat kell, hogy az ember a különböző testhelyzetekben nézze meg a gyereket, és akkor az kicsit segít eligazítani, hogy funkcionális vagy szerkezeti. Tehát jön a szívzörej, amikor a védőnő vagy az orvos meghallgatja iskolai vizsgálaton. A rendellenes szívműködés, hogy gyorsan megy, lassan megy, vagy nem ritmusos, ez könnyű felismerni hallgatózással. Ez nem kell semmiféle klinikai tünet, csak így véletlenül vesszük észre. Amikor már komoly ritmuszavara van, tehát túl gyorsan megy, úgy hívjuk, hogy tahikardia. Azt már érzi a gyerek, és akkor panaszkodik, hogy neki ilyen mellkasi nyomó jellegű érzése van, amit csúnyán palpitációnak nevezünk, és így kerülnek orvoshoz. Később jön a fáradékonyság, aztán jön az, hogy az egyik legnehezebb, ugye, hogy fáradékony. Hát ez nagyon sok minden lehet, főleg a mai gyerekeknél, meg akik a már...
6: kiskamaszoknál, nagykamaszoknál.
7: Hát igen, de már sajnos az óvodásokat is nagyon sokszor hozzák, de sajnos azt kell, hogy mondjanom, hogy sajnos nagyon mozgásszegények a gyerekek. Az óvodások is tetszik, nem tetszik, erről már országos vita és polémia folyik, hogy már a számítógépen, meg az okostelefonon lógnak, és ott nézik a mesét, stb. És nem mozognak eleget. És később ugyanez van a kiskamaszoknál is, akik egyrészt ugye bekerülnek a kamaszkornak a jellegzetességeibe, hogy egy kicsit lustibbak vagyunk, egy kicsit kényelmesebbek vagyunk. Ilyenkor is nehéz elkülöníteni a fáradékonyságokat, de ha ez tartósan felmerül, akkor javasolt, hogy küldjék be kardiológiai vizsgálatra, mert ha kizárjuk, hogy nincs szerkezeti eltérése, nincs ritmuszavara, akkor nem csak úgy lehet, hanem kvázi kötelezően kérem őket, hogy ugyan fokozatosan, de kezdjék el a mozgást, és annak az a lényege, hogy mindig csak fokozatosan, egyrészt az időt fokozatosan, és az erősségét is fokozatosan. Ehhez kell egy-két hónap, mire rájönnek a mozgás örömére. De ez a leggyakoribb probléma manapság.
6: Ha már a mozgást említetted, mennyire számít például, hogy a fájdalom terhelés közben jelentkezik-e, itt akár egy mellkasi fájdalomra gondolok a gyerekeknél?
7: Hát igen, ez ők mindig mellkasi fájdalomról panaszkodnak, igen. De legtöbb, itt egész más technikai problémák is lehetnek, hogy rosszul veszik a levegőt, és másrészt pedig edzetlenek. És már pedig, aki edzetlen, és hamar elfárad, az rögtön mellkasi fájdalomról panaszkodik. És a mellkasi fájdalomnak a vizsgálata az egyik legnehezebb valami, mert ott egy nagyon-nagyon részletes anamnézis kell, hogy mikor fokozódik, mire múlik, mivel kapcsolatban van. Nagyon óvatosan és finoman ki kell térni, hogy stabil családba éle, vannak-e pszichés problémái, de erre nem direktben rákérdezve, hanem szép ügyesen megközelítve, vagy tanulási problémái vannak, tehát ezeket mindig nagyon figyelembe kell venni, és felhívnám a fizikális vizsgálat jelentőségére minden házi orvosnak a figyelmét, hogy aki mellkasi fájdalomról panaszkodó gyereket vizsgál, annak kézzel végig kell tapogatni a mellkasát, mert nagyon-nagyon sokszor van az, hogy tulajdonképpen nincs érszakhoz kötve, de amikor felső légúti hurutó

0: vizsgálat.
1: És ebből is látjuk, hogy mennyire érzékeny terület ez, mennyi mindent kell szem előtt tartani. Ugye a sportolásról beszéltünk, hogyha mondjuk sportolás közben ájulás vagy rosszul lét történik, az már megint teljesen egy más helyzet. Uh-huh. Ilyenkor a szülő vagy az edző mit tegyen?
2: Hát az edző az először is, neki vannak ilyen alap tanulmányai, vagy alapismeretei, hogy milyen helyzetbe fektesse le, hogy próbálja meg, mert ha, főleg ha elájult, akkor tegye őt viszintes helyzetbe, viszont a lábát emelje föl, hogyha még jól kooperál a gyerek, akkor üljön le, hajts előre a fejét, nyom le a fejét, ő próbálja meg ellennyomni, hogy egy kicsit emelje a vérnyomását, és hát nagyon-nagyon fontos, és ez is nagyon sokszor a sport közbeni rosszuléteknek az oka, hogy nincs megfelelő folyadékbevitelük. Főleg a tinédzserek valahogy nem szeretnek inni. Bíztatni kell őket, ugyan elegánsan hordják maguknál a kulacsokat, de elfelejtik meginni. És ha nincs elég keringő folyadékmennyiség a szervezetbe, akkor a szervezet ügyesen tiltakozik. Először megpróbálja gyorsabban pörgetni a meglevő folyadékot, ekkor van az, hogy meggyorsul a szívverése, aztán amikor elfárad, akkor esetleg kiegyenlíti a dolgokat, és elájul a gyerek. Ezt mindig alaposan ki kell vizsgálni, ezt kardiológusnak kell, de mindig ott is föl kell venni a pontos anamnézist.
1: Hogyha már a vizsgálatnál tartunk, akkor egy gyerekkardiológiai vizsgálat milyen elemekből állhat?
2: Hát először a legfontosabb számomra a tisztességes, részletes anamnézisnek a felvétele, tehát a kortörténet előzményeibe, és próbálni a környezetet is megismerni, hogy milyen körülmények között jelentkeznek a problémák. Utána természetesen meghallgatjuk a szívet, meghallgatjuk a szívhangokat, a szívnek a ritmusát, és nagyon-nagyon precízen megvizsgáljuk a perifériás, tehát a karokon, lábakon futó ereket, mert sokszor még mindig előfordul a 21. században is, hogy a magas vérnyomásnak az oka, hogy van egy szűkület az aortán, a nagy ütőeren, amit fizikális vizsgálattal kell, hogy felkeltse a gyanúját, amikor arról szól a történet, hogy a felső végtagi és az alsó végtagi perifériás ereknek más a pulzus érezhetősége. Tehát különbség van a tapintással. Ehhez nem kell csoda műszer, tisztességesen meg kell vizsgálni a gyerekeket.
1: Tapasztaltok-e olyat, hogy a szülők valamilyen tüneteket indokolatlanul alul, vagy éppen túlértékelnek?
2: Hát természetesen, attól függ, hogy édesanyja mennyire izgatott, vagy mennyire tájékozott, vagy mennyire ismeri a gyerekét. Igen, igen. Tehát ez a mellkasi fájdalom, ez az esetek 90%-ában nincs összefüggésben a kardiovaszkuláris rendszerrel.
1: És ami még eszembe jut, és nem beszéltünk róla, hogyha családban kórelőzmény van, akkor nyilván már egy magzathoz is máshogy kell állni, vagy egy kisgyermekhez. Erre is gondolom fel kell hívnunk a figyelmet.
2: Természetesen ezért van az, hogy ezt már a nőgyógyász kezdi, mert akinek a családi anamnézisében vele született szívbetegség van, vagy korai infarktus 45 év alatti, vagy egyéb koronária megbetegedésre utaló történet, azt ő már méhen belül küldi speciális vizsgálatra olyan kardiológushoz, aki foglalkozik intrauterin echokardiográfiával.
1: Ez a magzati szívultrang vizsgálatra
2: beszélünk? Ez a magzati szívultrang, igen. Tehát ott már van egy szűrés, és gyakorlatilag, ha nem találnak komolyabb bajt tehát a méhen belüli ultrahangvizsgálatnál a kolléganők, akkor is utána javasolják, hogy bizonyos életkorban 1 hét múlva, 3 hét múlva, 6 hét múlva jelentkezzenek kardiológiai vizsgálatra.
1: Nyilván nem elég csak megtalálni a bajt, van, hogy gyógyszeres kezelés van, hogy műtéti kezelés szükséges, de meddig kell nyomon követni egy-egy ilyen gyerek életútját?
2: Hát ezt, hogyha olyan vele született szívbetegség van, ami később műtétre, vagy pedig eszközös beavatkozásra tart igényt, akkor addig. De utána, amikor megtörténik a beavatkozás történetesen, hogyha akár rendes nyitott szívműtétje volt, akár katéterrel nyitották ki azt a területet, ami nem nyitódott ki, vagy zárták be, ami fölöslegesen nyitódott ki. Ezeket gyakorlatilag mi az egész gyerekkor alatt követjük, és utána is javasoljuk, hogy felnőtt kardiológus évente egyszer nézze meg. És főleg a lányokat, hogy amikor már férjhez mentek, vagy nem mentek férjhez, de gyereket várnak, akkor legyenek szívesek ezt jelezni a nőgyógyásznak, és akkor is legyen vizsgálat. Különben az öröklődésről nem sokat tudunk, tehát a vele született szívbetegségek nem, de családi halmozódást ismerünk. Ennek a leggyakoribb oka,

0: hogy amikor a szívnek 4 ürege van, az első 2, a felső az a pitvarok, a másik a kamrák, a pitvaron levő sövényhiány, az családi halmozódás szokott előfordulni, és már közel vannak a gének megtalálásához is. A többiekről még nem nagyon tudjuk, hogy mi a genetikai háttere.
1: De hát, ahogy említetted, hogy mennyit fejlődött ez a terület, rengeteg. Így a következő időszakban is sok újdonság várható. Egy záró kérdésre maradt időnk, hogyha egy szülő bizonytalan abban, hogy a gyermeke panaszaival várhat-e mondjuk a következő házi orvosi kivizsgálásig, milyen jelek alapján dönts el, hogy azonnal induljon el, vagy várhat még?
0: Hát azonnal induljon, ez azt mondanám, hogyha akkor, ha tényleg olyan erős mellkasi fájdalma van, amiről látjuk, hogy a gyerek tényleg szenved, nem csak mondja, akkor azzal érdemes bemenni gyorsan a sürgősségi osztályra, és a sürgősségi osztály az utalja tovább a kardiológiára. Én azt gondolom, hogy direktbe kardiológiát nem hiszem, hogy mindennel így kéne felkeresni, mert nincs is annyi gyerekkardiológus, hogy erre lehetőség lenne, viszont a sürgősségi osztályok nagyon jól működnek. Nagy hirtelent más nem nagyon tudok mondani, vagy pedig akkor, amikor tényleg megszámolja a pulzusát, és ezzel a pulzuszámról egy mondatot szeretnék még mondani, hogy nagyon nincsenek tisztában, sajnos még kollégák sem, hogy minden életkorban más a pulzusszám. Ugye mi ez a 72-höz szoktuk? Hát ez a felnőtteké. Azt tudni kell, hogy egy kisgyereknek egészen 140-ig nyugalomba teljesen normális, hogy ennyi a pulzusa, és egy kamasznak meg akkor, hogyha izgul, vagy beteg, vagy kevés vizet ivott, vagy lelki bánata van, szorong, akkor is ilyen lehet. Ezért mondom, hogy ha nagyon úgy látja, hogy tényleg rosszul van a gyerek, akkor sürgősségi osztályra induljanak.
1: Köszönöm, hogy itt voltál velünk, illetve, hogy ezeket a tanácsokat mind elmondtad. Várunk vissza, köszönjük szépen.
0: Hát nagyon szívesen.
1: Dr. Horváth Zsóka, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának gyermekkardiológusa, klinikai főorvos volt ma a vendégem. Most egy kis szünetet tartunk, majd innen folytatjuk az egészségkódot a zene után.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis prémium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.
1: Már is folytatjuk az egészségkódot, a mikrofonnál Kutasi Judit. Miért teszünk időként akkor is, ha nem vagyunk éhesek? Miért éppen egy nehéz nap végén a legnehezebb megállni, hogy ne az ételhez nyúljunk? Az elhízás hátterében sokféle tényező állhat, viszont ma ezek közül a lelki és viselkedés összefüggéseket nézzük meg egy picit közelebbről. Vendégem a stúdióban dr. Ceglédi Edit, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének egyetemi adjunktusa, egészségfejlesztő szakpszichológus. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
4: Üdvözlöm a hallgatóságot, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: És hát egy nagyon nehéz téma az, amit választottunk, mert hogy amikor valaki elhízással él, akkor a környezete gyakran egyetlen magyarázatot keres, hogy mondjuk túl sokat eszik, vagy túl keveset mozog, de szakpszichológusként gondolom azért ezt megerősítheted, hogy ez egy sokkal árnyaltabb kérdés.
4: Abszolút. Viszont hozzátenném, hogy az úgynevezett hétköznapi elhízás, ami az esetek nagyjából 95%-a, tehát a hétköznapi elhízás átterében valóban a pozitív energia a mérleg áll, ami abból adódik össze, hogy több energiát viszünk be, több kalóriát viszünk be, mint amennyit a szervezetünk elhasznál. És az a pozitív energia mérleg ahhoz vezet, hogy a szervezetünk raktározza a zsírszövet formájában a bevitt extra kalóriákat. Azonban, hogy miért alakul pozitívan az energia mérlegünk, annak a háttere rendkívül sokszínű. Úgy szoktuk ezt mondani, hogy rendkívül komplex az elhízás kóroki háttere. Gondolhatunk biológiai tényezőkre, környezeti tényezőkre, viselkedéses tényezőkre, és sokszor a pszichológiai tényezőkre is. A biológiai tényezők közül az öröklődés mellett nagyon sok minden más szerepet játszik. Gondolhatunk például neuroendokrin betegségekre, gondolkodhatunk a mozgásszervi bántalmakban, sőt, az édesanyja várandósága során, a súlygyarapodás, az anyakiindulási testtömegindexe, a terhességi diabétesz, ez mind-mind rizikótényezője annak, hogy később súlyfelességgel fog élni az utódja. A biológiai tényezők közül kiemelném még a gyógyszerek mellékhatását. Nem egy gyógyszernél megfigyelhető az étvágynövelő hatás, például az antipszichotikumok, az antidepresszánsok és egyes fogamzásgátlók is. Ráadásul van számos olyan biológiailag megalapozott hajlamunk, amely fogékonyá tesz bennünket az édes és a zsíros ételekre. Gondoljunk abba bele, hogy evolúciósan olyan környezetben fejlődtünk ki, ahol az élelmiszer kevés volt, ritkán és kiszámíthatatlanul állt rendelkezésre. Éppen ezért az édes és a zsíros ízek a természetben az energiaraktározás fémjelzői voltak, az energiaraktározást tették lehetővé, ami meg a túlélésünket szolgálja. És ez a diszpozíció vagy hajlam nagyon-nagyon előnyös volt a számunkra az őskor idejében, most azonban, amikor lépten nyomon gyorsételmekbe és élelmiszer üzletekbe botlunk, ez egy maladaptív tendenciává vált, hiszen súlygyarapodásra veszélyeztet bennünket.
1: És hát nagyon nehéz megállni.
4: És nehéz megállni, így van, különösen ezeket az ultra magasan feldolgozott élelmiszereket, amelyek duskálnak zsírban és szénhidrátban, ellenben a tápértékük rendkívül alacsony. Ugyanilyen biológiai diszpozíciónk, ami túlevésre, a pozitív energiamérlegre veszélyeztethet bennünket, az az úgynevezett oroszenzoros válaszkészség, ami azt jelenti, hogy nagyon fogékonyak vagyunk a különböző ízek kombinációjára. Ha látták a Lecsó című rajzfilmet, ebben a Remi például együtt teszi a gyümölcsöt a sajttal, és ez a két íz együtt kifejezetten vonzóvá válik. Egyébként rengeteg olyan ultrafeldolgozott élelmiszerrel találkozunk, ami pont ezt használja ki. Gondoljunk például a sós karamellás jégkrémre, ami az édes és a sós íz kombinációja. Arról nem is beszélve, hogy az ételfogyasztásnak van egy nagyon erős pozitív ösztönző értéke, és ha leülünk a családi vacsorához egy ünnepnapon, akkor valójában, és éhesen ülünk le, akkor valójában már a levessel jól laknánk, és ahogy fogy a leves, és mi telítődünk, csökken a pozitív ösztönző érték. Azonban, amint felkerül az asztalra a második fogás, az egy új típusú étel lesz, és ennek megint magas lesz a pozitív ösztönző értéke, és úgy eszünk, mintha nem is ettünk volna korábban levest. Az itt az üzenet, hogy valóban viselkedésen múlik, hogy mennyi kalóriát viszek be, és mennyi kalóriát égetek el, de hogy alakul az én viselkedésem, annak a háttere rendkívül sokszínű, és nem egyszer túlmutat az egyén felelősségén és kontrollján.
1: És hát itt jöhetnek szóba a lelki tényezők.
4: A lelki tényezők is, de előtte még egy pillanatra visszatérnék, és az háttérben lévő tényezők között, akkor rátérhetnénk a környezeti tényezőnkre. A modern nyugati környezetünket nemes egyszerűséggel obezogénnek, elhízásra hajlamosítónak szokták nevezni, ugyanis az ülő életmód és a túlfogyasztás támogatásával tartósan pozitív energia mérlegre veszélyezteti az egyéneket. Az ülő életmód promotálását mi támogatja? Egyrészt az ülő munka, ami sokunkat érint, másrészt pedig a gépesítés, például a háztartási eszközök megjelenése, a tömegközlekedés, ez mind-mind sajnálatos módon rengeteg energia elégetését spórolja meg nekünk, törvényszerűen támogatva a pozitív energia mérleget. A túltáplálkozásra irányuló nyomás nagyon jól megjelenik az ételreklámokban, amelyek rengeteg élelmiszert adnak elénk, ráadásul többnyire ezeket az ultramagasan feldolgozott élelmiszereket és sokszor pszichológiai szükségeteket kapcsolva az étkezéshez. Nem egyszer találkozunk ilyen reklámmal, hogy aki szeretetet, vagy úgy szeretem az XY csokoládét, mint hazatérni a családomhoz, vagy anyu levese az összetölt szívekre. Vagy ha bemegyünk egy élelmiszerboltba, akkor sokszor a nagy kiszerelésű akciós csomagok bizony elvisznek bennünket, és jóval több élelmiszert vásárolunk és raktározunk otthon, mint amennyire szükségünk van. Ez viszont, ha az otthonunkban a szem előtt helyezkedik el, akkor újra meg újra a csábító körülményként jelenik meg, és lehet, hogy próbálkoznánk a testtömegkontrollra, de egyszer ellenállunk a csábításnak, kétszer ellenállunk, de harmadszorra már nem biztos, hogy ellen fogunk állni a kihelyezett élelmiszernek.
1: Különösen, és ez egy home office-ban nagyon nehéz.
4: Ez egy home office-ban nagyon lehet. Nehéz, így van, és mi magunk is teremthetünk magunk körül obezogén környezetet azzal, hogy felhalmozzuk ezeket az élelmiszereket. Nekem volt egyszer egy páciensem, aki elmesélte, hogy ha a munkahelyén elakad, akkor kihúzza a fiókját, elővesz egy tábla csokit, és letör egy csík csokoládét, és elfogyasztja. Ez egyébként 97 kilokalória körül van, tehát nem egy hatalmas mennyiségű kalória bevitel, de ha egy nap ő 3-4-5-ször elakad, akkor már is az történik, hogy 500 kilokalória extra energia bevitel történt, amit, hogyha nem kompenzál az energia leadás hasonló arányával, akkor ez törvényszerűen pozitív energia mérleghez vezet. A környezeti tényezők közül még a szociokulturális tényezőknek van hatalmas szerepe. A súlyfeleség általában az alacsonyabb szocioekonomiai státuszú, alacsonyabb társadalmi gazdasági helyzetű emberek körében gyakoribb, hiszen ezek a hízásra hajlamosító élelmiszerek, egészségtelen élelmiszerek olcsóbbak, könnyebben hozzáférhetőek. De szociokulturális hatás még az evés társas facilitációja, társas serkentése, hogy társaságban általában többet eszünk.
1: És ugye, hát mindent az étkezések köré szoktunk szervezni, a családi eseményeket, a baráti találkozókat.
4: Igen, tehát a mi kultúránk, akár szomorúak vagyunk, akár örülünk, sokszor étkezés köré szerveződik, így van. Az étel kínálás, a gondoskodás, a szeretet kifejeződésének lehet egy jele. És itt még a szociokulturális tényezőnél hívnám fel a figyelmet az elhízás negatív megítélésére. A nyugati társadalomban kifejezetten negatív az elhízással élők megítélése, azt gondolják, hogy akaratgyengeség miatt áll fenn ez a pozitív energia mérleg, tehát ők felelősek kizárólag a súlyfeleségükért, és a súlyfelességgel élők nem egyszer áldozatául esnek a negatívan diszkrimináló magatartásnak, úgy az oktatásban, mind a foglalkoztatásban és az egészségügyi ellátórendszerben is. Most az az ember, akit a súlya miatt bántanak, megaláznak, megszégyenítenek, nagyon komoly pszichoszociális stresszort él át, és erre a stresszor nem egyszer válaszként az evés jelenik meg. Úgyhogy abszolút kontraproduktív, egyáltalán nem tudjuk azzal motiválni az embereket, hogy szidjuk őket a súlyuk miatt.
1: Most akkor a lelki tényezőkhöz eljutottunk, ott a tartó stressz, ami nagyon sokunkat jellemez. Ez mennyire befolyásolja az étkezési szokásainkat? Mit tapasztal szakemberként?
4: Attól függ, hogy ez a krónikus, prolongálódó stressz, tehát ez a krónikus, tartós, elhúzódó stresszel az egyén hogyan tud megbirkózni. Vannak olyanok, akik nagyon jó stresszkezelési készségekkel rendelkeznek, és képesek arra, hogy a nehezített élethelyzeteket aktívan megoldják, vagy ha nem is képesek befolyásolni ezt a helyzetet, olyan érzelemszabályozási stratégiákat használnak, amelyek null kalóriásak. Ezt úgy nevezük, hogy adaptív, feszültséglevezető technikát használni, ők evésmentesen tudják kezelni a nehéz érzéseiket, kiírják magukból, kisírják magukból, eltelik valamivel figyelmüket, és így tovább. De sokan vannak, akik számára feszültséglevezetésként az evés egy kézenfekvő megoldás, és ezt fontos tudatosítani, hogy az, hogy valaki idegesség, feszültség, szorongás, szomorúság és így tovább hasonló érzelmek átélése esetében eszik, ez nem az akaratgyengeség jele. Ez nem egy jellemhiba, hanem egy tanult érzelemszabályozási stratégia, ami a kisgyermekkorba megy vissza. Tehát ez egy alapvető megküzdési stratégia, és sajnos az van a hátterében, hogy amikor a negatív érzelmeink csillapítása céljából eszünk, akkor általában magas szénhidrát tartalmú élelmiszereket fogyasztunk, és ezek viszont megnövelik egy idegi átvívő anyag, a szerotonin mennyiségét a központi idegrendszerben, ami a hangulatszabályozásban játszik szerepet. Tehát tényleg egy ilyen érzelmi indítatásból fakadó evés után azt élhetjük át, hogy megnyugszunk, és ez egy könnyen, gyorsan elérhető technika.
1: Ami ismétlődik.
4: Ami ismétlődik, így van, újra meg újra, hogyha nincsenek adaptív stresszkezelési lehetőségei az egyének. Egyébként az érzelmi evés leküzdésében hozzáteszem, hogy a nagyon intenzív, negatív érzelmek, mint amilyen a félelem, meg a rettegés jellemzően azért nem vált ki fokozott étvágyat.
1: De és a hogy szomorúság,
4: a szomorúság, unalom, depresszió, frusztráció, levert hangulat azok annál inkább, és igen, vannak olyanok, akiknek annyira csomóba lesz a gyomor az idegességtől, hogy nem tudnak enni, hát nekik nem is lesz különösebben súlyfeleségük.
1: És hogyan ismerheti fel valaki a saját magán az érzelmi evést?
4: Ez egy nagyon jó kérdés, és hál' Istennek van is rá válasz. Az érzelmi éhség és a testi éhség számos ponton megkülönböztethető egymástól. Az érzelmi éhséget általában valamilyen érzelmi trigger, egy érzelmi kiváltó okozza, hirtelen tör az emberre, váratlanul, sürgetettségérzéssel jár, azonnali kielégülést kíván, ilyenkor általában nagyobb mennyiségű élelmiszert fogyasztunk el és gyorsan, és éppen ezért bűntudatot eredményez. Ezzel szemben a testi éhség fokozatosan, lassan a szükségállapotnak megfelelően jelentkezik. Az evés késleltethető, tehát nincs benne ez a sürgetettségérzés, hogy muszáj ennem valamit, mert különben megőrülök. Az evés nem feltétlenül gyorsabb, mint normális esetben, és a teítődési jelekre abban marad, éppen ezért nem nagyon kelt bűntudatot. Tehát ha azt érezzük, hogy hirtelen sürgetően ránk tör valamilyen olyan intenzív...
1: Megmagyarázhatatlan érzés.
4: Hát vagy megmagyarázhatatlan, egy intenzív éhségérzet, ami nagy valószínűséggel összefügg a pár perccel korábban történt helyzettől, akkor jó eséllyel azt azonosíthatjuk, hogy érzelmi éhség tölt ránk. A jó hír az, hogy az érzelmi éhség általában fél óra alatt lecseng. Ha ezt az időt megússzuk, ha ezt az időt át tudjuk hidalni, tehát, hogy el tudjuk kerülni az evést, illetve esetleg valamilyen feszültséglevezető módszert bevetünk, akkor nagy valószínűséggel megússzuk az érzelmileg kiváltott evési epizódot, ami azért jelentős, mert ez több száz kilokalóriától több ezer kilokalóriáig terjedő energiabevitelt is eredményezhet. És ha egy héten csak kétszer fordul elő velem, és csak 1500 kilokalóriát fogyasztok, pont tönkreteszi azt az energiadeficitet, amit egyébként napról napra szépen tartanék, mondjuk 500 kilokalóri energiadeficitet, amivel tudnék fogyni, két ilyen érzelmileg triggerelt evési epizód sajnos alássa a testsúlycsökkentési törekvéseinket.
1: De segít, hogy ebből a körforgásból kilépjünk?
4: A körforgás az úgy jelenik egyébként meg, hogy van egy negatív helyzet, egy érzelmileg megterhelő helyzet, amire intenzív, nehezen szabályozható érzelmek jelennek meg. Erre válaszul evés történik, az illető megnyugszik, de ez a megnyugvás ez sajnos rövid ideig tart, mert bűntudata lesz, és az újabb negatív szabályozatlan érzelmeket eredményez. Tehát így lehet ebből egyébként egy körforgás. És ahhoz, hogy megtörjük ezt a viselkedésmódunkat, az első lépés az lehet, hogyha azonosítjuk, hogy melyek azok a helyzetek, ahol hajlamosak vagyunk, ahol sérülékenyek vagyunk arra, hogy evéssel próbáljuk csillapítani a feszültségünket. És gondoljuk végig, hogy tudunk-e bármit tenni az ilyen helyzetek elkerülése, vagy megoldása érdekében. Az is lehet, hogy bizonyos személyekkel való konfliktus helyzet vezethet érzelmi evéshez. Elképzelhető, hogy az asszertív kommunikáció készségeink fejlesztése segítségével ezeket a helyzeteket meg tudjuk oldani, és nem lesz szükség a fennmaradó feszültség menedzselésére. Az is sokat segíthet, ha végig gondoljuk, hogy milyen tevékenységek segítenek nekünk megnyugodni, picit lazulni. Erre rengeteg lehetőség van. Van, aki vicces videókat néz, valaki mandalákat színez, valaki felhívja egy ismerősét és kísírja magát. Az a lényeg, hogy keressük meg, hogy a különböző helyzetekben vajon mik azok a tevékenységek, amik segíthetnek nekünk, és készüljünk fel rá. Tehát ha legközelebb, amikor összevitatkozom a kamasz fiammal, és azt érzem, hogy legszívesebben megennék egy fél tortát, akkor legyen előkészítve otthon mondjuk a mandalás füzetem, amiben színezhetek, legyen előkészítve a YouTube csatorna, ahol megtalálom a kedvenc stand-up comedy előadómat.
1: Tehát, valami, hogy, amivel ki tudok zökkenni.
4: Amivel ki tudok zökkenni, el tudom terelni a figyelmet az éhségről, és még ezzel párhuzamosan van lehetőség, még a feszültségemet is tudom csökkenteni. Ha lecseng, akkor meg tudom úszni az érzelmi evést.
1: Jó esetben megtaláljuk a válaszokat önmagunk. Hol van a határa, amikor viszont szakember segítségét érdemes igénybe venni?
4: Hogyha mindezek a technikák nem segítenek, és azt tapasztaljuk, hogy újra meg újra nem tudunk felülkerekedni az érzelmileg kiváltott éhségérzeten, akkor fordulhatunk pszichológushoz például, tanácsadó szakpszichológushoz, egészségpszichológushoz, alkalmazott pszichológushoz. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az érzelmileg triggerelt evésroham egy mentális betegség, a falászavar egyik jele lehet. Ha a falászavarban vagyunk érintettek, akkor mindenképpen klinikai szakpszichológushoz szükséges fordulni, mert amíg a falászavarunkat nem rendezzük, addig nem fogunk tudni fogyni, sőt, további súlygyarapodásra vagyunk veszélyeztetett. Hogyan tudom felismerni, hogy falászavarban vagyok-e érintett? Az egyik jellemzője, ez a visszatérő falászruhamok. A falászruhamokat azt értem, hogy meghatározott idő, mondjuk két óra alatt több élelmiszert fogyasztok el, mint amit mások hasonló körülmények között elfogyasztanának, és az evés során átélem a kontrollvesztés élményét, hogy nem tudom abba hagyni.
1: Vagy tehát esetleg sokkal gyakoribb az, hogy hányszor eszem egy nap.
4: Az a következő diagnosztikai kritérium, tehát most az a kérdés, hogy megtanuljuk-e felismerni, csinálni, megtanulunk-e gyanakodni abban, hogy lehet, hogy falászavarunk van. Tehát az egyik ilyen diagnosztikai kritérium a visszatérő kontrollálatlan evési rohamok. És itt nagyon fontos elkülöníteni, hogy az, hogy én befalok egy kakaós csigát, ez még nem lesz kontrollálatlan evési epizód, mert egy kakaós csiga mondjuk 500 kilokalória, és valószínűleg 2 óra alatt más is el tudna fogyasztani egy kakaós csigát. Tehát visszatérő falásrohamok. Ezek a falásrohamok legalább heti egyszer jelentkeznek, legalább 3 hónapja fennállnak. Tehát ha ezek a kritériumok teljesülnek, akkor nagy valószínűséggel falászavarunk van. További járulékos jegyek például, hogy titokban eszünk, mert szégyeljük az elfogyasztott mennyiséget, testi éhség nélkül eszünk, a pukkadásig telesszük magunkat, és borzasztóan szégyeljük magunkat az evési epizód után, és szenvedést okoz. Amennyiben ezt tapasztaljuk magunkon, akkor mindenképpen érdemes szaksegítséghez fordulni. A Semmelweis Egyetem pszichoszomatikus szakrendelőjének profilja az evészavarok kezelése, tehát OEP finanszírozott formában a páciensek pszichoterápiában, esetleg gyógyszeres kezelésben is részesülhetnek a falászavar kezelésére. Tehát az érzelmi evésre való hajlam egy dimenzió, bárkire jellemző lehet, akár normális súlyú egyénre is jellemző lehet, hogy bizonyos feszült érzéseket evéssel próbál enyhíteni. Tehát van, aki kevésbé hajlamos rá, valaki viszont nagyon. Ha viszont ez heti gyakoriságúvá válik, és kontrollált evés rohamok formájában jelenik meg, akkor mindenképpen szükséges megfontolni a pszichoterápiás segítség igénybevételét. Tehát egy tanácsadó szakpszichológus vagy egy egészségpszichológus nem tud pszichoterápiát nyújtani, a klinikai szakpszichológusok tudnak segíteni.
1: Beszéljünk még arról, hogy hogyan alakul ki ez a bizonyos érzelmi evés, mert hogy a szavaidból azt veszem ki, hogy azért ez nagyon sok embert érint.
4: Az elhízással élők jelentős aránya érintett érzelmi evésben, és említettem, hogy a kora gyermekkora vezethető vissza. Onnan érdemes kiindulnunk, hogy a csecsemő különböző sírással fejezi ki a szükségállapot jelzéseit, hogy fázik, hogy éhes, hogy megijedt valamitől, hogy babuskatásra van szüksége, és így tovább. Vannak olyan elsődleges gondozók, tehát az elsődleges gondozó, aki a legtöbb időt tölti a csecsemő gondozásával, akik nagyon ügyesen, nagyon hamar megtanulnak differenciálni a gyermek szükségállapot jelzései között, és hogy adekváltan, tehát megfelelő módon reagálnak a gyermek sírására, tehát felismerik, hogy mikor sír a gyermek azért, amikor éhes, és mikor sír másokból, és megfelelően reagálnak. De vannak olyan elsődleges gondozók, akik nem ilyen ügyesek ebben, és hajlamosak etetéssel reagálni a gyermek sírására, és ez hosszú távon több kedvezőtlen következménnyel is jár. Az egyik az, hogy felnőttként nem fog már tudni differenciálni, nem fog tudni az egyén különbség, vagy akár kamaszként, tehát az évek előrehaladtával, nem fog tudni különbséget tenni az egyes állapotok között, és elképzelhető, hogy mondjuk egy olyan érzelmi állapotot, mint hogy dühös vagyok, vagy szorongok, éhségként címkéz, és aszerint is reagál rá evéssel. Ráadásul ezzel a túl gyakori és indokolatlan etetéssel azt tanulhatja meg a gyermek, hogy bármi bajom van, enni kell. Tehát ezért mondom, hogy nagyon korai életszakaszba visszamenőleg megtanult érzelemszabályozási stratégiáról van szó. Nagyon gyakori, hogy a szülők édességekkel próbálják motiválni, vagy vigasztalni a gyermeket. Jaj, beverted a lábadat, gyere itt egy nyalóka. És ugye beszéltem arról, hogy a szénhidrát szerotonin szintnövelésen keresztül feszültségoldó, hangulatjavító hatású, megtanulja a gyermek, hogy bármi fájdalmam van, bármi bajom van, akkor eszem valamit, és jobb lesz. Tehát a környezetből is nagyon sokszor érkezik, hogy evéssel bizonyos ételekkel büntetnek, vagy bizonyos ételekkel jutalmaznak, vigasztalnak, motiválnak embereket, családtagokat, gyerekeket. És ugyanez igaz az evés kapcsán, hogy az etetés a szeretet prototípikus kifejeződése. Tehát az édesanya vagy nevelőanya egyik elsődleges kompetenciája a csecsemő táplálása, és éppen ezért sokaknál az öngondoskodás egyik legjelentősebb módja marad az, hogy eszik, és akár nincs is más a repertoárjában, amivel tudna magáról gondoskodni. És ide tartozik az etetés is, ugye szóba került, hogy különböző családi eseményeken rengeteg élelmiszer fogyasztása történik, és hogy a nagymama, ugye amikor megsüti a süteményt, akkor nem csak a hozzávalókat süti bele, hanem a szívét is, és nagyon nehéz ilyen helyzetben a testvérkontra törekvőnek nemet mondani, mert ezen nem csak a ludlábat utasítja vissza, hanem a nagymama szeretetét is. Tehát nagyon az étel kínálás például nagyon nehéz lehet, akár az életet, akár vigasztalás céljából, akár bármilyen társas eseményen.
1: Egy záró kérdésre maradt időnk, hogyha a hallgatók most egyetlen dolgot kezdhetnének el másként figyelni a saját étkezésükön, akkor mi lenne az, ami a legtöbbet elárulhatja nekik az evés mögötti okokról?
4: Szerintem egy nagyon hasznos stratégia lehet, hogyha egy-két hétig étkezési naplót vezetünk. Az étkezési naplóban érdemes feltüntetni, hogy mit, mikor, mennyit, milyen kalóriatartalomban, hol és milyen kísérő körülmények között ettünk, mondjuk munka közben, utazás közben, egy konfliktus követően, és így tovább. És így ki fog rajzolódni a mi étkezési mintázatunk. Hányszor eszünk egy nap? Mit szoktunk általában fogyasztani? Mekkorák az adagok? Mi újság a folyadékbevitellel? Elképzelhető, hogy rengeteg rejtett kalóriát fogyasztunk el, mondjuk cukrozott üdítőitalakról, és akkor még nincs is pszichológiai háttere a súlyfeleslegnek. Ha megiszom egy liter cukrozott gyümölcslevet, azzal bevittem 400 kilokalóriát, és akkor még nincs is arról szó, hogy a súlyfeleslege hátterében érzelmi vagy pszichológiai tényezők állnának.
1: Akkor az első a tudatosítás.
4: A tudatosítás, és ebben nagyon sokat segít a napló. És akkor megláthatom az étkezési mintázatomat. Lehet, hogy kihagyok főétkezéseket, lehet, hogy túl sok időt hagyok két étkezés között, és nagyon éhes vagyok. Lehet, hogy nagyon magas zsírtartalmú és szénhidráttartalmú élelmiszert fogyasztunk, ellenben kevés gyümölcsöt és zöldséget. A körülmények felírása nagyon jó szempont. Ha munka közben az íróasztalomnál eszem, akkor sokkal többet eszem, mint amennyit egyébként tennék, hiszen a tejtődési jeleket nem veszem úgy észre, de az evés élménye is sérülhet, és akár egy óra múlva megint éhes leszek, hiszen elfelejtem, hogy a munka közben valójában már korábban ettem. És ebből az evési naplóba a körülményeknél derülhet ki, hogy összevesztem a főnökömmel, és utána mentem és megettem egy muffint. Tehát a pszichológiai háttér a tudatosítás kapcsán jelenhet meg, hogy milyen körülmények között fordul elő, mondjuk, hogy én túleszem, vagy egy be nem tervezett édességet fogyasztok. És akkor itt lehet ezt visszafejteni, hogy tudok-e valamit kezdeni ezzel a helyzettel, meg tudom-e előzni, tudom-e hatékonyabban menedzselni, tudom-e a feszültségemet csökkenteni és elkerülni az evést. És ami még nagyon hasznos stratégia, amit minden testsúlykontrollra törekvőnek javaslok, az az alacsonyabb kalóriatartalmú alternatívával történő helyettesítés. Tehát csak azzal, hogy hígabb kávét iszunk, kevesebb tejjel, cukor helyett édesítőszerrel, több száz kilokalóriát megspórolhatunk a nap folyamán, és így úgy csökkentjük radikálisan a kalóriabevitelünket, hogy még nem is álltunk neki úgymond diétázni, fogyókúrázni.
1: Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad, és azt gondolom, hogy fontos, hogy folytassuk ezt a témát, úgyhogy várunk vissza ide a stúdióba. Dr. Ceglédi Edit, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének egyetemi agyunk tusa, egészségfejlesztő szakpszichológus volt ma a vendégem. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm én is.
1: Én megköszönöm a mai figyelmet. Egészségkód legközelebb egy hét múlva. Kutasi Juditot hallották.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk.
5: Pincér, pincér!
6: Igen, mit parancsol?
5: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
2: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix, a Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra. 3/4 A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk!
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Támogatják a nehéz sorsú tehetséges gyerekeket, egységes parkolási rendszer jöhet Budapesten, marad a kellemes őszi idő. Demeter Dia vagyok. Még több nehéz sorsú tehetséges gyermek kaphat támogatást. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázata az összefogásnak köszönhetően folytatódhat, sőt a korábbi 100 helyett csak nem 170 mély szegénységben élő gyermeket segíthet tanulmányai során, mondta rádiónknak Edvi Péter, a szolgálat alapító elnöke.
6: 169 ösztöndíjat sikerült összegyűjtenünk. Két nagyon komoly feltételt kell teljesíteni. Az egyik az, hogy a család nagyon szegény kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint. És ezen kívül a gyereknek jó, hogyha kitűnő bizonyítványa van, 4,5-tel is bekerülhet. Az elmúlt 32 év tapasztalata alapján olyan borzasztó a túljelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
8: A jelentkezési határidő október 18-a. Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája. Ez rögzíti, hogy 3 év alatt 100 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik az alap- és innovációs kutatásra szánt állami támogatást, közölte a szakállamtitkár. Horváth Péter szerint a stratégia kulcseleme az oktatás és a nyugati mintákat követve a nagy kihívásokra épül, 3 kiemelt területtel, egészség, környezet és a technológia. Ezeket 2 további pillér egészíti ki, a társadalmi jólét és a biztonság. Március végéig kell megteremteni az egységes fővárosi parkolási rendszer jogszabályi hátterét. A kormány és a főváros megállapodása alapján a parkolás üzemeltetése és bevétele a kerületektől a fővároshoz kerülne. A bevételeket kizárólag útfelújításokra fordítanák. Az ellenőrzést kamerás autókkal tennék gyorsabbá és hatékonyabbá. A tervekről rendkívüli közgyűlésen szavaznak a képviselők. Feketén dolgozott az összes biztonsági őr egy egyetemi rendezvényen. A NAV revizorai az eseményen a biztosítást végző társaság 16 emberét ellenőrizték. Kiderült, hogy egyik dolgozót sem jelentették be. A szabálytalanságok miatt a cég várhatóan mintegy 10 millió forint bírságra számíthat. Továbbra is kitart a derült napos száraz időjárás, legfeljebb elvétve jelenhet meg 1-2 felhő az égen. A déli szél csak északnyugaton élénkülhet meg, átmenetileg 23 és 27 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap alapvetően napos, gyengén felhős idő várható, csapadék nem valószínű, legfeljebb északnyugaton fordulhat elő jelentéktelen zápor. Mérsékelt szélben 19-25 fok valószínű, a hajnal hideg lesz, mínusz 1 plusz 10 fok várható majd.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
9: Kezdődjék a műsor!
2: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
9: Hadd halljam! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
10: Sok szeretettel köszönjük a kedves hallgatókat, ez a műsor is majdnem meghiúsult a betegségem miatt, de most már egész jól vagyok, úgyhogy a szexi orhangomon kívül minden.
11: Ja, mert hogy az történt, és ezt nem osztottuk meg a nyilvánossággal, üdvözlöm én is a kedves.
10: Igen, Gellért és Szabi a stúdióban.
11: Hallgatókat, ja. Hogy múlt héten lebetegedtem, és akkor amiatt már ugye, hát megbeszéltük, hogy nem lesz adás, aztán írtad nekem, hogy te is lebetegedtél, úgyhogy...
10: De most már jól vagyok, úgyhogy...
11: Hála a jó égnek.
10: A betegségem és én című műsorunkat hallják.
11: Egy hónapja nem csináltunk közösen műsort.
10: Igen, mert elmentem nyaralni. Tök jó volt.
11: Aha.
10: Képzeld el, a Horvátországban voltunk, Hvar szigetén, ez elég messzi táj, az egyik kedvenc helyünk Horvátországban, és képzeld el, hogy van, hát most meg nem Isztria, Cinema Isztria, vagy valami ilyesmi neve van, de ez nem jó, mert nem Isztrián voltunk, mindegy, szóval hogy van egy ilyen mozis kezdeményezés ott a szigeten is többek között, 3 városban, vagy 3 településen, Jelzában, Hvarban és Sztarigrádban is van szabadtéri filmvetítés.
11: Ez jó.
10: Azt imádom a horvátokban.
11: Ilyen szervezett mozi?
10: Aha, sajnos lecsúsztunk róla, mert szeptemberben voltunk, és az utolsó előadás az augusztusban volt valamikor, de még a plakátokat láttuk, meg a kompon is, amikor mentünk át, akkor láttuk a hirdetéseket. Nagyon jó hangulatú, hát tereken vannak felállítva ezek az óriás vásznak, és ott vannak berendezve ezek a ezek a zsőjék, vagy széksorok, és hát azért az nagyon menő lett volna, hogy valami helyi horvát valami filmet megnézni, nyilván kukkot nem értettünk volna legalábbis a verbális részéből, de hogy nagyon hangulatos lett volna, hát tudod milyen Horvátország ezekkel a gyönyörű épületekkel, ezek a kisvárosok, ezek nagyon rendben vannak.
11: Igen, hát kívülről láttam, vagy hát felvételeken én még nem voltam ott.
10: Voltál?
11: De majd egyszer.
10: Gyönyörű, gyönyörű hely, nagyon-nagyon szeretjük, és hát az a helyzet, hogy azt megfigyeltem, hogy a horvátoknál van valami, nem tudom, ez melyik a jó kifejezés rá, van az a fajta, hát nevezzük nacionalizmusnak, ami azt eredményezi, hogy zsigerből jön az, hogy szeretik, és nyomják is a hazait. Tehát nem kell nyomni, mert az van. Tehát ott a rádióban, amikor hallgattam a helyi rádiókat, akkor 10-ből 8 helyi volt, de 7 biztos, és a többi volt külföldi. És nem egy ilyen horvát tematikai rádió volt, hanem bárhova kapcsoltam, mindenhol ez ment. És ugyanez volt a filmmel kapcsolatban is, hogy talán egy olasz film volt a kínálatban, de ezek az ilyen kasszasikerek, amiket így mi is beszélünk, ezek egyáltalán nem voltak ebben.
11: Pedig biztos, hogy ott is mennek.
10: Persze,
11: csak
10: persze.
11: Szeretik ezt is. Egyébként erre a régióra, de a szerbekre is, meg a horvátokra is, de hát a csehekre nagyon-nagyon jellemző az, hogy az ő ilyen mozis toplistáikon általában mindig
10: hazai termékek
11: vannak, ha nem is csak, de általában nagyon jó helyen vannak ezek a hazai filmek, és hát rendszeresen produkálnak, akár ilyen középszerű filmek is, több milliós megtekintést
10: szóval,
11: is, moziban is.
10: Ezt továbbra is irigylem a szlávoktól, vagy horvátoktól, nem tudom, a többi szláv országban mi a helyzet ezzel kapcsolatban, de van egy gyanúm, hogy hasonló.
11: Hasonló, szerintem.
10: Hasonló a hozzáállás. Én bírom azt, hogy ők ezt így nyomják. Nyilván nem annyira kedvesek, mint mi. De lehet, hogy csak a szezon vége felé vagyunk mindig ott, és akkor már addig leállhatunk.
11: Hát meg mi si vagyunk mindig kedvesek. Ja, azért.
10: Igen, de nagyon okosak tudunk lenni. Mi mint magyarok.
11: De mindig, az mindig
10: mi okosak. Magyarok. Bármiben.
11: Okosak mindig vagyunk.
10: Most is okosak leszünk, mert gyorsan elmondjuk, hogy mi lesz a mai műsorban.
11: Igen, hát egy olyan film lesz a hét filmje, amivel szemben igen nehéz most okosnak lenni. A Warner egyébként a Tom Cruise főszereplésével készült Inarritu rendezés, a Digert úgyis marketingeli, nagyon vicces, csináltak ilyen videót, mert ugye Rotten Tomatoes-on is ilyen pillanatban 50%-on áll a film, ami még épp nem számít freshnek, de ugye már nagyon szépen megmutatja, hogy mennyire megosztó a film, és csináltak egy olyan spotot, amiben a dicsérő és a nem dicsérő idézeteket is belerakták, és most valóban a Digger, ami egy ilyen különös politikai szatíra, hát nagyon úgy tűnik, hogy megosztja a közönséget, illetve kereskedelmi meg úgy tűnik, hogy nem fogja megosztani, hanem óriásit fog hasalni, ami több szempontból is hát szomorú, meg szerintem tanulságos is, de majd erről beszélünk nem sokára. Aztán utána jön Brad Pitt meg az ő kutyája a Vadon szíve című filmmel, ami egy megtörtént esetet dolgoz föl egyébként, azt te nagyon szoktad szeretni.
10: Hát ezek az amerikai katonatraumák, ezek annyira nem tetszenek nekem, de valami ilyesmiről van szó.
11: Igen, hát arról van szó.
10: Nem láttam, hogy csak az előzetes felét tudtam megnézni, mert hamarabb érkeztem.
11: Hogy van egy ilyen elitosztagos figura, aki valamikor katona volt, és hát együtt szolgált a kutyájával, a német juhász kutyájával.
10: Már aranyos és könyvfakasztó.
11: Igen, és mind a kettőjüknek van ilyen traumája, mind a ketten fölébrednek éjszaka, mert rosszat álmodnak, és hát Alaszkában kalandoznak, és az ő
10: J.K. Simmonssal találkoznak.
11: Igen, össze. Találkoznak, egyébként nagyon-nagyon keveset szerepel a Simmons, de azért szerepel a film elején, szóval az ő kalandjaikról szól, meg hát arról, hogy hogyan próbálják meg túlélni több baleset után is a vadon.
10: Aztán a Kaptár is kapott egy folytatást, ugye, a Resident Evil.
11: Igen, és ebben az a különleges...
10: Ami vidéki házban játszódik, ez az a film, mert láttam egy előzetest.
11: Nem vidéki házban játszódik, illetve hát több helyen is játszódik, azt én nem tudom, hogy mivel kevered.
10: Valami
11: egy kellene. bár a főszereplője ennek a, hát hogy is mondjam, a hivatalos marketing anyagban újragondolásnak nevezett filmben egy futár az, aki szembesül azzal a vírussal, ami ugye a Kaptárva és a Resident Evil filmeknek mindig az alapja szokott lenni, és az a különleges ebben a filmben, hogy bár ez a franchise-nak azt hiszem a 7. vagy a 8. filmje talán, egy kifejezetten menő rendező készítette, a Zack Krager, akit a Fegyverek című film kapcsán
10: hát
11: is ismeretünk.
10: Hát az mondjuk világszám az a film.
11: Igen, igen, és ő egyre menő, egyre inkább tele van a naptára, és hát az a helyzet, hogy a Kaptár is szerintem azt bizonyítja be, hogy nem véletlenül, szóval ő szerintem egy nagyon tehetséges gyerek.
10: És a végére?
11: A végére jön egy szintén, hát egy inkább sci-fi, mint horror, de ebben is van mindenféle ilyen félelmetesebb dolog is, ez a Hope, Remény című koreai film, egy 160 perces film, amelyben...
10: Láttam az előzetesét, bocs, régen, és nem tudtam hova tenni, mert itt valami híres emberek is vannak benne, vagy ez nem az összekeverem?
11: Arra gondolsz, hogy az Alicia Vikander is megvan hirdetve, meg a Fassbender is megvan hirdetve. Igen. Na hát ők trükkösen vannak benne a filmben. Nem annyira spoiler, majd elmondom, jó, okay, amikor beszélünk leszünk. A film, jó, hogy jó. Hogyan, de alapvetően ez egy koreai film, egyébként a Cannes-i filmfesztiválon mutatták be, és nagyon tipikus koreai sikerfilm, szerintem az is tipikus benne, hogy mondjuk miért tetszett nekem, meg azért is, hogy miért maradtam ki belőle mégis, miközben néztem valamennyire.
10: Ez lesz, ma nem sokára jövünk vissza a filmszerésszel, azon belül pedig a hétfilmjével.
11: A Diggerrel.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Filmszerész. Nem csak kommentelőknek.
1: Nagyon remélem, hogy Tom Cruise nem megy bele abba a csapdába, amiben, és most nem jut eszembe a kék szemű, egyébként Oscar-díjas, néha lefogy, néha nem fogy le, de mindig elmaszkírozzák, és akkor a maszk...
2: Christian Bale?
1: Nem. A másik, aki a Dallas Buyers Clubban játszott.
2: A, ja, Matthew McCann.
1: Nem, a másik, hanem
2: kinek, Jared Leto?
1: Igen, na, ja, őre na, gondoltam. Hát vele szokott az megtörténni, hogy különböző maszkok mögé bújva, úristen, oda alakítás. De ott egyébként egy maszk mögött van valaki, aki akárki is lehetne, nyilván nem. De hogy a Tom Cruise-nak talán ez a második olyan megjelenése, ahol teljesen másképp néz ki, mint ahogy megszoktuk. És hogy remélem nem az van, hogy most elmegy abba az utcába, hogy akkor elkezd ilyen szerepeket vállalni. Az egyik ilyen volt a trópusi viharban.
2: Igen, nekem is az jutott eszembe egyébként erről a vállalásáról. Hát a Tom Cruise-al az van, hogy ő ugye alapvetően azért jó ideje, nem csak azóta, mióta 60 pluszos lett, de azóta leginkább alapvetően ugye egy sínen tartja az karrierjét, ami egy ilyen franchise sín, aminek az a lényeg, hogy a saját korábbi sikereit habosítja újra, illetve azokhoz készít mindenféle folytatásokat. Ilyen ugye a Mission Impossible sorozat, abban már elvileg nem lesz új, és elvileg új Top Gun se lesz, viszont amit legújabban bejelentett, ugye az a Mint a villám című autós filmje, ami, hogyha megszületik a babája Anne Hathaway-nek, akkor el is kezdik forgatni, és ez elvileg ugye 2028-ba jön, és emellett kevés olyan szerepet vállal, ami ilyen különálló. És hát én el tudom hinni azt, hogy ezt is az Inaritu miatt vállalta el, aki ugye nagyon menő mexikói származású rendező, és hát bele tud húzni ilyen projektekbe ugye nagy világsztárokat, csak most, ha a Birdman című filmjükre, vagy filmjére gondolok az Inaritunak, amiben ugye volt az Emma Stone, hát a Michael Keaton volt a főszereplő, és annak is, illetve annak is volt egy ilyen meta jellege. És hát a Diggernél is az van, hogy tulajdonképpen nagyon sokáig tartották, vagy így lebegtették, hogy ez mi is lesz ez a film. Azt lehetett tudni, hogy egy ilyen befolyásos, furcsa figuráról fog szólni. Aztán minél többet megtudtunk róla, annál inkább egyértelmű volt, hogy ez egy ilyen Trumpi figura, aki valami hülyeséget csinál, amit helyre akar hozni, de hogy pontosan ez a történet mikor játszódik, meg hol, meg mennyire lesz a tira, mennyire nem, az igazából addig nem tudhatja meg a néző, amíg be nem ül erre a filmre, és itt jön szerintem a nagy csapdája ennek a filmnek, hogy az Inaritu olyan 130-140 millió dollárból készített egy olyan filmet, ami elindul egy bizonyos vonalon, ott megy mondjuk a 35 percig, és akkor történik egy ilyen őrült dramaturgiai twist benne, egy olyan hát tényleg nagyon-nagyon vigyázok, hogy ne áruljam el, csak megpróbálom a dolognak valahogy a jellegét érzékeltetni, szóval egy olyan dolog történik benne, ami a filmnek az értelmezését gyökeresen megváltoztatja. Tehát, hogy onnantól kezdve egy másik filmet nézel, ami igazából egy lehetőséget is ad a Diggernek arra, hogy egy kicsit több legyen, de akkor se lesz igazából több, szóval az szerintem az igazán szomorú, hogy ez a film, ez pontosan olyan, mint amilyen az ilyen nagy rendezőknek szoktak lenni az ilyen félreértései. Tehát amikor valamit így nagyon akarnak mondani, de hogy nem...
1: Ez is,
2: de hogy közben meg nincs is olyan állítása, ami ne lenne, már nagyon sokszor elmondva, vagy ne lenne igazából eléggé közhelyes. Egy nagyon érdekes keretbe helyezi bele ennek a befolyásos embernek a történetét, aki tényleg nagyon egyértelműen a Trump, és a körülötte lévő figurák is nagyon egyértelműen azok a figurák, akiket mostanában a Fehérház környékén láthatunk, és itt, hogyha az ember nézi a filmet, akkor még inkább eszébe juthat, ami talán már az előzetes kapcsán is sokaknak eszébe jutott, és talán ezt ki is mondták, hogy a Kubrick félre Dr. Strangelove, ami nagyon-nagyon sokszor beugrik emberek, és akkor most behoznék egy másik filmet, hogy nagyon óvatosan, az éppen a már emlegetett Birdman, de hogy ez pontosan miért, az tényleg nem árulom el. Azt nem tudom, hogy a Tom Cruise alakítását az Oscar részre fogja venni. Őszintén szóval azt sem tudom, hogy ebben a nagy megosztott fogadtatásban, amiben részesül a Digger végül, vagy a fogadtatásnak végül mi lesz a vége. De nekem az a benyomásom, hogy ez a film nem fogja érdekelni a nézőket. Azon egyszerű oknál fogva mondom ezt, hogy és elnézést, hogy ezt mondom, de hát ez végül is mégiscsak egy ilyen lakmuszpapír, hogy engem sem érdekelt, akit azért elég sok film érdekel. Tehát, hogy én nyitott tudok lenni, és egy idő után mégiscsak elengedtem ezt a dolgot, és legfőképpen mondom azért, mert az összes trükközése, meg az összes ilyen hogy mondjam, az olyan gesztusa, amivel benne akar tartani a filmben, igazából így lehullott rólam. És hát igen, kimondom, hogy én igazából az Inarritunak még ilyen gyenge filmjét nem nagyon láttam, és valószínűleg arra láthatunk példát a Diggerben, ami igazából olyan nagyon szatíra se tud lenni, de olyan nagyon másik műfajba se tud igazán megkapaszkodni. Arra láthatunk példát, amivel kapcsolatban általában csak pozitív dolgokat szoktunk emlegetni. Mostán például a Christopher Nolan kapcsán szoktuk azt mindig mondani, hogy a csávónak adnak egy rakás pénzt, és akkor megcsinálja a filmjét, eleinte senki nem érti, hogy ebből majd hogy lesz sikerfilm, és aztán a végére mégiscsak lesz belőle egy ilyen. Szerintem az Inarritu is nagyjából ebbe a kategóriába tartozik, hogy adunk neki, vagy tartozott, ezt majd meglátjuk, hogy ezután is így lesz-e, hogy adtak neki egy rakás pénzt, aztán majd ő megcsinálja a filmet, amivel én azt gondolom, hogy nem is feltétlenül a bevételre mentek rá, hanem inkább arra, hogy majd Oscarokat fog szerezni, meg mindenféle más elismeréseket a film. Hát majd meglátjuk, hogy ennek mi lesz a vége. A szokásoshoz képest tudom, hogy most kevésbé vagyok konkrét, ahogy beszélek a filmről, de egy kicsit tényleg a saját csapdájába is dől ez a film azzal, hogy ennyire egy nagy fordulatra építi magát, mert így valóban nehéz mellette és akár ellene is érvelni, hogyha az ember úgy akar beszélni róla, hogy nem akarja lelőni ezeket a bizonyos fordulatokat.
1: Hát, hogy Royt idézzem, mindenki menjen el, nézze meg, és akkor döntse, hogy tetszette neki, vagy sem.
2: Igen, aztán majd szerintem egyébként visszatérünk erre a filmre, majd egy picivel később, nem tudom, amikor fölbukkan streamingen itt-ott, mert én nekem azért lenne mondani valóm erről a fordulatról, meg arról, hogy ez mire jó, mire nem jó, de valóban ne roncsuk el a kedves nézők, hallgatók szórakozását.
1: Ismét tartunk egy rövid szünetet, és utána jövünk vissza a filmszerésszel és Brad Pitt-tel.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
3: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Elindult a természet hű borokkóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk, a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Arany Háromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Még ne menjetek el! A filmszerész a szünet után folytatódik. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
2: Annyira nehéz elhinni, hogy van egy figura, a Brad Pitt, aki már annyi idős, amennyi. Igen. Egyszerűen nekem ilyen örök ifjú a csóka, de valahogy olyan szépen simítja a karrierét abba a korba, amiben ő jár éppen most.
3: Épp amikor néztem azt a filmet, amiről beszélünk, és ami már elérhető néhány hete a mozikban, ez a Vadon szíve, és egyébként nagyon szépen nézik így worldwide, meg itthon is. Pont amikor néztem, akkor jutott eszembe, hogy valami ilyesmi viszonyom volt nekem sokáig a vászon, amikor így kezdett idősebb lenni, és hát az új filmjei ugye akkor jöttek ki, amikor én nem tudom, én fiatal felnőtt voltam, és én már így idősödött, tehát láttam ezt a vonalat, és van is közös filmjük, ugye a Robert Redfordra gondolok, ugye a Kémjátszmában ők játszottak is ugye együtt, de valahogy ő így a filmben bemutatott karaktereivel kapcsolatban is valahogy úgy öregedett, mint ahogy a Brad Pitt. Egyébként pont neki is van egy ilyen túlélős filmje, ami ilyen hajós túlélős film, a Minden ki oda lett? Vagy hát, minden oda van?
2: Nézek hülyén,
3: valami ilyesmi a címe, az is ilyen egyszemélyes film. Ez nem egyszemélyes, mert ugye ebbe van egy kutya is, és hát ami fontos referencia még ezzel a filmmel kapcsolatban az, hogy a Brad Pittek ugye vannak olyan rendezői, akikkel viszonylag sokat szokott együtt dolgozni, például hát ugye az Oscarját a Tarantinónak köszönheti, és most ugye folytatják is, hogy a Fincher segítségével volt egyszer egy Hollywoodot, ami nem sokára majd látható is lesz, de van egy másik rendező is, több rendező is van, akivel több filmet csinál, de mondjuk a David Ayer, az a figura, akivel állító úgy a forgatáskon kívül is eléggé jóban van, és ami ilyen híresebb

0: filmje, amit együtt csináltak, az ugye a Harag című Fury, azt hiszem az volt az eredeti címe, milyen tankos, háborús valami.
1: Az, amit még mindig nem néztem.
0: Érdemes egyébként megnézni, nem annyira nagyon kiemelkedő film, de szerintem eléggé jól meg van csinálva, és hát ugye van közös pont a két film között, az a katonalét, vagy hát, hogy ott is egy katonát játszott a Brad Pitt, itt is egy katonát játszik, illetve egy ex-katonát, aki megjárta a közel-keleti frontokat a kutyájával együtt, aki szintén egy ilyen képzett kutya, és szintén nagyon súlyos sérüléseket szerzett a különböző háborús akciókban, és ők ketten, hát igazából én azt gondolom, hogy legalábbis azt érzékelteti a film, hogy hát egy ilyen kikapcsolódós kalandnak indulnak neki az alaszkai vadonba, és hát pekjük is van, meg különböző dolgok történnek velük meg a felszereléseikkel, amiből adódóan egy ilyen túlélő helyzetbe kerülnek, és hát kiderül, hogy mit ér a kommandós kutya meg a kommandós figura egy ilyen helyzetben.
1: Hangsúlyozzuk, hogy megtörtént eseményeken alapul a
0: Igen, sztori. Megtörtént eseményeken, amiből úgy tudom, hogy írtak egy regényt, és akkor tulajdonképpen ez annak az adaptációja, de ez nem egy ilyen realista kalandfilm, tehát hogy ha valaki azt várja, hogy csak olyan dolgok történnek benne, amiket pontosan így el tudunk képzelni a valóságban is, az valószínűleg csalódni fog, mert azért ez ki van színezve azért, hogy kellőképpen heroikus legyen az egész, de nem lesz belőle ilyen bohóckodás. Tehát azért, hogy mondjam, a saját világán belül hihetőek ezek a dolgok, amik történnek benne. Ami izgalmas, hogy valóban két szereplős filmről beszélünk, de azért ez egy rendkívül nagy igénnyel elkészített, rendkívül látványos film, ami azt a feladatot vette magára, és ez egy nagyon nehéz feladat szerintem, hogy egy olyan helyzetet mutat be, amiről azt kell elhitetni a nézővel, hogy ez valóban a természet. Ezek az állatok, akikkel találkozik ez a kutya, meg ez az ember, azok valódi, igazi állatok. Szóval, hogy valahol az alaszkai vadtájnak a kiszámíthatatlanságát is be kell mutatni, de közben meg hát olyan dolgok vannak benne, amikhez hát igénybe kellett venni a számítógépes segítséget, tehát rengeteg CGI-jal készített állat van benne. Sőt, szerintem a kutyán kívül az összes állat, a medve, a farkasok, mindahány ilyenek, és az az érdekes benne, és ez volt szerintem a technikailag nehezen megvalósítható, hogy ezekkel a CGI lényekkel ez a kutya is interakcióban van. Tehát ő is reagál rájuk, tehát hogy ezt valószínűleg a filmkészítőknek vagy nagyon ügyesen kellett megcsinálni, még akkor is, hogyha tudtam, már 4 kutya állt egyébként a rendelkezésükre, tehát hogy 4 kutya játszotta ezt az egy kutyát, azt hiszem Odin talán a filmbeli neve. Őt nagyon-nagyon ritkán helyettesítik CGI-jal, tehát néhány ilyen gyors vágásban csíptem el, hogy hoppá, ez nem is az a kutya volt, de hát olyan dolgokat is csinál, zuhan, ugrik, nem tudom.
1: Amire nehéz rávenni.
0: Amire nehéz rávenni, meg nem is csak rávenni, mert szerintem a kutyák elég sok mindent hajlandóak megcsinálni, hanem valószínűleg túl veszélyes lett volna.
1: Volt kutya dublőre?
0: Hát ez a 4 kutya egymásnak volt igazából a dublőre. Azt nem tudom egyébként, hogy ilyenkor hogy osztják meg a kutyák között, hogy így.
1: A Gázsit például.
0: A Gázsit is, meg azt, hogy ki mit csinál, de az biztos, hogy nagyon működik ez a kutya a Brad Pitt-tel, és igazából arról akar itt szólni ez a történet, és ez sikerül is neki, szerintem meglehetősen meghatóan, hogy micsoda kapocs van e között a két figura között, és talán az a bátrabb vállalása, hogy a kutyát egy nagyon kicsit még a szokásosnál is jobban önálló karakterként, már ilyen emberkarakter terként kezeli, mert hogy ahhoz, hogy a Brad Pitt és a kutya között lévő érzelmi kapocs kellőképpen érzékeltetve legyen, mert hogy ennek nagyon fontos szerepe lesz majd a filmben, ahhoz ez kellett, és hogyha innen indulunk, akkor szerintem lehet azt mondani a vadon szívére, hogy ez egy ilyen gicses film, mert egyébként valahol szintén az, de hát ugye Brad Pitt is egy csomó mindent bevállalt benne, és hát valóban nem tűnik benne, ha már innen indultunk, legyen ez a keretes szerkezet ennek a megszólásnak, hogy valóban nem tűnik benne egyébként öregnek. Tehát, hogy ne, egyáltalán nem látom azt, hogy nem tudom én a képtakaráson kívül, vagy a kameraképen kívül már biztos tolták alá a sámlit, hogy tessék leülni, hanem hogy kifejezetten jó állapotban van ez a hapsi. Meg hát mesélte is, hogy neki azért oda kellett tenni magát ezen a forgatáson, mert nem volt egy kényelmes forgatás, és ez egyébként látszik is a filmen, hogy sokszor a veríték, meg a killódás az olyan igazinak tűnik benne. Szóval, hogyha valaki szeretne látni egy ilyen igazi hollywoodi túlélő filmet, egy igazi hollywoodi kalandfilmet, amiben tényleg így minden működik, és még a kiszámíthatóságával együtt is be tud rántani érzelmileg, akkor szerintem a Vadon szíve az egy ilyen ideális választás. Nem véletlenül lett belőle egyébként a nagyjából megjósolható sikerfilmje az ősznek, vagy az egyik első ilyen őszi sikerfilm.
1: Mennyire verítékezős a megnézése a Kaptárnak, hogy ilyen szépen fogalmazzak, és egyáltalán hol lehet azt megnézni, mert az a következő filmünk.
0: A Kaptár? Ez is a... mozi.
1: Igen,
0: ez is mozi.
1: Azt hiszem, hogy... elviszik moziba az ilyeneket.
0: Hát olyannyira, hogy elég nagy siker.
1: Tényleg?
0: Igen, igen. Nálunk nem
1: jó,
0: annyira.
1: Erről is én részt mondom, mert levettem a kezem a Kaptárról egy idő ideje.
0: De... Igen, de egyrészt megvan szerintem a rajongó tábora valamiért. A valamit, azt most kicsit ironikusan mondtam, mert szerintem a valami az a videójáték. Tehát, hogy a Kaptár kapcsán én még mindig nagyon sok olyan kommentet olvasok, hogy most akkor ez a videójátékhoz képest milyen meg. Tehát, hogy elég komoly rajongó tábora van, csak ugye ez minket nem ér el annyira.
1: Nagy barátja voltam régen a videójátékokból készült filmeknek, mondjuk a... mindegy, nem tudom mi a címe.
0: Sok van.
1: Sok van, van egy pár, igen. És hogy ezekkel a videójátékokkal én sosem játszottam. Úgy szerettem ezeket a filmeket, de aztán ez elmúlt.
0: Igen, és hát így, ha valamivel kapcsolatban megkérdeztek volna, hogy van-e értelme egy bizonyos franchise-ból még filmeket csinálni, és azt mondták volna, hogy például a Kaptárból, akkor azt mondtam volna, hogy ne, bocs. Ebből 7 vagy 8 film készült, a legtöbb filmnek a főszereplője Mila Jovovich volt, és egyébként a férje rendezte a legtöbb ilyen filmet, vagy nem tudom, amikor az elsőt csinálták, már a férje volt el, de aztán az időközben az Anderson a férje lett, és hát azért ezt eléggé így széthorták, ezt az egész ilyen zombis, vírusos, posztapokaliptikus dolgot, és akkor jött a hír, hogy a Zack Cregger, aki ugye a Fegyverek című filmet, meg a Barbár című filmet is készítette, és most így nem tudom, ilyen top 5 menő rendező Hollywoodban. Ő most csinál egy Kaptárfilmet, akkor így vakartam is a fejemet, hogy hát ez a csávó miért, vagy miért fontos ez neki, miért kell neki ez.
1: Aztán lehet, hogy jó lesz a vége.
0: Igen, és aztán végül jó is lett, azzal együtt, hogy nem is csak ebben az évben, hanem azt gondolom, hogy ugye az egész életemet tekintve az egyik legkellemetlenebb mozizásom volt ez a Kaptár. Másfél hete mentem el rá, egyébként általam szeretett kvázi külvárosi moziba, ahol szerintem a világ legrosszabb közönségét fogtam ki egy vasárnap délután, amilatt azt kell érteni, hogy mellettem a csávó, komolyan mondom, Szabi, nem viccelek, tehát villával evett valamit, és hozzá popcornt csipegetett, nem viccelek.
1: És elkészülten érkezett.
0: És a sorban ült két ilyen 10 év körüli, vagy talán még annál is fiatalabb gyerek, ez azt hiszem, hogy 18-as vagy 16-os film, de nem is ez a baj, mert egyébként én is néztem már 10-valahány ilyen horrorfilmet, hanem hogy az egyik gyerek, gondolom a látottakra is reagálva, egyfolytában beszélt, ami nem tudom, hogy miért nem zavart néhány emberen kívül kb. Így mindenkit, és még mellette is voltak ilyen mindenféle zörgések, szóval így eléggé mindent megtett a kedves közönség, hogy ne vegyem észre, hogy ez a film jó, de az a helyzet, hogy ezzel együtt is nagyon klassz volt, és az benne az izgalmas, hogy igazából a Zack Cregger, mert hogy ő írta másodmagával a forgatókönyvet is, igazából valóban nem csinált semmi mást, csak az egész ilyen Kaptár történet elejére tolatott, vagy oda rohant, vagy nem tudom, és elkezdtem, mintha így újra elkezdte volna mesélni ezt az egészet, de nem akarta ezt az egészet ilyen nagy szavakkal előadni, vagy nem akarta egy újra struktúrálni a történetet, hanem fogott egy futárgyereket, akivel egyszerűen annyi történik ez alatt a film alatt, hogy, hogy hát neki el kell vinnie egészségügyi okokból bizonyos dolgokat, nagyon hamar el kell jutnia egy helyre, és hát bal szerencséjére nem csak, hogy épp hogy arra az estére esett ez a futármunka, amikor egy ilyen kvázi zombi apokalipszis tör ki, hanem még az ő mindenkori küldeményeinek is komoly köze van ahhoz, ami történik. De igazából ebben a filmben csak az a fontos, hogy ő túlélje, hogy hogyan kezdi magát megvédeni, hogyan szerez fegyvert, és így tovább. És
1: szerintem
0: így tovább.
1: Én ezt az előzetest láttam végig.
0: Elképzelhető, hogy ezt láttad, és végig tartja magát a film ehhez, hogy ez csak arról szól, hogy ez a csávó megúszza ezt az egészet, és ilyenkor jön képbe az, hogy amikor nem ilyen CGI lényekben, mert nyilván azok is vannak benne, vagy nem feltétlenül abba gondolkodsz, hogy most a látvánnyal hogyan fogod a nézőket megfogni, hanem azon gondolkodsz, hogy hogyan lehet izgalmassá tenni egy menekülést, tehát így előveszed az úgynevezett klasszikus filmkészítési eszközöket, hogy mi az a suspense, meg hogyan kell egy ajtót pont becsukni, amikor pont odaérnek. Tehát, hogy ezek az ilyen nagyon egyszerű dolgok, amiket igazából szerintem csak akkor veszünk észre egy filmben, amikor rosszul működnek. Mert amikor így minden rendben van, akkor ezt csak mondjuk, fú, ez nagyon izgalmas volt. De a kaptár az pont ezért érdekes szerintem, meg pont ezért tanulságos, mert ha lerakod a többi kaptár mellé, akkor ilyen tankösszerűen el lehet magyarázni, hogy na tessék gyerekek, ez az, amitől működik, itt meg emiatt lett ez a dolog ennyire lapos, és hát tényleg, ha csak ez a megoldása annak, hogy hogyan lehet nézhetőbb franchise filmeket csinálni, hogy odaadjuk ilyen zseniknek, akkor szerintem ez egy jó dolog, tehát hogy én ezt abszolút támogatom. Én támogattam egyébként azt is, amikor a Tarantino kitalálta, hogy a James Bondot akar rendezni, meg egy időben úgy volt, hogy Star Trek-et rendez, meg a Guy Ritchie-nek is voltak mindenféle ilyen ambiciózus vállalásai. Én ezeket mind nagyon jó ötletnek tartom, mert egy idő után tényleg csak ez segíthet szerintem azon, hogy ne önismétlőek legyenek ezek a filmek feltétlenül, hanem legalább abban a nem tudom, két órában izgalmasak legyenek, még akkor is, hogyha nem feltétlenül ez belőlük, nem tudom, remek mű.
1: A végére pedig egy sci-fi, ami inkább sci-fi maradt, mert ugye mondtad, hogy horror is egy kicsit.
0: Igen, ez a Hope.
1: Hope című. Hope, remény, ha valaki esetleg.
0: Igen, de egyébként nem érdekes mondom, a magyar címe is ilyen, hogy tehát így van, hogy Hope, kötőjel remény.
1: Ezt mondom, hogy Hope, remény.
0: Igen, nem mi fordítjuk le, ezt most csak nem, azért nem, mondom
1: ez a kedves hallgatóknak. Igen, kedves hallgatók, ezért mondtam így.
0: Hogy ez a rendes címe.
1: Gúnyol a hangomban.
0: Igen, ezt tavaly mutatták be Cannes-ba, ez egy koreai film, gyorsan előre rohanok, mert hogy bevallom, hogy én azon nagyon meglepődtem, miután végignéztem ezt a pontosan 160 perces filmet, hogy úgy van vége, mint egy sorozat résznek, tehát egy nagyon konkrét cliffhangerrel van vége, miután 160 percen keresztül azt néztem, hogy emberek menekülnek, mert hogy ez is egy menekülős film, érdekes módon, csak egy kicsit másmilyen, mint amit mondjuk Hollywoodban megszoktuk, de alapvetően ez egy műfaji film. Tehát arról szól, hogy van egy kisváros, az a neve, hogy Hope egyébként. Arra utalnak, mert hogy nincs igazából nagyon sok minden kimondva ebben a filmben, de arra utalnak, hogy valahol ott az észak-koreai határnál lehet, mert hogy ott beszélnek arról, hogy szoktak átszökni emberek, meg látunk ilyen táblákat, tehát egyébként is egy ilyen érdekes homályzónában lévő településről van szó, és egy napon tulajdonképpen azt nem tudjuk, hogy mikor, mert ilyen in medias res kezdődik az egész film, hogy ott állnak emberek egy döglött szarvasmarha előtt, meg a rendőr is így kaparja a fejét, hogy ez most miért lett így fölkoncolva ez az állat. Szóval, hogy belekerülünk egy ilyen helyzetbe, hogy elkezdenek hullani az állatok, meg elkezdenek emberek is meghalni, meg mindenféle dolgok mennek el, meg szűnnek meg, mint általában az ilyen helyzetben ez lenni szokott, de ami baromi érdekes, hogy igazából a 160 perc, az tényleg arról szól, hogy fogunk két-három történetszálat, a rendőrét, meg két másik ilyen vadászcsávókét, meg van még egy szál. Ezeket fogjuk, de ezeken a szálakon is igazából csak azt látjuk, ahogy ezek az emberek menekülnek puskákkal, lóval, és megpróbálnak-e, mint kiderül, az ilyen, hát valószínűleg inváziózni érkezett idegen lényekkel szemben, mert hogy ez sem egyébként egyértelmű benne, hogy pontosan ezek az idegen lények, amik ilyen nagyon különösen néznek ki, persze CGI lények, hogy ők pontosan mit akarnak, és akkor most érkeztünk el oda, amiről beszéltünk a film elején, pontosabban szóba hoztad, hogy két nagy név is igen. Van e filmmel kapcsolatban, vagy láttál két nagyobb nevet, akik így ki is lógnak, mert igazából rajtuk kívül az összes szereplő koreai, és hát a Michael Fassbender, meg az Alicia Vikander, ők szerepelnek a filmben, na már most két idegen lényt játszanak egyébként, akik egy nem létező nyelven beszélnek a filmben.
1: De tényleg ők játszanak benne?
0: Az ő hangjuk, ezek CGI lények, aha. Tehát hogy a kinézetük az sokszor hasonlít egy emberhez, de inkább nekem valószínűleg, akik látták a filmet, hogy lehurrognának, de nekem az jutott eszembe a kinézetükről szigorúan, mint ahogy a Gyűrűk ura filmben ezek a fa emberek kinéznek. Valahogy az arcuk is egy kicsit olyan meg, hogy egy átalakulnak, de én is a végén, meg hát az elején is kivannak ők azt hiszem írva, meg hát én is láttam a stáblistán, hogy szerepelnek, és végig kerestem őket, és pont az utolsó egyik utolsó jelenet az pont olyan, amiben az a két alien karakter beszélget, ami a Michael Fassbender meg a Vikander, és akkor ismertem föl őket, hogy jó, hát róluk van szó. Ez tulajdonképpen egy ilyen kedves kameózás szerintem. Egyébként elég nagy siker a világon mindenhol ez a film, és azzal abszolút egyetértek, hogy tud valami újat mutatni. Nagyon nehéz megfogalmazni egyébként, hogy ez a fajta kergetőzős horror sci-fi, ez mennyiben különbözik, vagy pontosan miben különbözik, miben különbözteti meg magát a Hollywood ilyen kergetőzős sci-fi horroroktól, de azt hiszem, hogy egyrészt van ez az érzelmi túltelítettség, ami ilyen alapjában megvan ezekben a filmekben. Tehát ugye, ha egy koreai filmben, nem tudom, valaki sír, akkor nem sír, hanem üvölt.
1: Bömböl.
0: Hogyha valaki vicceseket mond, vagy valami nevet, akkor nem kuncok, hanem így hangosan röhög, és szóval ilyen nagyon erős amplitúdokkal dolgoznak, ami az európai szívnek és szemnek egy kicsit szokatlan néha, és egyébként ez a fajta különös ilyen érzelmi túlvezér, ez igaz az akciójelenetekre is. Tehát, hogy nagyon követhetőek az akciójelenetek, csak ott is annyira túlhúzzák ezeket a rohangálásokat, vagy akár azt, hogy milyen hosszú ideig tud menekülni egy sprintelő, ilyen lény elől egy darab ember. Például az ilyen filmeknek sajátossága, és ezt egyébként erre a koreaiak is beleszaladnak, vagy hát nem tudom, hogy ez másokat is szokott-e zavarni, hogy amikor van egy ilyen párhuzamos montázs, amiben azt láthatjuk, hogy valaki menekül valaki elől, és látjuk, hogy az üldöző az ilyen iszonyú nagy tempóba megy, akkor nekem nagyon sokszor azt ott lenni az érzésem, hogy amikor mutatják ezt az üldözőt, akkor sokkal gyorsabban megy, mint ahogy ezt az embert egyébként a montázs közben utolérhetné. Tehát, hogy most nem tudom, hogy ez világos-e.
1: Világos,
0: hogy
1: rengeteg ilyen film van.
0: Igen, hogy látod egy képbe, hogy fut utána, mint az őrült.
1: Már rég utol kellett
0: érni. És akkor a következő vágásnál látod, hogy nagyjából még mindig ott van, igen. De egyébként ennek van, hogy mondjam, ez elfogadható is tud lenni, mert nyilvánvalóan a szemszögtől függ, hogy egyes iramot hogyan tudsz dekódolni, vagy hogy mennyire látsz egy ilyen filmben valakit gyorsnak, de hát nyilván ez is az úgynevezett túlzások közé igen. tartozik, hát, ami művészet. Igen, ami azért beleszokott tartozni az ilyen filmek.
1: Ez körében. Moziban van ez a film?
0: Abszolút moziban van, hogy még sietni kell, hogy meg lehessen nézni, mert én most néztem meg néhány napja, és már csak néhány előadást csíptem el belőle, hát nálunk azért nem a koreai feliratos filmek a legmenőbbek, bár egyébként épp most ment a Cor Darwinban is egy ilyen koreai fesztivál, és azon nagyon-nagyon sokan voltak.
1: Köszönjük a mai figyelmet, ez volt már a filmszerész, Gellért jövő hétre valami kecsegtető vagy.
0: Én biztos itt leszek, jó, okay, magammal kecsegtetek.
1: Okay. Magammal kecsegtetek. Jó, rendben, akkor jövő héten találkozunk, ez a műsor is fent lesz a Spotify-on, azt meg lehet hallgatni, úgyhogy addig mindenki vigyázzon magára, sziasztok!
0: Köszönjük szépen, meghallgattak minket, mindenki vigyázzon magára.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: bistrójárat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bistró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Te is unod már a sablonos borokat? Na akkor itt az idő, hogy végre valami igazán izgalmasat bonts! Vinox.hu. Egy tüzes francia vagy egy vérbe olasz? Prémium pezsgők, proszekkók és borok, amelyek nem csak az estédet, de a sztorikat is garantáltan feldobják. Exkluzív és gyors, csak kattints és bonts meg egy új palackot! Vinox.hu a minőségi bor webáruház. A bor, amit érdemes érezni.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Bírság járhat a tűzifa gyűjtésért, megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kabóca. Ma is sok napsütés vár ránk. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a hétvégi erdőbényei kihelyezett kormányülésnek. Kármán András pénzügyminiszter közölte, ősszel benyújtja a kabinet a büdzsé tervezetét, amikor már pontosabb gazdasági adatok állnak rendelkezésre. A jövő évi költségvetésben 28.500 forintról 120.000 forintra emelnék a nyugdíjminimumot, sávosan növelnék az alacsony nyugdíjakat, továbbá nőne az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadéka is. A pénzügyminiszter szerint az intézkedések 123 milliárd forintba kerülnek, a fedezet biztosított. Bírság járhat azért, ha valaki engedély nélkül gyűjt tűzifát az erdőben. Sokan azt gondolják, hogy a földön fekvő ágakat és fadarabokat bárki hazaviheti. Ezek összeszedésének feltételeit azonban az erdőgazdálkodó határozza meg. Élő fákról vagy cserjékről tilos levágni a lombot és ágakat, és nem szabad álló fát sem kidönteni. Megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kabóca. Az Ázsiából származó kártevő komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet elsősorban a szőlő ültetvényekre, de számos gyümölcs és erdészeti fára is, mondta rádióknak Szűcs Csaba, a NIBIH növényvédelmi igazgatója.
3: A nimfák, a lárvák és a kifejlett rovarok szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen másodlagos kórokozók, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyedsűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitása és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban határozzuk meg az előfordulását a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését. Az állati károsítónak minősül az illetékes hatóságnak, már magát a gyanút is be kell jelenteni.
2: Megkezdődött a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében zajlik az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, közölte a NIBIH. Az érintett térségekben a következő két hétben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Továbbra is kitart a kellemes őszi idő, az ország nagy részén szintén zavartalan lesz majd a napsütés. A déli szél is csak néhol élénkülhet meg, 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Holnap kevés fátyol felhő érkezhet fölénk, de többnyire így is napos időre számíthatunk. Kisebb esőzápor legfeljebb az észak-nyugati határnál fordulhat elő. Továbbra is mérsékelt marad a légmozgás a friss hajnalt követően, 21 és 26 fok közötti csúcsokat mérhetünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
1: Sziasztok, ez a Gazdasági Társadalmi Értelmező magazin Pogácsa Zoltánnal és velem Kántor Endrével. Mai témánk pedig a nemrég publikált PISA eredmények, és azon belül is az, hogy mi történik a világban, és mi történik Magyarországon, milyen következtetéseket lehet levonni. Hát szerintem a magyar oktatással foglalkozók, az ország jövőjét jósolgatók és abból elemezgetők, hát elég szomorúan látták azt, hogy eléggé csúnya lemorzsolódás van a magyar eredményekben. Lehet, hogy egy picit öröm volt az ürömben, bár nem hiszem, hogy az OECD átlag is csökkent, illetve az is, hogy hát nem sok ország teljesített nagyon jól, illetve voltak kiugróan jól teljesítő országok, ezeket vizsgáljuk most meg.
2: Igen, és hát nyilván az oktatáskutatók ezt most sokáig fogják részletesebben is elemezni, nyilván lesz a különböző aspektusoknak külön-külön vitája, tehát mi most nem fogjuk tudni ez alatt a rövid idő alatt az egészet kitárgyalni, de a legfontosabb pontokat szerintem érdemes felvetíteni. Az egyik, és számunkra nyilván Magyarországon ez a legérdekesebb, hogy a magyar diákoknak az eredményei ezek drámaian romlottak. Ugye az, hogy Orbán Viktor 16 éves kormányzása alatt nem volt oktatási minisztérium, ugye erre szokták mondani az Orbán hívek régen, hogy nem baj, nem kell minisztérium, csak jó legyen az oktatás. Hát nem lett jó az oktatás, tehát egyszerűen az látszik az adatokból, hogy minden mért teljesítménymutató drámaian. De tényleg nem az, hogy így a egy picit, ami még a mérési hiba lehet, hanem hogy messze a mérési hibákon túlmutatóan, teljesen egyértelműen a teljesítmény tükrözően romlott. Ez az egyik. A másik, amit te is kiemeltél, hogy azért általában az OECD egésze romlott, és ugye akkor elkezdtek arról vitázni, hogy ez azért van-e, mert az ilyen ICT, AI hatás, hogy a diákok ugye, mert azt gondolták, hogy ezek a digitális eszközök, ezek majd jót tesznek, meg segítik, meg a mesterséges intelligencia, de kiderül, hogy lehet, hogy nem annyira, erről is egy nagy vita indul, és hát ugye szintén nagy vita indul a bevándorlóknak a hatásáról, tehát hogy ugye a gazdag országokban azért romlottak el a mutatók, tehát mi van akkor, hogyha kivesszük a bevándorlóknak a mutatóit, akkor mondjuk akkor is igaz-e az, hogy romlottak ezek a mutatók, tehát tényleg ez a második ilyen tématerület, hogy az egész OECD romlott. Ez persze nem menti fel a magyar oktatás irányítás, hiszen ugye attól, mert nem tudom, Finnországban romlik a mutató, vagy Németországban, attól nekünk még a saját oktatási rendszerünket bizony javítani kellett volna. És hát a harmadik nagy témakör az, amit te szintén felvetettél, hogy közben kik a nyertesek, tehát hol van a jó oktatási rendszer jelenleg, és hát itt teljesen egyértelmű, hogy a Távol-Keleten, tehát hogy olyan döbbenetesen meggyőzően mutatják az adatok, hogy Szingapurban, Korea nagyon jól teljesült értelemszerűen, Dél-Korea, mert Észak-Koreát mérni sem érjük, meg hát hagyjuk, de hogy Dél-Korea, és hát ugye azok a kínai területek, amelyek részt vesznek a PISA mérésekben, és ugye erre szokták mondani, hogy de hát ez nem reprezentatív egész Kínára, mert Peking, Shanghai, Jiangsu és még egy, amire nem emlékszem. De hogy ezek...
1: Zhejiang.
2: Köszönöm. Tehát ezek olyan területek, amelyek egyrészt Magyarországhoz fogható fejlettségűek, tehát hogy ilyen magyar-cseh szinten vannak már egy főre jutó GDP-ben, tehát hogy tök fontos, hogy a mi fejlettségi szintünkön sokkal jobb mutatókat produkálnak ezek a kínai területek. Másrészt meg hát itt van a kínai termelésnek a nagy része, tehát hogy engem tényleg nem annyira érdekel, hogy ugye Kína azért akkora, mint egy föld rész tulajdonképpen, tehát Kínát érdemesebb Európával összehasonlítani, és attól, hogy mondjuk van Európában Moldova is, attól még persze engem ez nem annyira érdekel, hogyha közben meg nagyon versenyképesek mondjuk a mit tudom én a svájci mutatók. Tehát, hogy attól, mert van belső Kína, és ott lehet, hogy el tudom képzelni, hogy rosszabb mutatók vannak, de valójában a kínai ipari termelésnek a jelentős része, meg a kínai technológia, tehát ugye a jövő szempontjából, mert ugye azt ne felejtsük el, akik ma iskolában vannak, azok majd 5-10-15-20 év múlva fogják a derékhadát adni az akkori kínai iparnak, és hát ugye, ha most Pekingben, Shanghaiban, nem, Jiangsuban, de nyilván nem mérik Shenzhen, de nyilván Shenzhenben is baromi jó eredményeket mérnének, ha ezek hasonlítanak Hongkonghoz, Koreához, Szingapúrhoz, akkor ebből az jön ki, hogy bizony Kína felzárkózott ehhez a távol-keleti fejlett térséghez, és 20-30-40 év múlva az a típusú előny, amin megvan Kínának mesterséges intelligenciában, gyors vasúti rendszerben, űrkutatásban és egy csomó területen, mobil, 5G-ben, stb. Az csak nőni fog, hogyha ezek ennyire jó oktatási rendszert tudtak csinálni.
1: Igen, és ugye ott van Macau, Taiwan, a Szingapurt említetted, Japán, szóval egészen érdekes Ázsiának az ereje ebben a szempontban nagyon jó, és itt ugye három területet lehet kiemelni, olvasás, matematika és természettudományok. Na most az OECD-re visszatérve, az OECD átlaga minden idők legrosszabb eredményére romlott le eközben. És egyébként ez is egy beszédes dolog, és ezt is lehetne az OECD átlagot nézve összehasonlítani ezekkel az országokkal. És az olvasás és matematika az, ami igazán rossz lett például Magyarországon is. Itt említetted azt, mondjuk emeljük ki azt, hogy Európában, vagy mondjuk az amerikai kontinensen, Costa Rica egyébként egész jól szerepelt, és Európában meg az Egyesült Királyság, tehát hogyha mondjuk egy ilyen bevándorlókkal dúsított országot nézünk, akkor az Egyesült Királyság az egy érdekes tanulmány lehetne önmagában, hogy ott mi történik, és hogy alakult. Viszont emeljük ki először, hogyha egy országok összehasonlítását nézzük, azt, hogy mondjuk mi van Észtországban, mert Észtország nagyon jól szerepelt. És az első dolog, ami így, ha röptében átolvassa az ember az eredményeket, akkor arra következtet, hogy hoppá-hoppá, itt van valami kis diszrepencia a között, hogy akkor mégsem a digitalizáció és az ITC felelős, hiszen Észtország ugye ennek a bajnoka is előjárnak benne. És egy kicsit megnézegettem, hogy mi a helyzet, és ugye egyébként azért lesz nagyon nehéz ez a vita, amit említettél te is, mert mind a két félnek igaza van. Egyrészt igen, a közösségi média, az internet, a kütyük, egyszerűsítsük így le, és a mesterséges intelligencia, annak valóban köze van ahhoz, hogy leromlottak ilyen szinten a matematikai és olvasási eredmények akár Magyarországon is. És ezzel együtt a kritikus gondolkodás, ami nagyon fontos lenne. De közben, hogyha ezeket jól integráljuk az oktatásba, jól felkészítjük a tanárokat ezzel, és az edukációnak szerves részévé tesszük ezeket, tehát egy tudatosan építkező ITC társadalmat építünk, akkor az lesz, mint Észtországban. Tehát közben pedig nem, nincs köze hozzá. Tehát igenis, meg nem is.
2: Nagyon-nagyon egyetértek azzal, amit mondasz, hogy ez egy nagyon hosszú vita lesz, és nagyon nehéz lesz igazságot tenni, mert nagyon sokféleképpen használják az emberek ezeket az ICT eszközöket, és akár egy ember is nagyon sokféleképpen használja, és attól tartok, hogy az ilyen tömeges felmérések, mint a PISA, ezek nem fogják tudni jól megfogni, hogy ki mire használja. Egyszerűen nem tudsz annyira szofisztikáltan kérdezni, és hogy a kérdések mögött mit ért a válaszadó, tehát hogy ez tényleg egy ilyen szörvény módszertani probléma, hogy persze olyanokat fel lehet tenni, és ebben a 350-400 oldalas PISA anyagban is rengeteg ilyen kérdés van, hogy megpróbálják összeszedni, hogy ki mire használja, mennyit használja, stb. De hogy ennek pont azokat a nüanszait nem fogja megfogni, hogy amikor én mondjuk pörgetek ilyen TikTok jellegű applikációkat, akkor mit nézek? Tehát, hogy lehet egy TikTok applikáción kis cicás videókat is nézni, aminek mondjuk maximum annyi a haszna, hogy pihenek, meg lehet mondjuk baromi érdekes ilyen tanító dolgokat is, tehát hogy én nem írnám le mondjuk a TikTokot, mint csak károsat, mert néha az algoritmus, hogyha mondjuk nézek ilyen értelmes és izgalmas dolgokat, hogy nem tudom, tanít valamire, vagy történelem, vagy földrajz, vagy valami, ami mondjuk ilyen tájékoztató jellegű, akkor az algoritmus elkezd nekem ilyeneket feldobni, és én be tudom tanítani az algoritmusomat arra, hogy ne hülyességeket dobjon ki elém.
1: Igen, de amiről te beszélsz, az a tudatos használata ennek.
2: De még csak ezt sem mondom, hogy tudatos, mert én nem akarom ezt csinálni, csak az van, hogyha arra, hogy értelmes dolgokat próbálják, akkor két TikTokozás között szerintem óriási különbség van.
1: Ebben teljesen igazad van, viszont vannak olyan, nagyon sok hatástanulmány készült erről, például az NMHH készített Magyarországon is nagyon sok tanulmányt erről. Most függetlenül attól, hogy amit te nézel, az egy oktató jellegű, értelmes, tudományos jellegű ismeretterjesztő valami. Például a túlzott képernyőhasználat egyértelműen korrelációban van az alvás hiánnyal. És ez befolyásolja az eredményeket. És ezért mondom, hogy ahol például Észtországban egy tudatosan a digitalizációt beépítő, a tanárokat erre felkészítő, az egész oktatási rendszerbe integrálva használják, teljesen máshogy viselkedik egy ilyen tudatos média használó gyerek, és nyilvánvalóan valamiféle szabályokat is meg kell szabni, most nem azt mondani, hogy eltiltani a gyerekeket, de azért azt is lehetett látni, hogy olyan iskolákban, ahol például először ilyen drákói szigorral például tiltottak, ott voltak változások, és az nagyon függ attól, hogy a tanároknak milyen a megítélése, milyen a tanároknak hát az ő oktatásuk, képzésük, mennyire vannak jól megfizetve, mennyire vannak az oktatási anyagokkal támogatva, és sok mindennel függ össze. Szóval, hogy ez egy összetett dolog, de azért az rémisztő, hogy ha kezünkbe kapunk egy olyan eszközt, ami elkezdi a dopamint serkenteni, és arra, hát végülis függővé tesz, akkor mi történhet?
2: Én nem ismerem annyira az észt oktatási rendszert, tehát nekem most ebben a mostani PISA anyagban tűnt fel először, hogy mennyire döbbenetesen jól teljesítettek az észt diákok, és szerintem erről majd sokat is fogunk olvasni a következő években, hogyha utána járnak, hogy milyen az észt oktatási rendszer. Ha azt mondod, hogy ott a digitális készségek jól be vannak integrálva az oktatási rendszerbe, én ezt készséggel elhiszem neked, hogy ez egy kulcs dolog.
1: De ezért én se tanulmányoztam nagyon részletesen, de hát ez nyilvánvalóan szemet szúrt, hogy egy olyan országról van szó, ahol lehet tudni, hogy folyamatosan a digitalizációt tartják az egyik legfontosabb dolog.
2: Persze, de simán el tudom képzelni, ugye tudjuk, hogy digitalizáció fontos Észtországban, tudjuk most már, hogy jól teljesítettek az oktatásban. Hogy a kettő között van kapcsolat, azt én elhiszem, hogy van, de azt is meg kell majd részletesen nézni a következő években, hogy hogyan és mitől más, mint máshol. De lehet, hogy más is van, tehát hogy azért a finn oktatási rendszer az nagyon jó volt hosszú időn keresztül, nem a digitális technológiáktól, hanem sok minden mástól, de Finnország most nagyon zuhant például az oktatási eredményekben. De ugye a szomszédos Észtország, ami gyakorlatilag nagyon hasonló nyelv, nagyon hasonló kultúra, az meg közben feljött, tehát hogy ez egy baromi izgalmas, hogy valahol ott a finn észt végén Európának valamit jól csinálnak, meg Távol-Keleten jól csinálnak. Az szerintem egy vizsgálandó kérdés, hogy miért pont ezek az országok. A pénznek biztos, hogy köze van hozzá. Ebben a PISA anyagban van egy baromi érdekes ilyen korreláció vizsgálat, ahol azt nézték, hogy mennyit költenek az oktatásra az adott országok, és milyen eredmények jönnek ki a természettudományos felmérésben. És hát ilyen, ha jól emlékszem, ilyen 0-61-es korrelációt sikerült kimutatni a pénzköltés és a tudományos eredmények között, tehát hogy pénz nélkül biztos, hogy nem megy, nyilván nem csak a pénz, hanem jól kell szervezni az oktatást tartalmilag, meg intézményileg, de hogy kevés pénzből nem lehet jó oktatási rendszert csinálni, ez nagyon szépen látszik az ábrán.
1: Oké, igaz, hogy Finnország zuhant, egyébként erről akartalak is kérdezni, hogy erről mi a véleményed, de közben azt is láttam, hogy még mindig az átlag felett teljesítenek. Tehát, hogyha van egy általános visszaesés, azért oké, figyeljük meg azt, hogy mi történt, hogy nem omlott össze, de azért nagyot esett a színvonal, viszont az átlag fölött maradt még mindig, tehát itt azért gondolom a finn szakértők is fogják ezt figyelni. Én szerintem azért, oké, a pénz az biztos, hogy benne van, de köze van az egész technológiai felgyorsuláshoz is, és hogyha nem követik ezt le nagyon naprakész módon, akkor lehet, hogy kicsúszik a gyeplő a kezükből, tehát erre nagyon oda kell figyelni. Azt is gondolom, hogy például a távol-keleti országokban, ahol nagy emelkedés volt és szuper jól teljesítettek, ott például olvastam, hogy például a tanárok aktívan részt vesznek a különböző mesterséges intelligencia rendszereknek a kidolgozásában. De hogyha az észthez visszatérünk, akkor ilyeneket találtam az észtrendszerben, hogy a digitális eszközök használata úgy van beépítve az oktatásba, hogy nagyon tudatosan például minden online elérhető a tananyagok közül. Megtanítják a diákokat már korai kiskoruktól kezdve tudatosan internetezni, tehát úgy, mint mondjuk egy tanulást segítő, fejlődést segítő nagy könyvtár használata például. Tehát, hogy teljesen más az, hogyha úgy megy rá a gyerek, hogy rápattan az Instára vagy a TikTokra, és akkor ott doom scrollingol, és akkor folyamatosan nézi a videókat egymás után, mint az, hogyha tudja, hogy az ő fejlődéséhez, ami kell neki tananyaghoz, hol mit talál meg, és hogy mit például megnézi a Neil deGrasse Tysonnak a videóját, ami szuper jó, vagy valamelyik nagyon klassz nyelvész videóját, most ebből nagyon sok lett hirtelen, de én egyébként nagyon sokat nézem ezeket. Szóval az a helyzet, hogy megmarad a koncentráció, nem elveszik a tanulásnál, megmarad a kritikus gondolkodás, és eszközként tekintenek arra, amit megtalálnak tudást az interneten. Tehát teljesen más filozófia.
2: Ez azért rettentő fontos szerintem, amit most mondasz, mert hogy én nagyon félek attól, hogy itt most egy olyan mindig ilyen vulgáris, felszínes következtetések szoktak ebből kijönni, és egy kicsit meg kéne előzni, hogy azt terjedjen el, hogy akkor az ICT rosszat tett az oktatási rendszernek. Tehát, hogy hajlamosak vagyunk ilyeneket elterjeszteni, hogy a mesterséges intelligencia meg a digitális eszközök tönkretették az oktatási rendszert, már látom, ahogy ez így el fog terjedni, miközben marhára nem erről van szó, mert hogy mondjuk azok az országok, amik igen jól teljesítettek, hát én azért elég sokat jártam ezekben a Szingapúrokban, Kínákban, Japánokban, ilyen helyeken, és hát ott non-stop használják az emberek. Tehát, hogy az európai kölköknél sokkal, tehát hogy mondjam, Dél-Koreában konkrétan le kellett lassítani az internetet, mert annyit lógtak a gyerekek az interneten, hogy elfogadtak egy törvényt, hogy éjszaka le kell lassítani az internetet, hogy aludjanak is valamit. Tehát, hogy szó sincsen arról, mert iszonyú gyors volt az internet, tehát, hogy szó sincsen arról, hogy elkönyvelhetjük, hogy ezek az eszközök rosszak, hanem ezt az ilyen nagyon differenciált megközelítést kell majd alkalmazni, hogy amit te itt javasolsz, ha jól értem, amit mondasz, hogy mire használják ezt, és hogy mennyire tudatosan, és ugye elválik-e, mert kicsit én attól is tartok, hogy Magyarországon meg pont azt csináltuk, hogy volt az iskola, meg volt a digitális eszközök, és ez két külön világ volt, sőt ki is tiltották az iskolából a digitális eszközöket, miközben lehet, hogy az a jó megoldás, hogy behozzuk, de megtanítjuk a diákokat használni ezeket, és akkor nem azt csináljuk, hogy ilyen mezőgazdasági ihletettségű dalocskákat tanítunk a 73. generációnak, akinek már fogalma sincsen, hogy mit jelent az, hogy megpürkünyültem a guszturicát muszkucsúval, ilyen elképesztő avit hülyességeket tanítunk az embereknek, meg név szerint a nándorfehérvári csata a hőseit, hanem akkor arra tanítjuk, aminek így tényleg ilyen tök hasznos, hogy akkor hogyan használja a digitális technológiát ahhoz, hogy feladatokat oldjon meg, információt találjon, szintetizáljon, feldolgozzon, tehát ami neki a tanulásához és később a munkájához hasznos lesz. Lehet, hogy ez a konklúzió.
1: Jó, folytassuk innen. Arról beszélgettünk, hogy a PISA eredmények kapcsán milyen konklúziókat lehet levonni. Maradjatok velünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
1: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
2: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
3: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
3: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
4: 1, 2, 3, 4.
5: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
6: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Hová tehetjük a 700 kg gemkapcsot, főnök?
8: Év végéig fel kell használnod a maradék költségvetést. Csináld okosan! Válogass a Kaiser Kraft irodai, üzemi és raktári felszereléseinek széles választékából, hogy csapatod kényelmesen, biztonságosan és hatékonyan dolgozhasson. Fordítsd megmaradt kereted valódi, hosszú távú fejlesztésre. Részletek kaiserkraft.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj?

0: Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód. A Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
1: Továbbra is a PISA eredményekről beszélgettünk, illetve annak kapcsán az oktatásról, és arról, hogy bizonyos országok miért értek el nagyon jó eredményeket, olvasás, természettudomány, matematika, kritikai gondolkodás, ilyen területeken, és itt egy dolog szerintem nagyon fontos, az pedig az, hogy amikor azt mondják, hogy társadalmi vagy kulturális különbségek és a család szerepe, az nagyon kiemelendő ebben. Tehát, hogy azokban az országokban, ahol hullafáradtak az emberek, és alacsony hozzáadott értékű munkát végeznek, ott nagyon jellemző azt, és most nem általánosítani akarok saját tapasztalatokból, de azért gondoljunk bele, felszállsz a BKV-ra, felszállsz a vonatra, olyan időben, ahol mondjuk szülők és kisebb gyerekek egyszerre utaznak, akkor mi történik? Azt látod, hogy mindenki valami végtelenül egyszerű játékot játszik az okostelefonján, vagy a tabletjén, vagy valamilyen nagyon buta videókat néz, legfeljebb csetel, és hogy a gyerek ne idegesítse a szülőt, oda van neki adva egy ilyen telefon, ahol ugyanazt megteheti. Ahelyett, hogy mondjuk pontosan az lenne, hogy egy valamiféle szabályozott módon kerüljön ebbe a közegbe a gyerek. Tehát, hogy lássa azt, hogy ez egy tök jó dolog, ahol rengeteg olyan tudás érhető el, amivel ő egyébként sokkal többet elérhet majd. És ugye a gamification az oktatásban az már nagyon korán megjelenik, és szerintem ezt tök sok oktatási szakember el tudja mondani, hogy erre például zseniális az összes olyan új digitális eszköz, ami itt van rendelkezésre áll. Tehát most el tudod képzelni, én most láttam ilyet, hogy pillanatokon belül meg lehet mutatni 3D kémiai modelleket, és hogy működik, és hogy mi történik egy kovalens kötéssel. Ezt nekünk egy ilyen papíron lerajzolva megmutatták. Hát én nem tudom elképzelni, hogy amikor két tárgy közelít egymáshoz, vagy két molekula, akkor mi történik. És hogyha ezt megmutatják, és közben elmagyarázzák 3D modellekkel például, akkor rögtön sokkal egyszerűbben meg tudom érteni, és ez csak egy buta példa volt arra, de az általad említett mezőgazdasági szakkifejezések, amik már 1800-ban voltak használatosak, azt is meg tudom kérdezni egy mesterséges intelligenciát, hogy mik ezek, mire használták, hogy használták, miért használták, és elmondja. Szóval, hogy lehet ezt tök jóra használni.
2: És hogyha már a családi hatást hozott be, akkor szerintem egy pár szót beszéljünk a bevándorlóknak a kérdéséről is, mert ugye ez is felvetődik, hogy az OECD országokban mekkora az átlag romlásában a szerepe annak, hogy az átlagot lerontják a bevándorlók. Van egy nagyon jó ábra a PISA jelentésben, ami azt mutatja, hogy bizonyos országokban a bevándorlók alatta vannak a helyben született átlagnak, más országokban viszont felette vannak. Tehát, hogy ez sem ilyen, hogy egy nagy konklúziót le lehet vonni, hogy az a baj, hogy a bevándorlók, mert teljesen differenciált, bizonyos országokban kifejezetten felette vannak. Ez egyik konklúzió. A másik, hogy azon is nagyon sok múlik, hogy mennyire integrál az adott ország. Tehát azok az országok, ahol a bevándorlók ilyen blokkokban maradnak, szegregátumként, nem tanulják meg a helyi nyelvet, rosszabb iskolába járnak, ott lehúzza az átlagot. Azokban az országokban, ahol gyorsan megtanítják nekik a helyi nyelvet, ugyanolyan jó iskolába járnak, beintegrálódnak, ott meg nagyon gyorsan részévé válnak a helyi társadalomnak, és nagyon hamar ugyanolyanná válnak, mint a helyben születettek. Szóval, hogy az is sokkal differenciáltabb, mint hogy ezt szeretném, hogy ez is így elterjedjen azonnal, hogy most akkor találtunk két mumust, az egyik mumus az az ICT lesz, a másik mumus meg a bevándorlók, és akkor azt a nagy konklúziót vonjuk le, hogy akkor akkor tiltsuk le a gyerekeket a digitális eszközökről, és zárjunk ki minden külföldit, mert egy kicsit félek attól, hogy ez, hogy majd megint ilyen, ahelyett, hogy ilyen cizellált és differenciált konklúziókat vonnánk le, én attól tartok, Magyarországon mindig nagyon hajlamosak vagyunk ilyen elhomorkodott, felszínes, ilyen ütős, de nem igaz konklúziókra.
1: Hát ugye ez az egyszerű, és az a baj, tudod, hogy nem feltétlenül csak bevándorlókkal kapcsolatban igaz ez, de ugye bevándorlók mondjuk Franciaországban, vagy olyan országokban, ahol hirtelen megnövekedett a bevándorlók száma, ott nagyon könnyű erre fogni, és azt mondani, hogy hát ezekben a gyakorlatilag városokba, tehát negyedekbe nem is lehet bemenni konkrétan, mert hogy ott bűnözés van, droghasználat, saját törvények, ezek a no-go zónok, ahol rögtön kinyírnak, kirabolnak és stb. Különböző sorrendekben teszik ezt. De hogyha megnézed Magyarországot, a szegregáció és az a hatás, amit említettél az oktatásban, az pontosan ugyanúgy megjelenik a különböző viharnegyedekben, a roma lakosságnál, és nyilván lehúzza az átlagot. És akkor ilyenkor mit lehet nagyon egyszerűen csinálni? Ugye ez is végül is egy ilyen fűnyíró módszer, vagy az előzőekben említett motoros fűrész is elfogy. Hát, hogyha kiszeded ezt a részét, itt leszeded, és azt nem számítod bele, kivágod ugye ezt a betegséget a szervezetből, az egészből, akkor az tök jól fog működni önmagában.
2: Igen, és ugye itt akár egy országon belül is nagyon különbözőképpen működhet. Tehát, hogy ugye a kedvenc példám az Németország és a törökök. Ugye van olyan török család, ahol nem tudom, már második generáció él Németországban, lassan már a harmadiknál fogunk tartani, sőt, már a harmadiknál is tartunk, csak ők még bébik. És hát ezek teljesen németté válnak. Tehát, hogyha valaki jár Németországba, akkor találkozik török nevű, török hátterű német emberekkel, akik totál németek, németül
1: nem,
2: beszélnek.
1: Nem, a harmadik generáció már nem bébi. Hát, de már, gondolj bele.
2: Hát igen, most már lassan tínédzserek, igen.
1: Igen.
2: És hát már a második generáció is teljesen németnek született, tökéletesen beszél németül, lehet, hogy már törökül nem is, stb. De ugyanakkor olyan török családokkal is találkozol, ahol gyakorlatilag nem hajlandók integrálódni, ott helyben nincsen jó iskola, ragaszkodnak hozzá, hogy törökül tanuljon, nem tanul meg rendesen németül, a lányokat nem engedik el rendesen iskolába, és akkor egy ilyen szegregátum marad a török bevándorló család. Mind a kettőre tudsz példát találni, és ugye ez is azt mutatja, hogy ha ugyanolyan iskolába jár, mint a németek, akkor a PISA eredménye is ugyanolyan lesz, mint bármely más németnek, hiszen ő németté válik. Hogyha ő egy szegregátumban nő fel, ahol nem vesz részt a német iskola rendszerbe, hanem valamilyen ilyen szegregált török oktatásba, vagy adott esetben még egyáltalán semmilyenben, mert tényleg az is van, hogy nem engedik el a lányokat iskolába, és nem tud mit csinálni a német hatóság, akkor az van, hogy akkor viszont nyilván rosszabbak lesznek az eredményei, szóval, hogy lehet integrálni bevándorlókat, de itt mind a két oldalnak erőfeszítést kell tennie, az államnak is többet kell tennie, és a bevándorlónak is kell akarnia.
1: Szerintem ösztönzőket kell adni mind a két fél számára, tehát meg kell érteni a mondjuk a bevándorló csoportnak, aki el akar zárkozni, hogy neki miért éri meg konkrétan integrálódni jobban, részt venni jobban a társadalomban, és a fordítottját is meg kell teremteni, hogy meg kell érteni a társadalom többségének, a befogadó társadalomnak, hogy ez miért jó. Mert hogyha nincsenek ösztönzők, akkor hiába próbálsz egy ilyen felső utasításra integrálni, ez úgy nem fog működni szerintem.
2: Igen, csak az a baj, hogy ezt nagyon nehéz mérni szerintem, tehát hogy az ilyen integrálódásnak a fokát azt nincsenek rá igazán jó mutatók, mert a PISA-val az a baj, hogy bizonyos dolgokat szerintem nagyon jól mér, bizonyos dolgokat, tehát azok a kritikák, amiket meg szoktak fogalmazni a PISA-val kapcsolatban, hogy valahol nagyon jól megfogja a valóságot, valahol meg ilyen, ugye megvan ez a indiai kobra sztori, hogy Indiában, azt hiszem Bombayban nagyon sok volt a kobra, és akkor a britek bevezettek egy rendszert, hogy fizettek a kobrákért, tehát aki leadott kobrát, annak fizettek valamennyi pénzt, és akkor hirtelen azt tapasztalták, hogy megnőtt a kobrák száma, mert hogy az emberek elkezdtek kobrát tenyészteni, mert azzal pénzt lehetett keresni, majd amikor rájöttek a britek erre, akkor ugye megszüntették ezt, hogy pénzt lehet kapni érte, akkor meg ugye mindenki szabadon engedte a kobráját, akkor meg azért lett sokkal több kobra, mert szabadon lett. Ez arra szokták példának használni, hogy ha rossz mutatókat használsz, és arra vezeted ki az egész történetet, hogy mutatók, hogy nagyon kevés mutatóval akarod megfogni a valóságot, akkor az emberek a mutatókra fognak rágyúrni, és hogy itt tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez az egész bevándorlás kérdés, ez a sokkal-sokkal szofisztikáltabb, és megint ilyen nüanszokon múlik, hogy ezzel a pár mutatóval nehéz megfogni, amit a PISA tudsz, hogy azt akarom ezzel mondani, hogy egy sokkal szélesebb kérdés, egy ilyen kulturális asszimiláció, gazdasági asszimiláció, milyen esélyei vannak, mennyiben arról szól, hogy előítéletesség van velük szemben, mennyire arról van szó, hogy ők se akarnak, mennyiben arról van szó, hogy olyan területekre érkeznek, amik egyébként hátrányos részei az országnak, ott eleve rossz az iskolarendszer. Szóval egy annyira komplex történet ez az ilyen bevándorlós, de meg hát ugye le lehet azt a következtetést vonni, hogy akkor ne engedjünk be bevándorlókat. Tehát, hogy akkor ugye pont most olvastam egy ilyet, hogy a Gallupnak az elvándorlási hajlandósági indexe szerint Afrikának 37%-a tervezi, hogy elindul, és hogy el fog onnan költözni, mert élhetetlen. Ez jelenleg 500 millió ember. És ugye Afrikának a népessége olyan szinten nő, hogy mondjuk tavaly több mint kétszer annyi ember született csak Nigériában, mint egész Európában. De inkluzíve Oroszországot is. Tehát, hogy tényleg reális-e azt mondani, hogy akkor most 500 000, potenciálisan 1 milliárdhoz közelítő, elvándorolni akaró emberre, azt mondjuk, hogy ők nem fognak jönni, nem jöhetnek, kizárjuk őket, belelőjük őket a földközi tengerbe, Frontex, stb., mert hogy a PISA eredmények azt mutatták, hogy a bevándorlóknak rosszabbak az eredményeik. Tehát, hogy egy ilyen konklúziót le lehet-e vonni egy-két ilyen mutató alapján. Én megint attól tartok, hogy itt megint ilyen elhamarkodott, és egyszerre ilyen rövid zárlatot fogunk ezzel okozni, mert nem tartom reálisnak, hogy ilyen töménytelen mennyiségű embert kint tudsz tartani Európán kívül.
1: Igen, márha marad ez az elvándorlási szándék, mert lassan úgy néz ki, hogy egyébként Afrikában olyan fejlesztések vannak, és olyan tőke érkezik, és olyan lehetőségek vannak, olyan is biztos, hogy egyébként ott Afrikán belül sok problémát okoz, például a burundi bevándorlók Kenyában ez most egy komoly probléma.
2: Erről csináljunk majd egy külön adást, mert Afrika adásunk igazából nagyon régen volt, és szerintem ez külön megérne egy misét, hogy Afrikában mi történik.
1: De visszatérve, tehát, hogy az észteket emlegettük, de egyébként Lengyelország is elhúzott mellettünk, hogyha itt a régiót nézzük, és azért sokkal racionálisabb okokat lehet keresni, hogyha mondjuk csak Lengyelországot és Magyarországot hasonlítjuk össze. Azért egy kicsit közelebb áll a két ország, vagy állt egymáshoz, mint mondjuk Magyarország és Észtország, de szerintem pont, én azt gondolom, hogy lesznek ilyen próbálkozások, amit te mondtál, ezek mind populista próbálkozások, a megfelelő politikának, hogy hangulatkeltésnek nagyon jó táptalajt adnak. Én ezekkel nem akarok komolyabban foglalkozni, mert a legtöbb ilyen az nagyon felületes és rögtön cáfolható, és szerintem erre hál' Istennek vannak nagyon jó oktatással foglalkozó szakemberek Magyarországon, mind azzal, hogy egyáltalán mi a baja strukturálisan az oktatással Magyarországon, és mind olyanok is vannak, akik a digitális eszközöknek az oktatásban való szerepét kiválóan értik, úgyhogy szerintem én ebben egyébként optimista vagyok, hogy ezekből a példákból lehet tanulni. Meglátjuk.
2: Én itt egy kicsit pesszimista vagyok, tehát én félek attól, hogy ezek az ilyen nagyon leegyszerűsítő, nagyon sommás, egyébként az előítéleteinkre hajazó konklúziók, ezek gyorsabban terjednek el, mert azok, akik nem szeretik a digitális eszközöket, félnek a digitális eszközöktől, vagy nem szeretik a bevándorlókat, félnek az idegen kultúráktól, azok nagyon hajlamosak lesznek arra, hogy ezt a nézeteiknek a megerősítését lássák ezekben a PISA eredményekben, és az a pár jó oktatási kutató, aki van, hiába mondogatja média szerte naponta ezerszer, de hát ők nagyon kevesen vannak ahhoz képest, hogy mondjuk az ellenoldalon hányan vannak.
1: Hát jó, de ki kell hangosítani. Most az, amiről te beszélsz egyébként, hogy az minden területen igaz. Van ez az elterjedt ilyen tézis, a Brandolini törvénye, ami arról szól, hogy egy baromságot, egy hülyeséget megcáfolni, ugye, ha hatványozottan több energiába kerül, mint kitalálni. És ez a nehézsége ennek. Tehát nagyon könnyű rámondani valamit egy ilyen helyzetre, hogyha ezt nekiállsz megcáfolni, akkor annyi energiádba kerül, hogy nem is biztos, hogy megéri vele foglalkozni.
2: Az igaz, csak hogyha meg nem kezded el megcáfolni, akkor meg ugye abba fogsz élni hátralevő életedbe, hogy így keringenek körülötted a leegyszerűsítő világmagyarázatok, és én meg attól szoktam így herótot kapni, amikor így ülök ilyen konferenciákon, és akkor így bedobnak emberek olyan bugyuta világmagyarázatokat, hogy még 2026-ban még azt hallom, hogy mert a magyaroknak a genetikai állománya olyan szuper, hogy mi aztán majd innoválni, mi innováló nemzet vagyunk, mert Árpád apánk óta, és ugye ilyen Jézus Mária, lépjünk már túl ezeken az ilyen leegyszerűsítéseken, és egy kicsit szofisztikáltabban, kicsit cizelláltabban, kicsit differenciáltabban próbáljuk meg értelmezni a világot körülöttünk.
1: Oké, erre biztos visszatérünk még erre a témára, mert még csak most publikálták ugye a 2025-ös eredményeket, és azt hiszem 3 évente van PISA felmérés, úgyhogy jó sokáig lehet csámcsogni ezeken az eredményeken, úgyhogy visszatérünk akkor rá. Köszönöm szépen a beszélgetést!
2: Köszi szépen, sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos pogácsa. A Rádió Café gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden vasárnap reggel 7-től. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Mi lesz a holnap zöld megoldása? Nézd meg ma! Október 7-e és 9-e között EnviroTech Powered by Ökoindustria a Hung Expo-n. Innováció, technológia és valódi megoldások egy helyen. EnviroTech, ahol a zöld átállás kézzel foghatóvá válik. A belépés ingyenes. Regisztrálj előre és találkozz a zöldipar legújabb megoldásaival.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: A jövő évi költségvetés is téma a kormányülésen. Új károsító jelent meg hazánkban. Ma is sok napsütés vár ránk. Köszöntöm Önöket, Demeter Pia vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a hétvégi erdőbényei kihelyezett kormányülésnek. Kármán András pénzügyminiszter közölte, ősszel benyújtja a kabinet a büdzsé tervezetét, amikor már pontosabb gazdasági adatok állnak rendelkezésre. A jövő évi költségvetésben 28.500 forintról 120.000 forintra emelnék a nyugdíjminimumot, sávosan növelnék az alacsony nyugdíjakat, továbbá nőne az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadéka is. A pénzügyminiszter szerint az intézkedések 123 milliárd forintba kerülnek, a fedezet biztosított. Bírság járhat azért, ha valaki engedély nélkül gyűjt tűzifát az erdőben. Sokan azt gondolják, hogy a földön fekvő ágakat és fadarabokat bárki hazaviheti. Ezek összeszedésének feltételeit azonban az erdőgazdálkodó határozza meg. Élő fákról vagy cserjékről tilos levágni a lombot és ágakat, és nem szabad álló fát sem kidönteni. Megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kabóca. Az Ázsiából származó kártevő komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet elsősorban a szőlő ültetvényekre, de számos gyümölcs és erdészeti fára is, mondta rádióknak Szűcs Csaba, a NIBIH növényvédelmi igazgatója.
7: A nymfák, a lárvák és a kifejlett rovarok szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen másodlagos kórokozók, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyedsűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitása és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban határozzuk meg az előfordulását a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését. Az állati károsítónak minősül az illetékes hatóságnak, már magát a gyanút is be kell jelenteni.
6: Megkezdődött a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében zajlik az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, közölte a NIBIH. Az érintett térségekben a következő két hétben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Továbbra is kitart a kellemes őszi idő, az ország nagy részén szintén zavartalan lesz majd a napsütés. A déli szél is csak néhol élénkülhet meg, 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Holnap kevés vágyal felhő érkezhet fölénk, de többnyire így is napos időre számíthatunk. Kisebb eső zápor legfeljebb az észak-nyugati határnál fordulhat elő. Továbbra is mérsékelt marad a légmozgás, a friss hajnalt követően 21 és 26 fok közötti csúcsokat mérhetünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrekt áron, vagy nincs ínyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a Rádiókafé utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!

0: Okostelefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Szervusztok, ismét itt vagyunk, az Okos Utas magazint halljátok itt a Rádió Cafén. Ács Gábor vagyok, és ma vonatozni fogunk, és ebben segítségemre lesz Ekés András, aki hát közlekedési szakértő, de végigmegyek a titulusaidon, tájépítés, urbanista, közlekedéstervező mérnök, ML, cégileg Mobilissimus Kft. Ügyvezetője, akkor a Fertik elektronikus jegyrendszer magyarországi...
2: Közép-kelet-európai
1: képviselője, és az ember, aki a legtöbbet utazik, és a kontinensnek a legkülönbözőbb pontjain tűnik föl, elsősorban vonattal, hogyha én ezt jól tapasztalom, csak ha haza kell jönni, és nincs elég idő, akkor repülőre kényszerül, ez nagyjából megáll? De ha rajtad múlna, akkor vonattal jönnél, nem?
2: Ha rajtam múlna, és egy nap nem 24 órában, hanem mondjuk 48-ból állna, akkor még többet vonatoznék.
1: Aha, oké. Ez egyébként nálam is így van, tehát nyilván szeretünk repülni, de azért a vonat a szívünk csücske. Az elmúlt napokban volt egy hatalmas nagy Interrail akció, és ennek apropóján gondoltuk, hogy noha már, amikor ez a műsor elhangzik már, aki szeretne vásárolni belőle, az lekésik már, mint a nagy akcióról, de sok opció van, amikor még mindig érdemes, illetve azt is elmondjuk majd, hogy mikor szoktak úgy általában leárazások lenni, és amikor tényleg ezeket az európai vonatjegyeket, vonatbérleteket érdemes megvenni. Szóval az Interrail apropóján vonatozunk egy nagyot Európában, nagy keszekuszaság van. A műsorban már többször érintettük, hogy rengeteg app, különböző országoknak a vasútársaságai, információs utás sem egyszerű, az, hogy éppen melyik vonat jó nekünk, annak a kiválasztása sem egyszerű, pódíjköteles, nem pódíjköteles, helyjegyfoglalás. De ha van egy ilyen Interrail bérleted, akkor legalább az megvan, hogy gyakorlatilag egész Európára kaptál egy vonatját, ami bármire jó, és idézőjelben mondom, hogy csak a helyjegybiztosítás meg a esetleges plusz kiegészítő költségek az, amit meg kell venni, az alapjegy, az már megvan. De nem mindig éri meg az Interrail, egyes országoknak is vannak tök jó akcióik, úgyhogy ezeket beszéljük át elsősorban, hogy miként érdemes csinálni, mik a legfontosabb, amikre oda kell figyelni, nyilván a általunk bejárt meg a kedvenc országaikban, területeinken, vasútjainkon, hogyha valaki szeretné vonattal beutóvni Európát, mert érdemes ebben, de maximálisan egyetértünk. Kezdjük az Interrail-lel, amelyről, hát, ha valakinek nem is volt, de látta a Moszkva tér című filmet, akkor azért tudja, meg fiatalon azért sokaknak megvolt, hogy a 26 éven aluljaknak rendelkezésre álló európai egy hónapos vasúti bérlet volt sokáig, 30 évvel ezelőttig, de aztán szépen fölfejlődött, és most már egy egész komoly rendszer országonként meg lehet venni. Egy hónapra, rövidebb időszakokra, két hónapra, három hónapra meg lehet venni, aztán egy hónapon belül néhány napra, két hónapon belül néhány napra, ezekhez különböző árazás tartozik, és természetesen a 26 év alatti, sőt, most már nem is 26, hanem 28-ra felemelték, a 28 év alattiaknak olcsó, tehát a kedvezményes lehetőségük van, de a felnőtteknek is rendelkezésükre áll, majd pedig 60 év fölött ismét kedvezményessé válik, tehát az idősebbek is olcsóbban vehetik meg, de bárki kihasználhatja azt, hogy ezzel utazgathat kedvére Európában. De mi is az Interrail cég, illetve hogyan működik ez a vasutak között? Milyennek a története, András?
2: Sziasztok! Gábor, nagyjából mindent elmondtál, de hogy mi az Interrail maga, én annyival egészítem ki, hogy szerintem az egyik legjobb dolog, ami a vasúton tud történni, ugyanis ez egy olyan egységes európai bérlet, amely mögött egy holland cég áll, és most már több mint 50 éve kínálnak vasúti bérleteket, most már teljesen digitalizáltan, és azzal, mint utas, nem kell foglalkoznod, hogy melyik vasúttársaságra vegyél jegyet, mennyivel előrébb tudod megváltani, tele lesz, vagy nem lesz tele, lesz helyed, nem lesz helyed, hanem egész egyszerűen megveszel előre valamilyen konstrukcióban egy ilyen bérletet teljesen elektronikusan. Van általában 11 hónapod eldönteni, hogy akkor mikor is kezded meg az utazást, és azt követően te szépen csak utazgatsz, és ezzel a bérlettel az általad igénybe vett országok vasúttársaságainak területén kedvedre utazgathatsz úgy, hogy mondjuk elkezded reggel 8-kor az utazást, és elektronikusan iktatod, hogy melyik vonattal honnan hová utazol. Ez azért nagyon fontos most már digitális világban, mert így tud elszámolni az Interrail üzemeltető cég az egyes vasúttársaságokkal.
1: Uh-huh. Régen ugye vezetni kellett, papír alapon volt egy kis füzetecske, és akkor mindig írni kellett, hogy melyik vonaton vagyunk. Még nem tudom akkor, hogy számoltak el, akkor így gondolom SAC per KB alapon, vagy nem tudom, mi lehetett akkor az elszámolás
2: alapján. Azt gondolom, hogy lehetett alapján egy ilyen általány alapú megállapodás, plusz vissza lehetett küldeni, és nem tudom, lehetett valamit talán nyerni, vagy csak megköszönték.
1: Ja, pont azt
2: és kitöltötted a kis füzetkét, sőt, abba lehetett Interrail pótlapokat kérni, és minden vasútársaság más pótlapokat adott. Nekem voltak olyan időszakai, amikor nagyon sokat interréleztem, és akkor így egy egész kis könyvecske állt össze egy havi utazásból, és akkor visszaküldtem, aztán soha nem történt semmi, de legalább lehet, hogy látták, hogy uh-huh. van olyan őrült, aki teljesen látszólag irracionálisan utazgat fel alá Európában.
1: Aha. Amit én tapasztaltam, mármint az akciózásokat illetően most, ez a múlt heti féláru akció, ami az 1-2 és 3 hónapos bérletekre vonatkozott, ennek ugye már vége. Ilyenre egyre emlékszem, hogy volt valamikor Covid utáni kilábalás időszakában, de ilyen 10, meg 20, meg 30%-os akciók azért szoktak lenni évente, nem? Nem
2: tudom, ezt mennyire kevetted. Kétszer szokott csinálni ilyet az Interrail, illetve korábban az Interrail meg a Eurorail.
1: Vagy Eurorail, vagy Euro, igen.
2: Igen, én is most itt elmondottam, de...
1: Ugye az Eurorailt vehették az Európán kívüliek, az Interrail pedig az Európán belülieknek a jegye volt, és ezek külön mozgott a kettő, és most egységesítették a kettőt, most mindenkinek Interrail lesz, és ez a múltkori, vagy a legutóbbi nagy akció, a féláru lehetőség ez ennek apropóján került, úgymond bejelentésre és kivitelezésre.
2: És ez egy rendkívül nagy akció volt. Én is a Covid utánra emlékszem, hogy egy kicsit így megmozgatni az utazni szándékozókat ezzel, akkor volt egy elég nagy akció, de nem ekkora, mint most. Viszont majdnem minden évben szerintem Black Friday mm-hmm. környékén, illetve szokott lenni január-február környékén, mikor ilyen nagyon holt időszak van, és akkor is egy ilyen 10-20% kedvezményt szoktak adni, vagy van például, hogy a másodosztályú bérlet áráért kapsz első osztályt. Nekem rémlik ilyen, hogy vásároltam
1: ilyet. Egyébként azt érdemes?
2: Én mindig úgy szoktam.
1: Illetve említetted, hogy szoktál első osztályt venni, de mekkora különbségnél, vagy hogy egy csomó vonaton, ha mondjuk rövid távokon utazol, nincs is első osztály a vonatokon. Tehát ezt hol lehet kihasználni, miért érdemes?
2: Nem elsősorban az első osztálynak mondjuk az egyel kényelmesebb ülése miatt választom, hanem mint jóval kevesebben szoktak rajta lenni. Tehát nagyon sokat fotózom, és nagyon szeretem azt, hogy mondjuk az első osztálynak akkor van egy saját fülkém, vagy nagyobb hely, le tudom húzni az ablakot, ha még találok ilyen vonatot Európában, aminek le lehet húzni az ablakát, de sokkal nyugodtabb körülmények között lehet utazni, és ilyen 20-25% különbség szokott árban lenni az első meg másodosztály között, de mondjuk egy hónapon belül, vagy két hónapon belüli 10 napos, 2 hetes valamilyen Interrailt veszek, akkor ez ott már bőven visszajön abban a plusz komfortban, uh-huh. kényelemben, hogy nekem azzal foglalkozom, hú, lehet ez a vonat teljesen tele lesz másodosztályon, akkor menjek 2 órával előbb, 3 órával később.
1: Hol vannak lounge-ok? Mert azt hallottam, hogy még egy ilyen előnye is van az első osztálynak, hogy több pályaudvaron is be lehet menni ilyen ingyenes lounge-okba.
2: Nem voltam ilyenben, de én azt gondolom, hogy azért a nyugat-európai nagyobb pályaudvarokon igénybe lehet venni. Azért sem, mert én rendelkezem ezzel a MÁV, most már nem MÁV Start, de még MÁV Start VIP kártyának szoktam hívni, nem is tudom, lehet, hogy még egyébként ez maradt a neve, és ezzel be lehet jutni lounge-okba, például az ÖBB területén, és azt előszeretettel élvezem, bár ott egyébként a kínálat erősen megcsappant az utóbbi években, de az, hogy az ember beüljön, onnan meetingeljen, és kényelmesen viszonylag csöndben le lehessen ülni, és egy kávét meginni, arra tökéletes.
1: Itt Magyarországon csak a keletiben van ilyen, és ez hogyan működik? Bár most átértünk nyilván kicsit a belföldire, de hogy itt a magyar első osztályú, vagy csak internet, vagy pluszos jegyekhez jár a lounge belépő?
2: Igen, az első osztályhoz alanyi jogon jár, de most, mintha valami szigorítás lenne benne, és talán 3-4 ezer forint környékért lehet bemenni. Ezzel a bérlettel, amit mondtam, hogy nekem van, ezzel be tudok menni a keletibe, de ez nem rám van kitalálva, ugyanis nyilván, ha Budapestről indulok, akkor így
1: utolsó éppen pillanatban
2: néha egy picit azután érkezem meg, tehát akkor nem ülök le, amikor megérkezem, akkor meg
1: akkor minek mennék haza, be. Persze.
2: De azért párszor voltam már, gyönyörűen föl van újítva a keletiben ez a kis lounge, és nagyon kedves a személyzetnek, finom a kávé, de hogy azért ez inkább szóval azokra van pozícionálva, akik átszállnak hosszabb úton, éppen Budapesten töltenek egy-két órát.
1: Egy pillanatra visszatérve a fotózáshoz, itt van a kezemben a frissen megjelent könyved. Hát ha úgy kellett levakarni magamat arról, hogy ne lapozzam és nézem végig, fotókönyv Európa körül a fényképeidből. Ezer színű közlekedés ez a címe, és tényleg ajánlom mindenkinek, fantasztikus. Természetesen nagy részt vonatos, meg mindenféle járműves fotók vannak, és sokszor levegőből. Viszel a drónt mindenhova magaddal?
2: Általában igen.
1: Repcsin is lehet?
2: Repcsin lehet. Általában korlátozott az, hogy hány akkút lehet egyszerre magaddal vinni.
1: Aha.
2: Azt hiszem így, talán éppen a víznél négyet lehet, de ezt még soha nem láttam, hogy bárki így számolgatta volna. És nagyon kellett figyelnem arra, hogy ne vigyem magammal a drónt, amikor Tuniszban voltam egy munka miatt idén áprilisban, mert ott ez egy katonai eszköznek minősül, uh-huh. és az a legkevesebb, hogy elszedik tőled a reptéren, jó esetben, akkor kimész az országból, visszakapod, de ennek nemféle káros következménye uh-huh. lehet még. De Európán belül, az EU-n belül
1: országonként megnézni a szabályozást.
2: Meg kell nézni a szabályozást, meg kell nézni a légitársaságok szabályozását, és aztán reptere válogatja, van, ahol teljesen rutinszerűen kezelik, hogy hát persze egy ilyen 25 deg alatti minidront miért ne lehetne szállítgatni, van, ahol kicsit letolnak, hogy miért nem szedted ki, hogy ha amúgy a laptopot, meg a nem tudom, a parfümöt, azt ki kell szedni, uh-huh. de nekem még sosem okay. ilyen gondom nem volt ebből.
1: Na visszakanyarodunk az eredeti vonalunkra, ez vágányunkra, hogy nagyon stílszerű legyek, hogyha már Magyarország szóba került, itt egy fontos változás, és már az Interrailnél vagyunk ismét. Korábban úgy volt, és sokáig úgy volt, hogy egész Európában érvényes volt az Interrail bérlet, kivéve a te saját országodat, tehát a határig jegyet kellett, hogy vegyél. Ugye ez most úgy módosult, hogy egy oda, meg egy vissza út az benne van. Ha többször utazol, akkor másodszor, harmadszor már meg kell venni, de most legalább ez a szabály, vagy nem most, nem azért jó pár évvel ezelőtt ez megváltozott. Tehát, hogyha valaki egy nagy körre megy, akkor ezzel nem kell foglalkoznia, ha pedig több körre megy, és mindig Magyarországról és vonattal indul, és nem pedig elmegy valahova repülővel, és onnan kezdi a vonatos körútját, akkor viszont a magyarországi szakaszra gondoskodnia kell a saját jegyéről. Hát gondolom azért sokaknak országbérletük van, vagy főleg ugye a fiatalabbaknak, diákoknak, akiknek az szinte ingyen van, de a felnőtt utasoknak azért egy plusz odafigyelési tényező, ugye?
2: Régen is volt még a papíralapú korszakban egy olyan, hogy egyszer ki, meg egyszer visszajöhettél, és nem tudom, hogy az kellett egy plusz jegy, vagy csak egy ilyen kibeutazás volt, de emlékszem arra, hogy egy ilyen 3 hetes európai körutazás után, amikor hajnali 3-kor, amiket ledobtak Hegyeshalomban, hogy már pedig ezzel az Interrail-el nem fogunk bejönni Magyarországra, és akkor még volt valami Hegyeshalom Budapest személyen klasszikus kék, uh-huh. Hát nem akarom azt mondani, hogy sítás kocsikkal, de szóval szerintem mindenki tudja, hogy mire gondolok 2000-es évek legelején, és akkor azon még valami 3,5 órát zötyögtünk, mert mindenhol megállt, és akkor uh-huh. ez úgy egy olyan beárnyékolása volt egy klassz európai turnénak, de azért most Magyarországon nagyon kedvezményesen lehet belföldön utazni, diákoknak szinte ingyen, tehát ez senkit ne tántorítson el attól, hogy egy Interrailt vásároljon, uh-huh. mert fantasztikus lehetőség.
1: Akkor nézzük meg azt, hogy érdemes-e Interrailt, vagy mitől függ, hogy érdemes-e Interrailt, vagy a helyi lehetőségeket nézzük meg, hogyha vonattal akarjuk körbeutazni Európát. Nyilván, ha vonattal akarjuk körbeutazni Európát, azaz feltételező sok országot érintünk. Önmagában az úti tervünktől, meg az úti céloktól függ ez elsősorban. Ha, mit tudom én, Norvégiában, meg az ország nagyságától. Tehát, hogyha egy skandináv túrát akarunk tenni, akkor fölmerülhet, hogy két országot megvél, mondjuk Norvégot, meg Svédet, jobban járunk-e mondjuk, mint a teljes internettel. De erre talán elég egyértelmű választható, ugye, mintha csökkent volna a különbség, és ha nem biztosak vagyunk abban, hogy csak egy országban maradunk, vagy egy nagyobb országban, akkor azért általában a globális összeurópai bérletnél jön ki abban a matek, ugye?
2: Abszolút, tehát már egy néhány napos bérletnél, és már két országnál egyértelműen megéri a globált, bár persze minden országnál más és más, hogy honnan indul az árazás. Ez szerintem függ egyrészt a hálózat sűrűségétől, a normál vasúti jegyáraktól, tehát nyilván mondjuk egy görög Interrail az jóval alacsonyabb bázisról indul egy országosként, mint egy svájci. De ha összehasonlítjuk, hogy mit kapunk Svájcban az Interrail szolgáltatás keretein belül a vasúthálózaton, és mit Görögországban, akkor valószínűleg még így is a svájci az fajlagosan sokkal jobban megéri. Én egyértelműen globál Interrail párti vagyok, és nagyon ajánlom az Interrailt azoknak, akik az egyszerűséget keresik. Tehát az egyes vasútársaságok oldalán, vagy akár egyes díjtermékek oldalán, mint mondjuk a Deutschland Ticket, lehet adott esetben olcsóbb megoldásokat találni, mint hogyha valaki mondjuk egy egyországos Interrailt próbál megvenni. De például egy Deutschland Ticketnél ott lehet ragadni, mert az egy folyamatos kvázi előfizetésként működik, plusz nem lehet minden vonatra felszállni.
1: Egyszer megvetted, és ha elfelejted lemondani, akkor
2: megújul. Én úgy emlékszem, igen, én egyszer ezt elkezdtem, mikor még talán 49 euró volt a Deutschland Ticket, és akkor Berlin környékén utazgattam, és ott ez akkor nagyon kézenfek volt egy havit venni. Tehát csodálkoztam, hogy a következő havit is megvettem, pedig akkor már rég Magyarországon voltam. Illetve az fontos, hogy például a Deutschland Ticket-tel nem lehet Intercity-ken vagy Intercity Express-eken utazni.
1: Hú, ezt egyébként emeljük ki általánosságban, és egyik legfontosabb információnak és az Interrailnek a nagy előnyének. Tehát ha fölmerül, hogy egyes országokban az ottani egész országra vagy régiókra érvényes bérleteknél nagyon jó akciók vannak és tök jó kedvezmények vannak, beszéltünk már ezekről, de ezek általában nem érvényesek a hosszú távú, illetve leggyorsabb vonatokra, és nem csak a nagysebességűekre, de például már ugye a D jelű gyors vonat Ausztriában, a fölött nem csak a railjetek, azokra például ezek a regionális jegyek nem jók. Németországban is csak a lassabb vonatokra érvényes, a Intercity Expressekre, Intercitykre már abszolút nem jók. Oroszországban ugyanez a helyzet, hogy csak a regionális vonatokra érvényesek. Míg az Interrail az mindenre, ugye?
2: Azzal a feltétellel, hogy egyébként egy csomószor neked helybiztosítást kell venned, ezt mondtad is az elején, amire oda kell figyelni, mert ennek lehet speciális szabályozása, sőt az is lehet, hogy bizonyos vonatokra kontingensek vannak, tehát mondjuk egy 500 fős vonaton van 30 olyan jegy, amit értékesíthetnek például Interrailt használó utasoknak, és akkor ezeket érdemes azért előre lefoglalni, és részben meg lehet ezeket online venni, de van, amikor mondjuk egy állomási pénztárra kényszerül az ember, vagy pedig akár telefonra. Amit említettél, Gábor, azt szerintem abból a szempontból is érdekes, hogy egy országra vonatkozó valami belföldi saját kedvezmény, vagy pedig Interrail, akár egy országos, akár több országos, hogy általában ezek a országos kedvezmények, ezek a rendszeres országon belüli utazókra vannak kitalálva. Tehát mondjuk vegyél meg egy cseh vasútra egy 500 koronás, vagy majdnem 500 koronás 25%-os kedvezménykártyát. És ha azt megveted egyszer, akkor egész évben ennyivel kevesebbet fizetsz. De van ez 50-100%-os kedvezményig elmegy. Nagyon hasonlóak mondjuk Svájcban az ilyen féláru kártyák, ez Halfair Card, vagy akár Ausztriában a Vorteils Cardok, és a németeknél is vannak ennek megfelelői, ami a különböző bankkárt 25-50-100, de ez elsősorban a saját utasaiknak szól. Tudod, hogy te januártól decemberig ingázni fogsz, és akár olyan vonatokon is, amelyekre a Deutschland Ticket nem érvényes, akkor ezt vedd meg, és lesz egy alanyi jogon járó 50%-os kedvezményed. Ez szerintem más tud, mint hogyha te Interrail-el mondjuk 3 hétig szeretnél Európában föl-alá rohangálni, és még egyszer hangsúlyozom, hogy az egyszerűség, tehát egy darab appon egy terméket vásárolsz az Interrail, és akkor utána, hogyha olyan vonattal mész, ami kötelező helybiztosítással közlekedik, tehát mondjuk egy TGV-re szeretnél felszállni, vagy a spanyol nagysebességű vasútra, vagy az olaszoknál a Frecciarossára, akkor kell külön ülőhelyre helyet váltani, és ott kell figyelni.
1: Na, innen folytassuk, mert ez azért megnehezíti az utazást, hogy ezt hogy és hogyan, hol és hogyan lehet ezeket megvenni és foglalni. Erről is fogunk beszélgetni, de most tartunk egy rövid szünetet. Ekés András, az Okos Utas magazin vendége. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést, továbbra is Interrail-lel vonatozunk Európában.
0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
0: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balance magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod? Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
4: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha a érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodj!

0: ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Okostelefon, okosóra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Folytatjuk az Okos Utas magazint, amelynek a mai vendége Ekés András, a Mobilissimus Kft. Ügyvezetője, tájépítész, urbanista, közlekedés tervező mérnök, és rengeteget utazó közlekedési szakértő, akkor egyszerűsítsük le, Interrail-el járjuk be Európát. Bárki veheti időnként nagyon nagy kedvezményekkel, az elmúlt időszakban is volt ilyen, és valószínűleg még lesz is. Ez apropója a mai beszélgetésünknek. Néhány, mi volt a legkedvesebb interréles sztorid, vagy legizgalmasabb az elmúlt időszakban?
2: Elmúlt időszakban gyakorlatilag minden évben vettem interrélt, utóbbi egy-kettőben nem, de előtte vettem mindig interrélt, és az volt a tervem, hogyha lemegy az évvégi nagy hajtás, akkor kb. Egy hétre elmentem február környékén vonatozni, Svájcba, Franciaországba, néha Olaszországba. Használtam éjszakai vonatokon is, mert jóval nagyobb kedvezménnyel lehet mondjuk ilyenkor éjszakai vonatozni, mert csak mondjuk a fekhelyet vagy a

0: Kocsi helyet kell megvenni, magát az alapjegyet nem, mert azt az interjér tartalmazza. És az egy fantasztikus élmény volt, amikor beszálltam a vonatba Rómában, és kinyitottam a szemem, és arra ébredtem, hogy akkor tolják be a Villa San Giovanni van a vonatot a Compra, Szicília felé.
1: Az egyetlen megmaradt átkelő, ahol a vonat rámegy a Compra Európában, ugye?
0: Igen, és akkor még ráadásul azt hiszem kis dízelmozdonyok tologatták a kocsikat, most már átalakítottak egy pár villanymozdonyt, ami tud pár kilométert önjárni, és akkor a saját villanymozdonyával tologatják a kompon, és akkor mozdony is átmegy Szicíliába egyébként és vissza. Ez érdekes. Ez például van ilyen drónos fotóm, ahogy ott a tenger közepén megy a vonat egy villanymozdonnyal a kompon.
1: Ez egyik legérdekesebb útvonal. Ráadásul fantasztikusan szép tájakon halad, hogyha olyat választ az ember, hogy nem éjszaka érkezik már, mint a Dél-Olaszországban. Persze a Szicíliában is, bármelyik ágat is választjuk, mert ugye Messinában szétválik, és egyik fele megy.
0: Igen. Palermo, másik Catania felé. A palermói részben le volt zárva, én a Catania felé mentem, és visszafelé nappal jöttem. Frecciarossával, ami már Reggio Calabriából úgy késve érkezett, hogy azt mondták, hogy de hát ez mindig késik, tehát most nem kell idegeskedni. Egy EU program megnyitójára mentem, talán Pármába, és akkor végén már több mint egy órát késett, akkor mondták, hogy szájákat egy másikra, mert ez hamarabb fog megérkezni, és akkor Bolognában ott néztem, hogy tényleg 3-4 percenként jön egy-egy nagy sebességű vonat, ami valahonnan délről valahová északra megy, ugye ez egyik legforgalmasabb állomás, és hogyha mondhatok egy példát a régi időkből, a papír alapú Interrail hőskorából, akkor amikor Franciaországban tanultam, akkor a legolcsóbb az volt, hogy vettünk egy Interrailt, és azzal lehetett Budapestről kiutazni, és akkor ha egy hónapon belül visszajöttem, akkor jó, de álltam, ha nem jöttem, és akkor ott utazgattam hétvégenként fel alá. És az egyik alkalommal egy Strasbourg-Párizs útvonalon mentem, akkor még nem volt soha a TGV, hanem egy hagyományos valami korai Intercity-vel, tehát ez az IC jellegű vonattal, és nézegette a kalauza az Interrail bérletemet, ami akkor még ugye egy kis füzetke volt, ahogy említetted, és azt mondta az utasok szeme láttára és füle hallatára, hogy uram, ez az Interrail hamis. Na most ez tényleg az az időszak volt, amikor boldog-boldogtalan tudott venni Interrailt fű alatt. Én kiálltam a sort a Nagymező utcai MÁV ügyfélszolgálaton, és aztán egy fél óra alatt az illető kiállította nekem a tollal és indigóval, és nem tudom, hogy az Interrail. Tehát nyilván ez egy generációs tapasztalat volt, hogy akkor így lehetett Interrailt venni Magyarországon, de nem mindenki ilyen becsületesen járt el, és valószínűleg ez a kalauz már találkozott olyannal, aki valami kamu Interrail-el utazott. És mondtam, elkezdtünk vitázni, mondtam, hogy nem, ez az Interrail, nem, ez hamis. És akkor már üvöltözött velem, el akarta szedni az útlevelem, ez amikor 2001-ben vagy 2002-ben volt, és senki nem állt mellém a sztoriban, tehát ott a kedves francia utasok ilyen megvetően néztek rám, hogy na, a sutyó kelet-európait próbálkozik a kamu papírral, csak mondta, hogy rendőrt hív a Gare de l'Estre, mondom, én köszönöm, mert pont ezt akartam volna én is tenni, hogy amit itt leművelt, azért az elfogadhatatlan, és annyira boldog volt, láttam az arcán, hogy ő most élete fogását megcsípte, és akkor biztos, hogy azért valami SNCF Premium fog neki járni, és akár egyszer fölkerülhet a Párizs-Lyon TGV-re, és nem itt kell szolgálni a hagyományos vonatokon. És akkor aztán nagyot nézett, amikor ott voltak a rendőrök, jött valami megvizsgáló ember mindenféle nagyítóval, meg elektronikus kütyűvel, meg bevitték elemezni az én Interrail bérletemet. Addig ott álltam a rendőrök mellett, én találkoztam volna valakivel, akkor nem is tudtam értesíteni, mert akkor még a mobilis ilyen nagyon kezdeti fázisban volt. És visszajöttek, és mondták, hogy tehát ennek az utasnak teljesen eredeti valódi Interraile van. És akkor a kalauz így el akart menni, és mondtam, hogy uram, ne haragudjon, de valamit nagyon-nagyon elfelejtett. Ő nem felejtette sem, csak a rendőrök mondták, hogy de jöjjön vissza. És visszajött, és akkor elnézést kellett kérnie.
1: És a rendőrök mondták neki, hogy...
0: Én rendőrök is mondták, meg én is mondtam, meg ott volt állomásfőnök, mert a fél Gare de l'Est ott volt. Persze az utasok már sehol, tehát ők azt hitték, hogy tényleg itt végre megfogták a kelet-európai potyázót. És kárpotlásként küldött a francia vasút egy, akkor már épp bevezették az eurót, egy talán 40 eurós bont, tehát köszönöm szépen. Nem rossz az, csak nem mentem Franciaországba akkor, tehát így nem tudtam kihasználni, odaadtam valakinek. Szóval akkor azért figyelni kellett a papír időszakban.
1: Ez most már teljesen kiváltódott, ugye? Most már nem is, ha akarod, sem választhatsz papírt, most már full
0: csak elektronikus is apon keresztül,
1: mert minden utasnak. Egy telefonra is lehet, ha valaki több utassal megy, ha gyerekkel megyünk, fontos információ, akkor Interrail. 12 év alatt továbbra is ingyenes, egy felnőtt utassal, tehát hogyha gyerekeket viszünk, 12 a határ, az alatt lehet menni, és ingyenes a gyerekeknek. Mi ezt buktuk be a Covid-nál, tehát pont akkor volt igen, 12? Igen. De nem, akkor nem ezt buktuk be. Nem, akkor egy másik gyerek. Igen, jó, mindegy. Lényeg az, hogy még éppen el akartunk menni, még akkor két ingyenes gyerekem volt, és akkor ezt hiújtotta meg a Covid, és akkor azért kiderült, hogy azért ez egy valahol egy piac, tehát hogy nem egy állami és kényelmesen elvergődő intézmény, hanem egy profitorientált és mindenre odafigyelő társaság, mert nagyon-nagyon nehéz volt visszakérni, nem küldtek értesítést arról, jó, nagy lelkűen megadták, hogy jó, akkor még egy fél évig be lehet váltani, de ha valakinek lejárt, akkor bukta az egészet. Az egyiket én is elfelejtettem, egyébként egyszer volt egy ilyen, úgyhogy tényleg oda, érdemes nagyon odafigyelni, hogyha egyszer megvettük, de most már minden digitalizálva, minden egy applikáción keresztül működik, egy telefonra lehet rakni, de én azt javasolom, de ha elhagyjuk, akkor nem lehet egy másikra rárakni, tehát ha elvesztik a telefont, tehát azt javasolnám, hogyha csapattal megyünk, akár gyerekekkel, akár nagyobbakkal, mindenki a saját telefonján vezesse a kis adatsort, és akkor ott oda rakja rá a saját kis bérletet.
0: Sőt, ugye rá is kell rakni, tehát minden utazást rá kell vezetni. Igen. Egyébként én nekem nagyon jó tapasztalatom van az ügyfélszolgálatukkal, nagyon hamar válaszolnak, és megoldáskeresőek, tehát nem csak profitorientáltak, de egy korrekt piaci cégként működnek utasélmény szempontjából is. Volt nekem egy olyan, hogy azt hittem, a naptáramban be volt írva, hogy meddig kell elkezdenem, és valamiért nem tudom, hogy sikerült, de október helyett november volt a naptáram, majd meg gondoltam, na akkor most elkezdem, hogy tudom, hogy mikor fogok utazni, hopp, kiderült, hogy lejárt egy hónapja. És akkor leveleztem velük, és valami kezelési költség, ami nem volt túl nagy, annak ellenében visszaváltották, és akkor vettem egy másikat, és akkor azt újra volt 11 hónapom, hogy elkezdjem használni. Tehát nekem ilyen szempontból jó tapasztalataim vannak. Voltak. Szerintem egy dolgot még említsünk meg, mert összehasonlítottuk, hogy egynapos, vagy egyországos, vagy globált érdemes venni, az országok kedvezményét érdemes-e igénybe venni, vagy Interrailt, és szerintem van még egy összehasonlítás, ami fontos lehet a hallgatóknak, ez pedig az, hogy ha mondjuk valaki szeretne egy drágább árazású vasúti hálózat, mondjuk Svájcban utazni, és mondjuk megnézi, hogy Budapestről el akar menni Zürichbe, ott esetleg mászkál a környéken meg vissza, akkor akár egy oda-vissza útnál is már az Interrail az kedvező áru tud lenni, mint egy normál, nem kedvezményesen vett vonatjegy.
1: Ha meg valami nagyon kedvezményes áron.
0: Igen, hogy csak ilyen, ami nem változtatható, és mondjuk valami hajnali vonat, meg sok órát válsz, tehát az átszállásnál, hanem tényleg egy mondjuk klasszikus Budapest, Genf-Budapest úton, én megcsináltam ilyet, hogy sokkal olcsóbb volt az Interrail.
1: Olyan Interrail való, amelyik egy héten vagy két héten belül néhány kiválasztott napon érvényes, ez a fajta jó erre? Vagy,
0: hát a legolcsóbb olyan, ami az utazási igényünknek megfelel, ami praktikusan ez, igen. De tudjuk, hogy mondjuk még utána két héttel valahol tök máshol utazgatnánk, akkor érdemes a globált, mert akkor a különbség nincs az árazásban, és úgy globált, hogy mondjuk folytatólagos 15 napig érvényes, és akkor mondjuk egy hét múlva még két országgal arrébb is ugyanabból a pénzből tudok utazgatni.
1: Na, kanyarodjunk arra, amit ígértünk. Ugye az nagyon jó, hogy a nagysebességű vonatok minden gyakorlatilag benne van, de van, ahol kiegészítő jegyet kell venni, van, ahol helyjegyet kell venni, és van, ahol helyjegyet érdemes venni. Ezeket hol vesszük? Nekem a legérdekesebb tapasztalatom az 3 évvel ezelőtt is az volt, hogy Norvégiában nem lehetett az Interrailhez még, hát, hogy 4 volt az, de nem lehetett venni külön helyjegyet. Telefonálni kellett, és megadni a telefonban a bankkártya adataimat. Én ezt azt megelőzően évekkel korábban volt ilyen utoljára példa, aztán ez a rendszer rég elavult, és már meg nem is túlságosan biztonságos, de hát kénytelen voltam, miután egymástán két úton is tele volt a vonat, és nagyjából az érkező kocsiban, meg átülve ülésre tudtuk meghúzni magunkat helyjegy nélkül. Norvégia arra példa, hogy nem kötelező, de ha megtelik a vonat, akkor így jártál, akkor nem nagyon tudsz leülni, tehát sokszor főleg nyáron, és a legszebb vasúti utakon, a legnépszerűbbeken érdemes megvenni. Ez most már Norvégiában megoldott, de azért továbbra is kérdés, hogy hol vesszük meg a jegyeket. A Railjet, amivel sokat utazunk nyilván, mert Ausztriában nem tudjuk kikerülni, és akármelyik irányba, hogyha indulunk, akkor szinte biztos, hogy Ausztrián átmegyünk, vagy ha Nyugat-Európa felé indulunk, szintén úgy működik, hogy ellentétben a magyarországi szakasszal, ahova átjönnek a Railjetek, nem kötelező a helybiztosítás, hanem csak ajánlott. A vonatok nagy részén le tudunk ülni, ha tele van, frekventált időpontokban néhány euróért lehet venni, és az osztrák vasútnak az apjában ez abszolút korrekten és egyszerűen működik. Németországban, Deutsche Bahnnál ugyanez, de van egy csomó ország, ahol meg bonyolult, és mintha el akarnák hessegetni a problémát maguktól, a nemzeti vasútársaságok nem biztosítanak ilyet, hanem különféle közvetítő oldalakon keresztül lehet mindenféle kezelési költséggel, meg nem visszaváltható módon, nem módosítható módon rátenni ezeket a kiegészítőket, ugye?
0: Igen, és szerintem nézzük meg, hogy miért van ez így. Uh-huh. Amire én így rájöttem az évek alatt, az az, hogy ugye azért ahol van nagy sebességű vasúthálózat, ott az versenyképes nem csak az autóval, hanem akár a repülővel is, tehát mondjuk egy Párizs-Marseille az így, és az emberek nagy részében föl nem merül, hogy repüljön, sőt nem is nagyon maradtak járatok, és az autózás 800 kilométert, nem tudom én, 7-8 óra alatt levezetni, miközben egyébként 3 óra alatt lent vagy vonattal. Azaz, olyan város térségek vannak, ahol sok-sok millió ember él, ezeket köti össze, és minden vonatot meg tudnak tölteni. Tehát nem érdekük igazán mondjuk úgy, hogy az ilyen csóró interréles utasokat még külön támogatni, hogy ők elfoglalják a helyet egy olyan elől, vagy a helyet egy olyan utas elől, aki mondjuk 100 eurót kifizet arra az útra. Ám de bizonyos kontingensek vannak, csak ezeket, ahogy mondod, eléggé el szokták dugni, hogy hol tudsz hozzájutni. Egyrészt az interrailhez tartozó Railplanner appon keresztül eljutsz egy ilyen interrail reservation centerbe, ahol te kvázi egy ilyen közvetítő oldalon keresztül némi felárral, de tudsz helyet foglalni, és ha jól emlékszem, az bele is integrálja neked az interréletbe, tehát akkor az látszani fog, hogy erre a vonatról neked van egy helyfoglalásod. Tehát ez megint az egyszerűség uh-huh. irányába megy. A másik opció az az, hogy az egyes nemzeti vasútársaságok vagy szolgáltatók oldalán elkezded nézegetni, de itt sokszor abba lehet belefutni, hogyha valaki nem beszéli nem beszél franciául vagy olaszul, és angolul nézi ezeket az oldalakat, akkor már jóval kevesebb információt talál meg. Szerintem itt az AI az jó segítség tud lenni, hogyha megkérdezi az ember, hogy akkor interrail-el ilyen és ilyen útvonalon, én és ilyen, tehát mikor a Trenitalia vagy az SNCF oldalán hol érdemes foglalni, és utána kereszt ellenőrzi, hogy a hülyeségeket, félrevezetéseket ki lehessen szűrni, de itt el lehet azért jutni ezekre az oldalakra, de sokszor az lesz, hogy mint megnézed, és nem találsz az egyes vonatokra szabad interréles helyjegyet. És a harmadik opció, hogyha ugyanabban az országban vagy, ahol utazni szeretnél ilyen mondjuk nagysebességű vagy helyjegy köteles vonatokkal, akkor el kell menni a pénztárba bármilyen fura is, mert hogy vannak kontingensek vonatonként, amelyeket az interréles utasok igénybe tudnak venni, és akkor ott megnézik neked, hogy a 13 óra 5-ösre nincs, a 14 óra 8-asra pedig van, és akkor kifoglalja neked. Ez a legnyűgösebb része mondjuk az interrail használatnak.
1: Ez az ára, hogy a gyors vonatokat, nagy sebességű vonatokat is lehet használni. Erre kell odafigyelni. A magánvasutakra is érvényes? Tehát mondjuk Ausztriában a Westbahn, vagy Olaszországban is van egy nagy konkurens az állami vasutárságnak, a nagy sebességű vonataiknak, az Italo. Ezeken is működik? Vagy ez változik? És
0: azt hiszem, hogy a Westbahnra érvényes. A Westbahnra hasonló logikával, mint ahogy a Klimatiket úgy érvényes. Az Italóban, most elbizonytalanodtam, talán arra nem. Uh-huh. De ezt meg kell nézni. Én emlékszem, hogy próbáltam egy hosszabb távon utazni, és néztem, hogy a Frecsarosszára elég drága volt, meg főleg nem volt elérhető hely, de az Italón meg nem ajánlotta föl, hogy tudok eljutni. Ez még az AI előtti idő volt, tehát nem is nagyon tudtam így kitúrni a saját oldalukon. Akkor nem találtam erről információt, de arra kell figyelni, hogy egyébként ez a helybiztosítás is ugyanazon a vonalon is vonatfüggő. Tehát, hogy lehet, hogy olcsóbban vagy drágábban kapsz helyet. Tehát mondjuk egy Franciaország TGV utazásra, azt hiszem 9 eurótól indul, hogy az Interrail mellé mennyiért kapod a helyjegyet. de ez föl tud menni közel 40 euróig. A Eurostaron szeretnél utazni, akkor az is ilyen
1: az 35 euró, igen, azt hiszem.
0: De hogy ez 15-től indul, csak persze a 15 az olyan, hogy egy fél évre előre lefoglalod a hajnali 5 órás vonatra. Uh-huh. Tehát jellemzően ez azért a drágább. És van, ahol pedig tényleg azt érdemes figyelni, hogy van-e egyáltalán szabad hely. Tehát Spanyolországban nagyon nehéz hozzájutni olyan szabad helyhez Interraillel, amely révén mondjuk az AV-ra, a nagysebességű vonatra föl tudok
1: lehet
0: szállni.
1: Csak akkor hetekre előre kell tervezni, és akkor a rugalmasság veszik el, tehát akkor be vagy tervezve.
0: És hetekkel előbb ott legyél azon a pályaudvaron, vagy abban az országban, mert mondjuk Spanyolországban kimondottan ez a pénztári,
1: ja, ott is a pénztári
0: megvásárlás, ami meg irreális, ha előtte mondjuk még 2 nappal te Svájcban voltál ugyanazzal az Interrail. Azért ügyesek ezek a társaságok ilyen szempontból, hogy nem reklámozzák túl azt, hogy inkább ne vegyél 100 eurós jegyet, hanem gyere velünk ingyen, és vegyél egy 9 eurós helyjegyet, mert sokkal nagyobb profittól esik el, már a Nemzeti Vasútársaság.
1: Aki meg tudja tölteni simán amúgy is a járatait, és nincs rá kényszerülve.
0: Ezekben az országban olyannyira meg tudják tölteni, hogy ugye most már egymásra rabolnak rá különböző társaságok, tehát hogy mondjuk a Trenitalia ott van már Spanyolországban a Frecsarosszáival, a TGV-nek is a Vigója ott van spanyol kivitelben, és ugyanez itt szépen egymást behálózzák. Most a napokban jelentették be éppen az Indotranson, hogy Münchenből Rómába Frecsarossza lesz 2027, nem is tudom, talán nyarától. Tehát szépen rárepülnek itt a piacnyitással, ami teljesen kézenfekvő, ezek olyan szerelvények, hogy egyrészt több áramneműek, tehát tudnak egymás vonalain közlekedni, másrészt a különböző biztosító berendezéseknek is megfelelnek, és akkor meg miért ne használják ki, és szedjék el a néha kicsit ellustult Nemzeti Vasútársaságoktól az utasokat.
1: A csatorna alatt átmenni akkor is nagy buli, ha gyakorlatilag nem látunk semmit, mert csak lemegyünk az Algutba, aztán kimegyünk a túloldalon, de az tök jó, hogy azért ez a 30-35 eurós lehetőség, ez ott is az működik is az oldalukon, tehát itt nincs eldugva, tehát előtte néhány nappal Angliába el tudunk menni a Interrail is ennyi kiegészítő költsége. Még, noha említetted, egy rövid információ csomagot tegyél össze, kérlek, a hálókocsis, fekvőhelyes kocsisnak nagyjából milyen plusz árak vannak, van Interrailünk ezekre, mondjuk egy Nightjetre, ami a legtöbb embernek fontos lehet, mert Ausztriából rengeteg helyre, Bécsből el lehet ezekkel menni. Milyen kiegészítő árakon vannak ezek, és ezeket mennyire könnyű megvenni?
0: Ez nagyon, szerintem könnyű megvenni, tehát például az ÖBB oldalán ezekhez könnyű hozzájutni. Ez nagyon irány és vonat függő, ugye egy reneszánsza van a európai északai vasúti közlekedésnek, ebben piacvezető az ÖBB a Nightjet termékével. Viszont nagyon-nagyon drága önmagában a fekvőhely vagy a hálóhely, attól függ, milyen igényeink vannak. Tehát itt ugye az Interrail-el megkapod ingyen, hogyha ez a közszolgáltatás része, megkapod ingyen az alaputat, de én azt mondom, hogy a legkedvezőbb és komfortban szerintem így árérték arányban a legjobb ez a kapszulás Nightjet. Most lehet felsziszennek azok, akik már próbálták, vagy azok, akik nem próbálták, de nem is akarják, mert láttak róla képet. Összehasonlíthatatlanul jobb, mint ha valaki egy kusetben utazik 3 vagy 5 másik emberrel összezárva. Itt se van nagyobb helyen, de van egy saját kapszulád.
1: És ez a legújabb szériában van.
0: Ez ugye? A legújabb szériában van, és nem is megy mindenhova, bár azért most már ezek fokozatosan váltják ki. Tehát most már Zürich felé ez jár, Hamburg felé ez jár, Brüsszel, Amsterdam felé ez jár. A Párizs meg megszűnt, mert épp a 2 vasút, vagy a 3 vasút nem talált kézenfekvő megoldást a szolgáltatás közös biztosítására, ami nonsens egyébként, és erre ugye rárepült egy piaci szereplő, a European Sleeper.
1: Igen. Hát nem Bécsből, de...
0: Nem Bécsből még, de rárepült, szóval ebben van piac. Én azt gondolom, hogy ezeket vonatról vonatra kell megnézni. Tehát lehet, hogy egyik nap mondjuk egy 19 eurótól indul, a másik nap 49, akár hogyha mondjuk egy fapados repülést vagy egy normál repülést nézegetek, ugyanúgy érdemes megnézni, hogy van rugalmasság, akkor mi van 2 nappal később, 3 nappal előbb, és lehet, hogy jóval kedvezőbb áron lesz. De tehát, ha valaki úgy interrailezik, hogy zsinórban, már pedig ez pont az Interrail egyik nagy ajándéka, hogy te akár 2 hetet folyamatosan utazgathatsz, akkor az éjszakai vonatozás egy nagyon jó szálláspótló lehetőség, ha nem érdekel a táj. Ez mindig egy ilyen trade-off, hogy igazából az Arlberg vasúton végigmenni éjszaka nagyon praktikus, mert eljutsz mondjuk Zürichbe éjszaka, de nappal pedig gyönyörű. és ezt kell mérlegelni. Hogy
1: az az Innsbrucktól kifelé eső rész?
0: Innsbrucktól, igen, igen, Blue Dance-en át.
1: Hát képzeld, én direkt megkerestem, és találtam egyetlen vonatot, ami még a hagyományos kocsik, lehúzható ablakos kocsikkal ment, és azzal utaztam be, hogy lobokhasson a hajam. A nagy részén 80-as korlátozás van, és simán ott lehet lenni az ablakban. Kanyarog össze-vissza, és gyönyörű. Úgyhogy igen,
0: ezt nagyon ajánlom. Ezt csináltuk, de megvan ennek a kombinációja, vagy legalábbis meg volt régebben. Mi azt csináltuk, hogy nappal végig utaztuk, viszont egyetemistaként nem volt arra pénzünk, hogy ott bárhol a környéken, akár a legvacakabb szállásra befizessünk, de volt interrailünk. És akkor azt csináltuk, hogy elmentünk Zürichbe, ott voltunk napközben, és egy éjszakai vonatra felszálltunk, az ment, nem tudom, 4-5 órát akkor Innsbruckig. Innsbruckban, nem tudom, hajnali 2-kor leszálltunk, eredetes, persze volt határellenőrzés, megvártuk a visszafelé menőt, arra vissza, még ilyen összetolható üléses, ÜBB-s ülőkocsik voltak, amivel ágyat lehetett csinálni. Egy momentum van, ami megmaradt, hogy jött a határőr, és megnézte, hogy elkérte az útleveleket akkor még, és azt kérdezte, hogy megint maguk? Mint a 5 órával előbb ő nézte meg, és nem érti, hogy mi történik, de igen, aztán elmagyaráztuk neki, és ez hagyott minket békén.
1: Mindig elmondjuk, és itt a végén elmondhatjuk, itt az egyéni preferenciák nagyon. Tudsz-e aludni mozgó vonaton, ezt ki kell próbálni, és az egész más úti terv való.
0: Tudsz-e aludni más idegenek között?
1: Más ideg, bírod-e, tehát mindenkinek más az, ami bejön, a költségeket és a kényelmet, meg a saját alvókáját figyelembe véve, és így máshogy kell szervezni.
0: Egy mondatot még hadd mondjak, hogy attól, hogy ez egy nagyon jó közösség és fantasztikus dolog Európába vonatozni, attól még a saját biztonságunkra érdemes figyelni, értéktárgyakra gondolok elsősorban. Tehát nagyon könnyű ahhoz hozzászokni, hogy föl-alá vonatozunk, és akkor jó, csak elugrom egy sörért, és akkor két kocsival arrébb megyek, és ott hagyom a cuccomat, ezt ne tegyük. Tehát, hogy nagyon sok szarka van, aki így pont az éjszakai utasokra specializálódik. Nekünk pár éve volt egy ilyen kalandunk a kollégámmal, amikor Ausztriából mentünk Bressába a Nightjet-tel, és föltörték úgy a fülkénket, hogy ott próbáltunk aludni. Én nagyon éberen aludtam, észrevettem, hogy valaki bejött, de így félállomban voltam, és azt láttam, hogy fehér ing, sötét nadrág, mondtam, hogy a személyzet valamiért bejött, valami biztonsági ellenőrzés tart, és tovább aludtam. És 2 órával később megint bejött, na akkor láttam, hogy ez nem az illető lesz, és ráüvöltöttem, hogy mit csinál, és az azonnal kiment, és elrohant, és kiderült, hogy zsebes járt a vége vonaton, személyzetként öltözve, és tőlünk nem vitte senki, de a fél vonatot kirabolta, és utána valahol a rendőrség el is kapta őt Olaszországba.
1: Szóval erre érdemes figyelni. Részemről egy utolsó megjegyzés, akinek 18 éves gyermeke van, érdemes pályázni az EU-s. Minden 18 éves kétszer pályázhat ingyen egy hónapos interrail bérletre. Átláthatatlan a rendszer, nem tudom, hogy ki az, aki megkapja, ki az, aki nem. Nekünk nem sikerült indoklás nélkül, pedig mindent megtettünk, jó megválaszoltuk a kérdéseket, nem kerültünk
0: be. Mert családilag már nagyon sokat interréleztél, és akkor
1: nem,
0: ezt
1: is... Nem, akkor éppen nem, úgyhogy nem mindegy, szóval, de érdemes kísérletezni, tehát ha valakinek 18 éves a gyereke, akkor erre azért rá lehet feküdni. András, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél ismét.
0: Én köszönöm
1: hozzánk,
0: a meghívást.
1: És nagyot vonatoztunk, aztán majd miután jól megzsákoltuk a friss internet, vagy interrail bérleteket, majd amikor sikerül leutazni, akkor majd a beszámoló is következik, de hát ez valószínűleg csak jövő nyáron lesz. Addig is bíz magadban, utaz okosan, mint mindig. Olvassátok az okosutas.hu-t. Jövő héten pedig új műsorral jelentkezünk. Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okosutas! A Rádió Café utazási magazinja hangzott el. Bíz magadban, utaz okosan! Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
3: Mindig is csodás lélekjelenlétem volt, úgyhogy pánik helyett egy pléddel eloltottam a lakástüzet. Előfordul az ilyesmi azzal, aki sokat ütközik, hogy beleütközik egy rég nem látott ismerősbe, vagy osztálytársba, vagy ilyesmi, de ez a találkozás attól más, hogy ez a Zsuzsanna egy sziget.
2: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
2: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. A környezete nem felejt, de a problémákra van megoldás. A Biocentrum kármentesítést, valamint komplex környezet és természetvédelmi, mérnöki megoldásokat tervez és valósít meg. Biocentrum. Tudás és megoldás a környezetért. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságos internet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU. Ma van az állatok világnapja, ma is sok napsütés vár ránk. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU. Ingyenesen biztosítanak erre szolgáló konténereket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek. A cég a tájékoztatás szerint ingyenesen gondoskodik a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is. Nem érdemes trükközni, ha működő trafipaxot látunk, erre hívják fel az autósok figyelmét, közlekedésbiztonsági szakértők. A közösségi oldalakon számos tévhit jelent meg ezzel kapcsolatban, például, hogy esőben vagy ködben nem működnek precízen a készülékek, de olvasni olyat is, hogy hirtelen fékezéssel megzavarhatók az eszközök. Egyik állítás sem igaz, az utóbbi pedig kifejezetten balesetveszélyes is. A sérüléssel járó ütközések csak nem egyharmada gyorshajtás miatt következik be itthon. Ma van az állatok világnapja, ezt minden évben október 4-én Assisi Szent Ferenc az állatok és a természet védőszentjének napján ünneplik. Idén is országszerte számos programmal várják az állatbarátokat. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője a világnap kapcsán a felelős állattartásra hívja fel a figyelmet.
7: Nagyon sok az olyan felelőtlen szaporulat, vagy felelőtlen örökbefogadás, felelőtlen vásárlás, ami a örömteli pillanat után a szürke hétköznapokban unott terhet jelent, és nincs megfelelő tartási helynek, nincs megfelelő anyagi fedezet, illetve nincs is megfelelő ismeret az állattartásához. Hát mindenkit arra buzdítunk, hogy az állat egész életére felelősségteljesen gondolkozzon, önálló élet. Csak képtelenek, a megóvások mindig az ember feladata. És ezért is fontos, hogy az ember, a gazda oda kell, hogy figyeljen az állatokra, hiszen nélküle nem lesz megfelelő a tartási mód.
6: Újabb online felületen lehet nyomon követni az uniós források felhasználását. Az érdeklődők láthatják, hol és mikor, mekkora támogatásból milyen fejlesztések valósultak meg, és azokban mely cégek vettek részt. Az átláthatósági keresőben a Széchenyi Terv Plus folyamatban lévő és már lezárult projektjei is megtalálhatók. A szolgáltatás a pályázat.gov.hu oldalon érhető el. A híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Továbbra is kitart a kellemes őszi idő, az ország nagy részén szinten zavartalan lesz majd a napsütés. A déli szél is csak néhol élénkölhet meg, 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Holnap kevés fátyolfelhő érkezhet fölénk, de többnyire így is napos időre számíthatunk. Kisebb esőzápor legfeljebb az észak-nyugati határnál fordulhat elő. Továbbra is mérsékelt marad a légmozgás, a friss hajnalt követően 21 és 26 fok közötti csúcsokat mérhetünk majd.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borra való. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: borra való. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Sziasztok, ez a Borravaló Gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok. Kövessetek minket a borravaló.hu oldalon, vagy a közösségi oldalainkon, az Instagramon, a Facebookon, még a Spotify-on és a YouTube-on is fent vagyunk, úgyhogy bárhol meg lehet hallgatni eddigi adásainkat. A mai adásban Katona Csaba történésszel beszélgetünk, mégpedig abból az apropóból, hogy hát ugye nem csak film szempontjából, de szerintem kultúra szempontjából is nagyot ment a Nolan féle Odüsszei a film, hiszen azért jó pár hónapig mindenki erről beszélt különböző aspektusokból. Nekem azt tetszett, hogy még az a vetülete is meglett ennek az egésznek, hogy rengetegen megvették magát az Odüsszeiát, és az eredeti fordításokon, amiket ismerünk túl, a modern fordításokról is sok szó esett, úgyhogy ilyesmi hozadéka is volt ennek a történetnek, ugye Csaba?
2: Volt, igen, és lehet vitatni természetesen azt a fajta megközelítést, amit a rendező alkalmazott, de kétségtelen tény, hogy ha valaki hozzányúl egy klasszikushoz és feldolgozza, az két következménnyel jár. Az egyik, hogy vita bontakozik ki, amivel semmi gond nincsen, hiszen egy normális helyzetben az, hogy ütköznek az álláspontok, az része az életnek, amennyiben ezt kulturált keretek között tesszük, és a másik ember érveivel vitázunk, nem pedig megsemmisíteni akarom magát a vitázót. A másik következmény pedig mindig az, hogy visszanyúlnak a klasszikushoz, mert kíváncsiak az eredetire is. Nyilván senki nem ugorugról fogja olvasni, hanem az éppen adott ország nyelvén való fordítást, de ezáltal mégiscsak előtérbe kerül egy nagyon hosszú ideje előtérben levő munka, és újabb nemzedékek fogják ezt érdeklődve forgatni.
1: Ami nekem érdekes volt, és nem csak ebben a műben, hanem már korábban is, amikor mondjuk akár feldolgozásokat, méghozzá eléggé hű feldolgozásokat láthattam, hogy nagyon kevés volt nekem a gasztrokulturális utalás, vagy konkrét mondjuk étel és ital, mert én azt gondoltam volna, hogy ez hangsúlyosabb. Például lehet, hogy emlékszel, a Jászon és az Argonautákról is csináltak rengeteg filmet, ugye az aranygyapjú történetéről van szó, és hát ott is egy-két utalás van, hogy mit esznek, isznak, de valójában ilyen sok konkrétum nincsen.
2: Igen, ez valóban így van, de valószínűleg ennek az oka az, hogy a szerző nem feltétlenül erre akarta helyezni a hangsúlyt. Tehát, ugye, amikor olyan kalandokról beszélünk, mint Odüsszeusz esetében meg kell küzdeni a Szkülla vagy a Karübdisszel, és erről kell választást hozni, hogy mivel küzdünk, akkor nem a gasztronómia fog előtérbe kerülni, hát az argonautoknál ez különösen így van, nyilván az aranygyapjú volt a hangsúlyos elem, meg hát a különféle szerelmi szálak. Ezzel együtt nyilván elvétve mindenhol akad valamiféle legalább halvány utalás, hát az Odüsszeia az egy kicsit gazdagabb ilyen tekintetben.
1: Igen, én vettem a fáradtságot, és hű asszisztensem segítségével, mert azt nem fogom magamnak az érdemet elvinni, kijegyzeteltettem, hogy az énekekben, az Odüsszeiában milyen ételek és italok fordulnak elő, és azt vettem észre egyébként, hogy gazdagabb az irodalom abból a szempontból, hogy ha a görög, ókori görög szerzőket nézzük, akkor ilyen igazából konkrét receptek nem maradtak fent. Ugye nyilván betekintést kapunk az ókori görögöknek a táplálkozási szokásaiba alapanyag tekintetében, de olyasmi, amire mi most receptként gondolunk, olyan nem nagyon van.
2: Ennek számos oka lehet, ugye kezdjük mindjárt ott, hogy nagyon nehéz úgy receptet alkotni, hogy nehéz beszerezni a fix alapanyagokat. Tehát sokszor beszéltünk már arról, hogy a végig korok átlag embere még csak pár száz évvel ezelőtt is nem feltétlenül azt a kérdést tette föl, hogy mit teszünk ma, hanem hogy eszünk-e ma. És az nagyon nem ugyanaz. Tehát amikor receptekről beszélünk, az általában véve a nagyon szűk elit kivételéből a modern kor felé viszel minket, hogy így stabilizáljuk, hogy mit nevezünk bolonyai spagettinek, vagy mit nevezünk kácsóepepének, és még hosszan sorolhatnám ezeket a dolgokat. De az, hogy valaki valamit leír, és ezt csak így kell készíteni, és aztán kintoló eltolják maguktól, hogy na hát kérem szépen, ha ebben nincs fűrt tojás, akkor ezt nem lehet, mit tudom én, kalumella kedvencének nevezni. Ez azért nem annyira életszerű. A másik dolog, hogy az írásbeliség. Tehát bármennyire szeretjük az ókort, a klasszikus antikvitást úgy tekinteni, hogy mindenki rendkívül művelt volt, és filozófiai kérdésekről vitázott, hát azért a hétköznapi embernek az élete az nagyon nem ilyen volt. Ebből következően az írásbeliség ott sem volt teljes mértékű, nem is lehetett természetesen. Úgyhogy nagyon sok étel valószínűleg egész egyszerűen úgy készült el, hogy ahogy a hagyomány megőrizte, hát szájról szájra átadták egymástól, hogy ezt így kell csinálni, meg a gyakorlati tapasztalat.
1: Nézzük akkor sorra, hogy vajon mi volt az, ami előfordult. Azt mondja, hogy ha kategorizáljuk ezeket, akkor azt látjuk, hogy gabona kenyér lisztféléből alapvetően árpaliszt és árpakenyér kerül elő. Egyébként máshogy hívták a nem árpalisztből készült kenyeret, az alfita volt az árpalisztből készült kenyér, de amiben volt mondjuk búza örlemény is, meg más formában sütötték ki, hogyha jól értelmeztem a szöveget, az a szitosz volt, és egyébként vadon termő búza és árpa is volt, amit betakarítottak, és ezt lehet látni a gabona kenyér és liszt tekintetében. Na most az biztos, hogy az körvonalazódik, és nem csak Homérosznál, hanem más ókori görög szerzőknél is, hogy ez a nagyon időjárásra, évszakokra hangolt, és ahogy te is mondtad, éppen ugye a mi terem mediterrán jellegű étrend bontakozik ki, tehát nagyon-nagyon nagy hangsúlyon van a gabonaféléken, a fügén, egyébként a fügét sokszor említik, a szőlőn, a szőlőből készült bor és az olívaolaj jön. A hüvelyesek közül például a lencse van megemlítve, és nagyon ritkán kerül elő hús, csak is kizárólag ilyen ünnepi alkalmakkor.
2: De hát ez a későbbi évben is így volt, ugye azok a legendák, amikről sokszor találkozom, hogy a magyar paraszt az azért nem hízott el, mert kőkemény munkát végzett, de egyébként éjjel-nappal kolbászt evett, oldalast evett, szalonnát evett, és ez volt az egészséges magyaros étrend, ezt nyugodtan felejtsük el. Tehát jó esetben hétvégén vagy ünnepnapokon került az asztalra hús, de ennek meg volt a oka. Egyrészt ugye később ennek volt vallási háttere, és gondoljunk a bőszre, de maradjunk egyébként a korábbi időszaknál. Alapvetően, ha egy állatot levágnak, akkor az onnantól kezdve nem hasznosítható. És azért tegyük mérlegre, hogy egy csirkét vagy kacsát, de szóval egy baromfi az alapvetően tojást ad. A birka adja a szőrét, a kecske adja a tejét, azt fel lehet dolgozni túrónak, tejfölnek, akárminek. Tehát alapvetően, ha egy állatnak elveszik az életét, az onnantól kezdve nem hasznosítható a továbbiakban, már pedig kemény időkben azért ez nem engedhető meg minden esetben. Úgyhogy teljesen logikus, hogy alapvetően nem a hús volt az elsődleges étel. És hát ugye érdemes elgondolkodni a szakkifejezéseken is, amit említettél. Itt ugye a szövegtestből világosan kiderül, hogy megkülönböztet egymástól többféle kenyeret, itt említetted az alfitát vagy a szitoszt. Ugye itt az a nagy kérdés, hogy ez mennyire volt általános és következetes, hogy ezeket így megkülönböztették egymástól. Tehát van egy textus, adott esetben az Odüsszeia, itt megtaláljuk ezt a megkülönböztetést, de hát ezt mindig érdemes összevetni más görög forrásokkal, hogy ott is egyértelműen ennyire következetesen elválasztják egymástól, vagy egész egyszerűen ez csak Homérosz szó használata, és igazából nincs mögötte egy nagyon komoly különbség.
1: Igen, szerintem ez nagyon fontos, amit mondtál, és valószínűleg mai szemmel nézve fura lehet, hogy voltak ilyen átfedések, keveredések. Meg egyszerűen azt mondta rá, hogy az az, mert egyébként megszokta, hogy az a dolog, ami valamiféle örleményből készül sütőben, az a kenyér, és akkor ilyen ernyő kifejezésként használta erre is, arra is, és ez zavaró lehet, mert ugye mostanában sokkal pontosabban definiáljuk azt, hogy mi micsoda, főleg, hogyha egy általunk készített, alapanyagokból készített élelmiszer.
2: Hát hadd vegyem elő kiváló barátom, Kortos Ferenc példáját, ő a Nagykanizsai Könyvtár igazgató helyettese, és Feri elmondta, hogy hát ő egy roma családból származik, és elmondta, hogy hát egy néprajzos egyszer elment egyik ismerősének a lakodalmára, majd írt egy szöveget, hogy és akkor a lakoma másik órájába elővesznek egy piros vödröt, és azon zenélnek, és akkor a 2,5 óra után pedig jön a nem tudom milyen tánc, írta, hogy de ember, hát ebben a lakomában ez így történt, és pont valakinek eszébe jutott elővenni egy piros vödröt. Nem volt ebben semmi tudatosság, hogy nagyon ősi hagyomány, hogy a lakoma 2,5 órára elővigyük a piros vödröt. Tehát következésképpen kontextusba kell helyezni ezeket az információkat, amennyiben erre lehetőség van. Ha pedig nincsen, akkor be kell írnunk azzal a bizonytalansággal, hogy lehet, hogy ez egy véletlenszerű dolog, és az is lehet, hogy egy nagyon tudatos terminus technikus használat.
1: Igen, majd az alapanyagokhoz és a különböző élelmiszerekhez az utazás Odüsszeüsz és a hősök utazásai során visszatérünk. Egy dolgot még így az elejére, ami nagyon érdekes volt nekem, és pont a különböző fordításoknak a hűség, szöveghűsége kapcsán került elő egy érdekes vita, ami egy visszatérő probléma, mégpedig az, hogy ha a Devecseri Gábor magyar fordítását nézzük, akkor mondok egy pontos példát erről, az Odüsszeia első énekének a 183. sora, ahol az Athéné által felvett mentész alak azt mondja, hogy borszínű tengeren át idegen szavú néphez utazva. És van egy második ilyen utalás is, de többször előfordul az 5. énekben például, hogy egymaga, mert ragyogó villámmal fürge hajóját, Zeus szétszelje a borszínű víz közepébe szorítva. És akkor itt van ez, hogy mit jelent ez, hogy borszínű. És az embernek az van a fejében, hogy hát ezek a görögök, ezek nem látták, hogy a tenger az zöldes, kékes, türkíz, esetenként ilyen sötétebb kék, hogy miért mondták azt, hogy borszínű? Hát a fehér bornak biztos, hogy nincs olyan színe, a vörösnek meg hát egyértelműen vörös árnyalatai vannak, akkor mi ez?
2: Ugye egyrészt nem tudjuk, hogy milyen színűek voltak a ott esetben görög borok. Erre most már Hellász borai, mert ugye egységes Görögország az a 19. századtól.
1: Igen.
2: Tehát ugye tudjuk, hogy a görögök városállamokban tömörültek, és jól lehet volt egy egységes kultúrájuk bizonyos mértékig, de hát azért hallottunk már a peloponnészoszi háborúról például okáért. Na de bárhogy is van, borszínű. Mi van akkor, most csak egy teljesen ilyen apró felvetés, hogy mondjuk, amikor éppen megy le a nap és vörösre festi a tengert, erre gondolt a költő. De persze lehet, hogy nem erre gondolt a költő. És egyébként a színekkel meg jó vigyázni, ugye a klasszikus magyar vicc, amikor megkérdezi a Szilva kapcsán a gyerek apját, hogy apa, miért mondják erre a Szilváról, hogy zöld, amikor sárga, azért, mert nem lila. Na most értjük, ugye miről van szó.
1: Igen.
2: És hogy hány ilyen dologgal lehet találkozni. Úgyhogy nem biztos, hogy emögé tudunk látni, tehát ahogy erről beszéltünk, azt lehet mondani, hogy nem fogjuk tudni mindig, hogy mire gondolt a költő, csak ugye klasszikus kérdést vessek föl.
1: Igen, ugye ez a költői formula, hogy ugye az eposzban ismétlődő jelző, az, amit többször említenek, talán ez szúrta a szemét egyeseknek, és hogy egyébként nem érdemes minden előforduláshoz különleges naplementét vagy vörös algavirágzást keresni, mert ilyen megfejtések is születtek, sőt, egészen odáig mentek egyes tudorok, hogy azt állapították meg, hogy a görögök nem látták a kék színt. Szóval az a helyzet, hogy ez ebből nem következik, de ha megnézed, hogy konkrétan például a kék szín említve van-e az Odüsszeiában, vagy más ókori görög művekben, akkor azt látjuk, hogy ilyen árnyalatokat jelöltek vele, és egyáltalán nem biztos, hogy a mai magyar kék szó egyértelmű megfelelői voltak ezek, tehát például egy hajó sötét, kékes, fekete orrára utal valami, vagy pedig van olyan, amikor mondjuk héra szeméről beszélnek, ugye itt van ez a glaukosz, ami kékes, szürkés színű, ugye, vagy Athéné, bocsánat, nem héra, tehát Athéné gyakori homéroszi jelzője a glaukópisz, ugye, ami fordítástól függően ragyogó szemű, vagy szürke szemű, vagy kékes szürke szemű, de olyan nincs, hogy azt mondják, hogy olyan kék volt a szeme, mint az ég. Tehát ez nincsen, és akkor ebbe bele lehetett kapaszkodni.
2: Na most akkor tegyük rögtön hozzá, hogy van a klasszikus víz, mi szerint egy férfi számára 6 szín létezik, a fehér, a fekete, a piros, a sárga, a kék és a zöld. Még ugye a hölgyek meg tudnak különböztetni piszkos fehért, tört fehértől, és hogy egy férfinak nem mondják azt, hogy van olyan színű paddizsán, meg lazac, mert az egyik egy növény, a másik pedig egy állat. Tehát, hogy mit milyen színnek nevezünk. Min múlik vajon az, hogy egy színnek a két árnyalatát önálló színként nevezzük meg, vagy pedig azt mondjuk, hogy halvány lila és sötét lila. Ugye ezeket majdnem, hogy lehetetlen megfeleltetni ennyi évszázad távlatából, hogy pontosan mi lehetett mögötte. A epitetonornál szokták ezek az állandó jelzők, ezek meg néha szinte értelmezhetetlenek, ugye Hérának a egyik jelzője a tehén szemű.
1: Igen.
2: Alig hallhatna dicséretnek, tehát nem hiszem, hogyha bárki udvarolni akarna egy ilyen csendben, azt mondaná, hogy ó, milyen szép tehén szemű vagy.
1: Igen, bocsánat, ezért jutott eszembe Héra a szemről, mert ez annyira erős ez a kép, hogy valóban, igen. De Athéné volt a glaukópisz, igen.
2: Igen, és ugyanakkor azonban, ha az ember megnézi a tehénnek a szemét, én végtelen szelítséget látomnak az állatnak a szemében tükröződni, és tényleg szép szem van, szép nagy pillákkal, tehát igazából értelmezhető, Csak lássuk be, hogy a mai 21. századi kultúránkban, ha bármilyen formában megpróbálkoznánk ezzel, hát akkor azt gondolnám, hogy több lenne a negatív konnotáció, mint a pozitív.
1: Abszolút. Jó, Csaba, folytassuk innen, mert rá szeretnék kanyarodni a konkrét étel és alapanyag említésekre az Odüsszeiában. Katona Csaba történésszel beszélgetünk a Nolan film kapcsán arról, hogy vajon mit ettek és ittak Odüsszeusz és társai. Maradjatok velünk.
0: Borra való. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
2: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Három koncert, három kiemelkedő esemény a Concerto Budapest Fesztiválján október 11-én. Oscar díjakkal és Kossuth díjakkal elismert szerzők és előadók, kivételes művek és hangszerek, a 100 éves Kurták György operája először a Zeneakadémia színpadán. Mi ez, ha nem magyar kincsek ünnepe?
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
4: Ez továbbra is a Borra való gasztrokultúra magazin. Katona Csaba történésszel beszélgettünk az Odüsszeia film kapcsán arról, hogy Odüsszeusz és katonatársai, matróztársai mit ettek és ittak. És nagyon érdekes sztori szerintem, hiszen azt tudjuk a görögökről, hogy nem vetették meg a bulit és a szórakozást. Ugye a különböző nagy eseményeknél, mint az olimpia vagy más, hát rengeteg ugye ilyen óriási tobzódó kép van előttünk arról, például vázákon és különböző görög amforákon, hogy milyen ünnepeket tartottak, hát a bor és a szőlő említése az folyamatosan jelen van. Szóval, hogy ezt tudjuk viszont, és szerintem az egyik legemberibb tulajdonság az, amikor utazásra indul valaki, hogy mit fog ott enni, és milyen érdekes ételekkel, alapanyagokkal találkozom ezen a vidéken. Hát ők persze nyilván hazafelé siettek és hajszoltak voltak, tehát ugye mondjuk nem válogattak, de azért ennek ellenére hát nem mégiscsak görögök voltak, és szerettek enni, inni. Hát akkor miért nincs pontos leírás az ételekről? Erről beszélgettünk, és kategorizálva megnéztem, hogy a különböző énekekben mik vannak. Na szóval azt mondja, hogy a gabonákat már az első részben említettem, hús és áldozati állatok közül, hát is fontos ugye, hogy hús és áldozati állatok ez a kategória, hiszen nagyon

0: megjelenik ugye a vadhús, mint isteni ajándék. Aztán itt van, hogy hát természetesen a Héliosz szent marhái, akkor a malacok, ugye hízott vatkan, kecskegyomor. Na, itt van, kérlek szépen, Csaba, találtam egy olyat, ami gyakorlatilag már-már egy recept. Kecskegyomor zsírral és vérrel töltve. Ez lényegében a 18. ének, és itt ez az Odysseus és az Írosz közötti ökölvívás díja. Úgyhogy ez egy konkrétum.
1: Innentől kezdve még lehet tovább ragozni, hogy vajon milyen fűszerek keverülhettek bele, vagy esetleg zöldségek, vagy bármi, de ez egy meglehetősen arhaikusnak tűnő recept így elsőre, hiszen mit jelent az egész? Van egy olyan testrésze az állatnak, ami nyilván nem számít a legnemesebb részének, mert ugye az mégiscsak a színhús, nem lebecsülve a belsőségeknek a értékét, gondoljunk például a májra, de adott esetben ez egy elég minimalista ételnek tűnik, hiszen a gyomrot eszik meg, és hát mivel ízesítik, vagy mivel dolgozzák föl, zsírral, vérrel, ami szintén ott keletkezik, ott és akkor, amikor a gyomrot megszerzik. És azt gondolom, hogy ez nem a top kategóriás receptek egyike, na de hát lássuk be, hogy egy ilyen utazás során, ilyen fikciós, vagy ki tudja, hogy fikciós utazás során az emberek valószínűleg azt tették, amit tudtak.
0: Igen, amit találtak. Sajnos ugye az emberhús is bekerül ebbe a sztoriban, mert hiszen Polüfémosznál konkrétan ez is előkerült, de a tejtermékeket nem említettem, elég sokszor van, fontos szerepet is kapnak a sajtok, egyébként áldozatnál is, illetve ugye a borok és italok az egy elég nagy kategória, erre kicsit később visszatérek, mert a gyümölcsöket sem említettem még, és egy nagyon fontos alapanyagot, ami mézet, ami gyakorlatilag a non plus ultra édesítőszer, mindenhez azt használták, illetve a füge, a szőlő, a körte, a gránátalma kerül elő, és a különböző halak, mert hogy az abszolút ugyanolyan mindennapi elességnek számított, amit sokkal többször fogyasztottak, mint húst.
1: Ugye ez egy teljesen egyértelmű dolog, hogy ugye ezekben az időben az emberek, akik nem indultak olyan kalandos utazásra, mint Odysseus, már például a többség az nem indult, az azt tette, amihez hozzájutott. Erről ugye már beszéltünk. Az egésznek a lényege pedig mégiscsak az volna, hogy nem véletlen, hogy a mai napig karakteresen jelenik meg mondjuk egy olyan ország esetében, mint Spanyolország az, hogy a tengerparton levő városoknál hangsúlyos a tengergyümölcseinek a fogyasztása, Sevillától Barcelonáig vagy Valenciáig. Hát mondjuk Madridban természetesen meg lehet találni a legkiválóbb tengeri ételeket, kínáló éttermeket, de azért a madridi konyhát nem a tenger gyümölcsével jellemeznénk. Most a görögök jellemzően hajós népek voltak, ugye az ország belsejére ez persze nem mutható el, de hát a hány olyan város van, ami a tengerparton van. Következésképpen teljesen logikus, hogy minden, ami ehető volt a tengerből, az az ő tányérjükről is oda került már, hogyan tányérból lettek egyáltalán.
0: Aztán egy nagyon fontos és sarkalatos étel, ami előkerül, az pedig nem más, mint a lótusz. És hát ugye erről is természetesen van rengeteg elmélet, hogy mi lehetett ez a lótusz. Hiszen ugye a lótuszevők földjére, amikor elérnek, akkor ugye azt tudjuk róla, hogy ez egy mézédes gyümölcs, amely elfeledteti a hazatérést. És itt próbálták azonosítani, hogy mi lehet ez. Meg hát ugye akkor azonosítani kéne, hogy hol volt ez a lótuszevők földje egészen pontosan. És most arra tippelnek a legtöbben, ugye, hogy ja, hát hogy legtöbben azért, mert Hérodotosz nyomán azonosítják a gyümölcsöt egy jújjubba félére. Ez az Sisyphus lótusz, ami ugye Észak-Afrikához és a későbbi édes ehető gyümölcsről szóló leírásokhoz jól illik, de nincs bizonyíték arra, hogy ez mi volt. Aztán utána azt is mondták, hogy ez lehet, hogy egy datoja féle volt, amit valamilyen módon érleltek, és így alkoholizálódott, vagy pedig egészen konkrétan valamiféle kábítószer szerűség, mostanában ópiumot is mondanak, az egyiptomi kék tündérrózsa is ide kerül, úgyhogy hát valószínűleg egyébként ez egy meddő dolog ezt megkeresni.
1: Van az emberben egy olyan vágy, hogy mindent pontosan tudjon. Az embert ez viszi előre, tehát a bizonytalanságot nem szeretjük. Van ez a szép latin kifejezés, hogy horror vacui, az ürességtől való írtózás. Ez olyan értelemben is igaz, hogy amikor az ember valamire nem talál választ, akkor jobb hiány terem. Tehát gondoljunk a démonok, manók, lidércek létrejöttére, hogy történtek olyan dolgok, betegségek, fájdalom,

0: egy vihar, egy naplemente, egy napholt fogyatkozás, amit az ember nem tudott megmagyarázni, és nem volt képes leírni a tudomány eszközeivel, hát teremtett egy magyarázatot, mert a semmitől való rettegés az a legiszonyúbb, tehát amikor abszolút nem tudom megfogni, hogy mi miért történik. És igazából ez hajtja előre a tudományt is, de ez hajtja előre az emberiséget, ezért mert belépni az első ősember a fákjával a kezében a barlangba, és így tovább. Ugyanakkor azonban ez a kísérlet, hogy mindig mindent tudjunk, ez olyan értelemben meddőnök bizonyul, nagyon sok mindenre nem találunk választ. Tehát egészen csodálatos dolog, hogy itt van ez a leírás, hogy mi lehetett a lótusz, mert semmit nem tudunk erről, ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy hát nem tudjuk, elkezdünk elméleteket gyártani, és egészen csodálatos, hogy mi mindent ki lehet találni. Mennyivel egyszerű lett volna, ha Homérosz ott tesz egy lábjegyzetet, hogy mit tudom én, ez a rendszer tanulmányban nem tudom olvasható lővé, és akkor nincsen ez a csodálatosan kibontakozó irodalmi pengeváltás, de hát azt kérdezem meg, hogy miért olyan rohadt fontos, hogy mi volt ez a lótusz? Tehát itt Umberto Eco-t idézném, ugye van neki a klasszikus munkája a Hadséta a fikció erdejében.
1: Kiváló mű, igen, mindenkinek javaslom olvasásra.
0: Abszolút, és ugye ebbe szögezi ő le, hogy minden egyes szövegtextusnál tisztázni kell, hogy hát, mi az, ami ebben a fiktív világban létezik, vagy nem fiktív világban. Tehát, ha egy realista regényt olvasok, mit tudom én, a második világháborúról, akkor ott ne jelenjenek meg birodalmi lépegetők a szövetségesek oldalán Berlin ostrománál, mert felkapom a fejemet, hogy ez botorság. Ugyanakkor, ha megnéztem Quentin Tarantinótól a Bestenem Brigantikat, ahol totálisan ugye kiforgatja a történelmet, ugye Hitlerrel leszámolnak egy párizsi moziba, ott az ember nem rezdül meg, mert egy másodpercén nem veszik komolyan, mert tudja, hogy ez egy ilyen szórakoztatónak szánt dolog. Na most, Odysseus bolyongásai során azért előkerülnek a görög istenek, meg a nimfák, meg a Polifémosz, tehát olyan dolgok, amiknek a valósághoz azért jelen tudásunk szerint semmilyen köze nincsen. Most akkor még pont a lótusznak kellene feltétlenül megfelelnie valami ténylegesen létező rendszertanulók besorolható növénynek.
1: Igen, ráadásul ugye ezek a kenderféle vagy ópiummák próbálkozások azért sem jók, mert az ókori világból ismert ugye a kender tudatmódosító és célú használatra szóló tehát használata.
0: Erre kortárs tapasztalat is van, amennyire tudom.
1: Igen, és Hérodotosz például ugye a szkíták kenderrel készített gőzfürdőjét is leírja már, meg az ópium használatának is vannak ókori kelet-mediterrán párhuzamai, tehát mondjuk ezeket nyugodtan el lehet vetni. Szóval oké, ezt hagyjuk. Na, szóval...
0: De nem véletlenül vettettem föl, mert ugye szerintem Polifémoszt, a Küklopszot sem akarja senki valamiféle ma is létező lényel összevetni. Igen. Lehetséges, hogy ez egy orszarvú volt, és ez egy darab szarv szemnek tűnt, hagyjuk már.
1: Egyébként, hogyha megnézzük azt a sorrendet, ugye, hogy a feltételezett útvonal és az állomásoknál milyenek a ma jellemző ételek, ez nagyon jópofa kis lista jön ki, mert hogyha megnézzük Tróját például, akkor ugye ez a feltételezett helye, ugye ez a török országnak a, ez a része grillezett Szardínia, illetve sajtos édesség, ez a Peinir Helvasi, ami van, és a közeli Boscada sziget, Borai, tehát mondjuk Trója viszonylag jól azonosítható.
0: Ezzel teljesen egyetértek, tehát nyilván ezt a fajta tengeri étkezési kultúrát, ami jól megragadható valamilyen szinten az Odüsszeiában, illetve megvan a kortárs párhuzama, ez botorságból nem vizsgálni.
1: Akkor azt mondja, hogy például itt van ugye a Peloponész az délkeleti része, a Maleafok, ahol vannak ezek a jó kis kézzel készített gogász névre hallgató tészták, amit gyakran vajjal, sajttal, sajtos, zöldfűszeres lepényekké formálva fogyasztanak. Ez is egy érdekes. Akkor azt mondja, hogy hát itt van ugye a lótuszevők földje, amiről beszéltünk. Ezt gyakran Dzserbával, Tunéziával azonosítják. Ez nagyon vicces abból a szempontból, hogy Dzserba, ugye beszéltünk róla Tunézia kapcsán, hogy ez most is különleges, hiszen egészen komoly lepárlóüzem működik Dzserbán, amivel ellátják a helyi szállodákat különféle italokkal. Úgyhogy a lótuszevők földje az megvan mind a mai napig, hogyha ha mi az alkohollal azonosítjuk.
0: Amennyiben azzal azonosítjuk, csak ugye az a nagy kérdés, hogy hát most ez az-e, vagy nem. De minden esetre az kétségtelen tény, hogy ez a szöveg teljesen függetlenül minden mástól mégiscsak egy fontos forrás ókorbeli táplálkozásnak. Csak a részleteket nem tudjuk megragadni ebbe. De de az, hogy mik voltak az alapanyagok, mihez lehetett nyúlni egy ilyen útsorán, az szerintem egyértelműen megvan. És hát, hogy Dzserba volt a lótuszövők földje, erre a válasz nagyon egyszerű, az is lehet.
1: Igen, igen, nagyon jó. Akkor azt mondja, hogy említetted a küklopszok földjét, amit gyakran ugye Katánia vidékével, Szicíliában, vagy az Etna környékével azonosítanak. Hát ugye itt aztán bőven, ha már Olaszországban vagyunk, ugye ez a paradicsomos, padlizsános tészta ricotta salátával, ugye ez a pasta alla norma, akkor arancino, cannolo és az Etna borai, Nero di Avola, fantasztikus cuccok, és a Lipari szigetek is ugye felmerül, mint Aiolos szigete, ahol például van egy ilyen kiváló, ugye Stromboli vagy Lipari, ez a kapribogyós, olivás, pasta alla eulliana, különböző halételek, és hát ugye a szigetvilágnak egy szintén vulkanikus talaján termő, viszont édes malvázia bora, tehát ugye, hogyha ha azt feltételezzük, hogy valamiféle hagyomány van itt, és ezek léteztek az ókori görög időkben is, akkor mondjuk tényleg nehéz eljönni ezekről a szigetekről.
0: Egyébként is nehéz, tehát hogy valaki át már arra, az pontosan tudja, hogy egyrészt van egy elképesztően erős hangulata ezeknek, de másról, hát csak azt mondom, hogy a felől közelítek, azért tegye fel a kezét, aki járt a görög szigeten, és azt mondta, hogy ott nem kapott finom ételt.
1: Igen.
0: Tehát azért ne felejtsük el, hogy a napsütés, a tenger, a szárazföld, a meleg idő, ez mindegy csodálatos dolgokat tud termelni. De mindig azzal szoktam jellemezni ezt, hogy ha valaki vegan vagy vegán, most mindegy, hogy egészségügyi, vagy morális, vagy bármilyen oknál fogva, az is olyan ételekhez fog hozzájutni, ami teljesen maradéktalanul élményt tud okozni, amennyiben az evés nem egy biológiai szükségszerűségnek, hanem örömforrásnak is felfogom. És hogyha ez így van, akkor képzeljük el, mi van akkor, ha teljes palettából válogatok. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy mindenképp érdemes, ha valakinek van rá módja ezekre a szigetekre ellátogatni, meg már csak a kultúrájuk miatt is. De hogy aztán ezek valóban mennyire azonosíthatóak pont Odysseus tonával, ezt nehéz megmondani, de igazából talán mindegy is, hiszen mit látunk? Ezen a vidéken a szigeteken bolyong. Most szignifikánsan alig ha lehet azt mondani, hogy na, ezen a szigeten ilyen ételek voltak, azon a szigeten olyan ételek voltak. Ezeknek a szigeteknek az étkezési kultúrája tükröződik. De aztán konkrétan melyik szigeten járt, ez ehhez képest igazából teljesen másodlagos, mert nagy különbség nem lehetett az egyik meg a másik sziget kínálata között.
1: Térjünk még a borra ki külön, mert ugye az nagyon érdekes, hogy azért ebben egy kicsit specifikusabb, és el is mondom a legérdekesebb részét ennek, csak összepróbálom foglalni, ugye, hogy Polyphemus leitatása, Apollón papjának ajándéka, maró bora. Ez egy ilyen édes, vörös, 1:20 arányban vízzel higítva is illatos, ugye? És ha azt nézzük, hogy a higítás felmerül itt, akkor az egy nagyon fontos momentum, erre mindjárt később visszatérek. Kevert bor kratérban minden lakoma erről szól, víz és borkeverés, szintén említettem, kirké itala, ami hát ugye bor vagy sör, ezt ugye nehéz így megállapítani, mert ugye árpaliszt mézzel még készül, tehát hogy egy ilyen varázsszerről van szó. Na, szóval vissza a higításhoz. Szóval azt mondja, hogy ugye a víz és a bor keverés az a nem csak a görög, de a római ivási kultúra normája is, mert hogy önmagában, ha sima bort ittak, akkor az valami komoly ünnepen történhetett, csak az a vinum merum volt ugye a rómaiaknál. Egyébként pedig sima esetben, hogyha vinumot olvasunk a forrásokban, az vízzel higított bort jelent.
0: Így van, és ennek meg volt a maga oka, mert amennyire tudni lehet, nagyon édes volt a sok napsütés miatt arrafelé a szőlő. Valószínűleg édesebb volt, mint ahogy ma a szőlőre gondolunk. Ebből következően a musnak magasabb volt a cukorfoka, és nagy valószínűség ilyen nagyon erős, nagyon intenzív, édes hatású, ilyen szirupszerű volt az alapbor, ami másik dolgot is magával hozott, nevezetesen azt, hogy jóval magasabb volt az alkohol tartalma. Ezt persze nem tudjuk pontosan megmondani, hogy mennyi, és csak feltételezzük régészettéletek és források alapján mindezt. Ha viszont ez így volt, akkor csak gondoljunk arra a technikára, ami ma is létezik a magyar háztartásokból, hogy veszünk egy jó sűrű gyümölcsös házi szörpöt, azt nem töményen iszok, ugye, hanem higítjuk. Most nyilván nem ilyen arányokban, de itt is ez volt a lényeg, hogy a bor ne üssön túl hamar fejbe, és ne érezzük azt, hogy elteríti a szánkat ez a szirupos márc. Ezért aztán így itt áll higítva a bort, amit egyébként adott esetben viszont, ha nem volt elég édes, akár mézzel is ízesítettek, de hát egyebek mellett fűszereket dobáltak bele, és akkor itt már eljuthatunk a Cinzano Martini ürmös kultúrának a gyökereig, nem állítva azt, hogy egy egyenes irányú fejlődés vezetett el mondjuk a 19. századi sümegi magyar ürmöshöz innen, csak hasonló a technika. Gondoljunk a fenyőgyantára. És arról is tudunk, hogy még tengervízzel is.
1: Pontosan, nagyon jó, hogy ezt említetted, és a fenyőgyantát is, ugye ennek két fajta előfordulása van. Az egyik az, hogy ezeket az amforákat, ezeket nagyon sokszor gyantával is kezelték, de maga a recina, az konkrétan ugye az eljárásában ennek a görög bornak konkrétan az erjedésnél, tehát a mustfázisban megengedett, sőt kötelezett egy bizonyos arányú, nem sok pár százalék, hogyha jól emlékszem, fenyőgyantát hozzákeverni, és akkor ebből alakul ki egy ilyen nagyon különleges, érdekes, fűszeres ízvilág. Viszont az a tengervíz, amit említettél, na, ez egyébként a Jászon és az argonautáknál is előfordul, és egyáltalán nem értettem, hogy ezek teljesen elmebetegek voltak. Tehát, hogy gondoljunk már bele, hogy egy fröccsöt készítünk úgy, hogy mondjuk sós víz van benne. Hát ez valami rettenet lehet. És képzeld el...
0: Mit várunk olyan emberektől, akik jóra szállnak hírakrészel egy apjó értelme.
1: Hát igen, de félreértettem a történetet, mert ahogy így kutakodtam, kiderül, hogy a tengervíz hozzáadása az nem az ivás előtti higításhoz volt, ahhoz sima vizet használtak természetesen, tehát nem voltak ők teljesen hülyék, hanem van leírás arról, az idősebb Plinius a természetrajz könyvének az egyik részében írja, hogy a Kósz sziget jelentős mennyiségű tengervizet kevertek a fehér szőlőmusthoz, így készítve a kószi bort, és utána pedig, hogyha tovább olvassa az ember, akkor általánosabban is említi, hogy Görögország egyes részein sóval vagy tengervízzel kezelték a bort, és ókori forrásokat használ erre. Ugye az történik ilyenkor, hogy a mustnak, illetve a szőlőnek egy ilyen előkészítése zajlik, és gondoljunk bele, hogy például Olaszországban több területen még mindig van olyan jellegű aszalásos technika, amikor szalmaágyon, vagy valamilyen más módon nappon aszalnak, tehát nem az aszalt szemet szedik le, és azt valószínűsítik egyébként ilyen gasztrokulturális szerzők, hogy ez a tengervíz hozzáadása a szemekhez, ez valamiféle ilyen aszalási, előaszalási technika, ugye, hogy egy kicsit így kivonja a vizet a só, és akkor összebaszalódnak a szemek, amikből utána sokkal ízletesebb bor készíthető el, tehát így keverik tengervízzel.
0: Ez egyébként abszolút logikusnak tűnő leírás, megint csak az a helyzet viszont vele, hogy hát igazán nem tudjuk ellenőrizni, ez mennyire fikció és mennyire nem.
1: Hát igen. Mondjuk az, hogy több említés is van később, tehát nem csak ugye Homérosz említi, hanem későbbi görög, illetve római szerzők, azért az már egy kicsit erősebb. Visszatérve ugye a recinára, ugye annak a jellemzően fehér szőlő Savatiano vagy Roditis szerepel, és ott 1% lehet ugye a szabályozás szerint a hozzáadott friss aleppói fenyő természetes gyantája. Úgyhogy ez így alakul ki. Egyébként találtak olyan amforákat, többet is, amelyekben még ókori bor van, illetve volt, mert meg is kóstolták, amik ugye elsüllyedt hajókból kerültek elő, és ugye a tenger mélyéről fantasztikus jó borhűtőben tárolódva, ezek lényegében fogyasztásra alkalmasak voltak. Ha jól emlékszem, akkor azért a kóstoló bizottság megállapodott abban, hogy ez inkább az érdekesség az volt, hogy történelmet ittak a pohárban, nem pedig az íz. De hát ez...
0: Hát ugye a fogyasztható állapot az nem feltétlenül azt jelenti, hogy úgy itták, hogy a görögök, mert azért csak hatott erre ott az a sok idő, ami eltelt. Tehát ez nyilván valamilyen mértékig megváltoztatta. De azért azt se felejtsük el, hogy ez a nagyon-nagyon komoly minőségre és standardizálásra törekvés, ez a modern kor sajátja. Tehát kétségtelen tény, hogy az ember egy ilyen mintához hozzájut, akkor elsődlegesen arra fog fókuszálni, hogy fűde finom vagy hűde finom, sokkal inkább az érdekesség, hogy valóban, ahogy mondtad is, történelmet iszom. Én egyszer kaptam egy 1972-es évjáratú 6 puttonyos aszút, átkozottul finom volt, de akkor sem ez volt az elsődleges dolog, ami stimulálta az agyamat, hanem az, hogy vajon milyen lehet egy ennyire régi bor. Tehát, és itt most 50 év távlatáról beszélünk, nem több ezer évről. Szóval igen, azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes kaland lehet egy ilyet megkóstolni.
1: Na, hát van még ugye jó pár dolog arról, hogy a hús és a húsevés és az áldozat, arról nem nagyon beszéltünk, de nagyon sokszor az történik, ugye egy áldozatként használnak fel valami áldozati állatot az isteneknek, meg hogy hamarabb hazajussanak, és akkor nyilván ezt így elfogyasztják később, meg a sajtokról. Most erről sincsen pontos leírás, hogy milyen sajtok, de nagyon sok helyen előfordul, például, ahogy mondtam, ugye Kirkei Talánál, vagy a Kyklopsz barlangjában is előfordulnak ezek a sajtok, illetve még az van még leírva, hogy milyen útravalók és készletek voltak bor korsókban, árpalisz zsákokban, konkrétan így van írva, bortömlő, víztömlő, élelmes zsák, azt mondja, hogy faják, ajándékok, bor, kenyér, és Kirkének az útravalója is kenyér, hús és vörös bor, amikor elindultak onnan. Úgyhogy ezeket azért feljegyezte Homérosz, biztos, ami biztos.
0: Igen, és áldozatként érdemes megállni egy másodpercre, ugye miről szól az áldozat? El akarjuk nyerni valamilyen túlvilági erő kegyét van ott esetben. Most ugye a antikvitásban ókori görögök, rómaiak isteneit, ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy nem jellemző rájuk az a fajta tökéletesség, ami a monoteizmus isteneit jellemzi. Ugye a keresztény hit istene hibátlan, és így tovább. Ezzel szemben a görög meg a római istenek azok magukban hordozzák az emberek jó tulajdonságait, a bátorságot, a barátságot, a kitartást, az állhatatosságot, de a rossz tulajdonságait is, a féltékenységet, a kicsinyességet, az aljasságot. Magyarán fogalmazva hatalmasak, halhatatlanok, elképesztően erősek, de erkölcsileg nem nőnek az emberek fölé. Csak gondoljunk az istenek kalandjaira, ugye a görög mitológiából. Következésképpen inkább tartottak tőlük, mint sem tisztelték őket, és a kegyeiket igyekeztek elnyerni különféle áldozatokkal. Tehát az áldozatnak a lényege, hogy valami értékeset adok oda. Nem, ha lemondok a spenótról, de nem szeretem a spenótot, az nem áldozat. És ugye a hekatomba, a százökör áldozat, gondoljunk bele, hogy ez mit jelent, hogy 100 állat életét holtom ki, hogy elnyerjem az istenek kegyét, és egyúttal ünnepeljek. Ez ugye azt mutatja dacára annak, hogy jól lehet én meg a cimboráim fogyasztják el aztán az állatok húsának egy részét legalább. De ez mégiscsak azt mutatja, hogy lemondok valamiről, egy nagyon komoly vagyonról. Gondoljunk arra, hogy a magyar nyelven ugye a marha szó az valamikor birtokot is jelentett, vagy jószág. Tehát minden nézve kell látni az áldozatot, és talán még egy apró nyelvészeti érdekesség, hogy hányszor lehet hallani, hogy áldomást iszunk, ugye? Az áldomás az eredetileg az áldozatot kísérő ital volt. Nem véletlenül hasonlít a két szó egymásra. És itt, ide kanyarodnék vissza, amiről beszéltünk, a húsfogyasztás nem hétköznapi, de azért az ritkán fordul elő, hogy valaki azt mondja, hogy na, három gabona köteget vagy öt fej káposztát áldozatként felajánlok, hanem itt jellemzően valóban az állat áldozat jelenik meg.
1: Igen.
0: És hát a történelmi idők táblatában fölsejlik az ember áldozat is.
1: Az biztos, és ha már ugye erről a hősökről és Odysseusról beszélünk, itt azért kerül annyival többször említésre, mert hogy a hősi étrendhez ugye a sült hús, a nyárson sült hús hozzátartozik, hiszen többször volt az, hogy hirtelen kellett valamit levadászni, illetve sokkal több áldozatot mutattak be, és mondjuk az éles ellentétben áll a normál étkezéssel, hiszen nekik ott kellett megoldani az étkezést, ahol éppen voltak.
0: Ez pontosan így van. És hát a vadászat. Ugye a vadászat, ha már szóba jön az ilyen dolog, ugye ha járja az erdőt Odysseus bárhol, vagy valami társa, és lehetőséget nyílik arról, hogy elejtsen egy állatot, az körülbelül olyan, mint hogyha azt mondanánk, hogy kis ügyességgel most bementem a boltba, és nem kell fizetni, mert itt van az étel. Tehát itt nem nagyon mérlegeltek ebben az esetben meg ilyenkor, hanem egész egyszerűen ugye az történt, hogy igyekezett szert tenni arra a lehetőségre, vagy igyekezett kihasználni azt a lehetőséget, hogy most itt húshoz, ételhez jusson. Úgyhogy az esetlegességi szerepet játszik ebben, és hát itt már finoman utaltál rá, de ugye megjelenik az emberiségnek az egyik legnagyobb tabuja is, ami okkal nagy tabu, ez az emberhús fogyasztása.
1: Igen.
0: Mert ha már Polifémuszt emlegettük, azért ne felejtsük el, hogy ő napi két hajóst az étrendje részévé tett, és ugye oly módon tudtak megmenekülni, hogy ugye birkának álcázták magukat, és tapogatta ki a birkabőrt a menekülőkön, és azt gondolta, hogy birkák mindnek után ugye az egyetlen szemét kiszúrták egy hatalmas karóval.
1: Igen, ugye az antropofágia ugye megjelenik, mint szimbolik, hogy a vendégjog teljes tagadása, és ez nagyon érdekes. Hát lehetne még folytatni, annyit a legvégére még hozzátennék, hogy közben megtaláltam, hogy feljegyeztem magamnak itt a arról, hogy valaki megpróbálta-e reprodukálni ezt a tengervizes erjesztést, és képzeld el, tényleg megpróbálták, van modern példa rá, az Elba szigetén dolgozó Antonio Arrighi Nessos nevű bora. Ő anconika szőlőt kosarakban a tengerbe merített, a földközi tengerbe, aztán utána terrakotta edényekben héjon erjesztette, és megpróbálta változtatni ugye a merítési időt, a mélységet, de az volt a célja a projektjének, hogy kimondottan az ókori tengeri bor eljárást újra értelmezze, és hát ugye az eredmény az vegyes lett, mondjuk, és utána azt jegyezték meg így a szaklapok, hogy ez a kísérleti módszer nem biztonságos házi receptként kezelendő, a nyers tengervíz mikrobiológiai és szennyezési kockázatokat is hordozhat, a só pedig erősen befolyásolja az erjedést, inkább borászati érdekességként, nem otthoni reprodukciós útmutatóként kell olvasni.
0: És hát csak óvatosan tenném hozzá, hogy ugye az se teljesen mindegy, hogy nem ugyanaz az éghajlat, nem ugyanaz a tengervíz, ami annak idején volt. Tehát ezek a kísérletek bizonyos mértékig közel hozhatnak minket a régi idők italához, de hogy nem fogja reprodukálni, az biztos. Tehát nem tudjuk, milyen volt a régi, azt tudjuk, hogy milyen nem, na ilyen pont nem volt. Hát az egészségi kockázat az meg egy másik történet.
1: Én azt gondoltam, hogy ennyi idő elég lesz arra, hogy ezt jól kitárgyaljuk, de megint bebizonyosodott, hogy nem, és még ki se nyitottam azt a kaput, ami a kenyér és bor mint identitást jelenthetné, mert ugye a homéroszi ember kenyérevő és borivó, és azért ezt az értelmezési kérdést is lehetne részletesen elemezni a mi gasztrokultúránk és történelmünk tekintetében, úgyhogy majd valamikor ezt is megtesszük. Csaba, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Állok elébe nagyon-nagyon boldogan, én köszönöm a figyelmet, sziasztok!
1: Katona Csaba történésszel beszélgettünk Christopher Nolan Odüsszei a filmjének kapcsán, az odüsszeuszi utazásokról, illetve hogy Odüsszeusz és társai mit fogyasztottak. Keressétek a további tartalmainkat a borravaló.hu oldalon, keressetek minket a Facebookon, az Instagramon, vagy a Spotify-on és a YouTube-on. Köszönöm szépen a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.
2: Borravaló. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Borravaló. A Rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hello járat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádiókafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Hello járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom, tanárnő! A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet.
3: Hová tehetjük a 700 kilogem kapcsot, főnök?
2: Évvégéig fel kell használnod a maradék költségvetést. Csináld okosan! Válogass a Kaiser Kraft irodai, üzemi és raktári felszereléseinek széles választékából, hogy csapatod kényelmesen, biztonságosan és hatékonyan dolgozhasson. Fordítsd megmaradt kereted valódi, hosszú távú fejlesztésre. Részletek kaiserkraft.hu. Elindult a természethű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk, a borkritikusból borásszá avanzsált Benyák Zoltán lesz az Arany Háromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
4: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Bírság járhat a tűzifa gyűjtésért, megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kabóca. Ma is sok napsütés vár ránk. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a hétvégi erdőbényei kihelyezett kormányülésnek. Kármán András pénzügyminiszter közölte, ősszel benyújtja a kabinet a büdzsé tervezetét, amikor már pontosabb gazdasági adatok állnak rendelkezésre. A jövő évi költségvetésben 28.500 forintról 120.000 forintra emelnék a nyugdíjminimumot, sávosan növelnék az alacsony nyugdíjakat, továbbá nőne az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadéka is. A pénzügyminiszter szerint az intézkedések 123 milliárd forintba kerülnek, a fedezet biztosított. Bírság járhat azért, ha valaki engedély nélkül gyűjt tűzifát az erdőben. Sokan azt gondolják, hogy a földön fekvő ágakat és fadarabokat bárki hazaviheti. Ezek összeszedésének feltételeit azonban az erdőgazdálkodó határozza meg. Élő fákról vagy cserjékről tilos levágni a lombot és ágakat, és nem szabad álló fát sem kidönteni. Megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kabóca. Az Ázsiából származó kártevő komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet elsősorban a szőlő ültetvényekre, de számos gyümölcs és erdészeti fára is, mondta rádióknak Szűcs Csaba, a NIBIH növényvédelmi igazgatója.
6: A nymfák, lárvák és a kifejlett rovarok szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen másodlagos kórokozók, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyedsűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitása és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban határozzuk meg az előfordulását a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését. Az állati károsítónak minősül az illetékes hatóságnak, már magát a gyanút is be kell jelenteni.
5: Megkezdődött a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében zajlik az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, közölte a NIBIH. Az érintett térségekben a következő 2 hétben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Továbbra is kitart a kellemes őszi idő az ország nagy részén, szintén zavartalan lesz majd a napsütés. A déli szél is csak néhol élénkülhet meg, 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Holnap kevés fátyolfelhő érkezhet fölénk, de többnyire így is napos időre számíthatunk. Kisebb esőzápor legfeljebb az észak-nyugati határnál fordulhat elő. Továbbra is mérsékelt marad a légmozgás a friss hajnalt követően, 21 és 26 fok közötti csúcsokat mérhetünk majd.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Jó élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
7: Nagyon szép délután, sziasztok! Nagy szeretettel köszöntjük az összes hallgatónkat ezen a klub délutánon, vagy a vasárnapi ebédhez készülődvén, és amúgy különben is bárhol hallgatok minket, hiszen Winkler Nórával vagyunk itt közösen a Helló járatban.
8: Én Mahán Csetvei Frigyessel ülök, és ahogy mondtad ezt, hogy nagy szeretettel, eszembe jutott, hogy még régen, amikor a Danubius Rádiónál dolgoztam, és voltak ilyen vidéki kitelepülések. Tudod, amikor a teljes stáb elment egy vidéki városba, általában ezek ilyen ottalvós események voltak, és másnap a színpadon a mi reggeli műsorunk is, és utána az összes többi műsorvezető a Danubiusból megjelent, és csináltak élőbe kívánságműsort, nem tudom, és akkor már emlékszem, hogy így megfigyeltem, ami ma is munka, hogy milyen könnyű abba belecsúszni, hogy elkezdesz ilyen fél álomba, félig ott léve rutinból beszélni, amivel itt telik az idő, és volt ez a fordulat, hogy sok szeretettel köszöntök mindenkit, nagyon boldogság számunkra, hogy itt lehetünk, ti egy nagyon jó közönség vagytok, és akkor, nem akkor fogadtam meg, de akkor is úgy megerősödött bennem, hogy hát azért én majd igyekezni fogok később is ezen a pályán valahogy érdemben megszólalni a mikrofon mögött, igen.
7: A mai beköszönésemet egy podcast hallgatás indukálta, ahol az egyik, nem tudom, a rezümé az volt, hogy nagyon kedvesnek kell lenni embertársainkat, mert az jó, hogyha kedvesek vagyunk.
8: Ez egyetértek.
7: Igen, és mindenkinek a szemébe kell nézni, és valami ilyesmit is csak így félfüllel, mert permeteztem tegnap, hogy hallgattam, hogy az is nagyon fontos egy kis gyereknél, most így random ugrálok bele dolgokba, hogy egy kötője 3 éves koráig olyan 250 emberrel találkozhasson, mert hogy a szociális érzékei, meg kapcsolatai, meg kötődése, az jó lenne, ha ennyi rokonnal lehetne ezt megoldani, ahogy régen egy rendes családban ez meg is történt, hiszen én azért vélelmezem, hogy ezt legfőképpen az úri családokra vagy a burzsoázia kiterjedt kapcsolatrendszerével rendelkező családokra lehetett alkalmazni, mert egy egyszerű zsellérnek nem volt annyi felmenője meg lemelnője, akit egyszerre meg tudott ismertetni a gyermekével, de én aláírom, hogy ez fontos, nagyon fontos több aspektusból is, és már megágyaztam egy témánknak a mai tartalomból, amelyet most légy szíves, így ismertessél.
8: Ő random ide-oda csapongásodra rákapcsolódva.
7: Hát itt hiszen azért vagy itt többek között, hogy mederbe tereld a gondolataimat.
8: Jó, szóval
7: ugye... Amelyek számosak.
8: Ez a két felvetés, amit az innél hallhattatok Nesztától, majd kibontásra kerül ebben a mai 2 órás műsorfolyamban. Egy másik podcastról is fogunk beszélni, ami, hát hogy mondjam, szívszorító, fejbevágó, kiborító, mert ilyen témákkal készültünk nektek. Ahogy a Frici elmondta, hogy voltak éppen már október van, pedig még csak szeptember utolsó napját írjuk, de szóval elindul ez az október, és rengeteg ponton és helyen, és időben lehet velünk találkozni, úgyhogy ma szentelünk ennek egy hosszabb lélegzetvételt, hogy hova lehet jönni, hogyha velünk akartok időt tölteni. Végre lesz sport, azért mondom, hogy végre, mert szerintem múlt héten annyira sok egyéb mondanunk volt, hogy az kimaradt, és azt a Frici egy hétig piheni, hogyha pont a sport húzódik ki az adásmenetünkből.
7: De ebből is látszik, hogy minden egészség tanácsadó influencernek, vagy életvezetési tanácsadónak igaza van akkor, amikor azt a háromlábú széket emlegeti, amelyben az evés, az alvás és a sportolás szent háromsága kellene, hogy vigye az életünket. Ehhez képest, ha belegondolsz, hogy evésről azért sokat beszélünk. Alvásról is, már hogy annak a hiányáról az életünkben, de hogy a sport az mindig egy ilyen utolsó, és ez nekem fáj.
8: Hagyjál már békén, a sport az egyik lába ennek az adat. Ezt most kisenyítjük.
7: Mikor beszéltünk utoljára sportról? Most arra, hogy emlegetjük, hogy lesz az adásban sport.
8: Egy hétig nem volt.
7: Nem, ez már több hete. Mióta visszajöttünk a tengerről, mind a ketten, azóta nem volt ilyen.
8: Jó.
7: Már hogy konkrétan valami sportról beszéltünk volna.
8: Kérek ide tengeri zenét.
7: Mióta először hallottam a Frampellármót, szeretem őket. Nem is értem, miért nem futottak, vagyis hát tudom, hogy miért nem futottak be nagyon ívet, nagyobb ívet, ennek számos oka van, de ez most teljesen lényegtelen. Az a fontos, hogy már majdnem azt gondoltam, hogy nem lesz több Frampellármó, amikor is idén új lemezzel jelentkeztek a Henry Gonzóék, és annak az a cím, hogy Murmur. Cowboy zene, de olyan cowboy zene, amiben bőven benne van a tenger is, mert hogy ilyen mediterrán cowboy. Ha hozzáteszük, hogy az itt valahol Pest külsőn született, akkor aztán még fontosabb, hogy meghallgassuk a Gázolaj Rainbow című dalt, szabad magyar fordításba, és akkor ha tehetitek, menjetek el a zenekar, a Frampellármó, ami Magyarországon ilyen, tényleg ilyen, nem is értem, hogy ilyen outlaw, tudod, akik kívül állnak ezen a körön, sehova se stimmelnek stílusilag, sehova nem tudják őket bekategorizálni, ráadásul elkövetik azt a hibát, hogy angolul énekelnek, és azért egy angolul énekelő zenekar Magyarországon picit egyel nehezebben tud befutni, a handicap erősebb. De azért én imádom őket, Murmur az új lemez, és akkor erről a Gasoline Rainbow című dal, így az első, hogy a tengert magunknak is, és nektek is idehozzuk, ráncigáljuk erővel.

0: beszéljünk kézműművészetről, mert igazából engem ez a Schiaparelli nevű nő lenyűgözött, több szempontból is lenyűgözött, mert hogy megvolt az első ilyen alkalmatok, amikor a Topor Tünde művészettörténésszel közösen összeállított programot mutattátok be élőben. Ez is egy nagyon fontos, ha már így az életvezetési tanácsoknál tartunk, amit megtanultam, hogy minél több személyes kontaktus és beszélgetés és fárasztó és nagyon nehéz összehozni, erről majd beszélünk, hogy mennyire az embereket, hogy élőben legyenek jelen valahol, de hogy ennek a mentálhigiénés ereje az sokkal nagyobb, mint azt mi gondolnánk, tudtam meg.
1: Teljesen veled vagyok. Nagyon sokszor érzem úgy, hogy amikor saját programot tartunk, és jönnek az emberek, akkor én megpróbálom ezeket az embereket, akik jönnek fel a lépcsőn, köszönnek nekünk, örülnek, helyet keresnek. Úgy megpróbálom elképzelni, hogy miből jöhetnek, és mellé rakom azt, hogy én miből szoktam elindulni, mikor ráveszem magam arra, hogy este 5:30-6 még nekiinduljak. Nagyon sokszor van kedvem dolgokhoz, és aztán végül úgy érzem, hogy nem bírom azt az energiát magamba rakni, hogy én most még felkerekedjek, de amikor mégiscsak meglépem, akkor tényleg mindig azzal jövök haza, hogy az, amit ez ad az embernek, hogy más húsvér emberek közelségében eltölt egy estét, röhög, beszélget, bort iszik, hallgat valamit, ami érdekes, az végül is 15-szörösen visszapótolja azt az energiát, amire az elején úgy érzed, hogy ez kizárt. Na, nagyon vicces volt, és csak menet közben jutott eszembe. Ugye az előadásaink helyszíne a Paulai Ede utcában a Lofisnak a rendezvényterme, és 100 éve ott van, 100-szor elmentem mellette, van egy hatalmas dali, száj, ilyen ülő alkalmatosság. Tudod, tehát, hogy egy ilyen két ember rá tud ülni, egy ilyen hatalmas piros száj, amit mindig nagyon bírtam, de most, ahogy ott álltam, és láttam, hogy jönnek az emberek, köszönök mindenkinek, akkor raktam össze, hogy úristen, a fél előadásunk, a Schiaparelli képzőművészeti kapcsolatai mentén, az a Daliról fog szólni, és itt van ez a száj.
0: Tehát volt is valami liázon, nem? De nem. Dali tolta őt azért, promotálta. Én ezt olvastam legalább.
1: Azt néztem az életrajzba, rengeteget olvastunk most hozzá az előadáshoz, hogy voltak-e, hogy ezek a munkakapcsolatok többek voltak-e ilyen kreatív és inspiráló és ilyen együtt lógó, egymást imádó kapcsolatoknál, és nem találtam erre nyomokat, miközben az előző előadásunkban a Peggy Guggenheim művészetmenedzsmentje kapcsán ott tökre lehetett tudni, hogy alig volt olyan festő férfi, akitől vásárolt a gyűjteményébe, vagy akit így nagyon promótált, akivel ne lett volna viszonya, vagy ilyen rövid, vagy ilyen őrült nagy szerelem, amit egy-két évig tartott, vagy akármi. Ennél a nőnél én nem találtam azt, hogy ezek a pasik, akikkel együtt dolgozott, azok a szeretői is lettek volna.
0: Én angol nyelvű forrásokat olvastam el.
1: Jó magam is.
0: És azokban ilyen tényleg nem jelentette ki senki sem.
1: Csak úgy lebegte?
0: De úgy lebegte, mert ugye az első házassága, aztán a második.
1: Tehát egy házassága volt, egy szerintem futóbolonda.
0: Ahogy megítéljük most visszafelé, igen, de a futóbolond azért segített neki sok mindenben szerintem. Nem voltunk ott. Nem voltunk ott, de azért utalás szinten található ezekre a liazonokra. Egy-két mondat.
1: Ha volt, ha nem volt.
0: Mindegy is. Nem a színvonaltalan bulvárt szeretnénk itt.
1: Az én sztoriaimat nagyrészt arra húztam föl, vagy azt szerettem volna az én megszólalásaimban a nagyon jó fejközönségünknek megmutatni, hogy van az a viszony a képzőművészet és a divat között, amikor fogsz egy nagyon ismert festményt, vagy egy motivumát, és rárakod, mint egy ilyen kitűzőt, applikációt, nem tudom mit, oké, tök jól néz ki, de tulajdonképpen semmi nem került közelebb semmihez. A Schiaparelliben nekem az érdekes, hogy ő úgy használja a szürrealizmus eszközeit, hogy teljesen mélyen belerakja már a ruha kigondolásába. Tehát nem az van, hogy van egy nagyon izgi fazon, amire az utolsó pillanatban még rádobál egy-két ilyen bizarr vagy fura díszítő elemet, hanem ahogy gondolkozik arról, hogy a ruha az micsoda, az nagyon rokon azzal, ahogy mondjuk ezek az A-listás képzőművészek a saját képzőművészetüket csinálták. Ez nagyon érdekes volt, és az is nagyon érdekes volt, hogy tudod, van a Magritte-nak az atom ismert képe, amin egy pipát látsz, és rajta a felirat, hogy ez nem egy pipa, hogy amivel a Schiaparelli befutott, az egy olyan pulóver volt, ami egy kézzel kötött pulóver.
0: Ami igazából nekem, bocsáss meg, hogy megakasztala, abszolút a 30-as évek Fred Perry tenisz pulóvereihez hasonlít.
1: Ez nem véletlen, mert a Schiaparelli első körben sportruházattal futott be. Ő tervezett elsősorban nőknek, ritkán férfiaknak is, ennek a nagyon jó módú, élni szerető, a sportpályákon is ilyen menőnek mutatkozni akaró női klientúrának tervezett, tehát ezt nagyon jól látott benne, és utána ment tovább a haute couture irányába, de nem csak haute couture cuccokat csinált, na, de hogy az a pulóver, amivel ő megcsinálta önmagát, ahonnan elkezdett ő befutni, mint divattervező, az egy olyan pulóver volt, amire ő egy masnit mintaként kötött. Tehát amikor ránéztél, akkor azt láttad, hogy jaj, ez egy fekete pulcs egy fehér masnival, de még egyszer visszanéztél, akkor láttad, hogy ez egy ilyen szemed becsapó, az nem 3D-be van ott az a masni, hanem bele van kötve. Ez ugyanaz a gondolkodásmód, amit a Magritte rárak a pipára, és azt mondja, hogy ez nem egy pipa, mert voltak éppen ez nem egy pipa, hanem egy ábrázolása a pipának. Na, ezt mondom, hogy az egész Schiaparelli sztorit el lehet mondani úgy, hogy akár már a németalföldi festészetben is meglévő a szemet becsapó típusú festészet, és erről a Tünde mondott csodálatos ilyen művészettörténeti és vallástörténeti adalékokat, hogy mit jelentett az 1600-as években egy festmény megcsinálni, ami nem az, ami. Vagy miért vannak ilyen, ma már viccesnek ható, mondjuk legyek ráfestve egy Krisztus ábrázolásra, és annak mi a köze az Isten hithez. Szóval, hogy tulajdonképpen divatba voltunk, és női testeken jól működő szoknyákba, blúzokba, elképesztő kiegészítőkbe, ékszerekbe, táskákba, de nagyon könnyen lehetett mellé mesélni azt, ami így a képzőművészetből van. És képzeld, nagyon büszke voltam magamra, mert én volt egy képem arról, hogy milyen süteményt szeretnék, az volt az előadásnak a címe, hogy Shocking Pink, mert ez az ő egyik parfüm márkája volt, ezért rendeltem ehető pink színű rózsaszirmokat, amivel díszítettünk mágtorta tetején lévő vastag mascarponét. Figyelj, fantasztikusan vonzón néztek ki. Na, egy csodálatos este volt. Tényleg a legjobb visszajelzés egy férfitől jött, aki nyilván a barátnőjét kísérte el, és a végén odajött, és azt mondta, hogy most azért nyilván nem árul el titkot, hogy ő nem őrületesen járatos így a divat ügyeiben, de hát a barátnője nagyon szerette volna ezt megnézni, de ő életében nem gondolta, hogy ő ennyit fog röhögni. Tehát, hogy lehet ennyi humort belerakni egy egyébként művészeti előadásba, és mondtam, yes, lehet!
0: Ez mondjuk nekem is új, legközelebb majd elmegyek, meghallgatom.
1: Nem ismertél erről az
0: oldalamról, ugye? Igen, ez nem volt meg. Megint cowboy zene jön, de most már Ausztráliából. De olyan cowboy zene, ami egyben kolumbiai is, meg ska is, tehát jamaika. Tehát írunk egy ilyen hármas.
1: Jamaika?
0: A jamaikaiaké.
1: Wow.
0: Bocs, hogy ezt kell mondjam, de ezt most már megmásíthatatlan. Mióta függetlenek azóta, na nem nyitjuk ki ezt. Szóljál rám, és mutogass, hogy nehogy kinyissuk ezt.
1: Nehogy kinyisd ezt.
0: Nem. Már toltam is vissza. A ska az is egy jamaikai műfaj. A kumbiáról tudjuk, hogy az pedig dél-amerikai, de főleg azért Kolumbiába gondolják, tehát a mexikóiak most megdobálnának, hogy az ős forrása ennek a zenei, tánczenei zsánernek, a kumbiának az Kolumbia. Na most ezt folyatják magukon át, volt a rabszolgák és fegyencek leszármazottai, ausztrálok, akik nem általlották azt a nevet adni maguknak, hogy Melbourne, híres teniszváros, ska orkestra, és ez a Nome Mentas című kumbia ska.

0: ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Elnézést.
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Ja. Angolul leci.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, quality music lovers society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul léci.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk! Elindult a természet hűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borász szálvanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények,

0: Műsorunk ismétlése következik.
1: Hogy lesz-e folytatás ennek?
2: Képzeld, de nagyon gyors folytatása lesz. Október 13-án kedden lesz a második alkalom, hogy meg lehet hallgatni, nézni, és aztán velünk enni-inni a Schiaparelli kapcsán, ugyanott,
1: a Lofisz rendezvény terében. Probléma ezzel? Hogy az csak ott egyben akkor üt. Te nem tudom képzelni, a felvennétek, vagy megjelenetek könyvben. Az hasonlóan életes lenne. Tehát úgy értem, hogy a röhögés benne lenne, vagy azok a poénok, amik ott megszületnek, vagy azokat a gondolatokat, amelyeket.
2: Hát
1: sok-sok évtized felkészülése indukálja aztán belőletek ki.
2: Hát annak van egy varázsa, hogy ott vagy, és vinyogva röhögsz.
1: Na azért
2: 40
1: kell menni.
2: Másik emberrel. Egyébként képzeld el, kaptam egy megkeresést, hogy most már tényleg írjak egy könyvet, és abban például az összes ilyen sztorit bele lehet venni, de ezt most kisenyítom, tehát ami most rövid távon...
1: Könyvhétre
2: biztos,
1: meg lesz? Vagy karácsonyra?
2: Most az október elején nemzetközi. Már az kész pikpak, hát ez ma már ennyi. Szóval ezt velünk október 13-án kedden este lehet újra átélni. Előtte pár nappal pedig Frigyest lehet hallgatni.
1: Igen, nem tudom, jövő hét péntek mire esik, de azt hiszem 9-e?
2: Az még nem jövő hét pént. Várjál?
1: Dehogy nem. Dehogy nem.
2: Tényleg, jövő hét péntek.
1: Bizony, hát hiszen holnap már október 1.
2: Na is mond, igen. Oké, jövő hét
1: péntek. Híres holnap. Most először Budapesten is lesz kihelyezett lemezklub. Ez egy... Szerintem egy próba lesz, hiszen... Azokból, a tapasztalatokból indultunk ki, amelyeket Móron éltünk át, miután megnyitottuk a lemezboltunkat, és elképzeltük, hogy oda barátaink majd eljönnek, és akkor én felteszek egy-két lemezt. És már ez oda, nem tudom, oda jutott ez az esemény, hogy egy ilyen őrületes... emlékcunami jön mindig, amikor felteszek egy-egy lemezt, ugye valami tematikát kitalálok az összes ilyen lemezklubba, hogy legyen egy indulás, ugye, hogy ti is, és aztán azon veszem észre magamat, miközben válogatom a lemezeket is, hogy és elkezdem a mondandómat, és kerünk egyre beljebb, és mondjuk a harmadik tétel megkóstolása után már bizony egy ilyen emlék tömeg jön elő, ami én bennem van, de sosem beszéltem róla, hogy kivel, mikor, hogyan találkoztam, kivel csináltam interjút, azt az előadót, hol láttam először, és akkor hogyan kezdtem el a lemezeit is összerakni. Szóval egy ilyen memoárféle kerekedik ki az összes ilyen lemezklubból, nem pedig tehát semmiképpen sem műalkotás elemzés, sem pedig zenetörténeti előadás nem várható ezeken az eseményeken, hanem inkább az a, amit most már egyre jobban érzek, az adjuk meg a módját, üljünk le, legyünk együtt, ahányan eljönnek ezekre az eseményekre, és igazából csak élvezzük azt, hogy szól valami muzsika, iszunk egy pohár naturbort, eszünk egy kis snacket, és így jönnek-mennek a gondolatok. Egy Skybarban leszünk jövő pénteken, a Neom Musical Notári Péter barátommal közösen, aki birtokolja ezt a nagyszerű intézményt, és ha a Popcsajok stb. Című könyv megvan nektek, nem a film, de az is abból is ki lehet indulni, akkor mindig kell egy lemezboltos, és a lemezboltos köré szerveződik egy ilyen
2: szubkultúra,
1: amit nem szeretem ezt a kifejezést, hogy szubkultúra, mert a kultúránk része a zene. Szerintem az fontos, hogy zenét hallgassunk, és ezt ne streamingen tegyük meg, hanem fizikai valójában. És akkor ő megkeresett engem még a nyáron, hogy gondolkodjunk már egy ilyen közös történetben, és maga a kiindulási pont az volt, hogy én olyan zenéket szeretnék mutatni, amelyekre a jazz fül alatt találtok rá a lemezboltokban, de nem jazz.
2: Ha
1: jazz,
2: nem.
1: But not jazz. Ha nem. Tehát ez a, igen, tehát ha nem, és akkor pont stimmel a naturborok világa ehhez, hiszen bor, de nem bor, vagy másképp bor. Mert hogy itt Magyarországon még nagyon sokat kell magyarázni, hogy mi az, hogy úgy készítjük a borokat, mint ahogy 150 évvel ezelőtt,
2: De akkor miért van a jazz fül alatt, hogyha szerinted radikálisan nem jazz?

0: Azért, mert valahova ezeket a
1: lemezeket el kell rakni.
0: Így van.
1: Tehát... Ez rock? Nem. Ez pop? Nem. Jó, akkor rakjuk a jazzbe. Így?
0: Így. Nem így, mert sokkal cizelláltabb ez, de azt képzeld el, hogy egy csomó...
1: Ennél is?
0: Igen, egy csomó olyan zenei stílus, amiről te azt gondolt, hogy ezek alapvetések voltak 100 évvel ezelőtt már, csak azért tudsz, mert hogy zeneipari szakemberek, vagy lemezboltosok kénytelenek voltak valamit kitalálni, hogy hova tegyék be azokat a zenéket, amelyek. Mert hogy pont arról szól ez is, hogy fejlődik, átalakul, tágulnak a határok, ha egyáltalán vannak, és én azt szeretem, ha nincsenek határok. Szóval erről szól ez a október 9-i esemény. A csetveipince.hu-n mindenféle infót megtaláltok róla. Még van egy, nincs már sok hely, hiszen lassan elérjük a kapacitását ennek az intézménynek, úgyhogy ha valaki szeretne egy élő lemezboltossal találkozni, aki tényleg az elmúlt 200 évét ebben töltötte, meg szeretne egy kicsit lenni egy másfajta atmoszférában, mint amit megszokhatod bárhol, hiszen ez formabontó lesz a maga módján.
1: Az a vicces, hogy októberre mind a kettőnknek van úgy ajánlata, hogy egy ilyen nagyon városi, meg egy nagyon nem városi. Neked ez volt a nagyon városi, és lesz a műintézménynek tekinthető Móri Bore napok.
0: Igen, azt azoknak szeretném ajánlani, akik egyfajta nosztalgiát éreznek az elmúlt 30 év iránt, vagy pedig még egy utolsó leheletet szeretnének abból a szocialista világból,
1: ami bízunk benne, hogy lassan.
0: Igen, lassan elmúlt.
1: Elpárolom.
0: Ugyanis a Móri Bore napok az elmúlt 16 éve, azért mondom, mert azóta látom, évről évre, semmit. De egy centit sem akart fejlődni, vagy menni a világ folyásával, hanem ők maguk, az a struktúra, a Móri Bore napok számtalan programja, amely kifejezetten lebetonozódott, sőt, titánba öntötték az összes pillanatát, hiszen velünk együtt öregszenek az árusok, akik oda kijönnek vattacukrot tolni az arcunkba, vagy Laci pecsenyét, vagy kávét, vagy akármit.
1: Bízom benne, hogy a Molinók is ugyanazok, amiket legyártattak.
0: Így van.
1: 1917-ben.
0: Így pontosan ugyanazok a Molinók. Nyilván elkoptak már, de semmit a dizájnon nem kell. Tehát, hogyha valami megvan, azon nem kell változtatni, és ezt a Móri Bore napok 3 napja hűen leköveti. Tehát, ha valaki szeretne visszatekinteni az időben, vagy imádta azt a világot, vagy nosztalgiázni akar, akkor annak nagyon-nagyon meleg szívvel ajánlom, hogy október 1-e és a rákövetkező 3 nap vasárnapig jöjjön le, nézze meg, mert ilyet máshol nem lát.
1: Ami nekünk, a nem budapesti láb, az október 10-én szombaton Balatonfüreden a Vasari villában fogunk egy vasari kiállításban vezetni a tündével.
0: Azt a vasarit, azt...
1: Tudom, hogy szereted, imádod, és nagyon sokan szeretik, imádják. Ráadásul a Tünde vasariból írta a diplomamunkáját még az egyetemen, és azóta is nagyon sok képét láttuk, és nagyon sok mindent gondolunk róla, és...
0: Van neked vasarid?
1: Van-e nekem saját vasarim? Nincsen nekem saját vasarim.
0: Mindenkinek van egy saját vasaria otthon.
1: Jaj, tudom, hogy nálatok is van kettő. Hát az egyiket majd ad oda, hogy legalább karácsonykor nálunk lehessen, hogy egy kicsit így a fényébe, a bűvkörébe.
0: Hát most azért biztos eladó lesz, mert veszünk egy, a Panna kitalálta, hogy kell egy akvárium, és ebben én támogatom. Két fiaskó, az édesanyja, és nekem is volt otthon gyerekkoromban akváriumom, az én halam öngyilkos lett olyan egy hét elteltével, valószínű, hogy oxigénhiányos állapotba került, vagy nem etettem.
1: Hány éves voltam?
0: Szerintem ilyen 12, mint a Panna, 11-12, amikor kaptam. Nem tudom, ki volt, mert nem a szüleimtől kaptam, valaki kitalálta a rokonságból, hogy kell nekem egy hal, és a hátterében nem gondolt bele. A Krisztiéknek is volt, a feleségeméknek. Ők is hasonló, nem volt ilyen durva a kimulása a halaknak, de hogy elmúlt az az időszak. De fogunk beszélni majd egy podcastról, és abban is van egy olyan kitétel, hogy hogyan lehet picit lehozni a gyermekeket a Az őrületről, és az egyik a...
1: Az őrület az most itt a screen time.
0: Igen, igen. A kisállatok, halak és egyéb állatok tartása, és ezért örültem meg, hogy spontán módon egyik nap előjött ezzel
1: ja,
0: az ötletével.
1: Úgy kapcsolódik az én vasari vezetésemhez, hogy amitek van vasari, ezt el kell adjátok.
0: Mert ahhoz, az akvárium elfoglalja a helyét.
1: Három darab guppit megvehet. Nem. Ilyen, hogy a hely.
0: A értem. Hely. Tehát annyi helyünk nincsen. Értem. És a vasari így az egy így nagy. Nem kell most egy darabig. Nem, jó, abból értem. Finanszírozzuk majd a...
1: Jó, aki mégis akar vasarit látni, az majd október 10-én szombaton Balatonfüreden tudja velünk nézegetni őket, mert friciéknél már leszanálódik.
0: Igen. És most egy amerikai előadó hölgy következik, Blondshell. Én régen ezt úgy mondtam volna, hogy egy nagyon jó csaj, aki énekel
1: keményen.
0: És mi keményen,
1: történt veled, hogy nem így mondod?
0: Mert már én kész vagyok, hogy minden gondolatomat meg kell válogatni, hogy mikor, mit fogok mondani, és kit sértek meg valamivel. Tehát a hölgy, aki fiatal, és nagyon jónak gondolom, vagy színvonalasnak, amit ő csinál, az új lemezén a Heart Has to Work So Hard, hiszen a mi szívünk az úgy, tehát arra is figyeljünk, arra mondjunk neki minden nap köszönetet, hogy még ver, tehát Blondshell, tehát gondolhatjátok, hogy szőke ez a lány.

0: Küldted a három borítót, köztük a műsor elején leadott Fran Palermónak a csodálatos, és egyébként amit mondasz róla, hogy ő valahogy nem tud ide betagozódni, mert annyira nem ez a helyi, hogy a lemezborítónak a dizájnja sem abban sincs semmi helyi, hanem ilyen teljesen kozmopolita, vagy én nem tudom, mit mondjak. Amit választottam, az viszont nagyon érzékelhetően valamilyen. Emberek mennek fölfele a hegyen, két lámával talán, felfele a hegyre, és akkor azonnal eszembe jutott egy festmény, amit a Nemzeti Galériában láttam nyáron, a Glatz Oszkár képe, hegyen felfele megy két alak, és ugyanúgy a hátukra van kötve egy ilyen kis puttony, mint a te lemezborítódon. Nagyon vicces emlékeket ébreszt bennem. Egyrészt azért voltam aznap a Nemzeti Galériába, mert egy fotózás volt velem egy nagy cikkhez, ami azóta már meg is jelent a Glamour magazinban. Egy olyan 70 fok volt aznap, de lehet, hogy 80, tehát a stáb iszonyú hálás volt, hogy beltérbe vagyunk, és ott legalább 10 fokkal hűvösebb van, mint kint a világban, és akkor ilyen szuper ruhákat hoztak, de hát azért ilyen vastag a szoknya, amiben vagyok, az azt hiszem, hogy ilyen gyapjúszerű anyagból van. Mindegy, csodálatos fotózás volt, nagyon sokat röhögtünk, és tök szépek lettek a képek belőle, meg jó az interjú nagyon, és ott mikor vége lett már mindenkinek, és akkor hazacípelte mindenki a 4000 tonna cuccát, mondtam, hogy oké, csá, sziasztok, én maradok, egy kicsit nézek képeket, és megnéztem ezt a nagybánya kiállítás volt, és azt nagyon szerettem volna megnézni, na és ott volt több kép is a Glatz Oszkártól, és azért is jött be, mert az egyik Glatz Oszkár festményen a hegyen kószál egy bárányok talán, és nagyon sokáig néztem, hogy milyen kis cukik ezek az állatok, és a te borítódon meg ráadásul lámák is vannak, tehát ez a két festmény emlékem így összemosódott, a két alak, meg a hegyen boklászók és cuki állatkák. Szóval, amikor megláttam a rőzsehordó párost, anya és fia, akkor ezt lefényképeztem gyorsan, hogy mikor hazaérek, megmutassam Simikémnek. Ez a nyárnak már a vége volt, tehát augusztus 20-a környéke, amikorra már nyilván te is fel tudod eleveníteni a nyárnak ezt a szakaszát, amikor már június óta foglalkozol nap-nap után kisgyermeked jól létével, úgy is, mint hogy mit eszik, alszik-e eleget, illetve milyen programokkal toljátok le azt a 24 órát, melyet azonnal egy másik 24 óra követ, és így a végtelenségig előre, szóval akkor már eleget voltál ebbe, és mit tudom, egy-két nappal korábban hallgattam meg a Simi tirádáit arról, hogy soha és semmi nem történik úgy, ami neki jól esne. Mi egyáltalán nem vesszük figyelembe azt, hogy ő most éppen hova akar menni, és tudod, akkor így nagyon vissza kell fognod magad, hogy ne azzal a retorikával bombázd a gyerekedet, amivel jól esne, hanem valahonnan találj még türelmet, hogy elmagyarázd, hogy figyelj, te tényleg hosszú hetek óta csak, leginkább csak az történik, ami neked jó, és mi itt ketten felnőtt lények ebben a háztartásban némán követjük az utat, melyen te jársz ezen a nyáron, úgyhogy kussoljál el, és többet ezt, ha szabad kérnem, ezt nem mondd el, ezt nyilván csak befele tudtam mondani. Na és akkor lefényképeztem ezt az anyát, akinek a hátára kötve rőzse, és kisfiát, akinek hátára kötve rőzse, hogy nézd ide, Simcsikém. Tehát vannak olyan kisfiúk, akikkel így telt az élet, hogy édesanyjukkal együtt töltettek ők is időt, de nem ám a strandon, a játszón, vagy a fagyizóba, melynek hármasában itt oszcillálunk, hosszú hetek óta veled, hanem mentek, és rőzsét gyűjtöttek, hogy majd amikor jön a hideg, akkor legyen mivel fűteni. Na hát ezt nagy tirádákkal elővezettem, képzelheted, mennyire átformált a kisgyermekem gondolkodását, és rögtön a hál a legmagasabb regiszterein szólalt meg. Köszönöm, édesanyám, köszönöm, édesapám, hogy eddig még nem kellett rőzsét gyűjtenem veletek, hanem a strandon pancsolhatok. Ez nem történt meg. Minden esetre, mikor elküldted ezt a lemezborítót, ez a festmény jutott eszembe.
1: De rendragyó egy matchmaker. Az tuti. A Hermanos Gutierrez következik, ő két, egy testvérpár, már Svájcban születtek, édesapjuk ecuadori, és az édesanyjuk, hát hogy svájci, hogy létezik egy ilyen, hogy svájci, ezt sem fogjuk kinyitni, azonban tény és való, hogy ott cseperedtek. Azonban a zenei hatások bőven Dél-Amerikából érték őket, és az Egyesült Államokból. És mára már az ötödik lemezük jelenik meg a napokban. Van egy ilyen kultusz státuszuk. Erős a handicap, hiszen ők ketten két gitárral, ének nélkül. És ebből tudtak ők világhírre vergődni, ráadásul egy olyan zenei nyelvet használva, amely hát egyfajta elmélyülést. A Rodrigo-i Gabriella, Rodrigo és Gabriella nincs meg neked, a híres gitár duó, akik az elmúlt 20 évben nagyon nagy sikereket értek el például Metallica átirataikkal, és ők dubliniak.
0: És mi hát, a nevük?
1: Rodrigo és Gabriella.
0: Most már... Metallica átiratok.
1: Igen. Hát látszik, hogy elhaladt az elmúlt 30 év mellett, úgyhogy hátra se nézett az a 30 év. Na mindegy, a Hermanos Gutierrez új lemezéről fogunk meghallgatni közösen. Remélem, hogy ti is rászánjátok az időt, hiszen ez nem heavy metal, vagy nem Taylor Swift. Itt kicsit oda kell figyelni, hogy mit hallotok. Én jól szeretném, hogyha hangot adnátok rá, tehát magasabb volumére kapcsolnátok, mert talán nekem az az érzésem, akkor úgy jobban kijön minden, ami ebben a dalban van, és akkor el is mondom nektek a címét. Los Ojos del Condor.

Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, high life, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A magánegészségügyi summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon. A környezete nem felejt, de a problémákra van megoldás. A Biocentrum kármentesítést, valamint komplex környezet és természetvédelmi, mérnöki megoldásokat tervez és valósít meg. Biocentrum. Tudás és megoldás a környezetért.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Mobilozó autósokat ellenőriznek a jövő héten, tovább bővül a textil gyűjtőhálózat, áradásokkal fenyeget az El Niño Kaliforniában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A vezetés közben mobilozókra csapnak le a jövő héten az utakon. A rendőrök nem csak azokat figyelik, akik egyik kezükben a mobilt tartják, hanem azokat is kiszűrik, akik üzenetet írnak, képeket, netán filmet néznek. Ezek mind-mind elvonják a figyelmet a vezetéstől. Egy összeurópai akciós csatlakozik az országos rendőrfőkapitányság. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen az utakon. Tovább bővíti országos textil gyűjtőhálózatát a MOHU. A vállalat ingyen ad gyűjtőkonténereket önkormányzatoknak, cégeknek, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek. A tartályok rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik. Országszerte jelenleg 3500 ilyen konténer működik, a szolgáltatást pedig irodaházakban, gyárakban és iskolákban is elérhetővé tennék. A konténerek a MOHU honlapján igényelhetők. Még több nehéz sorsú tehetséges gyermek kaphat támogatást. Folytatódik a Nemzeti Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj programja, amely az összefogásnak köszönhetően idén már csaknem 170 mély szegénységben élő gyermek tanulmányait segítheti a korábbi 100 helyett. A részletekről Edvi Pétert, a szolgálat alapító elnökét kérdeztük.
5: Nem 100 ösztöndíjat, hanem 169 ösztöndíjat sikerült összegyűjtenünk. Két nagyon komoly feltételt kell teljesíteni. Az egyik az, hogy a család nagyon szegény kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint. És ezen kívül a gyereknek jó, hogyha kitűnő bizonyítványa van, 4,5-tel is bekerülhet. Az elmúlt 32 év tapasztalata alapján olyan borzasztó a túljelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
4: Kelvin hullámok emelhetik meg a tengerszintet Kalifornia partjainál. A több száz kilométeres óceáni jelenség az El Niño hatására nagy mennyiségű meleg vizet szállít Amerika partjaihoz, és mintegy 15 cm-rel emelheti meg a tengerszintet. A legmagasabb vízállás a téli viharokkal és az erős dagállyal együtt növelheti az áradások és a partpusztulás veszélyeit. Kaliforniában szükségállapotot hirdettek, hogy felkészüljenek a rendkívül erősnek ígérkező El Niño hatásra. Ma továbbra sem mozdul az időjárás, sok napsütésre, száraz időre és legfeljebb kevés magas szintű felhőre számíthatunk. A légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt maradhat, délután pedig 23-26 fokot mérhetünk. Úgy tűnik, a jövő hét első fele is csendesen telhet, holnaptól egészen szerdáig főként napos, csapadékmentes idő ígérkezhet. Jelenállás szerint csütörtökön már változhat a kép, nyugat felől megvastagodhat a felhőzet és egyre több helyen nőhet meg az eső, zápor, helyenként zivatar esélye.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Jó élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
6: Kiművészkedtük magunkat az első órában. A másodikat úgy kezdjük, hogy kapaszkodjatok meg a székekbe, és azok hallgassák ezeket a mondatokat, akiknél gyermek serdül, növekszik, vagy pedig szándékoznak gyermeket vállalni, vagy már ők is gyermekek. Tehát mindannyian, mindannyiunknak fontos üzenet következik. Egy podcastot hallgattam, az Itt vagyok,
7: Bánhalmi Kata vezeti, nagyon jó.
6: Bánhalmi, és rengeteg kiváló tartalma van, mindegyiket egyenként is ajánlanám, de azt, amit én meghallgattam, és azóta sem jutok saját magamhoz, az annak az a címe, hogy mit tesz az agyunk, mit tesz a gyerekekkel a mobiltelefon. Vagy mit tesz az agyával a gyerekeknek a mobiltelefon.
7: Arról szól, hogy mit tesz a gyerekekkel a mobiltelefon.
6: És egy neurológussal és egy orvossal beszélget, aki ilyennel is foglalkozik, tehát a gyerekeknek ad tanácsot sok mindenben, és szülőknek is. És egy kicsit megvilágítják a hátterét annak, hogy tényleg mit tesz a gyerekek agyával az, hogyha a mobiltelefon vonzás közepébe kerülnek, és ad is tanácsokat, tehát ez egy hosszú beszélgetés. Mindenképpen érdemes meghallgatni, sőt, ilyet nem mondunk, hogy kötelező, de hát akik picit edukálódni szeretne ebben a témában, és nekem napok kérdése, hogy beérjen az a pillanat, amikor már nem tudom tovább tolni azt, hogy mobiltelefon kerüljön a háztartásba, tehát hogy a kislányomnak is legyen egy-két éven belül. Ha 1-2 évig még tudom húzni már, akkor nagyon nagy szó lesz. De hogy értsük a mechanizmusát, vagy azt megértsük, hogy milyen tragikus deformációkat okoz, nem csak a gondolkodásukban, az agyukban is. És a miénkbe is teszem hozzá, tehát rögtön azért ne vegyük ki a felnőtt halmazt ebből a körből, hanem pont az egész társadalom, az összes emberre ugyanúgy hagy, de a gyermekek fejlődő agyának, és mindenféle gondolkodás módjának, kognitív képességeinek és egyebeknek az erodációja hogyan működik akkor, amikor mi nem figyelünk oda, vagy a saját viselkedésünk, vagy a közeg mágnesként hatása mivé teszi őket, akkor jobb, ha tudjuk, hogy mivel kell számolni. És képzeld el, hogy nekem a meghallgatás után, a beszélgetés meghallgatása után egyrészt a teniszpályán, másrészt pedig egy barátaim között van olyan, akinek olyan korú gyermeke van, aki már bőven használ ilyen eszközt, és 50%-ban ők maguk beismerték, hogy már van a gyermekeik között olyan, aki minden szimptomájával rendelkezik a teljes függésnek. Igen. Tehát az a fontos, és nem akarok fellépni úgy, mint hogyha én nagy tudora lennék, csak mivel meghallgattam ezt, most már egyen jobban látom, hogy az a dopamin hatás, ami, vagy a dopamin termelés, ami ugye nagyon fontos mindenkinek, nekünk is, hogy a visszacsatolás meglegyen, vagy az örömérzet, az ezekkel az applikációkkal, meg ezzel a social médiával egy olyan szintre jutott, amely teljes degenerációt okoz, és elvesztjük a képességünket az életre. Magyarul egy olyan létbe tudunk kerülni, és a gyermekeink is, ők a legkiszolgáltatottabbak, amelyből, mint egy heroinista, vagy a legdurvább addikcióval rendelkező embertársaink. És körülbelül ugyanolyan nehéz is lehozni őket róla, és ugyanolyan pokolna. Csak ez jut eszembe, hogy pokol, és hogy erre miért nincs már most sokkal komolyabb szabályozás. Az ausztráloknál is most vezették be, hogy 16 éven alul a Facebookról dobálják ki, és állítólag 2 héten keresztül forradalmi hangulat volt abban a korosztályban, tehát olyan elképesztő hullámokat vetett ez a fajta detox, amiről nem is gondolnánk, hogy ez valóban így tud működni, de hát a függőknél ez így van, és igen.
7: De mit mondanak, ami egy alkalmazható és egy átlagos leterheltségű szülő számára megoldás?
6: Az a baj, hogy olyat nem kínál egyik sem, ami könnyű. Tehát, hogy nekünk önmagunknak a példa, hogy mit lát, használja, hogy kezünkben a telefonnal, nem ráfigyelve, sokkal fontosabbnak tartva azt, hogy dumckolózzunk, tehát, hogy pörgessük a csatornát, hiszen így vannak kialakítva ezek, hogy erre szocializáljon minket, hogy mint egy ilyen vonósugár bevonzon. Szóval, ha ezt látja, is azt fogja gondolni, hogy jaj, hogy nem vagyok fontos, fontosabb a telefon, akkor nekem is kell egy olyan. Azután az nagyon fontos, hogy minél több időt töltsünk a gyerekünkkel, és beszélgessünk, hogy kínáljunk olyan létformákat, tehát séta, kirándulás, kisállatok, nem tudom én mi, család, beszélgetés, amely alternatívája tud lenni. Nem tudom, hogy egy kisgyerek mennyit ért meg abból, egy 10 éves, amit mondjuk mi szülők át tudunk adni, hogy ez mennyire káros, vagy mennyire rossz, mikor az osztályban, én ettől nagyon kivagyok, egy példát mondok el, ami szerintem tök jellemző, és amikor kimondom azt, hogy pokol az az érzés, amit ilyenkor gondolok, hogy a szülők saját maguk nyújtják át tálcán a gyerekeiket, ennek az új világnak az, hogy majdnem sikerült, én szerintem én vétóztam meg ezt, hogy a szülők minden gyereknek létrehozzanak, 10 éves gyerekekről, vagy 11 évesekről van szó, egy kamu Facebook profilt azért, hogy ott chat csoportot tudjanak üzemeltetni, hogy úgy nevezett iskolai tartalmakat egymás között, tehát jegyzeteket, házi feladatot, mit tudom én, mi információkat tudjanak megosztani. És amikor elkezdtem kapkodni a levegőt belül, és még mielőtt elkezdtem volna ordítani, hogy miről beszéltek. Tehát miről beszéltek? Tehát a szülők önmaguk nyújtják át tálcán a gyerekeiket, a pokol legmélyebb bugyrálnak.
7: De te egyedül, te voltál ott a szülőinek, aki úgy érezte, hogy azonnal feláll és ordítani fog?
6: Hiszen, ha megnézzük saját magunkat, hogy az általán, tehát hogy a társadalom hány százaléka pupos már nyakban, mert csak lefelé tud nézni, és a jobb kezének vagy a bal kezének az a bizonyos ujja már átalakult. És akkor elmondják ebben a podcastban azt, hogy evolúciós szinten sehol sem tartunk. Evolúciós szinten ott tart az agyunk, hogy nem tudom, 10-15 impulzus per nap is másoknak számít, hiszen 300 évvel ezelőtt egy ember egy nap alatt, vagy egész életében annyi impulzust kapott, mint mi egy óra alatt, vagy egy nap alatt.
7: Jó, tegnap, mikor arról volt szó, hogy mi mindenről lesz szó ebben a mai adásban, és én éppen sétálni indultam a normafára, hogy így kicsit visszautaljak arra, hogy a sport, vagy egyáltalán a mozgás, a friss levegőlevés mennyire fontos. Akkor egyébként végig ezt hallgattam a Fricitől, hogy pusztító állapotban van ettől. És akkor én is elkezdtem meghallgatni ezt a podcastot, amit tényleg azért ajánlok, mert nagyon könnyű ilyen pici engedményekbe belesodródnunk a nap során. Tehát, hogy tényleg ma egy átlagos szülő azért este 6-7 körül a saját túlélésére is játszik, és én nagyon értem, hogy miért, és ebbe tök könnyű egy picit engedni, azt gondolni, hogy végülis minden más szülő is pont ezt csinálja a saját lakcímén, a saját gyerekével, ez nem akkora tragédia, de szóval nagyon kiélesednek bizonyos dolgok ebben a képben, hogyha meghallgatjátok ezt a podcastet, ami valóban nem azért jött létre, hogy te szülőként azt érezd, hogy egy utolsó nyomorult, erőtlen senki házi vagy, hanem tényleg kínál ötleteket, hogy hogyan tud visszavezetni a gyerekedet, de elsősorban azért azt húzza alá, hogy nagyon végletesen rosszat teszünk a gyerekeinkkel, hogyha ebben nem vagyunk eléggé energikusak.
6: Igazából magunkkal is, de hogy na, akkor még egyszer elmondjuk a podcastot, az Itt vagyok.
7: Az a cím, az és Bánhalmi Kata vezeti, és az összes többi epizód is nagyon releváns, meg fontos és érdekes dolgokkal foglalkozik, és szerencsére nem az van, hogy ugyanazokat a neveket hívja, mint az összes többi podcast, tehát ez is egy érdem, de ezt az epizódot tényleg hallgassa meg, aki bírja.
6: Nem, ne azt hallgassa meg, aki bírja, mindenki hallgassa meg. Mindenki, mert
7: jó,
6: nem lehet, nem, mert akkor ezzel megengedjük magunknak azt, hogy bedugjuk a fejünket a homokba.
7: Nem úgy értettem, aki bírja a nehezet, hanem aki csak bírja, akinek van füle, hallása, hozzáférése a podcast.
6: Így.
7: Szerintem eleget érveltünk.
6: Pink Lemon, ez a dal címe, és a zöldségek nagyon fontosak, hogy rózsaszínben létezik-e citrom, biztos vagyok benne. Elder Island, és ez az a modern elektronikus popzene, amiért én tudok lelkesedni. Jó kis átvezetés, levezetés, lehozása. Ez a dal annak, amiről most beszéltünk. Innen fogjuk hamarosan folytatni.

0: Képzeld el, valahogy elém került egy Substack ajánlat Edgar Keret nevű írótól, és beleolvastam angolul, és volt valamilyen nagyon vicces is volt, könnyed is volt, de olyan nagyon fontos is volt, amiről írt, szóval nagyon megtetszett, és akkor feliratkoztam, hogy mindig olvassam, és eddig nagyon jókat olvastam nála, és akkor eszembe jutott, hogy hú, mint hogyha az egyik könyvespolcunkon lenne egy könyv tőle. És akkor ezt a hétvégén megkerestem, és elkezdtem olvasni, az a címe, hogy Hétbő esztendő, aminek a eleje végét ennek a hét évnek a kisfia megszületése, illetve az apukájának a halála adja a két pontot, és a kettő között nagyon ironikus és informatív novellák arról, hogy milyen így a mindennapi élet Izraelben. Ami attól lett különösen érdekes, hogy most kezdtem ezt el olvasni, hogy kaptam egy felkérést, hogy beszélgessek a Fauda című Netflix szuper sikeres sorozat egyik szereplőjével és egyik írójával, Lior Rázzal. Október 5-én este az Urániában lesz egy ilyen közönségtalálkozó, ami tulajdonképpen egy ilyen pódiumbeszélgetés vele, ami után a közönség kérdezhet. És az, amit így a Faudából összeraksz arról, hogy milyen az élet ott abban a kis országban, azt nagyon jól aláhúzza, meg árnyalja ez az Edgar Keret könyv, szóval hogy nagyon örültem, hogy ez most jutott elém, és el kell mondjam, hogy egyelőre kettő Substackre vagyok feliratkozva, a tiédre és Edgar Keretére.
1: Igen, ez a Substack, ez azért is érdekes műfaj, hogy ez egy olyan platform, ahol nem kell scrollozni, hanem a te feliratkozók a dedikált tartalmakat kapsz azoktól, akiket te szeretsz követni, és nem kell arra válnod, hogy éppen az algoritmust hova csúszkáztatják valahol, megkapod-e, vagy látod-e, vagy sikerül-e információt kapnod. Én egy, most már haladó vagyok, már legalább 10 általam nagyon kedvesnek tartott, vagy érdekesnek tartott tartalomra iratkoztam föl. Ez úgy működik, hogy te az e-mailedet megadod, és akkor, amikor publikál az adott író, vagy személyiség, akkor azt látod, amit fogsz. Én magam részéről azért kezdtem ezt el több okból, de legfőképpen azért minden napot megyek el a lemezelmim között, és most már abban a korban vagyok, hogy azon gondolkodom, hogy egy-egy lemezt meg fogok-e még valaha hallgatni, már hogy ezzel körbeérek-e, tudod, mert annyi van. És az agyamat is szeretném tornáztatni, mert egyre több ilyen életvezetési podcastot hallgatok meg, amiben nagyon fontos az, hogy nem csak az élethosszig való tanulás, hanem az is, hogy próbálj olyan dolgokat ki, amelyek a komfortzónádon kívül esnek, és nekem utálom a komfortzóna kifejezést, de az írás az abszolút ezek közé tartozik, hiszen egy-egy...
0: Mármint ami kívül esik a komfortzónádon.
1: Igen, amit abszolút kívül, és nem is látom, olyan messze esik, sőt, leesett már jobbra vagy balra, olyan messze esik a horizontról, de mégis van benne ez, hogy figyelj, akkor legalább meghallgatom ezeket a lemezeket újra, meg mindig egy tematikát veszek elő, és akkor 5-10 lemezből kiválasztom azt a hármat, mert azt gondolnám, hogy rövid tartalmakat szeretnék közölni, mert olyan hosszú, sokat kell olvasni, a legtöbb Substack azért hosszú, hogy én meg csak ilyen semmiségekkel akarok foglalkozni, hogy ezeket a zenéket egyel több ember is megismerhesse, vagy ha talál magának benne, az nagyon jó, és ez az erőssége, nem az van, hogy én kiteszek egy posztot, és azt nem látja csak egy ember, hiába van 15 ezer követőm, mert éppen nem fizetett tartalom, nem cizállalom tovább. Én például a Panyi Szabolcsra, meg a Feledi Botontra azonnal, meg a Partizánra azonnal feliratkoztam, és nagyon jó az, hogy nem kell nekem keresgetni, vagy kutakodni, hanem megkapom azonnal, amit ahova. Tehát az érdeklődéseknek megfelelő tartalmat tudsz fogyasztani, na, csak lekerítettem.
0: Tulajdonképpen ezt a hétvégét olyasmi dolgoknak szenteltük, ami nagyon illeszkedik az Itt vagyok podcast felvetéseihez, tehát hogy olyan dolgokat kínálni a gyerekünknek, ami ez a régi mód típusú időtöltés. Egyrészt...
1: Régi tip, a normális, vagy a, normális. Az élet időtöltése.
0: Igen, tehát hogy például botokból építeni, nem tudom mit, tüzet rakni, Dunaparton lenni, több Dunapart élményünk volt, amit én el akarok mesélni. Én nem tudom, hogy ismered-e a Halas Guszti nevű műintézményt.
1: Ami, van, aki nem ismeri.
0: Ami egy ilyen még kockásabroszosnak se nevezném.
1: Műanyagszékes.
0: Műanyagszékes, kisasztalos, dunaparti, frissen sült halak. Gondolom kettőféle köret emlékeim szerint, ami ehető hozzá. Tehát, hogy nem egy ilyen, mondjuk a fancy étkezéstől nagyon messze van, cserébe finom, és vicces, és egyszerű. Szóval, hogy a Halas Gusztinál már többször voltunk, de olyan nagyot sétálni a környéken eddig nem tudtam. Most viszont rájöttem, hogy ott van egy elképesztően kulturáltan kialakított a kis csendes Dunaág mellett haladó sétány, ahol időnként ilyen kis teraszokat építettek, amin nyugágyak, padók, emberek ülnek, nézik a vizet, nézik a madarakat, nézik a növényeket, beszélgetnek, olvasnak könyvet, közben süt a nap, mindenki egyre több réteget vesz le, amit még így az ízlés határain belül megengedhetőnek gondol, a gyerekek rollereznek, van egy nagyon jó játszótér, mellette egy közösségi kert, a közösségi kertben ilyen közös családi kajálásokra és főzésre kialakított rész, amikor mi ott voltunk, akkor pont grillezett egy ilyen nagyobb família, tudod, ez a finom sült hús, meg sült zöldségek.
1: Füstillat.
0: Füstillat teríti be az egészet, lehetett olvasni, amíg a Simi játszott. Figyelj, ilyen paradicsomi volt, és már magam is úgy gondolok ezekre, mint ilyen nagybetűs kirándulásokra valamilyen old school tempójú normalitásba. Fantasztikus jó volt.
1: Nem nyitjuk még azt a könyvet sem, hogy átadtuk-e magunkat teljesen önként és dalolva egy másfajta életnek, vagy belesodródtunk, és ebből hogyan tudunk kievickelni? A kievickéléshez szükséges tanácsokat szeretnénk, és helyeket, és könyveket, és egyebeket ajánlani, amelyeket mi is megtapasztaltunk. És ha te a Halas Gusztit ajánlod, de én meg még egyszer, mert tavaly beszéltem utoljára a Bakony-Nápoli pizzériáról, ami három szénelőmű alatt a Bakony dombjait idézi meg, és csak hétvégén vannak, és már ők fejlesztettek, tehát már az IKEA-s szék, tehát nem a műanyag, hanem az IKEA-s szék, de ott olyan típusú pizza van, amit nagyon-nagyon lehet szeretni, könnyű, gyors, rettenetesen finom, és közben nézed a tájat, nézed a Bakony dombjait, és azon gondolkodsz, hogy ez ilyen van még, tehát ilyen létezik, és fent tud maradni, és nekünk az a dolgunk, hogy fenntartsuk ezeket az intézményeket, mert szerintem az utolsó várai. És nagyon jó, mert van FB oldaluk is, de ritkán válaszolnak, tehát oda küldesz nekik foglalást, pár nap a feldolgozási idő, és én ezt is szeretem, telefonon nem is lehet, de valaki mondjuk a Veszprémből tart visszafelé Pestre, akkor Zic felé menjen, ne pedig egyből a Székesfehérvári elkerülőt válassza. Egyrészt szép, nagyon a kacskaringós bakonyi utak és fák, és ez egész, és amikor meg érkezel oda, akkor megérted, hogy miről beszélek, és én nem gondolom azt, hogy ez ilyen nagyon nagy reklámtartalom lenne, kellene, és ez egy pici biznisz, családi, tehát támogassuk a családi ügyeket, én arra buzdítanék mindenkit. Tomás Dibdál.
0: Még egyszer?
1: Tomás?
0: Dibdál.
1: Azért jutott eszembe, mert egyrészt Dopplerben vagyok, ellenlője, utolsó Doppler, Doppler trilógia utolsó darabjának végén járok már, és fogok készíteni, most már egészen biztos vagyok benne, egy olyan válogatást, zenei válogatást, amelyet a Doppler trilógia ihletett. A fejemben ez már megvan, összeállt, és Tomás Dibdál pedig egy norvég úriember, ha már norvég íróról beszélünk, Three Mile Arbor, ez a dal címe, kiválóan énekel angolul is, és norvégul is, és szeretjük.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
1: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet. Elindult a természet hűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Egy Substack oldal tudok idehozni, amely azzal foglalkozik, egy hangos szervezetnek az oldala, hát nem harcot hirdet, mozgalmat hirdetett a káros anyag kibocsátásból élő nagyvállalatok greenwashing reklámjai ellen. Magyarul, hogy ne hirdethessenek.

0: olyan cégek köztéri reklámok, reklámfelületeken, akik azzal foglalkoznak, hogy felmelegítik a földet. Ez nagyon lecsupaszított és egyszerű. De mivel az arányos időnk nem végtelen, ezért valahogy el kellett helyezzem a tematikát. Nos, Bristol az első olyan város az Egyesült Királyságban, aki megtiltotta a város tulajdonában lévő felületeken, ezek jellemzően buszmegállók, köztéri plakáthelyek, ilyen fény, nagy fényreklámok. Tehát a város kontrollja alatt lévő reklámfelületeken, hogy ilyen típusú, tehát diszkont légitársaságok, olajcégek, vegyipari cégek, vagy olyan vállalatok, akik mondjuk Bangladesben gyártatnak, de sok-sok pénzért adják el a ruháikat a nagy szalonokban, hirdethessenek. Ez tűnhet egy cseppnek a tengerben, vagy még cseppnek sem, de már is 4 angol város csatlakozott ehhez a vállaláshoz, ami azt jelenti, hogyha még London is beleáll, már pedig nagyon közel van hozzá, hogy ez megtörténjen, akkor már az egy jelentős piacvesztés azoknak a cégeknek, akik rendületlenül bocsátják ki a káros anyagot, vagy nem etikus gyártásban per eladásban érdekeltek. Hozzátöhetjük azonnal, hogy ugye a kelet-indiai vagy a nyugat-indiai társaság óta ki az etikus a nyugati világban, aki eladja a portékáját, amelyet olcsón állít elő valahol, és drágán ad el valahol. Igen, ez így van, de én azt gondolom, hogyha nem teszünk semmit sem, vagy hogyha nem kényszerítjük egy picit arra, és az mindig szerintem hasznos tud lenni egy... hogy nem attól félnek a cégek, hogy nem reklámozhatnak, hanem attól félnek, hogy a cégnek a validációja vagy a presztízse csökken azzal, hogy nevesítve is van, hogy ők nem reklámozhatnak itt vagy ott vagy amott. Ettől valószínűsíthetően nem változik meg az életünk iránya, de én azt gondolom, hogy kell igazából, ha senki nem áll bele, senki nem kezd semmit, és csak ülünk és hajtogatjuk a kifogásokat, hogy az miért nem működik, vagy az miért nem lehet jó, akkor sohasem fogunk fejlődni se sem erre.
1: Két dolog jutott eszembe, kettő dolog, amit olvastam. Az egyik az, hogy Magyarországon hogyan fog megváltozni a közterületi felületek száma, és eszembe jutott, ami most már szerencsére kicsit ilyen nagyon rég múltnak érződik, pedig nem volt annyira régen, amikor itt ültünk ketten ugyanebben a stúdióban a mikrofonjaink mögött, és azon őrjöngtünk, hogy ez nonsens, hogy elmész sétálni, ami elvben arra szólna, hogy a kicsit kisimítsd az idegrendszeredet, és folyamatosan plakátokon nézel, akkor éppen valami politikust, vagy nem tudom, állítsuk meg, vagy már beértük, vagy mi vagyunk, tök mindegy, de hogy állandóan valami üzenetet kell az agyadnak feldolgozni, ahelyett, hogy végre szegény kicsit kioffolhatna így a dolgokból. Azt hiszem, hogy a G7-nek volt a cikke arról, hogy hogyan alakul át majd a köztéri reklámpiac. Nem lényegtelen eleme, hogy kik lesznek ennek a nyertesei, de ami igazán beragadt nekem adat, hogy mennyire iszonyatosan sok helyen fognak leszerelni plakátfelületeket. Tehát az, amiért nagyon sokan, amire nagyon sokan vágyakoztunk.
0: Én is ezt szeretném jelezni, hogy ez egyáltalán ne legyen.
1: Ez megvolt, tehát te is, én ezen sokat izéltünk. Úgy emlékszem, hogy a Loop társulatnak volt egy ilyen kezdeményezése.
0: Alá is írtam.
1: Igen, én is, hogy szűnjön meg ez, hogy mindenhonnan ugrik rá az emberekre. Na, tehát, hogy ez nagyon erős adatok vannak benne arról, hogy milyen sok ponton fog felszámolódni ez. A másik, hogy egyébként ez, hogy azok a cégek, akik olyan dolgokból csinálnak bizniszt, amiről ma már egyértelműen látszik, hogy nagyon káros a föld egészére nézve, hogy ez egyébként a művészeti terepen is rendez át dolgokat. Tehát nagyon sok nagy múzeumnak a bordjába, az adományozói társaságába ülnek olyan elképesztő vagyonok fölött diszponáló emberek, akiknek a vagyona javarészt ilyesmi bizniszekből jön, és egyébként nagyon érdekes elágazás, mert tulajdonképpen hálás vagy, hogy létezik az a múzeum, hogy nagyon jó programja van, hogy nagyon nagy vonalú kiállításokat tud megcsinálni, hogy viszonylag megfizethető jegyárakkal tudsz te oda bejutni, aminek a hátterében az van, hogy van egy ilyen mondjuk fosszilis energiákból üzletet csináló család, aki azt mondja, hogy jó, akkor a bevételeim egy részét odaadom ennek az egyébként a világ 15 legfontosabb múzeumába tartozó intézménynek, és akkor mondjuk van egy művész, aki egy elég nagy nevű művész, és azt mondja, hogy igaz, hogy meg van hirdetve az én kiállításom, ami fél év múlva nyílna, de most szeretném leszögezni, hogy amíg ez az ember ott ül a boardba, és az ő pénzéből működik ez a múzeum, akkor én köszi, inkább visszavonulok. És akkor van egy ilyen döntési helyzet annál az intézménynél, hogy melyiket tartott hosszabb távon fontos célnak, a támogatóval való jó kapcsolatot, vagy hogy ez a művész ne ofoljon ki a kiállításból. Tehát, hogy ezt sorra olvasom ezekben a nemzetközi művészeti hírlevelekbe, hogy hány ponton bukkan fel ugyanez a szempont, mint Bristolba a közterületi. Ezeken, hogy odaengeded-e ezeket a pénzeket, vagy nem engeded oda?
0: Ebben a forradalmi attitűdöt képviselem, mert például ha már lúpot hoztunk, példaként. Az ő tevékenységünk az, ami számomra követendő, mert hogy ők beleálltak valamibe, amit ők fontosnak tartottak, és számos ponton sérülhetnének. Ha április 12-én nem az az eredmény születik, ami akkor lehet, hogy az ők már nincsenek ebben az országban, vagy nem csinálják azt, amit. És ha ők nem kezdik el, akkor senki nem kezdi el. És ágaboga rengeteg van ennek a dolognak, ha csak annyit mondok, hogy a most következő sportrovatunkból kiindulva, hogy az elmúlt világbajnokság, futballvilágbajnokság főszponzora a szaudi olajcég volt, vagy hogy ha megnézzük, hogy milyen rettentő nagy sportesemény, cunami van a közel és távol keleten, amelynek szponzorai csak is kizárólag szinte azok a cégek, amelyek fosszilis energiahordozók elégetéséből élnek és tartják fenn magukat, hogy de mégis meg tud valósulni egy-egy ilyen sportesemény. Most akkor az a fontos, hogy legyen a futball, tenisz, kosárlabda, amerikai foci, bármi ilyen sok, ennyire vagy átállunk egy másik működési modellre, és én szerintem ez, amiben most vagyunk, ez fenntarthatatlan, pusztán egyszerűen fenntarthatatlan. És annak a híve vagyok, hogy kezdjük újra valahogy másképpen. Én most már ezt
1: ide gondolom. Egy forradalmi zenét kell beletegyél. Egy olyat, amiben az emberek átérzik, hogy van bennük lendület, és vágy, és akarat az újrakezdésre.
0: Az összes muzsika ilyen volt a mai napon, de akkor most legyen az, hogy a következő Hannah Williams, és az a The Affirmation zenekar, Late Nights. Az mind a kettőt szolgálja. Egyrészt az esti csendesedést, másrésztől pedig az újrakezdést és az energiát. Hiszen a hölgynek a hangját, ha meghalljátok, akkor érzitek benne azt a kraftot, amit igazából mindig keresünk benne, de maga a muzsika pedig arra szól, hogy mentál higiénés szempontból még egy picit átmosódjunk, és felkészülhessünk, bemelegíthessünk a sportrovat elé. Why

0: Képzeljétek el, erről már meséltem, hogy óriás szigorral van Frigyes irányomba, a tekintetbe, hogy már kikapcsolt telefonnal, nem hogy a stúdióba kikapcsolt telefonnal kell jönnöm, a kerületbe már kikapcsolt telefonnal kell érkezzek, különben ő idegösszeroppanást kap, hogy én csak rá pillantok a kijelzőre. Erre most, míg ti hallgatjátok ezt a csodálatos zenét, megcsörren a telefonja. Én kigúvat szemekkel nézem, hogy ez már pedig micsoda, majd azt látom, hogy ő elolvadt arccal hallgatja, hiszen most hívta őt föl az az ember, aki segíteni szokott nekik abban, hogy a teljességgel elérhetetlen, bármennyi pénzzel sem megvásárolható hozzáférést a, és itt átadom neked a szót, ragazdát a hallgatóinkra a sportszeretetet, különösen, hogy egy sport rovatban vagyunk. Mi az, amihez hozzájutottál?
1: Elindult az Euroliga, és hogy nem csak én vagyok most már elszánt, hanem másra is át tudtam ragasztani ezt a zőrületemet. Szóval az európai kosárlabda legmagasabb minőségű bajnoksága, az Euroliga elindult a múlt héten, és úgy alakul az életünk, hogy két hét múlva ki tudunk, mert szünet lesz az iskolába menni a Belgrádba egy újabb mérkőzésre, amelyet a Partizan Belgrád fog játszani a Panathinaikosszal. Na, a Panathinaikosz a legnagyobb büdzsével rendelkező csapat az Euroligában. Ők már majdnem NBA szintű pénzzel dolgoznak. A legnagyobb sztárokat ők meg tudják venni. És külön pikantériája lesz ennek a meccsnek az, hogy Zsejko Obradovics, aki tavaly a Partizán edzője volt, most a Panathinaikosé, és most először tér vissza Belgrádba, de Zsejko Obradovicsról már sokat beszéltem, ő egy olyan legendája, mint Puskás volt a magyar futballnak, tehát a szerb kosárlabdának, ő a non plus ultrája, sok és ő élő legenda, tehát arról hosszan tudnék mesélni, hogy mi van az ő személye körül.
0: Ne haragudj, hogy félbeszakítalak, mert nagyon fegyelmezetten és nagyon nyugodtan mesélsz nekünk, de úgy érzem, hogy hozzátartozik az igazsághoz, hogy ordítottál a telefonba. Yes! Yes! Ezt szeretném, hogy ez kiderüljön a mi hallgatóink számára, hogy ez egy ilyen tétű dolog volt számodra.
1: Ez nagyon nagy téttel bírt, hiszen ha van meccs, amire nagyon sokan szeretnének kimenni, akkor ez az. És szerintem Magyarországon egyetlen ember van, aki erre a derbire tikettet tud organizálni, és én vele vagyok kapcsolatban, és amikor megkapja az ember ezt a hírt, akkor nem tudom átadni azt a hangulatot, ami a Belgrád arénában ilyenkor van ez alatt a két óra alatt, mert ezt látni kell és át kell élni, mindenkinek ajánlom, hogy egyszer teheti, akkor önmagában sport is, mert azt hiszem a kosárlabda az egyik olyan látványsport, amiben még van fejlődési lehetőség, másrészt pedig az érzés, az élet, ami a szerb fővárosban van ilyenkor, az is egy egészen más. Két olyan ország van Európában, ahol megőrülnek a kosárlabda, az egyik Görögország természetesen, a másik pedig Szerbia. Na, szóval, és azért mondtam, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki ebbe a körbe bekerült, mert egy hallgatónk kért az én segítségémet, hogy ő is átragadt rá ez a láz, hogy segítsek neki, és úgy tűnik neki is össze fog jönni, hogy kijuthasson egy ilyen meccse, úgyhogy ez. És most Alfonso Soliano következik. Alfonso Soliano az 1970-es években Szingapurban alapított egy jazz zenekart, és kiadtak egy lemezt, így retrospektív. Tiga Trombon ez a címe. Hallgassátok meg, mert nagyon jó, mi pedig el kell, hogy köszönjünk.
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!

Mára ennyi volt Winkler Nóra és Nesta heti aktuális megfejtése a Hellójárat. Ego vagy Trip? Kedvenc lemezünk és az odavágó festmények visszanézhetőek az Instagramon, élőben pedig a jövő héten. Hellójárat, szerdán délután 4 és 6 között a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: Megérkezett az ősz eddigi leghidegebb hajnala. 6 településen tartanak ma választást, orvosnak adta ki magát a milliárdos csaló. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az ősz eddigi leghidegebb hajnalára ébredt ma az ország. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtasson mínusz 3 fokot mértek, miközben a Baranya megyei Bodán 14 fokig hűlt le a levegő. A Hungaromet szerint a napos, már-már nyárias nappalokat derült és csípős éjszakák követik, ezzel több helyen is meghaladhatja a 20 fokot a napi hőingás. Zabarban szombat és vasárnap között több mint 26 fokos különbséget mértek. Tegnap Baja volt a legmelegebb, ahol csaknem 26 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartós anticiklonok miatt a csapadékot hozó frontok rendre elkerülték az országot, a forróságban pedig a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban számíthatunk-e hasonló szélsőségekre, Simon Gergőt, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
3: Öngerjesztő folyamatba kerültünk. A tartós anticiklonos helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket. Amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza, mint például a múltban. 20 évente egy volt, most lehet, hogy 20 évente 5-6 nagyon extrém nyarunk lesz.
2: 6 településen járulhatnak ma az urnákhoz a választók. Gersekaráton és Porcsalmán a képviselőtestület feloszlatása miatt polgármestert és önkormányzati képviselőket is választanak, olyan pedig a korábbi településvezető lemondása után keresnek új polgármestert. Kumbaracson, Nagykátán és Budaörsön képviselői helyek sorsáról döntenek. Budaörsön megismétlik a szeptemberi szavazást, mert akkor a két legtöbb voksot szerző jelölt egyaránt 171 szavazatot kapott. A választóhelyiségek este 7 óráig tartanak nyitva. Aranyozott luxusautóra is költött a csalásból egy texasi klinika tulajdonos. A férfi orvosnak adta ki magát, intézményei pedig átszámítva mintegy 8,2 milliárd forint értékben számláztak ki el nem végzett vagy indokolatlan kezeléseket az amerikai katonák egészségügyi rendszerének. Ebből több mint 5 milliárd forintot ki is fizettek. Az esküdtszék 9 vádpontban mondta ki bűnösnek a férfit. Ma még maradhat a napsütésé a főszerep, legfeljebb vékony fágyófejük szűrhetik időnként a fényt. Csapadék nem valószínű, a szél is többnyire mérsékelt maradhat, csak északnyugaton élénkülhet meg. Délután 23 és 26 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnaptól szerdáig továbbra is jobbára napos, száraz időre készülhetünk, 20-26 fok közötti csúcsokkal. Úgy tűnik, csütörtökön aztán nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén.

0: kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Koncert.
1: 10 éves jubileumára készül az Analóg Balaton, és ennek apropóján 2027. február 6-án eddigi legnagyobb koncertjét adja a Papp László Budapest sportarénában. A Zsufa Abba és Vörös Ákos alkotta elektronikus zenei duó, ráadásul ezúttal teljes zenekarrá bővül, így az eddig megszokott hangzás egészen új formában szólal meg. A koncertre új stúdiólemezzel is készülnek, amelyen a korábbi dalokat barátaikból álló zenekarral hangszerelik újra. A színpadon ott lesz Beck Zaza, a 30Y dobosa, valamint Fejér Dániel, vagyis Dexter, a Watt Frutik basszusgitárosa, a duó producere és hangmérnöke is. Egyes számok megőrzik elektronikus karakterüket, mások viszont teljesen új hangszerelést kapnak. És természetesen az új dalok sem maradnak otthon, az arénában hangzanak el először élőben a készülő lemez számai. A hatalmas helyszínhez külön látványvilágot is terveznek, így ez nem egyszerűen egy jubileumi koncert lesz, hanem egy új fejezet az Analóg Balaton történetében. A 2017-ben alakult duó az elmúlt években a klubok és fesztiválok egyik meghatározó elektronikus produkciójává vált. A Lent című bemutatkozó albumért Petőfi zenei díjat kaptak, a 2024-es repedés pedig fonogram díjas lett. Most pedig jöhet a nagy próba, hogyan szól az Analóg Balaton, amikor egy egész zenekar költözik bele.
0: Színház.
1: Dosztojevszki egyik legnagyobb hatású regénye, az Ördögök kerül színpadra a Nemzeti Színházban. A darab november 27-én debütál a nagy színpadon, Vinyánszky Attila rendezésében, és egy olyan világot mutat meg, ahol az ideológiák, a hit, a szabadság és az egyéni felelősség kérdései egyre veszélyesebben fonódnak össze. Az Ördögök története nem egyszerűen egy politikai összeesküvésről és egy radikalizálódó közösségről szól. Dosztojevszky ennél mélyebbre ás. Azt vizsgálja, mi történik az emberrel, amikor elveszíti a kapaszkodóit, és hogy meddig vezethet a szabadság, ha nincs mögötte erkölcsi felelősség. A színpadi változatban ezért a bűn, a hit és a hitetlenség, valamint a megváltás lehetősége is fontos szerepet kap. A produkció egy háromrészes gondolati sorozat középső darabja. Az előző évadban bemutatott Marx tőke az ideológiák világformáló erejét vizsgálta, a sorozat harmadik része pedig Kafka Per című műve lesz a 2027-28-as évadban. A Nemzeti Színház új évada egyébként is gazdag programot kínál, színpadra került többek között a Falu rossza, Semmelweis, az Ötödik pecsét, valamint Sütő András, egy Ló Csiszár virág vasárnapja című drámája is. A népmese sorozat is új előadásokkal bővül, és külön estel ünneplik Bodrogi Gyulát, illetve Berec András és Földes László Hobó is önálló produkcióval érkezik. A nagy kérdés azonban novemberben az lesz, mit kezd az ember a szabadságával, ha közben minden biztosnak hitt kapaszkodó eltűnik. Dosztojevszky erre alig ad könnyű választ, a Nemzeti Színház pedig most színpadra viszi a kérdést.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Az üreti hangulat a mai napig egyedülálló, a közös munka és mulatozás, továbbá az élmény, hogy az éves fáradozás gyümölcse kézzel foghatóvá válik, szerethető, sokak által várt közösségi esemény az ősz kezdetekor. Annak ellenére, hogy a szüret mindig is elsődlegesen fizikai munka volt, egy sor olyan népszokás kapcsolódik hozzá, ami ünnepivé emeli. Azonban, mint ahogy minden mulatság és kemény munka elengedhetetlen része a közös étkezés, úgy a szület esetén sem maradhatnak ki a finomabbnál finomabb étkek és harapnivalók. Felfedezhetjük a tájat, és mellette hagyományos ételekkel kényeztethetjük magunkat. Villány történelmi borvidéke, ősszel kihagyhatatlan úticél, a testes vörösborok hazája gasztronómiai élményekkel és borkóstolókkal várja az ide érkezőket. A gyönyörű táj pedig az őszi séták szerelmeseinek kedvez. A Villányi hegység legmagasabb csúcsa a Szársomjó, ahonnan pazar kilátást nyílik a környékre, a hegylábánál pedig mészkőszobrokkal teli bányaöböl helyezkedik el. Ha már kellemesen elfáradtunk a túrázásban, akkor villánytörténelmi hangulatú pincesorait felkeresve az egyik legfinomabb hazai borra bukkalhatunk. Októberben kerül sor a borvidék legnagyobb szabású rendezvényére, a Villányi Vörös Bor Fesztiválra. Itt a hagyományőrző programok és bor mellett a káposztája a főszerep, és ahogy a jó borhoz a jó szőlő, úgy a szüreti káposztához is a minőségi alapanyag dukál. Itt mindkettőt megtaláljuk. Sőt, még ennél is többet. A sváb és töltött káposztán túl olyan különlegességeket is kóstolhatunk, mint a rántott töltött káposzta. Az Őrség apró falvas települései is lenyűgöző arcukat mutatják ebben az időszakban. Ilyenkor összesűrűsödik a vidéki nyugalom és a csend. És a csípős levegő, az ősz jellegzetes színei és a dimbes dombos táj romantikus hangulatot áraszt. Őri Szent Péter, Magyar Szombatfa, Nagyrákos és Szalafő településein az Őrségi Őszi Fesztivál a legnagyobb kulturális és gasztronómiai program az évben. A tájételek legjobbjai a dödölle és a házi rétes. Jellegzetes őrségi specialitás ez a burgonyás étel, amit kár lenne kihagyni, ha a környéken járunk. Desszergyanánt pedig az igazi helyi rétes próbáljuk ki, hogy mitől lesz tradicionálisan őrségi a rétes? Hát a tögtől és a mágtól, ami olyan tökéletes harmóniában olvad össze a szájban, amire még sokáig emlékezni fogunk. Hazánk egyik legrégebbi szüreti eseménye Tokaj hegyaljához kapcsolódik. A Tokaj hegyaljai szüreti napok rendszerint október első hetében kerülnek megrendezésre. A szüreti felvonulás és szőlő összeadási ceremónia mellett különleges gasztrosétány is várja a látogatókat. A helység specialitása a borleves, amihez elengedhetetlen a kiváló minőségű tokai aszú, de klasszikusnak számít a liba vagy kacsamá is a bor társaságában. Ugyanakkor a Tokaj-hegyaljai borvidék a világörökség részeként meg annyi látnivalót is tartogat, amiért érdemes útra kelni.
0: Koncert.
1: 15 év tehetség, zene és közös munka egyetlen koncerten. Október 10-én a Zeneakadémia nagytermében ünnepli fennállásának másfél évtizedét a Schneedberger Zenei Tehetségközpont. A programot Schneedberger Ferenc indította el 15 évvel ezelőtt, azzal a céllal, hogy hátrányos helyzetű, különleges zenei tehetségű fiataloknak biztosítson lehetőséget a tanulásra és a kibontakozásra. A Felsőőrség Központ az utak generációk találkoztak, és az első növendékek közül többen ma már maguk is sikeres zenészek, sőt a fiatalabbak mentorai. A jubileumi koncertre egykori és jelenlegi diákok, valamint tanárok lépnek színpadra. A műsor éppen olyan sokszínű lesz, mint maga a központ, barokk, klasszikus és romantikus művek mellett, kortárs darabok, jazz és természetesen rengeteg improvizáció is helyet kap benne. A tanárok között ott lesz Schneedberger Ferenc is, a vendég közreműködő pedig Matthew Michel, trombita művész. A Schneedberger Központ 15. jubileumi koncertje tehát október 10-én, este 7:30-kor a Zeneakadémia nagytermében.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Kis híján a kukába landolt a Lime Cordial, Rubbery című 2019-es szerzeménye. A testvérekből álló ausztrál duó egyrészt belefáradt a sok stúdió munkát igénylő dalba, másrészt túl fülbemászónak gondolták azt, és ők nem szeretik, ha valami direkt slágeres. A menedzserek picit másképp értékelték a helyzetet. Tartsátok meg, mert ebből szép lesz a 10% jutalékunk. Parancsolták meg ügyfeleiknek, akik kénytelen kelletlen engedelmeskedtek. A Rubbery Ausztráliában 4-szeres platina státuszt ért el. A YouTube-on és a Spotify-on is a formáció legnépszerűbb száma lett, és turnét is neveztek el róla. Sajnáljuk a tesókat, de a menedzserek egész biztosan jól jártak.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Végy egy kis kelet-európai keserűséget. Adj hozzá egy leheletnyi amerikai feeling good életérzést. És keverj hozzá némi R&B-t és indie popot. Már meg is kapjuk a fiúk zenekar hangzását. A srácok célja az volt, hogy olyan zenét csináljanak, amellyel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Következetesen figyelnek arra, hogy ne nagyon hasonlítsák össze őket más előadókkal. Ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, go!
4: Pincér, pincér!
5: Igen, mit parancsol?
4: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zenedukál. Minden hétköznap déltől egyig

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
2: Nekem 10.
1: Mennyi?
3: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Nagyon úgy néz ki, hogy sok száz év elteltével az angliai Nottingham városának a legendás Robin Hood után végre egy újabb hőse van. Ő nem más, mint Liam Bailey, énekes dalszerző, akinek sorsát már korán meghatározta, hogy angol származású édesanyja egy jamaikai férfi párja lett. A zenész széles körben ismert soul, reggae és blues hatású énekstílusáról. Első albumát 2010-ben adta ki, és sikere azóta is töretlen. Folyamatosan koncertezik világszerte.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Halálfejes sétapálcával, valamint szellemekkel mutatkozott a 2023-as Ghosts Again klipjében a Depeche Mode. Azonban Dave Gahan korábban inkább Vampire Party volt. A legendás szinti pop csapat énekese az 1993-as Songs of Faith and Devotion album készítésének idején óriás, koporsó alakú ágyban aludt Los Angeles-i otthonában, mert saját bevallása szerint kezdte vérszívónak képzelni magát. A Vampire imádat a lemezbemutató turné dél-amerikai szakaszán tetőzött be, ahol a frontember valódi koporsót rendelt az öltözőjébe, hogy abban relaxálhasson a koncertek előtt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A VOR nevű kaliforniai multikulturális funk zenekar 1969-ben alakult. Az első olyan banda volt, amely ötvözte a rock, a funk, a jazz, a latin, az R&B műfaji elemeit, sőt, még a reggiét is.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Több pénz jutott az időjárási károk enyhítésére. Megújulhatnak a budapesti kikötők. Égi randevút láthatunk hajnalban. Köszöntöm Önöket, Kovács Súlyter vagyok. Csak nem 64 milliárd forinttal több támogatást kaptak a mezőgazdasági termelők az első fél évben, mint egy évvel korábban. Az Agrár Közgazdasági Intézet összesítése szerint agrár- és vidékfejlesztési célokra 666 milliárd forintot fizettek ki. Az összeg kétharmadát a magyar költségvetés, egyharmadát uniós források fedezték. A legtöbb támogatás a szántóföldi növénytermesztéshez és az állattenyésztéshez került. Az időjárás okozta károk enyhítésére több mint 45 milliárd forintot folyósítottak. A felhasználók tapasztalatai alapján fejleszti tovább az e-áfa rendszert a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egy felmérésben arra voltak kíváncsiak, hogyan működik a rendszer a gyakorlatban, mi vált be és mi érdemes még változtatni. A visszajelzéseket a következő fejlesztéseknél is felhasználják, hogy egyszerűbbé és átláthatóbbá váljon az áfa bevallás. A részletekről Linzmeier Szilviát, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetőjét kérdeztük.
6: A NAV egy kérdőívet tett közzé, kérte a könyvelőket, az adószakmát, illetve a szoftverfejlesztőket, hogy töltsék ki a kérdőívet, segítsék azt a munkát, hogy még jobb, még gördülékenyebb legyen az e-áfa rendszer. 2000 vélemény beérkezett, ezek kiértékelése jelenleg is folyamatban van.
5: Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát és kikötőit. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a két fél fele-fele arányú tulajdonában álló társaság egységesítheti a jelenleg megosztott kikötői rendszert. A meder használat most az államhoz, a partok használata pedig a fővároshoz tartozik. A rövid szerződések miatt azonban elmaradtak a fejlesztések. A folyami hajózásból származó nyereséget a rakpartok rendezésére és a Duna közösségi hasznosítására fordítanák. Érdemes lesz holnap hajnalban az ég felé nézni, egymás közelében láthatjuk a Holdat és a Marsot. A páros éjjel egy óra után bukkan fel a keleti égbolton, majd pirkadatig látszólag egyre közelebb kerül egymáshoz. Reggel 6 óra körül már alig több mint egy teli holnyi távolság választja el a két égi testet. A közelükben a jászolhalmaz is feltűnhet, feltéve ha derült marad az ég. Ma továbbra sem mozdul az időjárás, sok napsütésre, száraz időre és legfeljebb kevés magas szintű felhőre számíthatunk. A légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt maradhat, délután pedig 23-26 fokot mérhetünk. Úgy tűnik, a jövő hét első fele is csendesen telhet, holnaptól egészen szerdáig főként napos, csapadékmentes idő ígérkezhet. Jelenállás szerint csütörtökön már változhat a kép, nyugat felől megvastagodhat a felhőzet, és egyre több helyen nőhet meg az eső, zápor, helyenként zivatar esélye.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
7: Elő
3: előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
7: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén.

0: brother, let me see you smile.
1: Daydream. Az ábrándozás már a véget ért, de jövő vasárnap egykor újra belenézhettek Tipsze kaleidoszkópjába.
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
4: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
1: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mesedélutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
2: A kopasz őrnek kész a kávéja. Kész a kávé.
5: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
6: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
7: Vasárnap este 22 órától.
1: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán a minden vasárnap este 10-től.
4: Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát.
1: Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98 Facebookon és Instagramon is. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Te is unod már a sablonos borokat? Na akkor itt az idő, hogy végre valami igazán izgalmasat bonts. Vinox.hu. Egy tüzes francia vagy egy vérbe olasz. Prémium pesgők, proszekkók és borok, amelyek nem csak az estédet, de a sztorikat is garantáltan feldobják. Exkluzív és gyors, csak kattints és bonts meg egy új palackot. Vinox.hu a minőségi bor webáruház. A bor, amit érdemes érezni.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Fejlesztik a Duna-Budapesti partszakaszát. Szállodák stabilan, magánszállások mínuszban. Jön a lehűlés. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Még néhány napig kitart az indián nyár, a hét második felében azonban markáns lehűlés érkezik. Csütörtökön nyugat felül megvastagszik a felhőzet, egyre több felé várható eső, zápor, helyenként zivatar, és az erős szél is feltámad. Pénteken jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután már csak 15 fok körüli csúcsértékeket mérhetünk. További infók az időjárásról a hírblokk végén hallhatók. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát és kikötőit. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, jelenleg a meder használat az állam, a part használat Budapest kezében van. A rövid távú kikötői szerződések miatt pedig elmaradtak a fejlesztések. A tervek szerint egy fele-fele arányban állami és fővárosi tulajdonú társaság kezelni egységesen a rendszert. A hajózásból származó nyereséget a rakpartok és környezetük rendezésére, valamint élhetőbb közterületek kialakítására fordítanák. Második világháborús légvédelmi repeszgránátot találtak járókelők a Margit-szigeten. A Magyar Honvédség tájékoztatása szerint a sérült gyújtószerkezetű 8 cm-es robbanótest mellett 3 stabilizátor szárny is előkerült. A rendőrség a tűzszerész művelet idejére 200 méteres körzetben lezárta és kiürítette a területet. A korlátozást azóta feloldották. A tűzszerészek a gránátot elszállították és megsemmisítik. Szombaton a Szabadsághídnál is világháborús robbanótest került elő. Ketté szakadt a hazai szálláspiac, miközben a szállodák tartották magukat a nyáron, a magánszállásoknál jóval kevesebb vendég éjszakát mértek. Augusztusban a hotelekben közel 3 millió éjszakát töltöttek a vendégek, nagyjából ugyanannyit, mint egy éve. A magán és egyéb szálláshelyeken viszont csak nem 12%-os volt a visszaesés. Budapesten még látványosabb a különbség, a szállodák 6% feletti pluszt hoztak, míg a magánszállások forgalma 27%-kal magasságával zuhant, a szállodák bevételi mutatói ugyanakkor szintén romlottak. Észak felül fátyol felhőzet érkezik, így derült vagy fátyol felhős, csapadékmentes idő várható, gyenge marad a légmozgás, sőt sokfelé szélcsend lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet, míg a magasabban fekvő részeken, vízpartok közelében, nagyobb városokban ennél néhány fokkal enyhébb lesz az idő a kora reggeli órákban. Hétfőn derült vagy fátyol felhős, napos, száraz idő várható, a délutáni órákra csökken a fátyol felhőzet.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
10: Nem rossz kor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
7: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Vendégeim Barta Ágnes színésznő és Dés Enikő író-rendező, akiket köszöntök, sziasztok!
11: Üdvözlök mindenkit!
12: Sziasztok!
7: 2026. szeptember 29-én volt a bemutatója az Anya Kovász című darabnak, az Orlai produkció tűzte műsorra, és a Jurányiban látható. Ennek a szereplői Barta Ági és Hullajtár Andrea.
11: Így van.
7: Hát induljunk a címből, Enikő, te írtad a darabot, viszont azt is tudni kell, hogy az előtörténethez hozzá tartozik, hogy a Covid idején íródott, úgyhogy a kovász, mint terelgetés, nevelgetés, táplálgatás, magam csinálom, ez nekem például ez az áthallás megvan.
12: Abszolút, hát rám szakadt egy elképesztő mennyiségű idő, és azzal, hogy bezártak a színházak, és... Bár nekünk volt munkánk dramaturgoknak, mert azért folyamatosan készítettük elő a hát nagy reményekkel telve, hogy lesz következő évad, a darabokat, szóval olvastunk, megírtunk, de azért mégis furcsa volt, hogy van ennyi idő, és akkor beszereztem egy kovász, egy darabka kovász, mint ugye mindenki a világon. És szóval azért ez nem sokan. Volt egy magányos tevékenység.
7: Nem mindenki, de sokan a bátrak és vállalkozók edőek.
12: Igen. Sétálhattam is volna igazából. És elkezdtem nevelgetni, de valahogy azt éreztem, hogy vagy túl nevelem, vagy elhanyagolom, és akkor ennek a libikókájában voltam egész végig.
7: Én
12: és
7: ezt egy fogföldi bolyával is meg tudom csinálni.
12: Tulajdonképpen én is a kaktuszokkal is csinálom, ami abszolút nem igényli a vizet, de valahogy nálam mégis szól évente egyszer. És akkor valahogy az a kovász megrohadt, ő bebüdösödött, és ki kellett dobni. Szóval ez egész így kezdődött, de maga az, hogy én utána jártam ennek, annyira izgatott az, hogy amit abba beleteszünk, azt nem tudjuk kivenni onnan, és azon ott már érlelődik, és elválaszthatatlanok azok a részecskék, hogy tulajdonképpen ennek a filozófiája érintett meg inkább, mint az, hogy én azt ott etetgessem. Szóval ez egész így kezdődött. Velem is a kovásszal.
7: Oké, és akkor hogy lett ebből anya kovász, hiszen azért itt egy anya-lánya kapcsolatról beszélünk.
12: Igen, hát...
7: Ha már a nevelés, túlnevelés, elhanyagolás.
12: Igen, szóval, hogy valószínűleg ezzel van dolgom, mert azzal, hogy ez a filozófia megragadott, vagy az, ahogy beittam a bőröm alá ezt az egészet, hogy dolgok, amik elválaszthatatlanok onnantól kezdve, hogy összetapadtak egymással. Maga ez az elmélet így pörgött bennem, és annyira ráíródott arra a tapasztalatomra, ami gyerekkorom óta az anyalánya viszony formálódása, az, ahogy nem tudom, mondjuk az önismereti utamon próbálom megfejlődni a dolgaimat, és az anyáról való leválás, ami szerintem egy életfeladat, tehát annak valahogy soha nincs vége, hogy ez a kettő így összeivódott, és már párhuzamosan mozgott a, vagy mocorgott a fejemben, és akkor valahogy ezek így összemosódtak, és azt éreztem, hogy ebből valahogy ki kell löködnie egy történetnek.
7: És hozzá teszem, hogy nagyon fontos történetnek, mert ahogy te is mondtad, valóban azt hiszem, hogy így a kapcsolatainkra való ránézés, és azoknak a rendezése, főként a családba, hát ha tetszik, ha nem egy életen át tart. Tehát nem lehet csak úgy kikapcsolni, csak úgy elhanyagolni, vagy teljes mértékben rácsavarodni sem, mert mindenképpen sérülés lesz belőle. És szerintem pont ezt a kort éljük, hogy ezekkel így elkezdünk szembenézni. És a művészetnek az jó, hogy mindenféle fajta lehetőséget kitalál, hogy ezt hol kíméletesebben, hol keményebben oda tartsa nekünk. Nekünk meg ott van az a szerencsés helyzetünk, hogy eldöntjük, hogy ezt hogyan is akarjuk értelmezni és befogadni. Na most legyen az, hogy beszélünk erről a történetről, én majd a befogadó oldaláról, ti az alkotó, meg a benne szereplő oldaláról, és majd ti döntitek el, hogy hol a határa a spoilernek, oké?
12: Okay? Jó.
7: Úgyhogy ezért aztán kezdjétek ti. Honnan indulunk itt? Ági, ugye te vagy a lány.
10: Így van.
7: Honnan indul ez a lány ebben a történetben? Miben van ő?
10: Ez a lány egy, szerintem ő még nem tudja, de egy fontos küszöböt fog átlépni rögtön a darab elején, amikor a nagymama elvesztése után elkezd foglalkozni a családi örökséggel, és elkezdi felfejteni, hogy hogyan alakult az ő családfája, mik rejtőznek ott különböző levelekben, naplókban, és ezt megpróbálja az édesanyjával együtt megtenni, próbál lehet segítséget kérni, belé kapaszkodni. Talán egyszerűbb is lenne úgy, ha mesélne, ha együtt tudnák ezeket a dolgokat feldolgozni, de nem kap ebben segítséget.
7: Sőt,
10: és egyedül marad.
7: Sőt, mit kap helyette?
10: Elutasítást, tagadást, titkokat. Egyedül marad ezen az úton, és én úgy fogalmaztam meg egyszer csak magamnak így a próba folyamat során, hogy ez számomra egy ilyen felnövés történetet is jelent, amikor az ember leszakad a szüleiről, és megpróbálja az ő életüket is megérteni, megvizsgálni, hogy ők miért úgy működnek, ahogy, és nem csak a gyerek szemüvegén keresztül nézni, hanem egy kicsit másképp ránézni ezekre a kapcsolatokra. És hát innen indul ez a szerintem nagyon-nagyon sok humorral, és nagyon jó nyelvezettel megírt történet, ami így elsőre, most ha ezt így meghallja a kedves hallgató, akkor úgy tűnhet, mintha ez egy ilyen nagy falat lenne az első pillanattól, de szerintem valami olyan jó humorral és olyan jó nyelvezettel írta meg ezt az Enikő, hogy ezekben nagyon nehéz témákba szinte így könnyedén lépkedünk bele, és aztán bomlik ki, hogy mi is van ott az alján. Na, spoilereztem?
12: Nem.
7: Nem, majd most én. Mondjam, én a befogadó.
12: És a vége.
7: Nem, hanem én azt mondom, hogy alapvetően én is gondolom ezt, hogy van benne ez a fejlődés történet. Közben van benne ez a magány, a magányosan maradok azzal, hogy érdekel valami, ki akarom deríteni, de jól láthatóan nemhogy nem segítséget nem kapok, hanem sokkal inkább kiderül, hogy az én felnőttem, az én anyám, hogy lesz ebben valami furcsa gyerek, aki kifarul az egészből. És nagyon érdekes, ugye úgy van megcsinálva, ez a Covid-hoz jó hű, hogy ez a Skype-os képernyős, ez nyilván gondolom jelent egy fizikai távolságot is.
12: Igen.
7: És közben magát, a távolodást is, de minek után folyamatosan egymáson lógnak bizonyos szempontból, a elválaszthatatlanságot, a közelséget is, és azt a fajta közelséget, hogy gyere ide, hogy hagyd rúgjak még egyet rajtad. Most ez sajnos értse mindenki, ahogy a saját családjában ismerős az, hogy együtt vagyunk, de mégiscsak vannak fájó mondatok. Szóval, hogy nagyon-nagyon érdekes, és szerintem is nagyon jól van megcsinálva, úgyhogy ezt tudom mondani, hogy hát nem azt mondom, hogy szétröhögi rajta magát az ember, de szórakoztató. Tehát visz. Most azt akartam mondani, csak ezt lehet, hogy színházi emberek előtt nem illik ilyet mondani, szóval nem nézel az órádra, és nekem az egy fontos, nekem ott a határ, hogy nézek az órámra. Nem.
10: Hát persze.
7: Na, akkor lehet itt mondani
10: a színházi. Nem kényelmetlen a szék, nézzük az óránkat, akkor jó, erről lehet tudom. tudunk feledkezni.
7: Igen, ezek nincsenek.
12: Igen, ne instázzon közben senki.
7: Igen, igen, igen. És közben pedig ennek a lánynak a vágyaival is találkozunk, meg a felreppenni vágyásával is, amit egyébként nagyon meghatóan hozol, ezt azért így visszajelzem. Szóval mi volt, Enikő, neked a terved? Mert ugye te megírtál valamit, és azért te is látod a darabot a színpadról vissza. Te mit érzel abból, amit most Ági elmond, abból a szerepből, amit én, mint befogadó mondok, hogy ülsz itt, milyen mellénnyel?
12: Hát jól esnek ezek a szavak, meg amit mondtok, nagyon közel áll az, ahogy a szándék, amivel megírtam, vagy az attitűd, amivel megírtam. Nekem szintén egy felnövés történet a fejemben, amit megelőz egy menekülés történet. Tehát én mindig valahogy úgy fogalmaztam meg, hogy fizikálisan elköltözni a darabbéli anyától, vagy egyáltalán egy anyától, az... Hát most magamról árulkodik talán, de hogy az tényleg egy menekülés történet, most a skála minden színeit érintve, mert leválni az nem könnyű, hát az ott marad az ember csupasz húsa a bőre alól, kilátszik, és hogy ez, ennek a meglépése, ez egy nagyon drasztikus lélektani folyamat, hiszen azt kell mondanom, hogy én a saját lábamra állok, és egyedül folytatom ezt az életet, mondom akkor is, hogyha az egy jobb viszony, bár talán az már így egyöntetően mondják, hogy traumatizálódni valamennyire kell, hiszen ki kell löködni.
7: Igen, igen.
12: És hogy megtörténik ez a fizikai leválás, de valahogy ez az élethelyzet úgy hozza, hogy ők mégiscsak nagyon szoros kapcsolatban maradnak, és ugye sokszor ezek a technikai eszközök nagyon átvernek minket, hiszen annyira egy éjjel-nappali üzemmódba kerülünk ezzel, és egy olyan készenléti állapotban, amiben most már mindig fel kell vennünk a telefont, és soha nem tudunk elszakadni egymástól, és bizonyos szempontból ez egy sokkal veszélyesebb és sokkal nehezebb kapcsolattartás, mint akár mondjuk egy térben lakni. Szóval ez a...
7: Igen, igen, igen, igen.
12: Ez a menekülés.
7: Ez a be lehet bármikor köszönni.
12: Igen, igen, igen. És hol vannak ennek a határai, mert sokkal jobban elmosódnak, mint annak, hogy bekopogok a szobádba, és te azt mondod, szabad. Szóval, hogy ez ilyen szempontból nekem darab keretén kívül egy menekülés történet, és ahogy megtörtént ez a fizikai leválás, úgy indul a színdarab vagy az előadás.
7: Még mielőtt itt nagyon démonizálnám én magam az itteni anyaképet, fogalmazzuk már meg, vagy mondjuk el, mondjátok el ti, hogy milyen ez az anya?
12: Hát én egy mérgező karakternek érzem őt, és írtam őt, akit felmenteni sosem állt szándékomban, de megérteni igen.
7: Okay.
12: És azt hiszem, hogy ezt valahogy úgy szoktam magyarázni magamnak minden élethelyzetemben, hogy nem tudatos, amit csinál, de szisztematikus, és ettől állatira kínzó tud lenni. És ennek a hierarchiáját írtam tulajdonképpen meg, tehát hogy nem is tudom, hogy lehet-e értelmezni az anyát a lánya nélkül, ha most ez lehet, hogy egy közhely így, de hogy, valahogy ezt gondolom róla.
10: Nem lehet az anyát értelmezni a lánya nélkül, és nem lehet értelmezni az anyja nélkül, vagyis az anyika nélkül, és annak az anyikáján, és annak a nagymamáján, és valahogy én pont valahogy én azt érzem, hogy mindent értek, és én is olvastam, amit ugye Enikő most elmondott, de azt is érzem, hogy milyen szeretettel. Tehát nem lehetne ezt így megérteni, ha nem lenne mindennek az alján valamiféle igaz szeretet azzal, hogy megpróbáljuk megérteni, hogy miért ilyen, miért működik így, hogy beszélünk róla. Ha nem lenne ott, akkor nem foglalkoznánk ezzel, akkor megpróbálnánk lehasítani, ami ugyanazt a véget érne, hogy valamit elpróbálunk nyomni a múltból, elfelejteni, föld alá ásni, és én mindig, mikor az anyikáról gondolkodtam, akkor nem tudtam nem úgy gondolni rá, mint valakinek a gyereke. De és visszakanyarodok oda is, amit te mondtál, hogy olyan, mintha a gyerek, valahogy úgy fogalmaztál te is, hogy mintha egy gyerekről
7: igen,
10: gondolkodnánk.
7: Igen. És most az jutott eszembe, hogy pontosan ezért, amit te mondasz, hogy megértés nélkül, ugye, hogyha a régebbi generációkra, vagy mondjuk pont ennek a generációnak, meg az ő őseire gondolunk, akkor azért ott általában az volt, ő ilyen. Ugye? Ez egy, igen, ezt szerintem mindenki ismeri. Jó, hát ő ilyen. Oké, csak közben mi közben ilyen, a közben bántja ezt, a közben szadizza azt, a közben elhanyagolja amazt, de hát ő ilyen. És szerintem pontosan ezért mennek a transzgenerációs traumák. Uh-huh. Mert hogy nincs egy generáció, amelyik azt mondja, hogy értem, hogy ilyen, csak itt most befejeztük.
10: Hát igen.
7: Ugye? És én ezt, egyébként ezt az ígéretet látom a lányban. Én egyre inkább látom, hogy elképzelhető az Anyika nélkül, annak minden fájdalmával és magányával, de és szerintem ennek jött el az ideje. Úgy összességében, hogy a transzgenerációs traumákat legalább megértsük. Ugye azt is szoktam én mondani, hogy nem feltétlenül lehet mindent feldolgozni, de az mondjuk, hogy tudomásul veszem, az egy létező dolog.
10: Szerintem az a legnagyobb lépés, hogy egyszerűen szembenézni vele, nem, és aztán, hogy igen, tudomásul venni, szembeni, és utána, hogy ki mit tud vele kezdeni, az meg egy következő, megbocsát, vagy azt látja a megoldásnak, ha nem bocsát meg, és de hogy ha már tudunk róla, az már egy óriási lépés.
7: Például szerintetek benne van-e ebbe a darabba az, hogy Anyika, akit ugye Fullajtár Andrea játszik, mm-hmm, nem tudom, hogy kimondtam-e már, de mondhatjuk többször is.
10: Persze.
7: És nagyszerűen játsza. Tehát, hogy Anyikának az életben az az egyetlen szerepe, hogy ő Anyika, és a lánynak az az egyetlen szerepe, hogy a lánya Anyikának. Ez vajon kijön? Vagy ezzel kapcsolatban mi jön ki? Mert, és megmondom, hogy miért kérdezem, csak azért segítsek titeket. Mm-hmm. És még itt van egy saját bevallásom, és tehát nekem azért időbe telt, amíg rájöttem, hogy a szüleimnek nem az egyetlen szerepe, hogy én apukám meg anyukám, hanem hogy ők, és ezt most értsük jól, tehát
10: persze,
7: hogy egyszer csak rá kellett érnem, hogy nekik meg volt a saját életük, a saját nehézségük, és abban ők hoztak döntéseket, jókat, rosszakat, akármilyet. Az segített engem is, de hogy ugye egy más látóteret ad. De itt szerintetek, hogy van ez?
12: Hát szerintem itt is ugyanígy. Ugye túl sokat nem tudunk meg.
7: Hát igen, nagyon keveset, de azok elég erősek.
12: Igen, és az, igen, szóval, hogy azok is nagyon, hát brutális történetek. Jó nagy kedvet csinálok ezzel. Brutális
7: szerintem
12: történet.
7: Szerintem meg kell nézni. Én mondom, szétröhögni senki nem fogja magát, de tehát szórakoztatóan teszi emészthetővé azt, ami. Én azt kell mondanom, szerintem minden családban létezik. Valamilyen szegmense. Na igen, brutális?
12: Igen, szóval brutális, de hogy közben meg senki nem dönti el reggel, harmadik Richardon kívül, hogy gazember lesz. Tehát, hogy van egy előtörténetünk, mielőtt belecsöppenünk egy kapcsolatba, teljesen mindegy, hogy ez milyen kapcsolat. Nekem nincsen gyerekem, szóval ezt így nem tudom felmutatni, ezt a tapasztalatot, de hát egy anya, amikor anyává válik, addig nagyon hosszú úton megy végig, az lehetetlen, hogy ő tiszta lappal, tiszta döntésekkel indulna abban a finom és a legközelibb viszonyban. Szóval, hogy ezt nem várhatjuk el senkitől, de annak az eszmélése szerintem, hogy az anyukánknak van egy előtörténete, vagy most ide vonom a férfi szálakat is, hogy egy férfinak, egy apukánknak van egy előtörténete, hát az valami rettenetesen nehéz megérteni, és felfogni, hogy az nem egy és oszthatatlan kapcsolat, amiben csak mi létezünk, és csak az történt az apukámmal, amire én emlékszem, és nem az történt az anyukámmal, amire én emlékszem, hiszen...
7: És nem csak az a feladata, hogy hozzám jó legyen.
12: Persze, hanem a szélrózsa minden irányába mozog az idegrendszere, az emlékezete, szóval, hogy ez egy őrületes feladat, belegondolni ebbe, vagy abba, hogy most itt ülünk, és mindannyiunknak a hozzátartozói valahol vannak, valami történik, és mi csak abból tudunk, abból a viszonyból kiindulni, ami kettőnk között történik, de hát ennél azért a világ tágabb, még a fizika is, ugye? Tehát, hogy ez szerintem nehéz, ez nagyon nehéz. Nem tudom, hogy válaszoltam a kérdésre, de állati nehéz.
10: Hát igen, én azt érzem, hogy ők ebben a csapdában vannak. Tehát, hogy amíg az Anyika csak a lányában be tud kapaszkodni, a lány meg felelősségének érzi azt, hogy az anyját valahogy a víz felett tartsa, és saját feladatának, addig sajnos mind a ketten ebbe a csapdába vergődnek valahogy, és ezt ebben az esetben a lány tudja megtörni.
7: Így van.
12: És az jut eszembe erről, hogy az, hogy, ezzel, hogy itt ebben a kapcsolatban van egy szerepcsere, vagy egy ilyen szerepkörcsere, hogy majd, hogy nem az a lány neveli az anyukáját, és az anyuka egy lány szerepben ragad, hogy, hogy ez a felnövés történet, persze ez a darabban már nincsen benne, és az előadásban sem, de hogy, hogy azzal, hogy ez egy felnövés története, amiről beszélünk, én bízom benne, hogy az nem lehet, hogy ez visszafelé nem hat. És az nem lehet, hogy az anyikára ez nincsen hatással, hogy egyébként a lánya kilép az ő megszokott medréből.
7: Szerintem sem. És hogyha kérdezed, hogy a színpadon túl a világban, ott sincs, szerintem visszahat. És ez tök jó, hiszen ugye kapcsolatok rendeződnek ettől.
12: Igen. Igen, még ha apró lépésekben is, de azért
7: abszolút, csak apróban, de úgy, igen, igen, igen. Na jó, folytatjuk mindjárt, csak gyorsan adunk zenét és feles információkat, de jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést, vendégeim. Dés Enikő, író, dramaturg, rendező, mert ugye darabot te is rendezted, az Anya Kovács című darabról beszélgetünk, és Barta Ágnes, aki pedig az egyik szereplője. És folytatjuk, maradjatok ti is.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
11: Sziasztok, dr. Máriás vagyok, és örülök annak, hogy van Rádió Café, mert van barátom, és neked is van barátod.

0: pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, four.
0: Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Stay tonight, falling in love again, are you still having fun? Ismerős dalok egy ismerős hanggal. Égalaj Cseri visszatér Budapestre, hogy élőben is hallhassuk a 90-es évek meghatározó slágereit és az énekes legújabb dalait is. Égalaj Cseri, november 23, Akvárium Klub. Jegyek a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
5: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, vendégeim továbbra is Dés Enikő, író, dramaturg, rendező és Barta Ágnes színésznő. Az Anyakovász című darabról beszélgetünk, ami anya és lánya kapcsolatát, dinamikáját mutatja be, illetve hát megy a történet. Tehát, hogy külön élnek, egymástól elég messze, nyilván ez elég fájdalmasnak tűnik az édesanyja számára, és nagyon gyakori a kapcsolat, főként online. És az is eszembe jutott, ugye most beszélgetünk arról, hogy ez mit is jelent, ha össze vagyunk nőve, vagy tulajdonképpen csak olyan megszokott, hogy kapcsolatban vagyunk, és abban valaki kínozva van egy kicsit, a másik meg leújtott.

0: Állódott, mit tudom én, a próba folyamat harmadik hetéig, hogy mennyire furcsa ez, hogy úgy próbálunk, hogy gyakorlatilag az egyik legfontosabb színpadi segítség vagy eszközünk, a szemkontaktus, az nem a mimika, jön létre. Igen, tehát az, amikor belenézel a partnered szemébe, és abból táplálkozva, mint egy ugródeszkáról lendülsz tovább és mész és fogalmazol, az gyakorlatilag itt nincs. Nagyon érdekes, hogy szerintem megadta az ízét az előadásnak. Pont ez a forma.
1: Abszolút.
0: Mert valahogy ez a toxikus közelség, ezt nagyon szépen megfogalmazta a díszlettervezőnk is, Enikővel együtt, hogy mintha egy tér, mégis külön, online össze vagyunk kapcsolódva, meg innen, de valahogy mégis ott van egy olyan árok, ami néha átugorhatatlannak tűnik, és ebben ez a forma, hogy mi nem néztünk egymás szemébe, nem értünk egymáshoz, nem volt egy, nem adtunk oda egymásnak egy villát, vagy nem simogattuk meg egymás karját, vagy semmi ilyesmi.
1: De
0: igen.
1: Abba a pillanatban, hogy anyukának nem tetszett a felső, amit a lány fölvett, a lány csak egy megjegyzés volt rá, már nem vette föl több, ez annyira olyan fájdalmasan így lehúnytam a szememet, hogy igen. Hogy csak egy szó, hogy, vagy egy fintorra, és már nem tudja követni a saját vágyát, akaratát.
0: Így van.
1: Nagyon érdekes, miközben ugye nincs fizikai kontakt.
0: Igen. És hogy teljesen más dolgokra kellett hagyatkozni, sokkal jobban kellett hagyatkozni a fülünkre, arra, hogy mit hallunk, szinte mint egy ilyen rádiójátékban, vagy hogy mondjam, sokkal jobban kellett arra reagálni, ki kellett terjeszteni az érzékelést abba, hogy bár nem nézek oda, de mégis érzékeljem, hogy Andi mit csinál a színpad másik felén. Tehát szerintem biztos sokat fejlődött valami ez irányú képességünk, hogy érzékelni a másik embert a színpadon anélkül, hogy ránéznél. Szerintem baromi érdekes.
1: Igen, nagyon, igen, igen. Nagyon kifejezetten. Igen. Főként azért, mert a te karaktered egyébként végig a közönségnek játszik.
0: Sokat, igen. Igen.
1: Az Andi karakterének abszolút adott a bujkálás, hiszen ő amúgy bujkál valami elől.
0: Igen.
1: Legalábbis én így láttam.
2: Igen. Nekem amúgy nagyon érdekes volt, ugye pláne azért, mert első rendezésem, tehát hogy nem is volt tapasztalatom másról, most leszámítva azt, hogy 15 éve ülök a próbákon dramaturgként, de az tényleg nagyon más, más távolság a színésztől, de hogy elképesztő volt nézni, hogy én tulajdonképpen három előadást néztem kívülről, az Anyika oldalát, az édes kislányom oldalát, és kettejüknek az előadását, vagy képét, és három felé kellett szórnom a figyelmemet, szóval nem csak benneteket szívottam, magamat is, de hogy egészen lenyűgöző volt az, ahogy egymás reakcióiból, vagy amit ma beszéltünk egyik nap is, hogy feltételezett reakcióiból követték egymást, és vitték előre a dialógusokat, és hogy milyen tűpontosan reagáltak néha egymásra, az tényleg valami elképesztő emberi teljesítmény, mint nem tudom, egy ilyen David Attenborough filmet nézve, hogy pontosan kiélesednek azok a helyzetek, hogy mi itt a fontos pillanat, igen, és mi az a szó, amire oda fogom kapni a laptopra a fejemet, pedig nem is láttam a kolléganőmet.
1: Igen, és a laptop meg gondolom fekete képernyő, igen, tehát nincs ott semmi. Szóval igen, ezt én is gondolkodtam rajta, és azért is hoztam ide, mert hogy ez színészileg szerintem óriás feladat. Na de most még egy kicsi spoiler nélkül, de azért azt mondhatom, hogy azért csak kiderül valami, ami magyarázza az anyukának az infantilizáltságát. Én egy picit ezt, de lehet, hogy nem jó szó rá, de mégiscsak én ebben a kapcsolatban azt látom, azt a fajta infantilizáltságot, amit felvesz akkor, amikor szóba kerül akár az ő anyukája, tehát a nagyika, meg úgy egyáltalán a család, férfiak, vannak-e férfiak ebben a családban, mi a minta, akkor ő gyakorlatilag bugyuta dolgokat csinál. És azért ez csak kiderül, hogy miért.

0: Akkor egyik oldalról ebben nekem, ami lejön, egy nagy harag, egy nagy düh és egy nagy magány. De vajon kioldódik-e ez? Dolga-e kioldódni? Uh-huh. Íróként ki akarta-e oldani? Uh-huh. Színpadon? Uh-huh. Ki kell-e? Mi az, ami, ahogy ezt a közönségnek át lehet adni? Mert a közönség is azt csinál vele, amit akar.
1: Igen. Ott már nem tudom megsegíteni őt nem. Hazafelé.
0: No. Nem, meg ez mindenkinek az egyéni történetéhez valahogy kapcsolódik.
1: Igen. Egyrészt reagálok az infantilis szóra, mert szerintem tök jó megfogalmazás abból a szempontból, hogy nekem is van ez a megküzdésem, ami az anyikának, hogyha valami nagyon feszült helyzetben vagyok, vagy amikor valami nagyon mélyre húsba vágóan hat, akkor én is mindig elviccelem a helyzeteket, meg ezeket a dolgokat.
0: Hát hiszen
1: dolgokat.
0: Ez egy elhárító mechanizmus, persze.
1: Igen, és ez az elhárítás az anyikára alapvetően jellemző.
0: Abszolút.
1: Tehát igazából, hogyha most így közel kéne mennem ehhez a kis figurához, akkor azt mondanám, hogy nem enged oda, és ez a hárítás teszi nagyon nehézé azt, hogy őt megértsem egyáltalán.
0: Így van. De nagyon... ő azért nem enged oda, mert a fájdalmat nem akarja átélni.
1: Nem akarja átélni, és egyszerűen képtelen elbírni. És én azt gondolom, hogy ezt kell tiszteletben tartani. Hogy az, ahol én tartok, önismeretemben, eszméléseimben, bármiben, hogy azt soha senkire nem ruházhatjuk át annak az erőnlétét, hogy én még milyen nehéz hátizsákot bírok el, mert lehet, hogy a másik csak egy üres nylon zacskót, és ezt nekünk tiszteletbe kell tartani, és...
0: Hát, ha ezt akartad megmutatni, ezt gyönyörűen megmutattad. Uh-huh. Uh-huh.
1: És hogy hiába van például a lány
0: és ez amúgy szerintem sokaknak segít.
1: Uh-huh.
0: Biztos, hogy benne.
1: A lány szándékában az ugye folyamatosan ott van, hogy egy picit közelebb menjen ehhez az anyukához, az anyukájához, de hogy, és többszöri próbálkozás és nekifutással, különféle formákkal. Egyébként ez valami elképesztő, ahogy azt az Ági megmutatja, hogy milyen sokszínűen lehet... vagy tesző próbálkozást arra, hogy közelebb kerüljön.
0: Hát én erre mondtam, hogy ez nagyon megható, igen.
1: Igen. És hogy, de hogy nem enged oda ez a nő, és itt, ha van egy fal, akkor az nagyon fájdalmas, hogyha az ember azt át akarja törni.
0: Igen, erre mondtam a magányt. Az ő oldaláról meg a dühét, és a dühe az, ami segíti őt abba, hogy ne élje át, amit nem tud elbírni.
1: Nem tudom egyébként, hogy szóval olyan nehéz az a kérdés például, hogy változtat-e az anyikán ez, hogy mondjuk akkor mennyire szembesül, vagy hajlandó szembesülni ő is a múltjával, vagy mennyire hajlandó változni, mert azért egy idő után a személyiség az nagyon megcsontosodik, és hogyha változtatunk az irányunkon, az előbb fog törni, mint hajlani, és ott már sokkal óvatosabbnak kell lenni magunkkal szemben is. Szóval ez azért nehéz kérdés, nagyon óvatosan bánnék ezzel így mindenki. Nem csak a színdarab szempontjából, meg az előadás szempontjából, hanem úgy ugye az élet szempontjából is.
0: Ági, aki a magányt képviseli ebben?
2: Bennem valahogy úgy állt össze így a vége kép, az előadás, hogy két utat látunk, az egyik hajlandó fájdalom és mindenféle nehézség árán is szembenézni a múlttal, és a másik nem. És szerintem ezt a két utat látjuk. Két lehetséges utat látjuk.
0: Igen, csak te vagy az, aki szembenéz, és vinned
2: egyedül,
0: kell azt, hogy a másik
2: kell
0: nem.
2: Tovább vinnie.
0: Igen. Viszont, és ezt már kérdezem, hogy gondoljátok-e, hogy ez elegendő-e a transzgenerációs átok megtöréséhez?
1: Felfedni, vagy...
0: Azt mondani, hogy értem, hogy ő nem tud ebben, én viszem. Megértem és viszem. A viszem alatt nem az ő terhét, hanem magamba rendezem, hiszen leszármazott vagyok, mert nekem a végéből egy kicsit ez jön le. Ez már lehet, hogy túl sok spoiler.
1: Ne.
0: Akkor jó.
1: Szerintem semmit, meg annyiféle lehet minden.
2: Igen.
0: Na, de hogy szerintetek ez elegendően?
2: Szerintem egyébként igen. Ha nem is oldódik meg tökéletesen, ha nem tűnik el minden fajta minta, de igen. Igen.
0: Igen.
2: Egy nagyon nagy lépés abban, hogy a gyerekeinek már mondjuk ebből ennek csak a tizedét adja tovább.
0: Igen, meg hogy boldog legyen.
2: Vagy arra mutasson mintát, ha igen. Nem is oldódik meg, de hogy érdemes szembenézni.
0: Igen.
2: Ha ezt a mintát adja tovább a következő generációnak, az már szerintem szuper.
0: Igen.
1: És szerintem ez nagyon fontos, hogy nem kell mindent megoldani ugyanazon a generációs lépcsőn. Tehát, hogy a bátyámmal szoktuk ezt beszélgetni, hogyha egy kis kupacot egy picit szétválogatunk, akkor az ő gyerekeinek már kisebb a kupac, és hogy igazából ez egy közös feladat, tehát ez egy lína áll, amin nagyon sokan vagyunk, nagyon sok felmenővel, feltételezetten nagyon sok utóddal, és van egy saját kupacunk, amit rendezgetünk, megosztunk, és szétválogatunk, de hogy nem kell az egészet magunkra vállalni. Igen, és utána az a döntés, hogy miután én megismertem a múltamat, vagy abból bizonyos szegmenseket, és megpróbálom másképp csinálni, hát ez egy őrületes előrelépés.
0: Abszolút, és ugye a titkoknak van az a tulajdonsága, ami tök jól látszódik kisebbe, és ugye innen indultunk, a kovász, tehát hogy vagy felrobban, vagy megrohad, és megrohaszt maga körül mindent. Egyébként, ha felrobban, akkor is azért szétviszi a cafatokat, de szóval, hogy így a titkoknak ez a természete. És én is azt gondolom, hogyha levegőt kap, meg napvilágra kerül, akkor attól még nem fog megváltozni az ő minősége, meg az, hogy mi milyen területen is van, de én is azt gondolom, hogy az utókor az tud vele úgy élni, hogy jó, hát itt van, és
2: igen.
0: Nem számít nekem. Mondom ezt úgy, hogy az én családomban is van olyan transzgenerációs vonal, amire mi azt mondtuk, hogy nem, a gyerekeknek ez már nem kell, hogy ugye legyen.
1: Uh-huh. Eszembe jut erről még valami, hogy igazából már önmagában a titkoknak a megismerése, amiatt is elképesztően felszabadító érzés, hogy amíg azt nem fogalmazom meg, csak kerülgetem, megérzem, hogy így visszatekintve a gyerekkoromra számtalanszor éreztem, minthogyha egy plusz családtag lenne a titok, amit mindannyian kerülgetünk, meg egy picit mindenki hozzáér, meglöki, kikerüli, arrébb löki.
0: Hát az elefánt ott van a szobában, igen. Csak nem beszélünk róla.
1: Igen, és olyan jó szembefordulni vele felnőttként, és bemutatkozni neki, hogy jaj, te voltál ott egész gyerekkoromban. És ez,
0: de szép.
1: Ez a fajta szembesítés és szembesülés, ez egy olyan, onnantól kezdve egy olyan érett állapotot nyújt, amit ugye magunk felé nyújtunk, hogy azt nem cserélném el a boldog tudatlanságért.
0: Így van. Igen, azt én nagyon értem. Hát ez szép végszó.
2: Igen.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy beszélhettünk erről. Az Anyakovász című darabról van szó, vagy volt szó. Az Orlai Produkció tűzte műsorára és a Jurányi Inkubátorházban lesznek, meg vannak az ezzel kapcsolatos előadások, nyilván ennek utána lehet nézni. És Dés Enikő, az darabnak az írója, rendezője, egyébként dramaturg volt a vendégem, és Barta Ágnes, aki a darab egyik szereplője. A másik szereplője pedig Fullajtár Andrea, szóval nyilván neki is jár a taps és az elismerés. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen.
1: Nagyon köszönjük.
0: Ezzel a pont jókor már a véget ért. Köszönöm a figyelmeteket. Hétfőn 11-kor jövök friss adással. Szép napot mindenkinek. Sziasztok.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: 11-kor, azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek. Csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Mi lesz a holnap zöld megoldása? Nézd meg ma! Október 7-e és 9-e között Environtech Powered by Ökoindustria a Hung Expo-n. Innováció, technológia és valódi megoldások egy helyen. Environtech, ahol a zöld átállás kézzel foghatóvá válik. A belépés ingyenes. Regisztrálj előre és találkozz a zöldipar legújabb megoldásaival.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Fejleszték a fővárosi kikötőket, 6 településen tartanak ma időközi választást. Az idei volt a legszárazabb nyár itthon. Demeter Dia vagyok. Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát és kikötőit. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a két fél fele-fele arányú tulajdonában álló társaság egységesítheti a jelenleg megosztott kikötői rendszert. A meder használat most az államhoz, a partok használata pedig a fővároshoz tartozik. A rövid szerződések miatt azonban elmaradtak a fejlesztések. A folyami hajózásból származó nyereséget a rakpartok rendezésére és a Duna közösségi hasznosítására fordítanák. Bírság járhat azért, ha valaki engedély nélkül gyűjt tűzifát az erdőben. Sokan azt gondolják, hogy a földön fekvő ágakat és fadarabokat bárki hazaviheti. Ezek összeszedésének feltételeit azonban az erdőgazdálkodó határozza meg. Élő fákról vagy cserjékről tilos levágni a lombot és ágakat, és nem szabad álló fát sem kidönteni. 6 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Gersekaráton és Porcsalmán polgármestert és képviselőket, vajon polgármestert még Kunbaracson, Nagykátán és Budaörsön önkormányzati képviselőket választanak. A lakosság a voksokat este 7 óráig adhatja le. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték az országot. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
5: 1901 óta ez volt a legszárazabb, és közben a második legmelegebb nyár is. Öngerjesztő folyamatba kerültünk. A tartós anticiklonális helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket. Amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza, mint például a múltban. 20 évente egy volt, most lehet, hogy 20 évente 5-6 nagyon extrém nyarunk lesz.
4: Folytatódik a többnyire tiszta derült idő, csak néhol növekedhet meg átmenetileg a fátya felhőzet, azonban csapadék továbbra sem lesz. Gyenge marad a légmozgás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy előfordulhat. Holnap túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, majd délelőtt néhol még lehetnek felhők az égen, azonban délutánra kitisztul az ég. 22 és 26 fok között alakulnak majd a csúcsértékek.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Balance magazin Czoller Andival a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
1: Sziasztok, ez a Balance című műsor itt a Rádió Café 98-on, én Czoller Andi vagyok. Az elmúlt hetekben számos oldalról próbáltuk már megközelíteni a cukorbetegséget, azt, hogy mennyire fontos a teljes életmódváltás. Egy terület azonban még csak érintőlegesen került szóba, ez pedig a táplálkozás. Ma este Vrábel Krisztát köszönthetem itt a stúdióban, aki séf, gasztronómiai szerző és gasztroblogger. Szia!
2: Szia Andi, köszönöm a meghívást!
1: Szerinted nincs olyan nap, amikor az ember ne találkozna a social media különböző felületein egy-egy olyan bejegyzéssel, hogy ezt teszem, ezt vettem, nézd, milyen ügyesen megfőztem, megsütöttem. Te hogy állsz hozzá ezekhez?
2: Én is szoktam fölrakni ilyen képeket.
1: Na jó, de neked ez részben a munkád.
2: Részben ez... a munkám, természetesen. Én is fölrakom persze, és hát egyre több helyen van. Tehát egyre nagyobb szerepet kap, azt gondolom, hogy a táplálkozás, az egészséges táplálkozás. És itt van mégis az ellentmondás, hogy minél többet beszélünk az egészséges táplálkozásról, ha kinézünk az utcára, és körülnézünk az utcán magunk körül, akkor viszont azt látjuk, hogy hiába beszélünk róla nagyon-nagyon sokat, mégis egyre többen, mintha sajnos elhízottak lennének.
1: Hát mert én azt gondolom, hogy az emberek ebben is következetlenek, belekapnak egy-egy diétába, azt hiszik, hogy akkor az most minden megoldás, de hogy ezek legtöbbször átgondolatlanok, vagy csak mint egy birkák megyünk valami olyan után, amit látunk, hogy na ezt már milyen lájkolták, akkor biztos jó. Hát ez alapján nem lehet azért életmódot vagy étkezést kordában tartani, meg egészségesnek maradni.
2: Meg nyilvánvalóan nem is várhatjuk el az átlag embertől, akinek nem ez a foglalkozás, és nem ételekkel foglalkozik, hogy abban a rengeteg információban ő el tudjon igazodni, ami ugye a neten eléri őt, mert nem csak azt mondom, hogy amihez ő fér hozzá, mert azon már szerintem túl vagyunk, hanem amivel bombázzák az embert ugye rengeteg információval, és abban eligazodni ugye azért nehéz egy átlagembernek, akinek egész más területen jár az agya, egész máshoz ért. Nehéz elvárni azt, hogy a sok ellentmondó, akár egymásnak nagyon sarkosan ellentmondó információból ő valamit leszűrjön magának, és a jót tudja leszűrni. Tehát azt gondolom, hogy ez fontos. Ahogy te is mondtad, hogy dolgok népszerűvé tudnak válni egy pillanatig akár. Lehet, hogy egy fél évig, egy évig valamilyen éppen aktuális diéta nagyon divatos lesz, nagyon népszerű, sokan lájkolják, mindenki azt hiszi, hogy ez a jó, utána egy fél év múlva meg elfelejtik, és jön a következő.
1: És megszáfolják, hogy hát az semmire se volt jó. Én megmondom őszintén, hogy olyan szempontból szoktam azért ezeket nézni, hogy inspirálódjak. Tehát amikor megkérdezi az ember otthon a családot, hogy na és mi legyen holnap az ebéd, hát valami, meg amit tudom én, nekem mindegy, és rád bízom.
2: Mindegy.
1: És akkor ezen belül azért az ember próbál egy kicsit tényleg ihletet meríteni legalább. Aztán az egy más kérdés, hogy megnézem is, esetleg nem úgy csinálom meg, de valami ötletet lehet belőle meríteni.
2: Abszolút, és szerintem ami nagyon, legalábbis amit én látok, ami hozzám eljut, másoknak a tartalma, hogy azért a világtrend szerencsére ma az, hogy nagyon-nagyon sok zöldséget kellene fogyasztani, és ugye ebben nagyjából most azt látom, hogy mindenki körülbelül egy irányba megy, hogy a rostgazdag, zöldséggazdag táplálkozás, zöldségben gazdag táplálkozás, az lesz nekünk a jó. Az megint egy másik kérdés, hogy ezt látjuk, és itt nem, most nem arra gondolok, hogy csak zöldséget kellene enni, de az, hogy mondjuk nagyon-nagyon sok zöldséget fogyasszunk, az egy hasznos dolog a szervezetünknek. Ezt én most azt látom, hogy mindenhol, szerencsére, mindenhol mondják. Én 15 éve mondom, de most máshol is elkezdték szerencsére ezt mondani.
1: Igen, és ebbe tök igazad van, és én is így gondolom, viszont nekem azért vannak olyan tapasztalataim, hogy azoknak a zöldségeknek, gyümölcsöknek a minősége, amit az ember meg tud venni, akár piacon, akár egy szupermarketbe, hipermarketbe. Nem biztos, hogy erre gondolt a költő, amikor azt kérte, hogy egyek zöldséget, meg gyümölcsöt.
2: De talán még mindig jobb, hogyha mondjuk egy szelet húst, egy fél kiló olajban sült krumpli helyett.
1: Ez biztos.
2: Mondjuk megeszem valamilyen zöldséggel, ami lehet, hogy kapott vegyszert, de a krumpli is kapott vegyszert, meg az még olajat is kapott, és valójában nincs benne. Tehát lehet, hogy ezekben a zöldségekben már nincs annyi tápanyag, annyi vitamin, annyi ásványi anyag, mint ahogy azt a jó Isten megteremtette, és amikor a néni kapálta kint az ő kis kertecskéjét, és akkor ott, amit ott megtermelt, és abba esetleg amennyi volt. Nyilvánvalóan a nagyüzemi termelés ezeket tönkre tudja tenni.
1: Persze.
2: De én azt gondolom, hogy még mindig jobban járunk ezzel, mint sem, hogyha nem ennénk semmi ilyesmit. Illetve azt, hogyha ezeket folyamatosan váltogatjuk, ezeket a zöldségeket, és mondjuk én nem csak paradicsomot eszem folyamatosan, hanem mindenféle zöldséget eszek, akkor esetleg mondjuk azt is még tudom kerülni, vagy minimalizálni annak a kockázatát, hogyha mondjuk az az egy adott paradicsom folyamatosan egy vegyszert kap, akkor legalább vegyítem, hogyha ironikus szeretnék lenni, azt mondom, hogy akkor vegyítem más fajtákkal. Tehát a változat, igazán arra szeretnék kiukadni, hogy azért, hogyha változatosan táplálkozunk, és változatosan étkezünk, az alapanyagokat folyamatosan csereberéljük, és párosítgatjuk őket, akkor nem kell azért ahhoz táplálkozás tudósnak lenni, és szakértőnek, hogy minden tápanyagot bevigyünk a szervezetünkbe.
1: Egyébként most, ahogy beszéltünk, vagy beszélsz erről a dologról, az jutott eszembe, hogy teljesen leszoktunk arról, hogy a szervezetünk jelzéseit figyeljük. Tehát nekem például, bocs, hogy magamat hozom ide be, de nekem rendszeresen van ősszel-télen egy olyan időszakom, amikor megőrülök azokért a zöldségekért, amik a föld alatt nőnek.
2: Lásd, bizony, cikla, és a színe. Bizony, bizony.
1: Torma, répa.
2: Sütőtök. Mondjuk az nem a föld alatt van, de akkor az édesburgonya.
1: A cikla, meg a torma, az nekem hónapokon keresztül megőrülök érte, annyira imádom. Tehát valószínűleg hiányzik egy olyan ásványi anyag akkor éppen a szervezetben. Csak azért ezt régen jobban tudták. Tehát nem véletlenül voltak például a savanyú káposztás téli ételek, meg a sütőtökös ételek. Ez mintha kikopott volna.
2: Mert szerintem az a rengeteg mesterségesen módosított táplálék, amit eszünk, szerintem ezeket az érzéseket egyszerűen elnyomják bennünk. Ha már valaki eljutott arra a pontra, hogy ezeket a jelzéseket a szervezetében, a szervezetének ezeket a jelzéseit meghallja, akkor szerintem szuper úton jár, és a lehető legjobban, mert akkor odafigyel magára. Mert igen, nem véletlenül, én pont ugyanezt szoktam érezni, tehát nem véletlenül vannak ősszel azok a zöldségek, amik vannak a brokkoli, a kelkáposzt, a sütőtök, az édesburgonya, a cékla, nézzük meg, mind mennyire mély színű, antioxidánsokkal tele lévő zöldségek, ami nyilván arra készíti majd fel a szervezetünket, hogy a előttünk álló hideg téli időszakra megfelelő ásványi anyaggal és megfelelő energiával lásson el minket. Tavasszal ugye jönnek a primőrök, akkor meg ugye, nem, én a legelső primőrrel, a medvehagymával vagyok így. Uh-huh. Én ezt amikor meglátom, hogy van, akkor eszem, egy hétig eszem, utána rá se tudok nézni. Tehát valószínűleg annyira telítődik a szervezetemmel, akkor egy hétig medvehagyma levesnek, salátának, cacikit készítek belőle, tehát egy csomó minden módon felhasznál, de utána nem tudok rá se nézni, nyilván a szervezetem telítődött vele. Tehát viszont ahhoz, hogy ezeket a jelzéseket meghalljuk a szervezetünknek, ezeket a jelzéseit, ahhoz nem tehetjük azt meg, hogy már reggel a, nem tudom én, a cukorból és pálmazsírból álló mogyoróvajjal jól kikenjük a szájpadlásunkat, meg a... Na de hányan indítják így a napot, igen, ugye? Igen, te igen. Itt most azt mondod, hogy jaj, én is azt mondom, hogy jaj. Szóval, hogyha a pálmazsír eltömítette az ízlelő bimbóinkat, nyelőrendszerünket és a bármit szépen hát odatapad, tehát ugye akkor nehéz lesz meghallani a szervezetünknek a jelzéseit.
1: Nagyon komoly hatása van ugye azoknak az ételeknek, amiket az ember gyerekkorában a családjából, a nagyszüleitől vannak ezek az örökölt receptkönyvek, a rongyos szélű kézzel írt receptekkel, és ezek nehezen mozdulnak meg egy-egy családban. Azért ezeknek többsége az nem olyan alapanyagokból, nem olyan eljárással készül, ami a mai mondjuk egészségesnek nevezett ételekhez szükséges lenne.
2: Szerintem a főzésnek és az ételkészítésnek alkalmazkodnia kell az adott élethez, az adott életciklusokhoz és az adott környezethez. Tehát a mai világ már nem teszi azt lehetővé, hogy egy étel másfél-két-három órán keresztül készüljön otthon, mert akkor már nem fogjuk elkészíteni.
1: Mert fél órát, hétvégén, igen.
2: Hétvégén talán, de szerintem már akkor se, vagy esetleg az ünnepnapok erre szerintem nagyon jó kiemelt pillanatok, hogy akkor mondjuk azért adjuk meg a módját, és egy akár karácsony, születésnap, bármi esetén azért picit több időt szenteljünk rá, akinek ez örömet okoz persze. De az, hogy elvárni azt, hogy a hétköznapokban egészségesen táplálkozzanak családok, azt akkor lehet teljesíteni ezt a feladatot, hogyha olyan típusú ételeket készítenek, amelyek illeszkednek a mai életvitelünkhöz. Tehát azért ma mindenki javarészt a munkahelyén, a rohanásban tölti, ha kell, ha nem stresszeljük magunkat teljesen feleslegesen, vagy nem feleslegesen. De ugye ebben nem fog beleférni azt, hogy én most 2 órát főzök, akinek belefér, és ez nyugtatja
1: az
2: le,
1: húrá.
2: Az tök jó. Tehát ő csinálja, de én azt gondolom, hogy nagy átlagban sajnos nem fér bele, és teljesen megértem azokat a, tehát én is házi asszony vagyok, gyerekeket nevelek, bár most már egyre nagyobbak, egyre kevesebb velük az effektív tennivaló, de nekem se fér bele az az életembe, hogy én napi szinten 2-3 órát főzzek, hanem ez lenne a foglalkozásom, hogy amúgy napi 5-6 órát főzök különben, de hogy amúgy nyilván nem fér bele. Tehát, hogy olyan ételeket kell ma szerintem kínálni az embereknek egészséges táplálkozás címen, ami 20 perc alatt elkészül, vagy maximum fél óra alatt elkészül, mert különben azt fogja választani, tehát azt gondolom, hogy a döntésnek, vagy azt kellene felkínálni döntési szituációba azt a lehetőséget, hogy most elmegyek a boltba, és a készet megveszem, uh-huh. és azért nyúlok, mert azt mondjuk 10 perc alatt otthon megmelegítem, kitálom, stb. És ugye ennek kell egy alternatívát nyújtanunk, erre kell egy alternatívát nyújtani a 10 perccel szembenre. Na most azzal nem tud versenyezni a 1,5-2 órás étel.
1: Rendszeresen lehet látni a főzőműsorokban is ilyen 30 perc alatt elkészülő, akár több fogásból álló menüsort is, hogy meg lehet igazából csinálni, ha az ember elég alaposan, tudatosan felkészül erre, de hát azért a mindennapi életben ez egy kicsit komolyabb átgondoltságot igényel, illetve hát amit a legelején beszéltünk, hogy érnek hatások, és lehet, hogy az egész ételhez való hozzáállásunk így a hétköznapokban arról szól, hogy az élvezetet keressük benne, és nem feltétlenül az
2: a funkciót,
1: egészségességet,
2: igen, és a funkciót, meg a tápanyagot. Igen. Igen, ez biztos, hogy így van, mivel hogy pont ugye az a világ, amiről beszélünk meg, amit azt gondolom, hogy nem is nagyon kell körülírnunk és bemutatnunk, hogy milyen a világ, amiben élünk. Nyilván, hogy örömforrást keres mindenki, és az étel erre ugye egy nagyon jó eszköz, akár az örömöt fokozni, és azt még egy kicsit meglovagolni, akár a bánatot egy kicsit enyhíteni, ugye itt nem kell beszélnünk a különböző ilyen csokoládéjelvésekről, de hogy igen, tehát hogy az kell, hogy az étel örömforrás is legyen. Szerintem az tagadhatatlan, hogy azt viszont tovább visszük, amit a nagymamától tanult az anyuka, az anyukától tanult az ő gyereke, és majd ő is továbbadja. Az egész étkezéshez hozzáálló viszonyunkat szerintem az a családban dől el, és azt adjuk tovább. Tehát ez egy a nevelésnek én azt gondolom, hogy a része, amit folyamatosan ott van a gyerekek körül, már egészen kiskorától kezdve szerintem, akár a szoptatástól kezdve, de utána a hozzátáplálástól kezdve, meg pláne, mert van az a szülő, aki ilyenkor megveszi a szuper bio tápszert, van az a szülő, aki ilyenkor csak főz a gyerekének, mm-hmm. valaki meg vesz, amit vesz, szóval változik, tehát és már itt elkezdődik, és ezzel folyamatosan mintát adunk, és mutatjuk a mintát, és ne csodálkozzunk azon, hogyha mondjuk egy családban az anyuka nem főz, mert nem szeret főzni, vagy nincs rá ideje, és ő nem főz, akkor jó eséllyel a gyereke se fog főzni.
1: Ez egyben szűkülést is jelent, nem? Az ételek tekintetében.
2: Nagyjából igen, én azt gondolom, hogy a gyrosz, a csirkemell és a sült krumpli körül szűkül majd le valahol a történet, és a pizza körül, a fagyasztott pizza.
1: Olvastam egyszer, vagy le is lehet, hogy láttam, vagy olvastam egy olyat, hogy óvodás csoportnál csinálták meg azt, hogy terű asztalkámat raktak be nekik a létező összes akkor felelhető kajából, és az első néhány napban nem tudtak mit kezdeni vele, és csak a csirkemell, meg a sült krumpli, meg a fagyi, és eljött az a pillanat, 4., 5. nap, nem emlékszem pontosan, amikor elkezdtek mást is választani, és elkezdtek egy kicsit az ösztöneikre jobban hallgatva enni.
2: Ez nagyon fontos lenne, hogy bár azt gondolom, hogy tehát óvodában így ez egy tök jó kísérlet. Azt gondolom, hogy amúgy egy 4-5 éves gyereknek én olyan sokszor hallom a boltban azt, amikor megkérdezi anyuka a 4 éves gyereket ott mellettem, hogy és akkor most ezt szeretnél lenni, vagy azt szeretnél lenni. Tehát, hogy nem tudom, én nem nagyon kérdezgettem a gyerekeimet, most se kérdezgettem, hogy mit szeretnének enni, azt eszik, amit főztem, és ami otthon van. Tehát, hogy nem biztos, hogy egy 4-5 éves gyerek túl nagy tudással rendelkezik arról, hogy neki mit kell ennie, de zárójel bezárva, sajnos sok olyat látni, nekem ez egy saját tapasztalatom, remélem nem gond, hogyha megosztom nyilván név nélkül, meg minden nélkül, hogy amikor a egyik gyermekemnek hát olyan 8-9 éves lehetett körülbelül, tehát ilyen másodikos, harmadikos általános iskolás, és jött át a kis barátja az iskolából, nálunk töltötték a délutánt, és én néztem, hogy hát nem tud a kisfiú késsel villával enni. nem óvodásokról vagy bölcsisekről beszéltünk, hanem mondom, olyan harmadikos általános iskolás körül lehettek nagyjából. És nem tudott késsel villával lenni, és én nagyon kis óvatosan elkezdtem ugye a gyermeket faggatni, hogy miket szoktak enni. És bent laktak a belvárosban, egy gyors étterem fölött, és akkor mondta, hogy hát onnan szoktak rendelni, meg pizzát szoktak rendelni. És akkor gyorsan össze is raktam a fejembe, hogy ja, hát persze, végülis a pizzát is lehet kézzel enni, azt is lehet kézzel enni. Tehát, hogy ez az, amit a gyerekek, és ez tök jó ez az óvodai kísérlet példa, tehát, hogy, de hogy ezeken lehet javítani. Persze. Nyilván az a kisfiú is azóta megtanult késsel villával lenni remélhetőleg, de hogy ez a rossz beidegződéseken, meg a rossz szokásokon, amit esetleg hozunk magunkkal, azon én azt gondolom, hogy soha nem késő változtatni. Soha. És mindig lehet, és én mindig azt mondom, különösen kedvenc területem az ilyen női életmódváltás, főleg ugye most már itt a koromból adódóan akár a perimenopauza, a menopauza időszakában, de azt mondom, hogy sose késő. Soha nem késő. Mindig, minden nap, amikor váltunk, onnantól kezdve már csak jót teszünk magunknak, úgyhogy hajrá!
1: Te most feltételes módot használtál, hogy váltani lehetne, vagy kellene, de van az a helyzet, amikor muszáj, ezzel fogjuk folytatni a következő részben, ugye a diabéteshez kapcsolódó táplálkozást próbáljuk egy kicsit majd körbejárni. Vendégünk továbbra is Vrábel Kriszta, aki séf, gasztronómiai szerző és gasztroblogger. Maradjatok velünk, azonnal jövünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Talán jobb lenne a világ, ha Anglia és Oroszország egyesülne és orgia néven folytatná. A Vatikán, Kanada és Románia egyesülésével megszülethetne vakarom, ami az első olyan ország lenne, ami befogadhatná a saját menekültjeit. És akkor mindenki ugyanott maradhatna, csak be van fogadva. Vakarom, akarom. És persze adja magát Finnország és England.
3: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Te is unod már a sablonos borokat? Na akkor itt az idő, hogy végre valami igazán izgalmasat bonts. Vinox.hu. Egy tüzes francia vagy egy vérbe olasz? Prémium pezsgők, proszekkók és borok, amelyek nem csak az estédet, de a sztorikat is garantáltan feldobják. Exkluzív és gyors, csak kattints és bonts meg egy új palackot. Vinox.hu a minőségi bor webáruház. A bor, amit érdemes érezni.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Balance magazin Czoller Andival a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
1: Ez továbbra is a Balance című műsorít a Rádió Café 98-on, én Czoller Andi vagyok, és a vendégem pedig ma este Vrábel Kriszta, séf, gasztronómiai szerző és gasztroblogger. Az imént ott hagytuk abban, hogy eljön az a pillanat, eljöhet az ember életében az a pillanat, amikor több mint ajánlott változtatni az életmódján, ez pedig ugye egy diabétesz, vagy egy prediabétesz állapot, amikor egyszerűen muszáj, tehát saját jó felfogott érdekünk az, hogy életmódot váltsunk, és ennek azért elég fontos eleme az, hogy hogyan állunk hozzá a táplálkozáshoz, a különböző ételekhez. Nekem az a feltételezésem, hogy az ember ilyenkor megijed, és azt mondja, hogy mit nem ehetek innentől.
2: Ez teljesen így van, hogy megijed az ember, még az az ember is megijed, aki nagyon sokat foglalkozik az ételekkel. Ezt saját tapasztalatból mondom, nekem olyan kb. 15 évvel ezelőtt diagnosztizáltak inzulinrezisztenciát, és én akkor már bőven ételekkel foglalkoztam, napi szinten főztem, és még így is megijedtem attól, hogy jaj, most én akkor mit fogok csinálni, mit fogok enni, mit lehet enni, fogok egyáltalán valaha én még az életbe bármi jót enni,

0: Mert ugye oké, te is sokkot kaptál valószínűleg akkor az első, de csak valami néhány percig, pillanatig, napig, és aztán utána ez helyére került benned, nem?
1: Nem akarok már sokat beszélni róla, mert ez már régen volt, de nekem sem volt ez ilyen egyszerű, nem egy pillanatig kaptam sokkot, hanem meg egyáltalán nem is a sokkot, hanem amire a kiutat megtalálja az ember az egészből, amikor egy ilyen akár cukorbetegség, akár inzulin rezisztencia, ugye nagyjából hasonló, tehát nyilván a cukorbetegek esetén még szigorúbban számít az étkezés, amíg csak idézőjelben mondom inzulin rezisztens az ember, akkor még van egy kis lauf és van egy kis haladék, mire kialakul a cukorbetegség. Tehát, hogy addig rendbe rakni magát.
0: De mi jelentett kapaszkodót?
1: Nekem az jelentett kapaszkodót, mert ugye ilyenkor, mivel az ember elmegy az orvoshoz, fölírnak neki egy gyógyszert, azt mondják, hogy ezt az életmódot kell, étrend, testmozgás, stb. Követni, majd szépen hazamegy, elfelejtette az utolsó kettőt, megjegyezte azt, hogy van egy gyógyszer, amit mindig be kell szedni, és akkor csinálja tovább az életét. Pont ugyanúgy, esetleg lehet, hogy 2-3 napig nem, mert addig odafigyel, mert hát mondta az orvos, hogy ezt nem eszünk, azt nem eszünk, így nem csináljuk, úgy nem csináljuk, meg esetleg egyszer elmegy sétálni. Én emlékszem, én 200 méterre kimentem futni, majd visszakullogtam 200 méter után, kiköptem a tüdőmet, minden bajom volt. Tehát, hogy nem sikerült, azt föl is adtam nagyon gyorsan ezt a történetet. És a gyógyszert, tehát elkezdtem szedni a gyógyszert. Szedtem a gyógyszert, majd elfogyott a gyógyszerem. És akkor mondtam, hogy akkor megint kell menni az orvoshoz, és így bevillant, hogy pont olyan vagyok, mint a 85 éves nagymamám, hogy megyek a gyógyszeremért. Pedig én akkor csak 35 voltam.
0: És semmi más nem tettél meg azon túl, hogy bevetted a gyógyszeredet?
1: Hát egy-két hétig igen, de nem. Aha. De hogy az emberek nagy része, az a baj, hogy ugye sajnos így működik, mert hogy a kényelmes irányban megoldás, meg hát a gyógyszer az mindenre megoldja, majd helyettem, nem?
0: Tehát szeretjük az instant dolgokat, szeretjük gyorsan
1: így,
0: megoldja,
1: szeretjük
0: kész.
1: Így, meg szeretjük ugye én vagyok az áldozat, valaki megment, a gyógyszer megment, tehát sajnos ilyenek vagyunk, tehát ezzel nincs mit tagadni. Nekem egy pár hónap után ez így bekattant egyszerűen az, hogy 35 évesen nem lehetek olyan, mint a nagymamám, hogy rohangálok az orvoshoz, ez éppen aktuális, és az az életem része, hogy akkor most fölírassam-e a gyógyszert, és elég legyen a következő 3 hónapra, mert ahhoz még azért nagyon fiatalnak Persze. éreztem magam, és úgy voltam, hogy na jó, akkor álljunk meg egy pillanatra. Próbáljuk meg felidézni, hogy mit mondtak akkor ott nekem az orvosi rendelőben, és akkor így végigvettem, jó, kaja, életmód, rendben, nem lesz jó, de ez van. És elkezdtem, és megcsináltam a változtatást, tehát elkezdtem mozogni, elkezdtem futni, a 200 méterből lett 500, aztán 1000, aztán utána már félmaratont futottam, meg bármi, azóta is 15 éve éjjel-nappal sportolok, az étkezésemet megváltoztattam, rájöttem, hogy mennyivel több mindent lehet így enni, és mennyivel jobb dolgokat lehet így enni, és egy év múlva és a gyógyszert, nem mentem el a gyógyszert kiváltani. Ez nem cukorbetegség
0: igen,
1: volt
0: igen,
1: még,
0: igen.
1: Ez inzulin rezisztencia. Nyilvánvalóan a cukorbetegség az már azért sokkal komolyabb történet, tehát ott már ilyet nem csinálunk. Elhagytam a gyógyszert, egy év múlva visszamentem kontrollra, és nagyon megdicsértek, rám se ismertek, és nagyon megdicsértek, és akkor kérdezték, hogy mit csinálok, melyik gyógyszer, mondtam, gyógyszer nincsen, csak az életmód. És azóta tartom ezt 15 éve.
0: Megváltozott az ételekhez való hozzáállásod ezen a ponton?
1: Egyrészt szerintem sokkal több ételt ismertem meg, mert ugye ilyenkor kétségbe esünk, hogy jaj, akkor nem ehetek rizst, meg tésztát, meg krumplit, mit ehetek helyette, és akkor én most sorolhatnám reggelik, hogy mit lehet helyette enni. Uh-huh. Tehát a 3 idézőjelben tiltott dolog helyett mondjuk lehet enni 86 másikat. Táplálkozás területén pont ki lehet hozni belőle a legjobbat, és ezt igyekszem 15 éve bebizonyítani a receptekkel, a könyvekkel, hogy lehet, hát rengeteget meg, lehet enni, jót lehet enni.
0: Hát meg ez egy olyan fajta segítség, amikor az ember elveszve érzi magát, ami kézzelfogható, és másnaptól lehet úgy csinálni, vagy aznap este a vacsora főzéstől kezdve lehet úgy csinálni. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly segítséget, kapaszkodót jelenthet. Neked mi volt a saját változtatásodban a legnehezebb?
1: A tiltás szó az elrémít. Mert úgy áll hozzá az ember, és szerintem minden fogyókúra azért szokott megbukni, mert tiltásokra épül. És holott semmi más nem várunk, csak az, hogy legyen már vége annak az egy hétnek, egy hónapnak, fél évnek, amit kitűztünk magunkra, hogy akkor a tiltás megszűnik, és akkor megint csinálhatom úgy, ahogy lehet. De nem, tehát hogy itt megint jön ez a pozitív szemlélet, hogy nem tiltások vannak, meg, tehát nem lemondások vannak, kicsit a gondolatainkat átpozícionáljuk, és nincs tiltás, tehát hogy ha, nem tudom, én elmentem a nagymamához vendégségbe, és ő szuper sütit készített, akkor ezt lehet belőle egy szelet-két enni,

0: hétvégén, mert miért ne lehetne? Tehát, hogy együnk belőle, de mi nyilván a mennyiségekre odafigyelni, és ha tudom, a mama mondta előre, hogy van süti, akkor majd nyilván kevesebb köretet teszek, kevesebb húst teszek, mindenből keveset. Tehát egy ilyen nagy komplex egészben kellene szerintem szemlélnünk a táplálkozásunkat. Egy étkezésre önmagában külön nézzünk, hanem a teljes egészet próbáljuk megnézni. És hogyha én az eseteknek a 85%-ában vagy 90%-ban táplálkozás szempontjából helyes és jó döntést hozok, hát akkor hagyj férjen már bele az, hogy nyaraláskor, egy bulin, egy bárhol, és akkor megettem egy szelet pizzát, és akkor mi van? Nem történt semmi. Egy hétig úgyse fogok ilyet enni, tök jól kajálok, senki ne ringassa magát abba a hiú ábrándba, és önbecsapással ne éljen, hogy azért hízik ő meg, mert ő megeszik egy szelet pizzát. Nem azért hízol meg, mert megettél egy szelet pizzát, hanem azért hízol meg, mert folyamatosan ezt teszed, meg amikor mondjuk megvacsoráztál, és utána elmész moziba, ott megeszed a közepes popcornt, ami pont egy komplett étkezésnek felel meg, tehát te duplán vacsoráztál, meg a reggeli kávéd mellé megeszed a kis csokikát, a műzli szelet, vagy az azon tele van cukorral, tehát hogy szóval sok ilyen miatt hízunk meg, nem az egy szelet pizza miatt.
1: Beszéljünk akkor az alapanyagokról, mert ugye ezt az előbb itt te is behoztad, nagyon-nagyon nem mindegy, hogy mit viszünk be a szervezetünkbe, nagyon tudatossá kell tenni azt, hogy hogyan választunk alapanyagot.
0: A világon ennél egyszerűbb dolog, mint az egészséges táplálkozás valójában nincsen, alapanyagot kell vásárolni, és nem kész terméket. Tehát ahogy mondtad, ami már zacskózva van, címke van, meg felirat, meg összetevők, az kész termék, az nem alapanyag. A krumpli, a hagyma, a tojás, a natúrjoghurt, a minden natúrtermék, az mind azt hívjuk alapanyagnak. Ahogy a fáról leesik, kiszedik a földből, stb. Ha ezt teszem, és nyilvánvalóan ez magával hozza azt a kényszert, hogy meg kell főzni, mert ritkán esszük ezeket nyersen, tehát hogyha én főzök magamnak ezekből az alapanyagokból, akkor jó úton járok, ha megveszem készen a boltit, akkor én azt gondolom, hogy nem járok jó úton. Van persze, természetesen léteznek natúr alapanyagok, de hát hogyha bemegy az ember egy boltba, és még megáll a tejhűtő előtt, és próbálja már megkeresni, hogy hol laknak a nyomorult natúrjoghurtok. Tehát ott lesznek lent a büntető soron legalul, egy mondjuk egy ilyen 40-50 centis szakaszon, és van 8 négyzetméternyi ilyen-olyan cukrozott, ízesített, pudingocska, ilyen joghurtocska, olyan izéke. Tehát, hogy ezt kellene valahogy megértenünk, hogy kicsit próbáljunk már meg a természethez, meg önmagunkhoz visszatalálni, és azokat a belső hangokat, ami ma jelezne a szervezetünk, ugye, mert azért tud, tehát szerintem az emberi szervezetnél igen, csodálatosabb nem nagyon létezik a világon. Ő jelez, ő szerencsétlen egyfolytában jelez, csak a cseresznyés joghurtnak a cukortartalma azt a jelzés sajnos elnyomja.
1: Milyen tanáccsal tud szolgálni ahhoz, hogy érdemes mondjuk egy hétvégi nagy bevásárlást úgy megcsinálni, hogy utána a következő heten nagy részét lefedjék ezek az alapanyagok?
0: Amíg ez nem jön természetesen, addig kövessünk listákat. Meg ezzel tök jól el tudjuk azt kerülni, hogy a boltba ilyen impulzív vásárlás alapján minden butaságot bepakoljunk a mi kosarunkba, amit éppen ránk akarnak tukmálni. Azt szerintem tök jó, hogy bemegyünk, hogy rögtön a zöldséges rész van általában az első igen, helyen. Pakoljuk jól tele a kocsinkat zöldséggel, és akkor túl nagy gond nem lehet belőle, és mindenből próbáljuk a természetest keresni, vagy mondta, hogy az ízesítetlent, a natúr terméket keresni, mert hogy azzal nagy kárt valószínűleg nem fogunk okozni magunknak.
1: Amikor ugye az ember ezek között, az alapanyagok között gondolkozik, hogy mit, mivel, hogyan csináljon, akkor óhatatlanul, főleg az első időben szerintem keres támaszként olyan recepteket, amik kimondva arra szolgálnak, hogy ezt egy diabéteses eheti. Itt akkor jön a következő kérdés rögtön, hogy akkor az egész családnak ezt csináljam, de mit fog szólni a gyerek meg a nagymama?
0: Szerintem ebben a táplálkozásban az a jó, hogy mindenkinek jó. Nekem a visszajelzésem az, meg hát a legközelebbi visszajelzésem, hogy nálunk a férjem és a két kamasz gyerekem is ezt teszik. Tehát, hogy ez az étkezés, ebben nem mondunk le semmi olyan dologról, ami a szervezetünknek hasznos, csak arról mondunk le, ami a szervezetünknek haszontalan. Tehát innentől kezdve jó a pici babának, a nagymamának, persze, bárki, mindenkinek jó. Tehát, hogy egy egészséges táplálkozás az mindenkinek arra van szüksége. Ezért, hogyha egy családon belül akár mondjuk gyerekről derül ki, hogy cukorbeteg, és el kell, nyilván azt gondolom, hogy olyankor a család esetleg könnyebben tud váltani, mert ugye a gyerek érdekében nyilván több változást is eszközölnek, de olyankor az egész család nyugodtan eheti azt, és gyerekek esetén szerintem ez különösen fontos mondjuk, hogy ő ne érezze azt, hogy ő más, mint a többi gyerek, meg más, mint a család többi tagja, ő nem eheti ezt, nem eheti azt, tehát hogy az egész táplálkozást olyan természetesnek kéne fölfogni, még akkor is, hogyha vannak ilyen típusú dolgok, amiket el kell kerülnünk, vagy olyan típusú élelmiszerek, amiket el kell kerülnünk. Tehát, hogyha az összes hozzáadott cukortartalmú élelmiszert kivesszük az étkezésünkből, én azt gondolom, hogy azzal mi nem szegényebbek leszünk, hanem sokkal gazdagabbak.
1: Itt van ez a sztereotípia, ha már a cukormenteset mondod, hogy cukormentes egyenlő egészséges?
0: Attól függ, még mi más tettek bele, de igen, tehát a jó kérdés, ugye és milyen érdekes ezt megnézni különben, hogy és nem a cukormentesből lett a nagy divat, hanem a gluténmentesből, igen, meg a laktózmentesből, és ott talán szerintem még helytállóbb a kérdés, hogy azért, mert valamire rá van írva egy betűkkel, hogy gluténmentes vagy laktózmentes, az egészséges-e? És akkor majd eldől, meg kell fogni a csomagolást, el kell olvasni, mi van benne, és akkor látjuk, hogy ja, nem van benne még pálmazsír, meg ez, meg az, meg amaz, egy csomó minden van benne, 86 adalékanyag, hát akkor nem egészséges. Tehát, hogy, és azért csak azért, mert valami cukormentes, mondjuk főleg az üdítőknél szerintem az egy nagyon nagy becsapás amúgy, hogy nyilvánvalóan, ha még cukros, nem tudom, majd ezt eldönti a tudomány és a jövő, hogy melyik volt a károsabb, amiben cukor van, vagy amelyikben édesítőszer, de hogy az sem biztos, hogy nem tesz jót hosszú távon a szervezetünknek, hogyha ezeket az édesítőszeres termékeket. Tehát én 15 éve étkezem úgy, hogy gyakorlatilag az inzulinrezisztens és cukorbeteg diétának megfelelően, de az nem azt jelenti, hogy én ugyanúgy megeszem a dobos tortát, csak édesítőszerrel készítve. Nyilván néha igen, inkább jobban szeretem mondjuk, hogy egy pici mézzel készül valami, vagy akár van olyan desszert, amit el tudunk készíteni mindenféle hozzáadott cukor nélkül. Tehát, hogy nem az lenne a megoldás, hogy kiváltjuk a cukrot édesítőszerre, és élek ugyanúgy, ahogy eddig éltem, és eszem ugyanúgy, amit eddig ettem, a fánkot, a csokit, az üdítőt, csak most minden cukormentesbe, tehát az nem lesz jó. Az egész gondolkozást kell átalakítani.
1: Van olyan, amiről nem tudsz lemondani?
0: Én csoki evő lennék, vagy vagyok is különben, de nyilván ott is lehet találni különben olyat. Tehát amit már mondtam az előbb, nem viszem haza, nincs otthon, persze, nem fogom megenni. Szegény gyerekek szokták mindig mondani, hogyha ők kapnak csokit, azt mindig eltújják előlem. Mert akkor én megtalálom, és abból biztos, hogy fogok enni. Magam nem viszem haza, de az övékéből szoktam enni. De ha már csokoládé, tehát akkor annyira jó étcsokoládék vannak, és abból én megnéznék egy embert, aki abból egy 10 dekásat le tud tolni, mert szerintem azért az biztos van, aki megteszi, de én nem, tehát én erre képtelen vagyok, tehát nekem az tök elég, hogy abból mondjuk megegyek egy kockányit. És abban meg szerintem akkor ilyen esetben, mondom, hangsúlyozom, nem cukorbeteg vagyok, hanem inzulinrezisztenciát diagnosztizáltak, és már abból is kigyógyultam, tehát ez ugye az a jó, hogy ez még egy visszafordítható, igen, folyamat. Tehát, hogy nyilván cukorbeteg ne egyen még étcsokoládét se, hanem abból max a kólyat, ami édesítőszeres, tehát ezt azért mindig fontos hangsúlyozni, hogy ebben a fázisban, még az inzulinrezisztencia fázisban azért megengedőbb lehet az ember. De nekem mondom, a csoki az ilyen, de szerintem tök jól el lehet azt is, tehát ki lehet váltani kevesebbre. Amikor a nagy életmódváltásomat csináltam, és hogy próbáltam lejönni szép fokozatosan, mert a fokozatosság is szerintem egy nagyon fontos dolog, a csokit kiváltottam pörkölt kakaóbabra. Úgy néz ki, mint a kávészem körülbelül, és így el lehet ropogtatni, viszont full csokoládé íze van. Mert hát ugye az, amit ledarálnak, és utána abból csinálják a csokit. Tök jó csoki íze van, és bevesz az ember, szerintem nyilván minimál kalóriatartalma van, minimál zsírtartalma van, és hogy el van az ember azzal a kicsit becsapta magát, hogy jó, akkor most ezt tettem. Ma már én ott tartok, hogy mondjuk megkóstolok egy átlag ilyen bármilyen bolti csokit, ami nem jó minőségű csokoládé, megkóstolom, és nem tudom megenni. Nem, mert hogy azok az ízek, annyira elszoktam már ezektől az ízektől, hogy nekem ez már nulla lemondás, mert ránézek, és tök hidegen hagy. Tehát a boltban, a pénztárnál, ugye ott vannak felhalmozva, ránézek, és inkább csak haragszom rájuk, mert engem teljesen hidegen tud már szerencsére hagyni.
1: Egy utolsó kérdést még engedj meg nekem. A műsorunk címe ugye Balansz, van egyensúlyod. A te életedben megvan az egyensúly, és ha igen, akkor hogy tartod meg?
0: Azt gondolom, hogy megvan. Jelen pillanatban, és remélem így is marad még jó sokáig, azt gondolom, hogy tök jól érzem magam a bőrömben. Meg igen, tehát hogy én így a család, azt tenném mindenképpen az első helyre, tehát család, munka, táplálkozás, sport, tehát hogy ezek nekem így nagyon-nagyon jól tudtam alakítani. Nyilvánvalóan szerencsém van, hogy olyan a munkám, amit szeretek csinálni, amivel szeretek foglalkozni. Tehát az, hogy én a napról napra egészséges ételeket találjak ki, amik látványosak, gusztusosak, az ember megkívánja, szereti, és ezt másoknak megmutathatom, és a mások örülnek és visszajeleznek, tehát nyilvánvalóan ezt tökre szeretem. Tehát ez ad egy olyan dolgot, hogy nem dobozokat pakolok egész nap. Bár néha ez is tud, mert ugye, hogy én tök egyedül fotózom ezeket a kajákat otthon a stúdiómban, tehát az is egy kicsit azért néha beszűkíti az embert. Persze. Amúgy ilyenkor szeretek elmenni, és akkor akár ilyen 15 fős workshopokat tartani, azt meg tökre szeretem, mert szeretek beszélni, és akkor van is közvetlen visszajelzés, de amúgy meg nagyon aranyosak az olvasóim, mert szoktak kirogatni, hogy akkor ez a recept bekerült a családi repertoárba, meg most akkor nem tudom én, a férje fogyott ennyit, és szereti, és megeszi, és nagyon hálás, tehát én ezt így tökre szeretem, ezt a részét. Úgyhogy azt gondolom, hogy igen, és tehát ugye a sport, család, tehát hogy azt gondolom, hogy kerek, és adja is a jó Isten, hogy így maradjon még sokáig.
1: Hát én is kívánom, hogy maradjon így. Egyetlen nagyon nagy probléma van, én olyan éhes lettem, hogy gyorsan felmegyek a te oldaladra, és kitalálom, hogy holnap mit főzzek ebédre. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Vrábel Kriszta volt ma a Balansz vendége. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottatok. Jövő hét hétfőn este 8 órakor ismét várunk majd titeket. Szép estét, sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Van egyensúlyod? A Balansz magazint hallottátok Czoller Andival itt a Rádió Cafén.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
1: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
4: Nekem 10.
3: Mennyi?
0: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik. Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságos internet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Bővíti textilgyűjtő hálózatát a Mohó, ősszel is vár a Balaton, egyelőre marad a kellemes kora őszédő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Tovább bővíti országos textilgyűjtő hálózatát a Mohó. A vállalat ingyen ad gyűjtőkonténereket önkormányzatoknak, cégeknek, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek. A tartályok rendszeres ürítéséről és a textilhulladék elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik. Országszerte jelenleg 3500 ilyen konténer működik, a szolgáltatást pedig irodaházakban, gyárakban és iskolákban is elérhetővé tennék. A konténereket a Mohó napján lehet igényelni. Csak nem 64 milliárd forinttal több támogatást kaptak a mezőgazdasági termelők az első fél évben, mint egy évvel korábban. Az Agrárgazdasági Intézet összesítése szerint agrár és vidékfejlesztési célokra 666 milliárd forintot fizettek ki. Az összeg kétharmadát a magyar költségvetés, egyharmadát uniós források fedezték. A legtöbb támogatás a szántóföldi növénytermesztéshez és az állattenyésztéshez került. Az időjárás okozta károk enyhítésére több mint 45 milliárd forintot folyósítottak. Az őszi Balatonra csábítaná a turistákat új kampányával a Balatoni Turizmus Szövetség. Az év végéig 100 kevésbé ismert látnivalót és programot mutatnak be, amelyekért a nyári szezon után is érdemes felkeresni a tó környékét, mondta rádiunknak Fekete Tamás, a szövetség elnöke.
4: Ősszel is rengeteg színes program várja az embereket, teljesen más struktúrában zajlanak ilyenkor az események, ezért is választottuk azt a nevet, hogy B-terv, és hogy 100 ilyen programot sorolunk fel október 1-e és december 31-e között. Nem is nehéz ennyi programot találni, sőt, ennél jóval többet tudunk találni, és ennek megfelelően szeretnénk motiválni a vendégeinket, hogy bizony érdemesen indulni a Balaton irányában az ősz folyamán is.
6: A Pumi került a Magyar Nemzeti Bank legújabb emlékérméjére. Az Állatok Világnapján kibocsátott 5000 forint névértékű érme a magyar pásztor és vadászkutyákat bemutató sorozat 7. darabja. A jegybank szerint a Pumi a puni intelligenciáját a terjerek bátorságával és mozgékonyságával ötvözi. Az érmét elsősorban gyűjtőknek szánják, nem mindennapi fizetésre. Folytatódik a többnyire tiszta, derült idő, csak néhol növekedhet meg átmenetileg a fátya felhőzet, azonban csapadék továbbra sem lesz. Gyenge marad a légmozgás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy előfordulhat. Holnap túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, majd délelőtt néhol még lehetnek felhők az égen, azonban délutánra kitisztul az ég. 22 és 26 fok között alakulnak majd a csúcsértékek.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a kettes számrendszer, Behumi Dórival és Veres Dórival péntek délután. És Kis László a vendégünk itt a stúdióban ma, aki fizikus, csillagász, asztrofizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.
2: Nem rendes csak levelez, nem rendes tag vagyok, már nem kell leveleznem. Sziasztok!
1: És a Hunrend Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója.
3: Szia!
2: Van ilyen, igen. Rengeteg a csillag, ott dolgoznak a csillagászok és a földtudósok. Köszönöm szépen a meghívást.
1: Hát örülünk, hogy itt vagy.
3: Mennyire idegen neked az, hogy tulajdonképpen egyáltalán nem idegen, hogy egy stúdióban kell ülnöd és beszélgetned kell.
2: Nem,
3: de,
2: egyáltalán nem.
3: De ez, mint ahogy te úgy apostrofáltad magad a zene alatt, hogy te egy kocka vagy.
2: Tegyük egész pontosan az időt,
3: introvertált kocka. De akkor tulajdonképpen egy terápia a te részedről lesz, hogy minél több műsorba elmenj és láthassunk, mert ugye rengeteg Facebook és YouTube bejegyzésed van, illetve az Instán is lehetnek látni. Szinte minden nap van. Sőt, már
2: TikTok csatornán is van június óta.
3: Ne haragudj már.
1: De te csinálod?
2: Én csinálom, igen.
3: Tehát, hogy ez valami terápia, hogy az introvertált kocka kilépjen az életbe, vagy pedig ennyire a megszállottja vagy a...
1: Misszió,
2: nem, hát ez a leginkább a küldetés. Tehát, hogy egy pár éve ezelőtt döntöttem el azt, hogy ilyen magyar populációt két részre osztom, kétféle ember van, akit érdekel a csillagászat, meg van, aki még nem tudja, hogy érdekli a csillagászat.
1: Ez így van.
2: És ezt a második felét szeretném megszólítani, és ehhez próbálok úgy igazodni, hogy a modern média fogyasztási szokásokhoz alkalmazkodva megszólítassék mindenki a populációnak azon feléből, aki még nem tudja, hogy őt érdekli a csillagászat.
3: De figyelj, ez hogy fér bele egyébként az időben, mert erre külön stábokat szoktak bizonyos cégek, vagy együttesek, vagy bárki felfogadni.
2: Lehet, hogy nekem van egy stábom például.
1: Vagy a téridőt hajlítod, és párhuzamos életeket élsz.
2: Nem, hát azért a kutatóközpontomnak van egy dedikált kommunikációs stábja, még van olyan e-mail cím is, hogy kommunikáció@jfk.org, ami mögött van egy kommunikációs vezető, egy csajszi, aki nagyon ügyes, tehetséges, akkor van egy fiatal kollégám, Szabó Olivier Norton, Ádám Adrián a fiatal csajszi, a Szabó Olivier Norton, aki a műsoraimba szokott
1: szerkeszteni. Most csak ezt kell mondanod? Megígérted neki?
2: Nem ígérem, csak most eszembe jutott, hogy ha már mondom, hogy ki ő, akkor mondok hozzá egy nevet is, hogy lehessen tudni.
1: Okay.
2: Tehát van egy kisebb stábom, akik azért szoktak segíteni, de amikor kreatívokat kell például gyártani, abban nagyon szar vagyok. Nem tudom, szabad ilyen szavakat mondani?
1: Hát ez kedves hallgató, a kreatívot szerintem tudja mi.
2: Jó, nem érsz a kreatívokat, tehát hogy azért milyen szép képeket ott a háttérbe valami, és akkor én nézek okosan.
3: Animáció,
2: vagy egy ilyen kis képecske, egy ilyen címlapkép, meg valami, azokat általában megkérem, hogy csinálják meg, mert én abban nagyon rossz vagyok. De mindenhol, ahol már beszélnék ő meg valami, akkor azt már én csinálom. A videóimat is én vágom egyébként, bárhova is rakom ki őket, úgyhogy már...
1: De figyelj, de én azt képzelném, hogy ennek a típusú ismeretterjesztésnek van egy határa, hogy ameddig megéri, vagy értelme van, és ahonnan talán nem. És én azt nézem, hogy mostanában egy csomó...
3: De hogy érted az értelmét, hogy
1: most
3: megértik az emberek?
2: Most mondja el.
1: Hogy például mostanában feltűnsz mindenféle kereskedelmi műsorokban, igen, ahol ugye egyszer sem mondod ki a szádon, hogy fekete lyuk, tehát hogy nem ismeretterjeszt.
2: Mondtam, hogy fekete lyuk. Sőt, még a...
1: De csak szitokszolnak, nem?
2: Nem, a napfogyatkozást még az be is mutatták.
1: Jó, nem néztem minden percet meg.
3: Az volt a te szállad a sztoriban?
2: Nem, csak ugye mondhatjuk a konkrét műsort? Meg
1: én csak azt akarom megtudni,
2: nem,
1: hogy...
2: Mert volt egy napfogyatkozás, amit megnéztünk forgatás alatt.
1: Ó, csodálatos.
2: Részleges napfogyatkozás. Szegedi régi hídon ott áldogáltunk, jött a kamera, én elkértem egy régi ismerőstől a napszűrőt, aki ott volt Szegeden, és akkor elkértem, hogy egy narancsárga rabruhába menekültem bizonyos celeb vadászok elől, és akkor ott éppen naplementekor volt egy részleges és napfogyatkozások, kijött velünk az operatőr, meg mi is a kis saját kameránk, és 35 másodpercre. Szerintem a magyar média történelme először egy kereskedelmi tévé főműsoridő és szórakozató sőműsorában elhangzott az, hogy részleges napfogyatkozás.
1: Igen.
2: Azért ez eredmény.
1: És valamit, tehát magyaráztál, hogy...
2: Persze, és akkor a nap elé oda megy lassan a hold, és akkor ez nem úgy kell kezdeni zuppa azonnal, hanem úgy szépen lassan, és hát Spanyolország vagyunk, majd teljesen el fog tűnni, de mi azt nem fogjuk látni.
1: Itt csak harapott bele.
2: Itt csak beleharapott, és igazából abból a társam, ugye a menekült társam Pumpet Gabó. Hát
1: mondani?
2: Ő úgy évügyejti, hogy Pumpet Gabó, ő egy, például abszolút élvezte, tökre tetszett neki, és elmondom egyébként, mert bárki bármit is gondol, két nappal ezelőtt a Gabónak a falujában, Mónos Bélen, ami Egertő főfelé egy ilyen kisebb hely, van ott egy 48 gyerekes árvaház, ahol igazából főleg cigány gyerekek vannak, akiket a családjukból kiemeltek, tehát még csak örökbe sem lehet őket fogadni, tehát ők 18 éves korukig intézetiek lesznek, ahol a kollégáim kimentek, és jószolgálati csillagászati bemutatót tartottak, távcsővel, plüssbolygókkal, nem tudom mivel, Frinc-Franca, küldtek nekem hangüzenetet, én visszaküldtem egy videóüzenetet, és a gyerekek szaladgáltak körbe-körbe, mert ők néztek minket a tévébe, és nekünk szurkoltak.
1: Tehát szóval kaptál olyan reakciót bármelyik műsor után már, hogy bárkitől, hogy eddig nem érdekelt a tudomány, de most már utána szeretnék nézni?
2: Hát leginkább ez egy érdekes kérdés.
1: Mert lenne a cél, nem?
2: Hát ez lenne a cél, egyébként igen, volt ilyen reakció, és meg volt olyan reakció, hogy én ezt a hülyeséget nem nézem, de csak miattad megnéztem, és tök jó volt.
1: Hát oda emeled a fényét.
2: Mindkét irányban vannak hatás. Mindkét irányban vannak hatások.
3: De melyik volt az első olyan pont, amikor kívülről, vagy látszólag teljesen összeegyezhetetlen műsor kerültél be, mondjuk az Árulók volt az első?
2: Hát az Árulók volt az első. Tehát én ugye először tévében ilyen komolyabb műsorba 2011-ben kerültem, amikor Weisser Alinda meghívott az Áróra című műsorába. Akkor ugye én még egy ilyen különc voltam, aki Ausztráliából hazatért a Magyar Tudományos Akadémia Lendület Fiatal Kutatói Programjának a támogatásával. Mi ez az arc, mi az, hogy Ausztráliából, mi az, hogy idejött, mi az, hogy kapott sok pénzt, és akkor beszélgettünk egy órát. Ennek nagyon sokáig, évekig visszhangzó hatása volt. A nagy áttörés 2015-ben volt, amikor volt egy napfogyatkozás, egy részleges, amit a Magyar Tudományos Akadémia székháza előtt bemutattunk távcsövekkel, és másfél óra alatt 9 interjút adtam különböző tévéknek, meg rádióknak.
1: És elkaptál az ízére?
2: Nem, a média kapott rám. Onnantól rájöttek, hogy ez a fickó ezt tud beszélni, és elkezdtek behívogatni a szokásos reggeli 7 perces infokvantumokra, vagy esti 7 perces infokvantumokra, meg aztán híradókban, nem tudom mivel. És ugye engemet meg érdekel, hogy működik a világ. Engemet érdekel az is, hogy a média hogyan működik belülről, a kamera túloldaláról is, meg ezzel az oldaláról is. Ugye ezeknek a meghívásoknak általában hát igen, szoktam mondani, és akkor mit tudom, én lehúztam 10 évet 15-25-ig szakértőként, a nagy S, nagy Csé, szakértő csillagász, és akkor utána, ahogy elkezdtem egy YouTube csatornát a korona alatt hát saját tartalmakkal föltölteni, és hát az Árulók egyik kreatív producer vezetője hát engemet nézett már korábban, és amikor jött egy celebes évad, akkor engemet, mint egy tudományos celebritást megint vitáltak, hogy vegyek részt a valóság showba, a krimi valóság showba, hogy Árulók gyilkosság a kastélyban, negyedik évadban, ez 2025 őszén ment le a tévébe, 25 májusában volt a forgatás, és túlzás nélkül mondhatom, hogy életem legnagyobb élménye volt.
1: Izgalmas is egyébként egy ilyen felnőtt játék.
2: Az tényleg egy olyan történet, ahol az, ahogyan nagyon szigorúan veszik azt, hogy nem avatkoznak be a szerkesztők, és minket szabadon hagynak, és teljesen le vagyunk vágva a világtól, és a éjjel és a szobába be vagyunk zárva, és ha kell egy alvás közben egy sós mogyoró, meg egy víz, akkor egy papírlapra fölírjuk, ajtólat kicsúsztatjuk, és akkor az őr hozza nekünk, tehát nem szabad elhagyni a szobánkat sem éjszaka, és tényleg teljes izoláció a külvilágtól, az azt eredményez, hogy 4-5 nap után teljesen a bőröd alá megy a történet, és az válik a valósággá. Az válik a valósággá. Uh-huh. És igazából teljesen, még a műsorban benne is hagyták a szerkesztők a vágás után, 7. nap, szombaton kezdtük, másik héten szombaton egy autós jelenetben nyomoztunk, és akkor mindenféle csajokkal össze voltam téve, és akkor mondtam nekik így félig viccesen, hogy a fene egye meg, hát tulajdonképpen már annyira átéltem ezt a játékot, hogy nehézséget okoz a feleségem és gyermekem arcának a fölidézése. Ez ott akkor abban a szituációban viccesen hangzott benne, és maradt a műsorban, nevettek is a utastársak az autóban. A feleségem természetesen megsértődött, mint az atom.
3: Ő nem nevetett
2: ezen, és akkor mondtam neki, hogy ide figyelj, ez nem rólunk szól, hanem ez a műsor annak a hatásért, hogy tényleg annyira átveszi a valóságot, hogy tényleg tényleg nehézséget okozott fölidézni a saját családtagjaimnak az arcát egy hét után. Annyira intenzív élmény volt. Még most is, másfél évvel később a forgatás után beleborzongok az emlékbe.
1: Szóval neked most ettől a műsortól eltávolodva maga a szereplés, az tud komfortos lenni, vagy élvezetes, mert hogy a kíváncsiságot hajt, ha jól értem összefoglalva.
2: A kíváncsiságom hajt, azt, hogy most a szereplés, hogy mikor kezdett el tetszeni, hát ugye én amikor a egyetemre jártam egyetemistaként 30x évvel ezelőtt, a X nem egy, akkor ugye a szegedi csillagvizsgálóba bemutató csillag...
1: Várja, hagyj egy percet, hogy ezt megfejtsük, nem?
3: Kézed, én megértettem elsőre rögtön. Én nem erről vagyok híres.
2: Szóval a lényeg, ami lényeg, hogy akkor én már ugye valahol elkezdtem szerepelni olyan szempontból, hogy minden héten legalább egy este bemutatásokat tartottam a nagy közönségnek, és akkor ott láttam azt, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem.
1: Láttad, hogy jó.
2: És láttam, hogy ez jó, és hát nyilván tetszett. A visszajelzések pozitívak
1: voltak. És mi az, ami általában az általános műveltségi embereket először érdekli az egészből, amit te képviselsz?
2: Két dolog az, ami mindig úgy verseng. Páros években az egyik...
1: Mária, megfejtem, jó?
2: Na,
1: hogy van-e élet a Földön kívül?
2: Igen,
1: és a fekete lyuk.
2: Pontosan, úgyhogy nem is kell végigmondanom. Páros években a fekete lyukok, páratlan években a Földön kívül életkérdése izgatják
1: leginkább. Ezt a kettőt nem lehet mixelni? Tehát nem lehet, hogy az egész ott van bent?
2: De hát lehet, meg a fekete lyukok kapcsán néha a felnőtt filmeket is fel szoktam hozni ilyen áthallásos viccekként.
1: Hogyan?
2: Hát, hogy tulajdonképpen...
3: Nem abban a műsorsában.
1: Viccelek,
3: mennek haza a gyerekek az iskolából.
2: Igen. De hát a fekete lyukak azok érdekes dolgok, hiszen benyelnek mindent.
1: Igen.
2: És hiszen nem adnak ki semmit.
3: Még az is lehet, hogy nem fogod megúszni azt, hogy részletesen
1: valamelyikről
3: itt is beszámolja a kettes számrendszerbe, de az nem most lesz, mert most...
2: De miért kettes számrendszer egyébként?
3: Na majd ha valaki megfejti, akkor...
1: Hát az X nem egy.
2: Van két dóra, de két ugyanolyan dóra, de egyik nulla, a másik egyes,
3: hát de
2: nulla.
3: Nem ugyanolyanok vagyunk.
2: De nem ugyanolyanok
1: vagyunk. De ráadjál, hogy te 70-es években születtél, meg tudod, mi ez a személyi szám?
2: Kettessel kezdődő. 70-es években születtem, de Jugoszláviába.
1: Nekünk, és ott nem volt?
3: Nem volt személyiszám.
2: Nekünk nem ilyen személyiszám rendszerünk.
1: Jaj, de jó, hogy felhozod Jugoszláviát, mert igazából én erről akartalak kérdezni.
3: Majd minden gyerekek a reklám után, itt a kettes számrendszerben.
1: De miért? Annyira később?
2: Mert elment az idő. Folyik az idő.
3: Igen, azért, mert elment az idő. Úgyhogy miért?
1: Hát szerintem 11 perce beszélünk, ha jól látom.
2: Igen.
1: Az prim szám?
2: A 14 az az.
1: Na látod, akkor viszont menjünk egy zenére.
3: Na, Kis László csillagásszal folytatjuk a kettes számrendszert, hogy megfejtettük ezt a hatalmas kérdést is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
4: A rovatot a 13. kerületi Metrodom Beat lakópark támogatja. Metrodom Beat. Életed, ritmusod.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HV, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk! Elindult a természet hűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borász szálvanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságos internet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Szervusztok, kedves hallgatók, ez itt a kettes számrendszer péntek délután Behumi Dórival, Veres Dórival. Kis Leci a vendégünk, csillagász, akadémikus, és megígértük, illetve hát ezt szeretnénk kérni, hogy meséljen egy kicsit a 70-es, 80-as évek Jugoszláviájáról, illetve Horgosról. Horgos, ez már most már egy kis bolygó is, tudjuk.
2: Egy kis bolygó is, igen.
1: Mert ott születtél, és ami izgi, hogy igen, kezdjük itt az elején. Te mesélj a családodról, meg arról, hogy milyen volt ilyen ez a kisebbségi magyar pici, ovis, lacika.
2: Hát ugye Jugoszláviában ugye a nemzeti egyenjogúság volt, a testvériség, egység volt a hivatalos kommunista jelszó. Ennek jegyében például az egyházakat, a vallásokat piszkosul elnyomták. Én nem is lettem megkeresztelve ennek köszönhetően, hiszen már a szüleim se voltak megkeresztelve. Szóval igazából a Jugoszlávia az megpróbálta összeolvasztani az összeolvaszthatatlant, a szerb, horvát, szlovén, bosnyák, montenegrói, macedón, van még valamit kihagytam?
1: Magyar.
2: Nem, hát a mindenki, tehát a albánokkal együtt, egy valamiféle jugoszlávsággá, ami többé-kevésbé egyébként szerintem a kisebbségek agyában leginkább sikerült. Tehát mi vajdasági magyarok, én sokat ismerek, akik bevalljuk, hogy jugonosztalgikusak vagyunk.
1: Tényleg.
2: Mi hiszünk abban, hogy Jugoszlávia egy jó ország.
1: Az egység volt jó.
2: Hát persze, hát figyelj.
1: De mit csináltak ebben jól? Tehát
2: 250 ezer négyzetkilométer, 22 millió lakos, 3600 kilométer hosszú tengerpart. Nem, lehet, hogy csak 2000, mindegy, tök mindegy. Szóval nagyon hosszú tengerpart, mindenféle 2500-as hegyek, síkságok, nyersanyagok, ásanyersanyagok, mezőgazdaság, tehát ha az ország nem robbant volna szét a nemzeti türelmetlenségnek köszönhetően, akkor szerintem Európa egyik legjobb országa lehetett volna.
1: Igen, egy hatalom. De szerinted sokan mondják, hogy még most is ugyanakkor a feszültség, és tulajdonképpen
2: persze,
1: ott egy ilyen meggyújtandó, gyújtó zsinór ott van.
2: Hát nem lett megoldva igazából. A megoldhatatlan helyzet, azt valójában egy olyas valamiféle egységgel lehetett volna megoldani, ami nem is tudom, egy nagyon autonóm területeknek az összességévé konvertálta volna az országot.
1: Jugoszláv Egyesült Államok?
2: Hát, vagy Jugoszláv Unió, és ami aztán az EU-nak tagjává válik mondjuk 2005-ben, és akkor aztán mindenki egyenjogú, és akkor nincsenek határok, és Schengen az egész, és akkor nincs probléma. Én vádolom a 80-as évek végén uralkodó szerb hatalmat, ők meglátták a potenciális zsákmányt, a nagy területeket, ahol szerb többségű lakosság élt, mind Horvátországban, mind Boszniában, és ők ezt megpróbálták egységesíteni egy nagy Szerbiává, és ennek jegyében, ez én értelmezésem, a emlékeim, és hát mondjuk így az, hogy olvasmány élmény alapján az, hogy elsősorban ők vetették el a háború zsarátnokját, de természetesen a horvátokat sem kellett félteni, de persze ők mondjuk úgy azt, hogy inkább voltak a védekező oldal, és hát tulajdonképpen, ha azt nézzük, akkor a 90-es évek végestelen végig azzal ment el, hogy különböző föllángolások történtek. Ugye a legutolsó 99-ben, amikor a NATO háborúzott Szerbiával, és ugye lebombázták például a szülőfalum Horgos mellett is a egyik felüljárót, mert bement alá egy mobil radar ilyen készülék, egy ilyen radarkocsi, ami próbálta légvédelmet kiszolgálni, és akkor azt meg észrevették, és akkor lebombázták. A vicces a dologban az volt, hogy akkor éppen Torontóban voltam Kanadába, és én hamarabb tudtam róla, hogy Horgos mellett bombáztak, mint a nővérem, aki ugyanabban a faluban ott, ahol robbantottak, átaludta az éjszakát, és nem ébredt fel a bombarobbanásra, és én írtam neki reggel e-mail, vagy éjjel azonnal írtam neki e-mail, de nem voltam kétségbe sem, mert hát már akkor már rég megszoktuk, bele voltunk apátiába fulladva, hogy na, hát mi történt, hogy van-e bármiféle gond, és akkor visszakérdezi, mivel kapcsolatban, mondom, hát nálatok bombáztak, hát átaludta.

0: Szóval az az igazság, amikor az ember belefásul ennyire a háborús helyzetbe, az rendkívül rossz. De előtte a 70-es, 80-as években én nekem nagyon erős emlékem az, hogy én ugye Szegedre sokat jártam át már 14 éves koromtól kezdődően, amikor lehetett saját útlevelem.
1: De miért jöttetek át Szegedre?
0: Ha anyám adott nekem 1000 forintot, Laci menje, vegyék könyveket, és a Laci végigjárta a szegedi könyvesboltokat, meg az antikváriumokat, és 12-15 könyvvel mindig hazatértem minden hónapban.
1: De
0: és
1: olyat
0: akkor...
1: vehetél, amit te szeretnél, vagy anyukád lehet
0: ne, te ne, ne, ne, ne, ne, ne, én, adta a pénzt, azt vegyél, amit akarsz. Tehát ő abszolút támogatta az én bimbózó agyam által vágyott történetek és ismereteknek a megszerzését papírra nyomtatott információ hordozókon, magyarul
1: okos könyveken.
0: Okos
1: gyerek a Lacika olvasson.
0: Okos gyerek a Lacika olvasson minél többet.
1: CD-ket pontosan. Vettél magyar zenéket?
0: 87-ben, 88-ben.
1: Akkor is volt magyar zene. Jó, kazetta.
2: CD nem volt.
0: Kazetta, ne, tehát eleve van nekem a mi a franc. Na mindegy, szóval lényeg az, hogy könyvekért mentem át, és én akkor nagyon büszke voltam arra, de a 80-as években ez ilyen elemi élményem, hogy én ide is tartozok, meg oda is tartozok. Tehát ez a jugoszlávság azért megvolt bennem, hogy én oda tartozok, és akkor magyar is vagyok, és akkor ide is, meg oda is. És aztán ez fordult át a 90-es években, hogy se ide, se oda.
1: És mitől?
0: Hát egyrészt volt egy háború, ami ugye szétverte azt az országot, amiben én gyerekként úgymond elkezdtem hinni, amikor szocializálódtam a magyar nyelvű kommunista párt által, vagy kommunista szövetség által uralt médiából, és akkor lett egy, úgy szocializálódtam, hogy abba az eszmébe én kvázi hittem, és akkor ez teljességgel földbe lett tiporva, az ország a szétesett háborúba, egymásnak estek a köztársaságok, és hát igen, Magyarországon pedig a 90-es évek első néhány évében a magyar rendőrség, ami még a Kádár rendszernek az öröksége volt, az idegen rendészet formájában nem bánt igazán udvariasan a hozzá minden évben letelepedett, nem letelepedett, tartózkodási engedélyért forduló júgókkal. Hmm. Mert mi voltunk a júgók. És ennek ez... minden negatív ejtését képzett hozzá.
1: Ha jól tudom, neked pont akkor kellett választanod a háború és az egyetem között, amikor annyi idős voltál, hogy egyetemre mehettél, te nyilvánvalóan a Szegedi Egyetemet választottad, de ez az egész mennyire határozta meg az életedet?
0: Teljes mértékben. Tehát én ugye 1991-ben érettségiztem Szabadkán a gimnáziumban, abban az évben tavasszal fölvételiztem a JAT-ra Szegeden, én lézerfizikus akartam lenni, és hát igazából ugye, amikor a júniusban kitört először a 10 napos háború a szlovénekkel, aztán júliusban jött a Röng forradalom Horvátországba, és akkor egymásnak esett a jugoszláv néphadsereg és a horvát területvédelem, és kedves László megkapta a behívóját 1991. augusztusában, hogy menjek el sorozásra, hogy alkalmas vagyok-e esetleg netán ágyúteltaléknek, és aztán alkalmasnak találtak. És
1: te akkor, elmentél.
0: Hát elmentem, mert hát törvénytisztelő állampolgár voltam.
1: Jó, de hát nem tudom, hogy mi a sztori, hogy szöktél, nem szöktél.
0: Nem, hát ugye akkor az volt, hogy elmentem a sorozásra, mondták, hogy akkor jövő héten bevonulhatok, és akkor mondtam, hogy de engemet fölvett a JAT Szegeden egyetemre, és akkor a sorozóbizottságnak a vezetője mondta azt, hogy az őket nem izgatja, viszont azért volt benne jó indulat, elmondta, hogy ha viszek egy papírt arról, hogy külföldi állam ösztöndíjasa vagyok, akkor kaphatok szolgálathalasztást. És akkor én Szegeden elmentem egy szombat reggel, és akkor a helyi csillagász, későbbi témavezetőm, Szatmári Károlyt, Isten nyugosztalja, bárhol is van most éppen.
1: Hát a csillagok között.
0: A csillagok között van már. Ő azt mondta, hogy meghallgatta a problémámat, hogy kellene nekem egy papír arról, hogy ösztöndíjas vagyok egy külföldi államnál, és akkor azt mondja, hát ő neki van egy szegedi csillagvizsga alapítványa, hát tulajdonképpen nekem pénzt nem tud adni, de nagyon szívesen nyomtat nekem egy ilyen igazolást, hogy én havi 5000 forintos ösztöndíjat kapok az alapítványtól, és ez elég volt. 91-től 99-ig minden évben vittem a szegedi csillagvizsga alapítványnak az igazolását, anyám mindig lefordította, és a jugoszláv néphadsereg, majd később a jugoszláv hadsereg ezt elfogadta, hogy szolgált hasznosítás. 99-ben NATO háború idején is hívtak katonának, akkor már lejárt minden ilyen ösztöndíjasságon, már akkor a egyetemen állásba kerültem, mint egyetemi tanársegéd, és hát akkor katonaszökevény állapotba kerültem, és akkor 99 őszétől 2001 tavaszáig nem is jártam otthon, tehát az volt a leghosszabb idő, amíg nem jártam otthon, majdnem 2 év. Ugye volt Milosevic rendszernek a bukása 2000 októberében, az máig megvan az emlék, amikor apám fő volt, hogy Laci kapcsolt be a tévét, és akkor a CNN közvetítette, hogy a belgrádi parlamentet megrohamozták a tüntetők, és főgyújtották, még most is a könnyek meglepnek, hogyha mélyebben belegondolok, de annyira hihetetlen volt még 2000 nyarán, hogy Milosevic valaha is megbukik, és aztán 2001-ben volt egy általános amnesti, amikor az összes katonaszökevény fiatalnak megkapták a, elengedték úgymond a katonaszökevény státuszát, és akkor utána mert nem ismét hazamenni. Szóval ez egy ilyen 10 éves periódus, ami nem volt egy olyan vidám történet. Én azt el szoktam mondani, amikor erről beszélek, hogy nekem Jugoszlávia szétesése és az a polgárháború, bár engemet közvetlenül igazából nem érintett, és van is egyfajta szekunder szégyenérzetem, hogy elmenekültem, úgymond, amikor mit tudom én, bár mit csinálhattam volna, mert tudom, hogy azonnal meghaltam volna az első napon.
1: Szóval volt egyébként olyan családtagod, vagy barátod, aki harcolt?
0: Hát a osztálytársaim között voltak, akik szolgáltak, meg még hadifogságba is estek. De engemet elkerült, tehát hogy mondjam, nem akarok most egy olyan pozőr lenni, aki jaj, a háború, hogy engemet lélekbe fogott meg, lélekbe érintett meg. Nagyon azt szoktam mondani hasonlatként, hogy egy nagyon közeli családtag halálával volt ekvivalens Jugoszlávia szétesése számomra, és ez a polgárháború. Tehát az egy sokunknak nagyon nyomasztó élmény. Hát a Danyi Zoltánnak, az írónak, dögeltakarító, a rózsák, rózsa, mi a franc a címe, most németre éppen lefordítják, meg talán angolra, és őnek is egy olyan trauma volt ez az egész, ami a könyveiben visszaköszön folyamatosan.
1: De jól értem, akkor te átjöttél, és a családod ott maradt?
0: Hát a szüleim ott maradtak, igen. Meg a nővérem is ott maradt ott akkor. Ugye őnek volt egy férje, aki például egy hónapokig nem mert hazamenni, mert vadásztak a fiatal férfiakra a katonai rendőrök. Hm. Tehát ő neki nem volt. Neki volt egy munkája, és akkor ott eljárt, és aztán otthon meg nem aludt otthon. Ilyen idők voltak a 90-es évek elején. Aztán volt egy hiperinflációnk, amikor 27-0-át veszített a jugoszláv dinár másfél év alatt. Az is egy elég durva történet, amikor hazamentem pénteken, és vasárnapra, mit tudom én, a dollárnak az árfolyama 5-szörösére változott 3 nap alatt. Tehát a teljes közgazdasági összeomlás, amiről utólag persze pontosan lehet tudni, hogy a Milosevici rendszernek volt az akciója valahol az egész, hogy az állampolgárok által birtokolt devizát beszerezzék az állami nepperek, vagy az állami pénzváltók, hogy tudják, miből finanszírozni a háborút. Tudjátok, hogy milyen drága egy háború? Van tippetek, hogy mennyibe kerül mondjuk egy töltény egy puskába, vagy egy géppisztolyba?
1: Hát meg nagy biznisz is valószínűleg.
0: Néhány euró egy lövés. Egy lövés önmagában néhány dollár, vagy néhány euró. Uh-huh. És hogyha kilősz 10 000-et, akkor kilőttél 10 000 pénzegységet. Igen. Piszok drága dolog háborúzni.
1: És mennyire értelmetlen. Hát de valakinek biztos megéri, mert
0: hát
1: valakinek
0: akik gyártják a fegyvereket.
1: Biznisz, így van. De viszont lépjünk tovább. Igen. Csak még ennyit akarok a vajdaságból kérdezni, hogy neked ez egy szándékos ügy, vagy egyszerűen így alakul, hogy az a kis finom tájszólás, amit még mindig őrzöl, vagy hogy benne van a beszédedben, ezt nyilván tudod, hogy ez megmarad ilyen
0: Én ez vagyok, tehát én nekem gyűn a víz, meg menjünk hónap haza, tehát én ezt nyilván, amikor mit tudom én, bizonyos szint fölött, tehát ilyen miniszterelnök, meg elnökök, miniszterek, főtitkárok.
1: Nekik tartogatod?
0: Akkor tudok én is szépen budapestiesen beszélni.
1: De szép, hát ez nem mond a tájszólásmentességedet, de nem
0: szeretem egyébként.
1: De ők miért kapnak egy másik fél
0: olyankor mitten próbálok egy kicsit odafigyelni. Nem mindig sikerül, azért azt el kell, hogy mondjam, tehát van, amikor azért kiesik a, mi az a, hogy szokták mondani, kiesik a kapa a szájából.
1: De ezt rosszul mondják, mert ez nem az. Tehát szerintem
0: tudom, ha borja, hogy megfordul benne, az is egész más lenne, mint amire szokták használni.
1: De szerintem ez egy szép ügy, és kár, hogy elfelejti, aki elfelejti, vagy levetkezi itt Budapesten, de te nem tetted.
0: Hát én nem tettem. Meg is kapom. Tehát néha kommentelő, komment szekcióban azért néha megkapom azt, hogy olyan mesterkéltem beszél, basszus már, bocsánat. Mesterkélt. Hát én így beszélek.
1: És hogy kerültél Ausztráliába?
0: Hát úgy, hogy tulajdonképpen Szeged meg a magyar élet elég nehéz volt, és akkor kísérletet tettem egy kicsit kitekinteni. Meg részben az is segített, hogy volt egy viszonylag depisebb korszakomban, amikor föllapoztam az Amerikai Csillagászati Társaságnak az álláshirdető honlapját, és volt egy olyan kiírás a Sydney Egyetemen, ami gyakorlatilag annyira az én tudományos profilom volt, hogy éppen csak az nem volt beleírva, hogy a jelölt családneve kezdődjön K betűvel. Amúgy minden tökéletesen rólam szólt. be is adtam a jelentkezést, és hát el is fogadtak.
1: És mondták, hogy László Kiss.
0: László Kiss, ah, what a funny name, Mr. Kiss.
1: Mindenki csókolgatni
0: akart. Persze, mindenki csókolgatott. De egyébként az egy olyan periódusa volt az életemnek, 2002 még, ami egy ilyen, nem annus mirabilis, hanem decade mirabilis, mert legalább két évtizedig tartott, 91-től mondjuk 2011-2-ig. Abban a 20 évben bármikor, bármit megpályáztam, legalábbis Magyarországon, azt azonnal meg is nyertem.
1: De ez most hogy függ össze az előző sztorival?
0: Hát úgyhogy én nem, tehát általában a posztdoktori állásokat úgy szokták az emberek keresni, hogy elküldik 20 helyre a jelentkezés, és akkor valamelyikhez majd csak jó lesznek. Én nem csináltam így, én egyet kerestem, azt megpályáztam, megnyertem, elmentem.
1: Na de várjál, te egy különlegesen jó agyúsillagász vagy?
0: Hát szerintem igen, de ez egy arrogáns állítás lenne az én számú mondani.
1: Hát
0: fogalmazunk úgy, hogy a track recordom alapján az átlagtól egy kicsit kiemelkedek.
2: Miért volt olyan nehéz a Magyarország, meg a Szeged?
0: Hát azért, mert szegény voltam.
1: Te Karikó Katalint ismerted?
0: De hogy onnan ismerted, előttem elment már.
1: Na de ezért kérdezem, ő is elment. Tehát, hogy
2: hát
1: akkor
2: egy másik generáció.
0: Ő másik generáció, tehát ő egy generáció állt, hogy a 80-as
1: években
0: ment. De
1: akkor nagyon nem volt oké ott a szegedi egyetemen.
0: Nem a szegedi, Magyarországon, tehát egyetemi adjunktus voltam, bruttó 200 ezer forint volt akkor a fizetés, amiből nettó 110-et kaptam készhez, és még mellette volt egy bólyai ösztöndíjam, és akkor ebből a kettővel hó végére mindig nullára futottam, és még nem is volt feleségem, meg gyerekem sem, meg semmi. Megélhetési problémáim voltak.
1: Világos.
0: És gyakorlatilag elmondhatom, hogy 30 évesen éltem meg azt már Sydneyben, először azt, hogy kerestem annyi pénzt a saját tudományomból, hogy abból el tudtam magamat tartani, úgyhogy a hó végén nem nullára, vagy mínuszba mentem.
1: Hát erről a Sydneyről erről majd még, vagy mond?
2: Nem, csak hogy más volt a... Tehát mik voltak a kilátásod, vagy mit gondoltál magadban? Milyen képed volt erről, hogy azért leszek tudós, mert majd az jól... abba jól keresel.
0: Nem, hát
2: és ezt nem cinikusan kérdezem, egyáltalán félre ne
0: érts. Nem. Hát az egy dolog, hogy a tudományommal kívántam foglalkozni, de azért nyilvánvalóan megélhetési tudósként szerettem volna annyit keresni, hogy aztán abból valamiféleképpen egy egzisztenciát meg tudjak hát teremteni. Nekem volt egy teljesen konkrét elképzelés a fejembe, elmegyek Ausztráliába, ott leszek pár évig, az alatt megcsinálom a Magyar Tudományos Akadémia doktori címért egy értekezést, megírok, megvédem, és akkor MTA doktorként már akkor is lehetett tudni, hogy az ember kétszer akkor esélye pályázat, bármiféle pályázatot, tudományos pályázatot, és akkor visszajövök, és az volt a fejemben akkor még az elképzelés, ez 2002-ben rendkívül naív elképzelés volt, de egyébként nem volt rossz elképzelés, hogy majd Ausztráliából pár év után MTA doktorként nem egyetemi adjunktusnak jövök vissza, hanem egyetemi tanárnak, vagy egy MTA kutatócsoportvezetőnek vagy, és végül is aztán ez lett, hiszen 2009-ben a Pálinkás József, akkori akadémiai elnök kitalálta a Lendület Fiatal Kutatói Programot, és bár az esélytelenek nyugalmával adtam be a pályázatomat, mégiscsak dobtak nekem 211 millió forintot 5 évre, hogy hozzak létre egy saját kutatócsoportot, csak nem az egyetemen, ahova szerettem volna Szegedre visszatérni, hanem a Csillagászati Intézetbe Budapesten. Soha nem éltem korábban Budapesten. De akkor 2009-ben az akadémiai pályázatnak köszönhetően ide költöztem, és nem bántam meg.
1: Jó, engem azért érdekel ez az Ausztrália, mert hogy ez egy nagyon izgalmas kontinens.
0: Ez egy jó hely, jó messze van.
1: És ez, hát nagyon messze van.
2: Hát a csillagokhoz képest ne arra múlja, itt van a szomszéd.
1: De pont ez az, hogy ugye...
0: 30 óra repülőve, rohadt messze van.
1: Viszont van elég sok olyan hely Ausztráliában, ahol nincs fényszennyezés.
0: Ez így van.
1: Viszonylag nagy terület, tehát egy csillagász számára, vagy most ez egy hülyeség?
0: Nem, mondok? Hát én ott nagyon sokat észlelő csillagászkodtam. Tehát én,
1: jobban lehet ott
0: hát persze,
1: ezzel
0: jobban,
1: foglalkozni?
0: Hát persze, én a Siding Spring Observatórium, ami a legnagyobb optikai observatórium Ausztráliában, a saját számolásaim szerint 7 év alatt 220 éjszakát töltöttem el. Az azért elég sok, hát negyed évente egy hetet ott voltam. A volt feleségemmel is, aztán egy idő után jártunk, mindig jöttek hozzám diákok Szegedről, akik követtek valamilyen ösztöndíja egy hónapra, két hónapra kijöttek hozzám, és akkor ott méréseket végeztünk az Ausztrál Observatóriumban. Persze, ez egy nagyon jó hely. Nem csak azért, mert sötét az ég, hanem mert onnan a déli ég látszik. A déli ég az sokkal szebb, mint az éjszak.
1: Tényleg?
0: Persze, ott vannak a Magellán felhők. Eleve a tejútrendszer magja a felett fölött megy át. Iszonyatos erős élmény, hogy kilépünk egy hosszú autóút végén Siding Springbe, és akkor egyrészt a gyerek ott sír még a mindegy, már elaludt, és akkor kilépünk. A tejút a fejött fölött, Jézus Mária, mekkora, és akkor így ordibáltunk rekedre magunkat, mert nagyon szép, tehát egyszerűen a déli ég a szebb.
1: Még ezt nem rontották el valahogy.
0: Nem, azt hiszem, más a berendezése, ugye eleve a Kentaur, a délkeresztje, olyan dolgok látszanak a déli égen, amelyek az éjszakon nincsenek.
1: Nagyon
0: tehát
1: szép.
0: Szebb dolgok vannak az égen.
1: És ami a földön van Ausztráliában, abban azzal ennyire voltál elégedett? Azért hát, az
0: teljesen
1: az ország...
0: elégedett voltam. Tehát ugye nagyon sokan szokták azt hinni, ez egy gyakori tévedés, hogy jaj, az egy veszélyes ország, ott halnak meg az emberek, mert kígyók, békák,
1: ja,
0: meg a természet. 7 évet lehúztam úgy, hogy soha semmi életveszélyes állattal nem találkoztam. A legéletveszélyesebb az volt, amikor Siding Springbe beköltöztek a békák a WC-be.
1: Vagy ez hol van? Ez az, nem tudom,
0: Siding
1: mi a spring?
0: Siding Spring az a Kunabarabra mellett egy kis település. Sydneytől 500 kilométerre északkel, hát befelé, a szárazföld közepe felé.
1: Ja, hát akkor te nem az óceán, te az óceánhoz semmi közöd nem volt.
0: De azt az obszervatórium, tehát én Sydneybe éltem, csak onnan mentem, a negyed évente egy hetet az obszervatóriumban, mert ott volt az obszervatórium.
2: Minél bejebb mész, annál sötétebb. Meg ilyen kihaltabb, nem?
1: Csak a szélén laknak.
0: Európa méretű kontinens, és van benne, most már 25 millió, akkor még csak 20 millió ember. Tök üres az egész.
1: Legjobb.
2: Mi az oka ennek? Ti ilyen ausztrál tudósok vagytok.
0: Nem,
2: a veszélyes békák.
0: Nem, hát a lakhatatlan az ország területének a nagy része.
1: Sivatag.
0: Tehát oda nem mész be. Mi a francot keresni?
1: De azért a parton is van még elég hely. Szerintem több oka van ennek.
0: Elszigetelt, minden 20 év késéssel érkezik oda. Tényleg. Igazából nekem egyszer azt mondani egy szakértő, hogy Ausztrália az nagyjából 50 millió ember tudna gazdaságosan eltartani. Most fele annyian vannak még mindig. Tehát a víz eleve az ugye egy megoldandó kérdés, de ugyanakkor az ipar meg igényelni a munkaerőt. Tehát van ugye rengeteg nyersanyag Ausztráliának, gyakorlatilag Kínának a szén meg az évszázadokig elő mennyiségű.
1: Hát én nem erre építenék a helyükbe, de mindegy, hát nem az
0: építenék,
1: a
0: de most mit csinálják, hogyha
2: csak
0: ők erre építenek.
2: Valamit, de ezek inkább a Marson gondolkoznak, hogy ott lehetnek valamiákat teremteni.
1: Hát egyébként van Sydneyben, Ausztráliában van olyan vidék, ami olyan, mint a Mars.
0: Persze, ez
1: az
0: nagy része.
1: Ilyen narancssárga, ilyen
0: vörös, hát persze, egy vörös, amikor az ember repülővel repül át Ausztrália fölött, és nappal olyan, mint a Marson lennénk.
1: Jó, akkor mondj egy dolgot, amit nagyon hiányolsz abból a kontinensből.
0: Hát a klímája, az klímája jó. Hát nem a Vegemite, azt utáltam,
1: az
0: viszont
1: egy ilyen sós krém.
0: Az ilyen yeast, ez a mi ez a minek élesztős valami bizbasz.
1: Nem, bocsánat, és azt tesznek, ha betegek.
0: A mogyoró vajuk, ami van, az tényleg sokkal finomabb, mint amit van bármi kapható.
1: Hát akkor bárki, aki átbukott az esemény horizonton és Ausztráliából idefelé tartaná, hozzon egy üveggel Kis Lászlónak. Mi most elmegyünk egy rövid időre,
2: hírekre,
1: egy hírekre, és jövünk vissza.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
6: Nekem 10.
5: Mennyi?
7: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik. Új pályán a magánegészségügy, újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Megújulhatnak a fővárosi kikötők, akcióban a fogyasztóvédelem, az idei volt a legszárazabb nyár itthon. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát és kikötőit. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a két fél fele-fele arányú tulajdonában álló társaság egységesítheti a jelenleg megosztott kikötői rendszert. A meder használat most az államhoz, a partok használata pedig a fővároshoz tartozik. A rövid szerződések miatt azonban elmaradtak a fejlesztések. A folyami hajózásból származó nyereséget a rakpartok rendezésére és a Duna közösségi hasznosítására fordítanák. A jótállási szabályok betartását ellenőrzi a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálják, hogy a vállalkozások megfelelően tájékoztatják-e a fogyasztókat jótállási jogaikról, szabályszerűek-e a jótállási jegyek, és a fogyasztók a gyakorlatban is érvényesíteni tudják-e a jogaikat. Tavaly a fogyasztói beadványok alapján több mint 400 eljárás indult, a bírságok összege 94 millió forint volt. A leggyakrabban feltárt hiányosság a jegyzőkönyv felvételének elmulasztása, illetve a felvett jegyzőkönyvek hiányos tartalma volt. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték az országot. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
9: 1901 óta ez volt a legszárazabb, és közben a második legmelegebb nyár is. Öngerjesztő folyamatba kerültünk. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket, amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak.
8: A Pumi került a Magyar Nemzeti Bank legújabb emlékérméjére. Az Állatok Világnapján kibocsátott 5000 forint névértékű érme a Magyar Pásztor és Vadászkutyákat bemutató sorozat 7. darabja. A jegybank szerint a Pumi a puni intelligenciáját a terrierek bátorságával és mozgékonyságával ötvözi. Az érmét elsősorban gyűjtőknek szánják, nem mindennapi fizetésre. folytatódik a többnyire tiszta, derült idő, csak néhol növekedhet meg átmenetileg a fátyol felhőzet, azonban csapadék továbbra sem lesz. Gyenge marad a légmozgás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy előfordulhat. Holnap túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, majd délelőtt néhol még lehetnek felhők az égen, azonban délutánra kitisztul az ég. 22 és 26 fok között alakulnak majd a csúcsértékek.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Benne pedig folytatódik Kis László csillagász akadémikussal a beszélgetésünk, és mindig azon vagyunk. Én látom a Dórin is, hogy már mondaná azt a tudományos kérdést, amit nagyon régóta foglalkoztatja, de valahogy mindig másfele kanyarodunk. Most például konkrétan elhangzott a hírek alatt az, hogy lehet-e a csillagászattal, vagy egy csillagász, tehát hogy ez egy csajozós dolog-e?
2: Persze. Hosszú téli éjszakán bemutatsz egy csoportnak, és aztán valaki ott nagyon érdeklődik, és csillogó szemekkel ott marad még mellett, és akkor véletlenül kéz a kézbe összecsúszik. És
3: azt mondod, hogy válaszunk magunknak csillagot?
2: Hát nem így, de mindegy, szóval nyilvánvalóan, ez most a félig vicces, félig komoly történet. Hát nyilván az egy érdekesség egy bármilyen közösségben, hogy te mit szoktál csinálni, hát én csillagász. Tényleg, ez van egy ilyen érdekesség faktora, van egy ilyen misztikusság faktora, de nyilván azt el kell kerülni, hogy az ember legyen a központ azonnal, mert az viszont ellenszenves. Tehát ugye meg kell találni az egyensúlyt.
3: Vissza kell kérdezni,
2: igen,
3: ugye?
2: Tehát,
3: de a két feleségedet így ismerted meg?
2: Hát ugye az első feleségem ugye a diákom volt, 5 évkor különbség van közöttünk, tehát én voltam 28, ő 23. Nem, hát témavezetője voltam, és hosszú téli éjszakákon nagyon sokat tudtunk beszélgetni, és amikor a távcső gyűjti az adatokat, akkor 12 órás éjszaka alatt minden is szóba kerül. Aztán ugye ő...
3: Ez nem volt olyan jó, 12 órán keresztül csak beszéltél.
2: Egyébként tényleg romantikus.
1: Jönnek az adatok.
2: Aztán ugye ő nem akart hazajönni Ausztráliából, sokakhoz hasonlóan nagyon szeretettként Ausztráliában. És szerintem az volt az egyik nagy törés közöttünk, és akkor aztán utána ugye jött egy második házassága, a második feleségem, a könyvtáros a Csillagászat Intézetben.
3: Tehát ott is.
2: Hát a munkahelyi kapcsolat maradjunk ennyiben. Amikor nem voltam főnök, ezt nagyon szigorúan mondom. Tehát mióta bármiféle főnök vagyok, azóta házinyúlra nem lövünk.
3: Üzenjük a PR vagy HR osztálynak. És igen. Figyelj, de akkor azt mondod, hogy akkor lettél menő, amikor csillagász lettél, de ellenben ezt is mondtad a hírek alatt, hogy gyerekkorodban viszont ilyen kis idegesítő, tudálékos kisgyerek voltál.
2: Hát nem, most idegesítő, inkább ilyen csöndes voltam, és hát ugye nagyon sokszor volt az, hogy azt szerettem, amikor a tanítónéni már 3., 4. általános iskolás koromban engemet kért fel rendszeresen, hogy olvassak fel szövegeket, mert szerettem felolvasni szövegeket, mert jól olvastam. Meg hát sokszor volt az, hogy a matekból is üttem, mit tudom én. Sokkal előrébb jártam, hogy a nővéremnek köszönhetem ezt, mondjuk, hogy teljesen őszintén és nyilván, ő 7 éve idősebb, mint én, és hát én már 10 évesen szinusz, koszinusz, logaritmus.
3: Mi? Dehogy nem.
2: De ő arra tanította. Ez nem kamu. Én imádtam a számokat eleve, tehát én nekem a legfőbb játékszerem gyerekként egy elektromos számológép volt, mivel mindenféle gyököket.
3: Kihezett a hideg egy kicsit.
2: Mindenféle gyököket, meg négyzeteket, meg nem tudom miket, logaritmusokat számoltam, és Jesus. Aztán utána a nővérem meg megtanított azokra a trigonometriákra, meg exponenciálisokra, amiket ő 7 éve előrébb járva tanult az iskolában. Azt szerettem.
3: De akkor nem az a típusú gyerek volt, amely így értettem, hogy aki mindenbe beleszól, mert nem, jobban
2: nem,
3: tudja.
2: Nem, én csendes voltam. Nem, én csendes voltam.
1: Jó. De miért ez ott ki a hideg? Én azt hallgatom, ahogy a Laci beszél, meg nem csak most, hanem mondjuk az előadásaiban is, vagy hogyha a videóit megnézem, amit most már a TikTokon is lehet látni. Hogy ezt a fajta szenvedélyt, hogy ilyenkor annyira sajnál. Ez olyan, mint hogyha valaki nagyon jól zongorázik, és elkezded nagyon sajnálni, hogy te nem tudsz zongorázni. Tehát a Laci, tényleg azt érzem, hogy a felét szerintem nem értem annak, amit mond. Nem most itt a műsorban, hanem mondjuk amiről beszél, pedig hát megpróbálsz. Hogy minél értetőbben
2: beszélj. Ez egy rendszeres reakció, hogy hát én felét se értettem, de úgy tetszett.
1: Igen,
2: tehát ez
1: így
2: egy
1: van.
2: Ilyen gyakori visszajelzés.
1: Pedig feltételezhetjük, és ugye ez is a zene alatt merült fel, hogy mi van, hogyha az a pár csillagász, aki a világon tulajdonképpen átvágja az egész emberiséget, mert
3: igen.
1: Ugye mi nem
3: semmit
1: értünk,
3: nem értünk hozzá.
2: Én ezért szoktam azt mondani, hogy én a megfigyelő csillagászat nagykövete vagyok, és én szeretem távcsővel is megmutatni azokat a dolgokat, amiről beszélek, mert akkor ténylegesen test közelbe viszem az égi jelenségeket, és amikor mondjuk egy napfogyatkozást nézünk, vagy egy csillagfedést, vagy mit tudom, a Szaturnusz elmegy a hold mögé, vagy valami, akkor rá lehet mutatni, nézzétek, működik a fizika, működik a matek, ezt már ki tudtuk előre számolni, és milyen érdekes. Szóval igazából én nekem a távcsövezés, mint egyrészt munkatevékenység, másrészt pedig, mint mondjuk így ismeretterjesztő tevékenység az ugyanúgy megvan, és én ezért szeretném minél közelebb vinni az égboltnak a szépségét. Nem föltétlenül az értését, hanem a szépségét a nagy közönséghez. Uh-huh. Mert erre nagyon szépen rezonál az emberi lélek. Még akkor is nem ért bele semmit. Akkor is egy távcsőbe, egy Szaturnusz a gyűrűjével, vagy a Hold a krátereivel, vagy egy spirálgalaxis a spirálkarjaival. Ezek nagyon-nagyon-nagyon szépek tudnak lenni.
3: Elképzelhetetlenek. Egyszerűen olyan fura az egész. Te félsz egyébként a Világegyetemtől?
2: Nem, de a sötétben igen. Ez egy nagyon vicces történet. Én gyerekként ugye távcsöveket kaptam, könyörögtem, buheráltam, építettem, és mentem ki hosszú éjszakákon, rajzolgattam kis piros lámpával, okulárba látott képet, aztán kezdtem fotózgatni, és iszonyatosan féltem sötétben. Minden egyes kis zörejtől, a Baltás gyilkos ott jön éppen, tehát ugye Stephen King regényein nőttem föl részbe, ez érthetővé teszi talán azt a félelmet a sötétségt, és egy ilyen állandóan önmagammal való küzdelem volt kimenni az éjszakába. De hát aztán végül is inkább csak az volt a probléma, hogy a hülye kutyák elkezdtek ugatni, és az egész faluba az összes kutya egy idő után ugatott, mert valaki ott a mahinált egy távcsővel holt fénybe.
3: Szerintem egyébként megkérdezhetjük ezeket a kérdéseinket most már.
2: Kérdezhetjük.
1: Nagyon tudományos kérdéseink.
3: Hát először nekem az jutott eszembe, hogy az, hogy valaki ismeri a Világegyetemet, meg így bele tud merülni, meg látja az egészet, hogy neked az ember ennek fényében jelentéktelen, vagy inkább nagyon különleges?
2: Nagyon különleges, hiszen mi vagyunk a jelenleg ismert univerzumban az egyetlen lény, ami képes fölfogni ezeket a dolgokat. Tehát mi tudjuk érteni, hogy mi
3: történik. Ezt véled legalábbis.
2: Hát ezt vélem. Nézd. Végül is azért vannak figyelemre méltó eredményeik, amikor bekapcsolod a telefonodat, és mondjuk egy percen belül méter pontossággal megmondja, hogy hol vagy a föld felszínén, vagy az önvezető autód tudja, hogy az út jobb oldalán vagy a bal oldalán megy, akkor abban benne van az alkalmazott égi mechanika, hiszen a GPS rendszerben műholdak rádiójeleit veszi az egységed, és a rádiójelekből kielemzi azt, hogy hol vagy a föld felszínén, és ahhoz, hogy méteres pontossággal tud ezt, ehhez még az einsteini általános relatív elméletből származó korrekciókat is ki kell számolni, hogy a föld gravitációs tere az görbülté teszi a téridőt. Tehát még ez is benne van a GPS működésében. Bocsánat, nekünk figyelemre méltó eredményeink vannak az értés kapcsán.
3: Nem
2: az alkalmazással.
3: Nem úgy értettem, hanem hogy az, most úgy mondod, hogy mi vagyunk az egyetlenek, amit ugye nem tudunk, hogy egyetlenek.
2: Hát ezt nem tudjuk, de ezért mondtam, hogy az általunk ismert univerzumban mi vagyunk az egyetlenek. Igen. Az általunk nem ismert univerzumban lehet, hogy véletlen számúak vannak még, akik hasonlóképp, sőt, még jobban is értik a Világegyetemnek a működését, de most mi egyelőre rögzítsük azt, hogy a föld felszínén mi ezt értjük, vagy sok mindent értünk, még egyszer figyelemre méltó eredményeink vannak, önmagunk elpusztítására kapcsán is figyelemre méltó hatékonyságot tudtunk felmutatni sajnos, úgyhogy szerintem az ember az ilyen szempontból mindenképpen a föld egyik nagy csodája.
1: Egyébként a tudósok, ugye a tudomány mit mond a statisztikai valószínűségéről annak, hogy van-e lehetőség arra, hogy vannak más élőlények?
2: A egyetlen őszinte és becsületes válasz az, hogy nem tudjuk. Egy nagy ismeretlen van az egészben. Mi az élet kialakulási valószínűsége? Ezt nem tudjuk. Van egy bolygónk, úgy hívják, hogy Föld, ezen van élet, de és akkor mi van? Tudjuk azt, hogy tuti biztos kialakul az élet mindenütt, ahol a föltételek fönnállnak? Vagy valamiféle kozmikus lottöltös vagyunk? Ezt ma nem tudjuk. Innentől kezdve minden más csak vad spekuláció, és az maradja meg a vadangyalnak a színvonalán. Tehát ez a becsületes válasz az, hogy nem tudjuk. Nyilvánvalóan vannak, akik azzal érnek, hogy de hát annyi galaxis, annyi csillag, annyi bolygó.
3: Bocsánat, a Fermi paradoxon? Tanultam.
2: Van egy olyan is, hogy ugye, hogy ha vannak idegen lények, akkor már itt kellene, hogy legyenek, igen. És ugye ez Fermi vetette föl még az 50-es évek elején. Egyébként nagyon vicces a történetben, hogy valójában egy New York-i jelenség volt, ami kiváltott az egész gondolatmenetet, ez egy dokumentál történelmi tény. 51 nyarán New Yorkban tűntek el a kukák, azok, amik a szemetet gyűjtik, és akkor a New Yorker magazinnak a karikaturistája megrajzolt egy olyan karikatúrát, hogy a UFO-k lopják a kukákat New Yorkba. És ez elé került Los Alamosba Telleredének, meg Enrico Ferminek, meg még egy harmadik amerikai fizikusnak egy ebédszünetbe, és akkor elkezdtek beszélgetni, de mégis, hogyha ezek az UFO-k, ha léteznek, akkor miért nincsenek már itt, miért nem találkoztunk velük, miért ne? És akkor ebből jött ki az a gondolatmenet, hogy ha léteznek értelmes technikai civilizációk odakint, akkor azok, ha csak a fénysebesség tized részével képesek terjedni a csillagközi térbe, akkor már itt kellene, hogy legyenek, mert annyi milliárd éve létezik a tejútrendszer, hogy már ide kellett volna, hogy érjenek, és nem látjuk jeleit annak, hogy itt lennének, és akkor ez egy paradox dolog, és ugye ezt hívjuk Fermi paradoxonak, és ennek van rengeteg megoldása, van egy nagyon jó könyv, ami nem jut eszembe, már eszembe fog jutni a fickónak neve, egy brit csillagász írt két kiadást is megélt könyvet erről, hogy a Fermi paradoxon 75 megoldása, de van még egy csomó 75. más megoldás is, rengeteg megoldását
3: lehet. A ChatGPT csak 5-öt írt le.
2: Hát a buta a ChatGPT.
3: De neked mi a melyik a legvalószínűbb megoldása?
2: Nem tudom, mit tudom én. Nekem nagyon antipatikus az, hogy azért nem találkozunk másokkal, mert mi vagyunk egyedül. De nagyon sokan ez
3: nagyon
2: ezt
3: önző dolog, ugye?
2: Hát ez egy egocentrikus. Azt mondom, hogy ez a geocentrikus világkép továbbélése lenne, hogy akkor mi annyira különlegesek vagyunk, hogy csak nálunk van élet. De még egyszer, én azt szoktam képviselni, hogy nem tudjuk.
3: Jó, akkor mit tudsz?
2: Az, hogy szeretnénk felfedezni őket, szeretet. Én nem tudom, hogy vannak-e, de szeretném, hogy legyenek.
1: Szeretnéd, hogy legyenek?
2: Szeretném, hogy legyenek, és szeretném a biztonságos távolságból csillagászati távérzékelési módszerre tudnánk őket kimutatni. Én
3: és
2: szeretném,
3: maradjanak is távol?
2: És maradjanak is távol, mert ha ők ide jönnek, akkor tudunk sokkal fejlettebbek, és ha emberi történelem bármire használható, akkor megnézzük azt, hogy az elmúlt mondjuk 5000 évben, ha a fejlett és a fejletlen találkozott, akkor kiszívta meg. Hát a fejletlen. Tehát, hogyha most ide jönnének az idegen lények, és a Kossuth téren leszállna az UFO űrhajó, és akkor békével jöttünk idegenek, és kigördülnének a gondolkodó
3: nem
2: sziklák. Nem, akkor egy kicsit aggódnék, mert akkor azt tudnám, hogy megérkeztek a, mit tudom én, a kozmikus kemotoxot használó hangyaírtók.
3: Igen.
1: Amúgy mostanában mi az a legnagyobb felfedezés, ami mondjuk így a tudós vagy a csillagász köröket így izgalomban tartja?
2: Hát ami izgalomban tart minket, az, hogy új űrtávcsövek, meg új nagyföldi távcsövek állnak üzembe, és az univerzumnak egy olyan arcát ismerjük meg, amit korábban nem láttunk. Pont idén nyáron elindult egy 8 méteres szupertávcső Chilében. Ennek pont ezen a héten volt a konferencia itt Budapesten.
3: Miért nem Chilében van?
2: Mert az messze van, és ez az európai csapatoknak volt az összevetve, egy 120-130 csillagász itt volt Budapesten, és az egésznek az igazgató egy Zsejko Ivezics nevű horvát származású amerikai csillagász. Uh-huh. Volt egyébként egy nyilvános ismeretteres előadás és kedvesten a Margit szigeten, aztán utána egy távcsős bemutatást tartottam, okos távcsőmmel a népeknek, mindenkinek tetszett a történet. Szóval ott például azt várjuk, hogy 10 éven keresztül Chiléből 3 naponként az egész onnan látszeget le fogja fotózni egy bazi nagy távcső, és 10 éven keresztül az ég összes pontjáról lesz 1000 mérés, és akkor egy nagy videó, egy nagy filmet kapunk a Chiléből látszó égbolt változásáról. Minden, ami fényesedik, minden, ami halványodik, minden, ami megmoccan, az ott lesz a képeken. Emellett galaxisokról, galaxis halmazokról is lesz egy hatalmas nagy képgyűjteményünk, amiből az univerzumnak a minden korábbinál mélyebb térképét lehet összeállítani.
3: És mindez azért lesz, mert ugye az univerzum az ugyanolyan, megyünk tovább.
2: Nem, hát ugye eleve van egy véges belátott univerzumunk, ugye 13,8 milliárd évvel ezelőtt az ősrobbanás hozta létre ezt, amiben mi élünk, tehát ennek véges a kiterjed.
3: Na bocsánat, akkor itt álljunk meg. Tehát egész életünkben azt hallottuk, hogy végtelen.
2: Igen, de az általunk belátott univerzum az ősrobbanással létrejött. Az, hogy azon túl mi van, azt nem tudjuk, mert a fény nem képes eljutni hozzánk. Tehát nem tudjuk. Hát még lehet végtelen.
3: Persze,
2: hát. De lehet egyébként véges is. Ugye vannak kompaktifikált végtelen univerzumok.
3: Kérem,
2: azt úgy is lehet hívni.
1: Ezt lehet úgy is hívni,
2: hogy a Pac-Man univerzum. Ugye megvan a Pac-Man játék. Uh-huh. Kimegy a jobb oldalon, és bejön a bal oldalon megint. Tehát, hogyha mondjuk veszel egy lapot, és akkor ezt összehajtod mondjuk egy ilyen hengerré, akkor nem tudsz lemenni a lapról, mindig körbe-körbe mész. Igen. Az egy végtelen, de mégiscsak véges, kompaktifikált végtelen univerzum. De lehet nyugodtan egy ilyen csövet is önmagába visszahajtani, és akkor kapunk egy ilyen fánk alakú valamit, matematikában ezt Taurusnak hívják, az is egy kompaktifikált végtelen univerzum lehet. Lehet, hogy a mi univerzumunk egyébként ilyen, és elindulunk az egyik végén, és akkor 15 milliárd év múlva bejövünk a másik végén. Nem hiszem, hogy ilyen, csak azt mondom, hogy az elméletekben sok minden belefér, akár még ilyen is. Szóval igazából
3: hát
2: véges.
3: Majd megmondják a végén.
2: Hát nem. Szóval ami nagy kérdés manapság, az két szó van, ami rendkívül gusztustalan, hogy hasonlóak és teljesen másra vonatkoznak, a sötét anyag és a sötét energia. Mindkettő olyan szubstancia, aminek a létezését közvetett jelek mutatják. A sötét anyag az valami, aminek van tömegvonzása, látjuk a hatásait, például egybe tartja forgó galaxisokat, de nem látjuk őt magát. A sötét energiát az 97-ben fedezték föl, 2011-ben kaptak érte fizikai Nobel-díjat. Az azt tudja, hogy az univerzumunk tágul, és a tágulást gyorsítja. Tehát valamilyen energiaszerű valami, ami az egész hóbelevancot gyorsítja a tágulás során. És az egész univerzum összanyag-energia mérlegét megnézzük, akkor a sötét anyag, meg a sötét energia 95%-át kiadja az univerzumunknak. Ami azt jelenti, hogy mi a normál anyagunk, ez, amit itt csapkodok itt a mellkasomon, ez a barionikus anyag, ez az összanyag energia mérlegbe 5%, amit úgy is meg lehet fogalmazni, hogy a mai legjobb tudásunk szerint az univerzumot alkotó mindennek a 95%-áról semmit nem tudunk.
3: Na tessék, azért ez eléggé
2: aggasztó.
1: Na akkor ezzel a mondással most egy kicsit így hagyunk benneteket, hogy ezen gondolkozzatok.
2: Elmélkedjenek.
1: Mert reklám következik itt a kettes szemrendszerű Rádiókafén, és Kis László csillagásszal jövünk vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
3: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, high life, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
4: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet. Elindult a természethű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádiókafén.
1: Ez így van, ahogy Nagy Sanyi mondja. Behumi Dórival és Veres Dórival, ez itt a kettes számrendszer. Kellemes péntek délután testét kívánunk mindenkinek. Kis László csillagász, akadémikus a vendégünk továbbra is. És hát beszéltünk már annyi mindenről, a gyerekkorodról. Ausztrál kitekintés elég hosszú volt az életedben. Illetve a nagy tudományos kérdéseket is feltettük, legalábbis részben, amik érdekeltek minket, de azt még mindig nem tudjuk, hogy neked mi a horoszkópod.
2: Természetesen oroszlán, hát augusztusiként.
1: Tudjuk egyébként.
3: Megnéztek, utána néztünk, de azt megbeszéltük a Dórival, hogy úgy nem fogunk elengedni, hogy ezt a cicet ne hagyjuk ki, hogy tulajdonképpen horoszkópokról beszélgessünk vele.
1: Illetve hát egyetlen az asztrológiáról, mert hogy ezt nem tudom, hogy tudod-e.
3: Mert hogy ez lesz rá a reakció, de abban egészen biztosak voltunk.
1: Meg nem csak ezért, hanem azért érdekelne egy picit az is, hogy mit gondolsz erről. Meg hát az, hogy holnap, azt hiszem október 3-tól van retrográdban Vénusz, azt a Dori is tudja, meg én is.
2: Kitizgat.
3: Egyébként azt képzeld el, hogy bocsánat, csak mondja, egy zárójel, hogy ugye ez nagyon régóta megy, ez a kettes számrendszer, ez annak idején is ment, most is már 3 éve csináljuk a Dórival, ugye az a lényeg, hogy ez egy férfiak a vendégén, 2 nő beszélget egy férfi. És nagyon sokan jöttek, kivételes férfiak jönnek mindig, nagyon sokan jöttek, akik azt gondolták, hogy ez egy ilyen női magazin, és hogy majd a horoszkópról fogunk beszélgetni, és ez egyetlen egyszer sem fordult még elő.
1: Nem,
3: az
2: ideje. Igen.
1: Ugyanis én ezt esküszöm, nem értem, egy picit azért értem, de annyira szeretném hallani a magyarázatodat, hogy miért gondoljátok ti azt, csillagászok, hogy egyetlen nem hat ránk az, hogy a bolygók merre és hogyan mozognak, és egymáshoz képest hogy állnak, hiszen mindannyian tudjuk, hogy például itt a Hold, az árapáért nagyon erősen felel, de például szerintem a nőknek mindenképpen belezavar valahogy így a ritmusába, ezt mindannyian értjük, látjuk, érezzük mi nők. Tehát teli hold.
2: Az a Hold.
3: Na, akkor most világos,
2: az a Hold, és miközben a Merkurnak, meg a Marsnak,
1: az
2: meg
1: a
2: Jupiternek.
1: Az a baj, hogy az messze van.
2: Azok messze vannak, nulla hatásuk van a Földre.
1: Tehát a Hold mellel ismered?
2: A Hold, persze, tehát a feleségem is teli holdkor nem

0: Értjük, hogy mi az, hogy szimbólum, ugye a békesem galamb alakú, mégis fehér galambként szokás ráhivatkozni.
1: Nem tudhatod, hogy milyen alakú a béke, Laci.
0: De valószínűleg nem fehér galamb alakú, maradjunk ennyibe. Tehát hogy szimbólumokkal hozzáteszik, ez egy ókori babona az asztrológiának a továbbélése, amikor én azért haragszom rá igazából, nem haragszom, nem érdekel. Pontosan tudom, hogy hitpótlék, ugyanúgy, mint a ufológia. Uh-huh. Tehát egy olyan hitpótlék, ami annak az embernek adja meg a hitét, aki nem hisz önmagában, és igazából a külső, és nem bízik a szabad akaratba, és akkor azt gondolja, hogy az ő életét nem önmaga, és a saját döntései határozzák meg, hanem valamiféle külső okokat akar hibáztatni azért, hogy rossz döntéseket hoz.
1: És mi van, csak játszik, játék?
0: Játsza, de az igazi hardcore asztrológus horoszkópusok azok, akik még pénzt is keresnek benne, azok a legrosszabbak, hiszen...
1: Mivel szoktak érvelni veled szemben?
0: Nem érdekel.
1: De szoktak.
0: Nem érdekel. Ez egész témakör nem érdekel.
2: Hol vált el? Mert ugye, hogy mondjam, tehát mondjuk, ahogy mondtad is, az ókori, nem tudom, mezopotámiában,
0: ez a babilóniaiak,
2: még összeért, persze, az asztrológia.
0: Azt tudod, hogy miért van 24 óra, miért 60 percből áll egy óra, és miért 60 másodpercből áll egy perc?
2: Nem tudom. Nem,
0: ez a babilóniaiaknak az öröksége, a 60-as számrendszert, akik használták. Uh-huh. Az, hogy 360 fokból áll egy kör, az körülbelül azt képezi le, hogy a nap körül a föld pályája 360 nap alatt tér körbe. Tehát ez is az 6x60, az a 360. Tehát ezek a számmisztikák, a 60-as számrendszer, a 12-nek az ötszöröse szintén 60. Tehát két és félszeres a 24-nek megint csak 60. Tehát a 60-as számrendszer, ez egy 5000 éves mértékegységrendszer, ami itt maradt velünk. Ők abba gondolkoztak, hogy a bolygók, amelyek a csillagokhoz képest mozognak, istenek. Ők ebbe éltek. A hetes számrendszer. Miért hét napból áll a hét? Hétfőtől vasárnapig? Mert a hetes számrendszer tükrözi azt, hogy az ókoriak hány bolygót láttak az égen. Nap, Hold, nekik az bolygó volt, Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz. Hét. Ez a hét bolygó volt az ókorban. Tehát minket körbevesz az ókori csillagászatnak az a fajta purhabja, amiben mi tovább éltünk egy modern civilizációban, de ebbe a purhabba éljük az életünket.
2: És nekünk az jó.
0: És az nekünk láthatólag jó, hiszen használjuk a 60-as számrendszert, nem? 60 másodperc egy perc. És ennek az örökségnek része az, hogy a csillagképeket úgy hívjuk, ahogy egyébként a Nemzetközi Csillagászati Unió is ezeket a csillagkép elnevezéseket használja, melyeknek némelyike visszamegy egészen Babilóniáig, 5000 uh-huh. évvel ezelőttig, de azért valamikor ott Kepler környékén, tehát ez 400 évvel ezelőtt, 420 évvel ezelőtt szétvált a történet. Ugye Kepler még megélhetési asztrológusként mondott jóslatokat, mert eladta, és akkor tudott, mit tudom én, könnyebben finom kajákat venni a boltba, vagy hát a étterembe, vagy mit tudom én, hol ette ő a finom kajákat, 1600-as évek elején, de aztán egy idő után szétvált. Asztronómia, a csillagászat tudománya, asztrológia, a csillagjóslás.
2: Ami nem tudomány szerinted, hanem...
0: Ne, az csak a neveibe azt. Tehát én azt szoktam mondani, hogy a legősibb mesterség az az asztrológia. Hiszen a legősibb mesterség, amikor megpróbálták már, ugye vannak barlangi rajzok, tehát már az őskori barlang lakók is például megörökítették. Van olyan barlangrajz, hogy meg lehet látni a fiastyúkot, az Orion csillagképet, meg a Bika csillagképnek a fejét, meg még talán a holdsarló is ott van mellette. Tehát 10 000 évvel ezelőtt is nézték az eget elődeink, és vélhetőleg spirituális magyarázatokat próbáltak találni. De ugyanakkor meg látszott az is, hogy ez egy használható tudás, hiszen például az egyiptomiak meg tudták jósolni azt, hogy mikor jön az áradás a Níluson. Amikor augusztusban hajnalban együtt kelt a Sirius csillag az Orion csillagképpel, ezt úgy hívják, hogy milyen kelés, semmit eszembe hirtelen, milyen kelés, majd eszembe fog jutni, vagy nem, akkor utána pár héttel jön az áradás a Níluson, és akkor lehet vetni a magokat, meg mit lehet csinálni. Tehát az, hogy és akkor összekapcsolták ok-okozati összefüggést véltek ott felfedezni, ahol valójában nem volt ok-okozati kapcsolat, csak éppen egy időben történt. Tehát a koincidencia, az egy időben bekövetkezés, és az ok-okozat összefüggés az nem a nem egyenlő, nem ugyanaz jelenti. Most mit tudom én, itt összemegy két autó kinn, és én éppen leállítom a, mit tudom én, a térdemre a vizes poharat, akkor az nem azért állítom le, mert egymásra
2: kell. Hát, autó. Vagy igen.
0: Nem.
2: Jó, nem, most csak bosszantani.
0: Na mindegy, a lényeg, ami lényeg, hogy én nekem nem is ez a történet, hanem a szabad akaratnak a csúfos cáfolata, vagy a megcsúfolása

0: a számomra az asztrológia, a horoszkópia, mert igenis leveszi az ember felelősségét, az ember vállal felelősséget, és akkor abban esetleg megvezeti az, hogy nem is te vagy felelős azokért a rossz döntésekért, amiket hoztál, de te vagy felelős érte. És tessék gondolkozni, tessék az embertársainkra odafigyelni, tessék önmagunkkal kapcsolatban esetleg gondolkozni néha, nem csak sodródni az árral, az sokkal előrébb
1: vezet, tenni.
0: Mint asztrológia, mint ilyen horoszkópokat nézegetni, főleg női lapoknak a legutolsó oldalán, a jobb alsó sarokban, három mondatban. És akkor most a bika találkozik élete nagy ismerősével, és ha az ikrek mostán meggondolja magát, akkor lehet, hogy anyagi előnyök.
1: Én azt bírom ezekből, amikor a végén azt mondják, hogy de csak azt vidd magaddal ebből, amit elmondtam, ami rád vonatkozik, ez mindig az utolsó mondat, ez nagyon vicces. Figyelj, és a világűrrel kapcsolatban is van olyan tévhit, vagy ami ennyire fel tud bosszantani, mert
0: nem
1: annyira...
0: bosszantottam,
1: de egy kicsit nem, de hogy amit újra és újra hallasz, és legszívesebben most például mondjuk itt van, tessék itt on air, hogy tisztázhatod, hogy mi az, amit állandóan elrontunk így a világűr, vagy félre gondolunk, vagy...
0: Nem, nekem nincsenek ilyen beakadásos nünükéim. Én azt szoktam mondani, hogy én bárkinek a kérdésére bármikor válaszolok, nincsen hülye kérdés, csak hülye válaszoló, aki nem érti a kérdést, vagy nem képes a kérdésre normálisan válaszolni. Tehát én itt állok, ide lőjetek, ha most az előbb asztrológiáról kérdeztetek, akkor elmondtam a gondolatomat az asztrológia kapcsán, kérdezhetek nyugodtan másról is, de most így, hogy mi az, ami most így ilyen, hát ugye nyilván az ufózás az, ami ugye elő szokott jönni, akkor ugye elmúlt években volt egy erős hullám a laposföldhívőknek, akkor ugye vannak az összeesküvés elméletekben hívők között, akik ugye a holdutazás kapcsán mondják, hogy nem is jártunk a holdon, mert miért nem jártunk azóta, hogyha ha akkor tudtunk járni, akkor azóta miért nem tudtunk járni, és akkor ebből azt következő, hogy akkor se jártunk, ami logikai bukfenc igazából. Tehát ezek úgy vannak, de hát ugye az a fontos, hogy én azt szoktam mondani, hogy szoktam néha kapni meghívást, hogy miért nem megyek el vitatkozni mondjuk egy ufológussal, vagy egy asztrológussal. És akkor azt szoktam mondani, hogy azért nem vállalok ilyen típusú szerepléseket, mert mi látszólag ugyanazokat a szavakat használjuk, de nem ugyanazt a nyelvet beszéljük. Nem ugyanazt értjük a szavaknak a jelentése mögött, és igazából mondjuk egy asztrológussal, vagy egy ufológussal leülni vitatkozni, az nem vita, mert hitvita, és hitet nem lehet hitet nem lehet érvekkel módosítani. De valaki már hisz abba, amiben hisz, az nem tudok mit csinálni. Tehát innentől kezdve csak egy időpocsékolás.
1: De akkor inkább úgy kérdezem, hogy és mi az, amit, ugye te nagyon sok időt, energiát fektetsz ebbe, hogy ismeret terjesz.
0: Igen, mert hogy én nem cáfolni akarok dolgokat, ugye ez is egy nagyon fontos, ugye van a Magyarországon egy ilyen szkeptikus mozgalom, most lehet, hogy majd megsértem esetleg őket, én az ő tevékenységüket egy bizonyos távolságból figyelem, amikor kifiguráznak embereket, az év nem tudom milyen díját adják valakinek, aki a legnagyobb áltudományos baromságot terjesztette. Ez is egy megközelítés, én nekem ez nem nagyon szimpatikus megközelítés, és már pedig azért, mert amikor kifigurázzuk a valamiféle pseudotudományos dolgokat, terjesztőket, és őket cáfoljuk, akkor valamilyen szinten őket mi támadjuk. És a hétköznapi populációban a szimpátia mindig is a megtámadott fél irányába fog megfogalmazódni. Tehát én
1: az a cél, hogy szimpatikus legyen, hanem az, hogy rendet tegyél ebben.
0: De ennek az a módszere az én világomban az, hogy kommunikálom a tudományom eredményeit. Nem cáfolom a hülyeségeket, mert ha cáfolni akarnám az összes sajtóban megjelent hülyeséget, akkor a nap 86.400 másodpercéből 100.000 másodpercet arra kéne fordítani. Nem. Én nekem az a megközelítésem, most már ezt mondom, hogy 20 éves időtávlatban, hogy jó, akkor ők mondják, amit akarnak, én pedig mondom, amit én akarok, én a csillagászat és az űrkutatás legújabb eredményét szeretném minél érthetőbben, minél népszerűbb stílusba teríteni a populáció teljes körébe. Nekem ez a fontos, nem az, hogy cáfoljam azt, hogy most akkor valahol megírta, nem tudom milyen, a Novoszibirszki úttörők havi közleményeiben lejött az, hogy nem is jártunk a Holdon. Nem érdekelnek a Novoszibirszki úttörő egyletnek a havi közleményei. Én azt mondom, hogy az Artemis 2 szépen megjárt idén áprilisban a Hold túloldalát, 4 űrhajós, 3 amerikai, meg 1 kanadai lefotózták mindenféle okos telefonnal a égi kísérőnk teljes oldalát, voltak, átéltek egy napfogyatkozást, amikor a Hold kitakarta a napot, visszajöttek, és majd meglátjuk, hogy az Artemis 3 az mikor fog repülni, mindenesetre az amerikaiak benne vannak abba, hogy ne kínai legyen a következő ember az égi kísérőnk felszínén, és hogyha nekem fogadnom kellene egy valamibe, akkor én szerintem kínai lesz a következő ember a Holdunk felszínén. Ez sokkal érdekesebb, mint az, hogy cáfoljam a Novoszibirszki úttörő egylet havi közleményében megjelent baromságot.
2: Te mennél a Holdra?
0: Igen.
2: Szeretnél egyszer ott lenni?
0: Hát jó lenne, tehát, hogyha, de leginkább egy olyan UFO jöjjön értem, mint a Pataki Attiláért, vigyen oda, és hozzon vissza azonnal.
1: Már hogy reggelre érje haza.
0: Hogy reggelre érjek haza, tehát ez a 9 napos, 10 napos történet, amiben végig súlytalanság van az embernek, széthánynám, telehánynám az egész űrhajót, és meg is halnék szerintem a 4. napon, de tehát én tudom, hogy nem vagyok rá alkalmas.
2: És,
0: de szeretnék.
2: Miért mondtad nekünk a zene alatt azt, hogy 89 éves korodig akarsz élni?
0: Hát szóval van egy ilyen élettervem, ugye 1986-ban 14 éves fiatal emberként nagyon szerettem volna a Haley üstököst látni, ami egy nagyon nevezetes üstökös, ugye az volt az első, amiről Edmund Haley, az angol csillagász, kiszámolt, hogy az egy periódikus, tehát visszatérő jelenség. Onnan tud datáljuk a modern üstökösök értését, 1600 mit tudom én hányból, és akkor gyakorlatilag 86-ban itt járt, és akkor ugye 1910-ben volt nagy cirkusz, mert akkor ugye a Föld átment a Haley üstökösnek a csóváján, és akkor ciángáza menne, nagy tömegpánik jelenetek voltak Párizsban például 1910-ben. 86-ban nem volt ilyen, mert elég messze ment el a Földtől, és nem is látszott, és nem is volt tudásom hozzá, hogy meglássam, de nagyon szerettem volna. De nem sikerült. És akkor megfogadtam, hogy jó van Haley, 86-ban itt jártál, nem láttalak, akkor megvárlak. Következő visszatérése 2061-ben lesz. Amikor
1: mennyire lesz közel?
0: Akkor egész közel el fog menni tőlünk, és akkor gyakorlatilag a nyári éjszakában a három fiamnak megvan adva a vasakaratú parancsal, hogy én akkor 89 éves Laci tata leszek, a Laci tatát a kerekesszékbe tessék kitolni majd egy sötét helyre. Na, tata, nézze az üstökös, most már megmurdelhet.
1: Jaj, és akkor én boldogan megmurdelek.
0: Hát, ha még fogok látni, akkor egyáltalán. Szóval a lényeg az, hogy az egy nagy visszatérés lesz, egy szép, látványos, fényes az összes számítás szerint az akkori megjelenése majd, és akkor mondhatjuk azt, hogy jó, 86-ban nem sikerült, 60-ban sikerült, addigra még egyszer 89 leszek, ha megélem.
1: Megélet, persze.
0: Hát bízzunk benne, ugye, ha én akadémikus társamet megnézem, akkor jellemzően azért elég hosszú ideig szoktak, hál' Istennek, megélni a akadémia tagjai, én bízom benne, hogy egyfajta korprediktor.
1: Tényleg? Szerinted ez? Ó, nem már.
0: Nyilván nem, de jó hangzik.
2: És annak mi a valószínűsége, hogy egy ilyen üstökös belemegy a Földbe? Mint a science fiction filmekben, vagy hát az amerikai filmek látjuk, mert hogy nem volt egy ilyen misszió, ez a DART misszió.
0: Hát DART misszió az ugye egy kis bolygóba becsapódott, egy kettős kis bolygónak a holdjába becsapódott, és módosította a pályát, és akkor megmutatta azt, hogy az emberiség tud biliárdozni kis égi testekkel. Mindez azért érdekes, mert ha találunk olyat, ami nekünk jön, akkor annak a legnagyobb elhárítási technológia az lehet, hogy lelökni a pályájáról, és kerülj el a Földünket. Ma jelenleg nem ismerünk olyan égitestet, ami biztosan tudhatóan a Földünknek belejönne. De ez egy nagyon fontos kozmikus bolygóvédelmi tevékenység. Ugye Cseljabinszk lakói 2013 telén egyszer arra ébredtek, hogy fölrobbant a városuk fölött egy 20 méteres
1: kis égitest. Ez miért mindig Oroszország fölött van?
0: Mert Oroszország olyan nagy, 20 millió négyzetkilométer.
2: Az amerikaiak csinálnak róla filmet.
0: Na mindegy, ja, a lényeg az, hogy ott fölrobbant, és gyakorlatilag a városnak az összes ablaka betört, mert egy megatonnás robbanás, egy hidrogénbombának a robbanás energia szabadult föl. Azt például nem lehetett volna előre lejelzni, mert a nap felől érkezett. Úgyhogy most az európai...
1: És kit akarta a fénye?
0: Hát a nap felől érkezett, tehát nem vert vissza fényt a napról mi irányunkba, árnyékos oldala látszott felé, meg eleve közel volt a naphoz. Ugye most az Európai Ügynökség is, meg az amerikaiak is egymástól függetlenül föl kívánnak küldeni olyan infravörös űrtávcsöveket, amelyek a Föld körüli térrészből a nap felé néznek, és várják az onnan érkező égitesteket, hogy legalább egy előrejelzés lehessen, hogy honnan kell kiüríteni mondjuk a lakosságot. Ez igenis egy valódi kozmikus probléma, amit kezelni kell.
2: És mi a helyzet az űrszeméttel?
0: Az szaporodik, és Elon Musknak köszönhetően egyre gyorsabban szaporodik.
2: Tényleg például a ti vizsgálódásaitokat mennyire zavarják?
0: A mi vizsgálódásokat olyan nagyon nem zavarja, mert átmegy egy műhold, akkor leszedem a képről, az nem egy olyan nagy probléma. Amit érteni kell, hogy a Föld körüli keringésnek a sebessége az 8 km másodpercenként. Ez nem tűnik olyan nagynak 8. A puskagolyó, amikor elhagyja a puska csövét, az 2-vel megy. 2 km per szekundum a sebessége. Tehát ha te fönt vagy egy földkörüli pályán, mondjuk egy űrhajós, és szembe jön veled egy ilyen hülyeség, az nyugodtan mehet 8-szor gyorsabb, vagy 10-szer gyorsabban, mint egy puskagolyó. Úgy átmegy rajtad a legkisebb kis eldobott csavarka is, mint az atom.
1: Tehát szokott veszélyes. Lenni ilyen a filmekben.
0: Hogy igen, kilukad a nemzetközi űrállomás, mert átmegy rajta egy űrszemét. Ez azért van, mert a földkörüli keringésnek a sebessége 8000 méter másodpercenként. A puskagolyótól 4-szer nagyobb sebesség. Ott bármi, ami repül és rossz irányba mozog hozzád képest, nem tudod kivédeni, átmegy rajtad. Ha ember vagy, meghalsz. Ha űreszköz vagy, elromlasz. Ha űrállomás vagy, kilukadsz, és akkor a benne levő ember hal meg. Tehát ez egy valódi probléma. Európai Ügynökség meg is fogalmazott egy ilyen Clean Space Act-et, hogy el kéne azt érni egy olyan európai űrszabályozásra, hogy csak olyan műhold mehessen földkörüli pályára, aminek a aktivitási ciklusának a legvégén lenne még annyi üzemanyag a fedélzetén, hogy
2: összeszedjük.
0: Hogy visszajön, és a föld légkörébe elégjen.
1: És nem lehet begyűjteni ezeket a szemeteket? Ez egy nagyon,
0: még
1: nagyon
0: science ilyen technológia.
1: Fiction.
0: Ez még egy nem science fiction, ez egy science, aminél a R&D, a Research and Development fázisban vagyunk. Ugye Magyarországon is vannak cégek, űripari cégek, amelyek foglalkoznak azzal, hogy hogyan lehet elkapni, befogni, megállapítani egy már halott műholdról, hogy hogyan forog a térben, mert azért az nem mindegy, nem csak az, hogy hogyan mozog, hanem hogy hogyan forog, mert odamész és így pörög, mint az atom, akkor azt elég nehéz elkapni. Szóval igazából ezek komoly technológiai fejlesztéseket igénylő kérdések, és én örömmel mondom azt, hogy Magyarországon vannak cégek, amelyek ezen a területen mozognak.
1: Na hát egyébként pont ezt akartam még kérdezni, csak nézem az időt.
0: Hát ami ugye, már rég lejárt.
2: Most kellene.
1: Kiszedjük ezt a zenécskét innen. Az a lényeg, hogy mi magyarok ugye nagyon biztató eredményeket érünk el például az exobolygók felfedezésében, ha jól
0: hát
1: tudom.
0: Hát ott is vagyunk.
1: De pont ezt akarom megkérdezni, hogy hát szerintem itt nekünk nagyon sok esélyünk nincs, csak az, hogyha az agyunkat fejlesztjük, és a tudományba lőjük a pénzt és az energiát, vagy én nekem ez a véleményem, és ebben ti, a tudomány ágatok egészen elől jár, ha jól tudom. Miért lehetünk mi ennyire büszkék rátok?
0: Most ez, szerintem ezt ne értelmezzük így, hogy most mennyire járunk elő, vagy mennyire nem járunk elő. A sajtunk az nagyon jó, az egyértelmű.
1: Akkor az egész csak marketing?
0: Hát nem, az emberi érdeklődés az megvan. Azért alapvetően nagy infrastruktúrákat megépítenek csillagászati és űrkutatási szándékkal, de azért egy repülőgép hordozóanyaghoz az sokkal többbe kerül, mint bármi, amit a világűrbe raktunk már tudományos céllal, tehát azért a abszolút skálán ezek kis összegek igazából. Azt mondanám, hogy szerintem az mai modern emberiség előtt áll a legnagyobb kihívás az a klímaváltozás és az ahhoz való adaptáció, és a minden más az egy másodlagos történet, és ennek része kell, hogy legyen a természettudományok, mert a társadalomtudományoknak az alkalmazása is, hiszen az, hogy az emberi társadalom hogyan fog majd hozzá adaptálódni, hozzá alakulni a megváltozott körülményekhez, az azt is igény, hogy például a társadalmak ne menjenek egymásnak, egy-egy nagyobb társadalom ne essen össze, ne dőljön össze, hanem tényleg egy valamiféle kvázi stacionális állapoton keresztül egy új nyugalmi konfigurációt éljen el a Földünk, ahol most jelenleg 8 milliárd ember él, és ne úgy jussunk el egy olyan nyugalmi állapotba, hogy közben 6 milliárdot elveszítünk útközben. Igen. Igen. Tehát azért ez sokkal nagyobb kihívás, mint bármi, amit mi hát előhozunk, de ugyanakkor meg azt gondolom, hogy az emberiségnek egy icipici kis erőforrást érdemes arra is fordítani, hogy azért nézzünk fel a horizont fölé.
1: Egyébként, ha
2: mondjad, még ezt elmondhatod, nem bánom.
1: Hogyha ma fölnézünk, tehát ha ma este, október 2, ugye ez a beszélgetés, fölnézel Budapest felett az égre, és mondjuk ma jó lesz?
0: Ma jó lesz egyébként, éjfél körül kell a hold.
1: Most?
0: Éjfél körül kell a hold, bazi szépen csorba fél hold lesz, utolsó negyed környékén járunk, tehát éjfél körül érdemes kinézni kelet felé, hajnalban a Jupiter és a Mars bolygó látszik, és majd október 21-én, 3 hét múlva pedig jönnek hulló csillagok, a Orionid meteorraj, akkor már viszonylag megint kis holdfázis lesz, ugye emlékezik, lehet épp elő, ez tök mindegy. Szóval igazából októberben is vannak hullócsillagok, nem csak augusztusban, novemberben is vannak hullócsillagok, de idén különösen jó lesz majd december 12-13-án a Geminidák meteorrajnak a jelentkezése, ami egy hétvége lesz, szombat-vasárnap, és érdemes kimenni a városból, ahol derült lesz, éjfél körül sok-sok hulló csillag lesz látható.
1: Csak ne essen ránk,
2: és ugye? Hát ne felejtsük el, hogy retrográdban van a Vénusz, méghozzá
0: a Skorpióban. Sőt, a harmadik házban ott néz a Merkur a kvadránsra.
1: Igen. Hát, és ahol pedig hol is van ma?
0: Tegnap a Bikában, most az ikrekben van szerintem.
1: Ikrekben van egyébként, tényleg én felírtam.
2: Hát ott titokban szerintem ezt.
0: Nem, én ismerem az eget.
1: Csak neki más jelent, most ma megtanultam, csak neki más jelent, mint azoknak.
0: Nekem már, erről van szó, na már sikerült fölfogni.
1: Tényleg az ikrekben van, ahol.
0: Tényleg az ikrekben van, majdnem átment az Aurigába reggel.
1: Nem a pénzügyekre kell koncentrálni, hanem
0: az M35 nevű nyílt halmazra, amit ma a Hold miatt nem lehet fotózni.
1: Jól van.
2: Ez volt a kettes számon szerint a Rádiókafén. Kis László csillagász, akadémikus volt a vendégünk. És hogyha ezt a sok-sok információt valahol félúton nem értettétek, vagy pedig szeretnétek még egyszer meghallgatni, vagy csak a feléne kapcsolódtatok be, akkor vasárnap ugyanebben az időben ugyanitt meghallgathatjátok. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Sziasztok!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik! Az üreti hangulat a mai napig egyedülálló. A közös munka és mulatozás, továbbá az élmény, hogy az éves fáradozás gyümölcse kézzel foghatóvá válik, szerethető, sokak által várt közösségi esemény az ősz kezdetekor. Annak ellenére, hogy a szüret mindig is elsődlegesen fizikai munka volt, egy sor olyan népszokás kapcsolódik hozzá, ami ünnepivé emeli. Azonban, mint ahogy minden mulatság és kemény munka elengedhetetlen része a közös étkezés, úgy a szület esetén sem maradhatnak ki a finomabbnál finomabb étkek és harapnivalók. Felfedezhetjük a tájat, és mellette hagyományos ételekkel kényeztethetjük magunkat. Villány történelmi borvidéke, ősszel kihagyhatatlan úticél, a testes vörösborok hazája gasztronómiai élményekkel és borkóstolókkal várja az ide érkezőket. A gyönyörű táj pedig az őszi séták szerelmeseinek kedvez. A Villányi hegység legmagasabb csúcsa a Szársomjó, ahonnan pazar kilátás nyílik a környékre. A hegylábánál pedig mészkőszobrokkal teli bányaöböl helyezkedik el.
1: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
2: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
3: Akkor mit hívjak majd?
2: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
3: De a kórház? Milyen kórház?
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon. A környezete nem felejt, de a problémákra van megoldás. A Biocentrum kármentesítést, valamint komplex környezet és természetvédelmi, mérnöki megoldásokat tervez és valósít meg. Biocentrum. Tudás és megoldás a környezetért.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Fejlesztik a Duna-Budapesti part szakaszát, pénzérmére került a Pumi, jön a lehűlés. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Még néhány napig kitart az indián nyár, a hét második felében azonban markáns lehűlés érkezik. Csütörtökön nyugat felül megvastagszik a felhőzet, egyre több felé várható eső zápor helyenként zivatar, és az erős szél is feltámad. Pénteken jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután már csak 15 fok körüli csúcsértékeket mérhetünk. További infók az időjárásról a hírblokk végén hallhatók. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti part szakaszát és kikötőit. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, jelenleg a meder használat az állam, a part használat Budapest kezében van. A rövid távú kikötői szerződések miatt pedig elmaradtak a fejlesztések. A tervek szerint egy fele-fele arányban állami és fővárosi tulajdonú társaság kezelni egységesen a rendszert. A hajózásból származó nyereséget a rakpartok és környezetük rendezésére, valamint élhetőbb közterületek kialakítására fordítanák. A Pumi került a Magyar Nemzeti Bank legújabb emlékérméjére. Az Állatok Világnapján kibocsátott 5000 forint névértékű érme a Magyar Pásztor és Vadász Kutyákat bemutató sorozat 7. darabja. A jegybank szerint a Pumi a puli intelligenciáját a terrierek bátorságával és mozgékonyságával ötvözi. Az érmét elsősorban gyűjtőknek szánják, nem mindennapi fizetésre. Második világháborús légvédelmi repeszgránátot találtak járókelők a Margit-szigeten. A Magyar Honvédség tájékoztatása szerint a sérült gyújtószerkezetű 8 cm-es robbanótest mellett 3 stabilizátor szárny is előkerült. A rendőrség a tűzszerész művelet idejére 200 méteres körzetben lezárta és kiürítette a területet. A korlátozást azóta feloldották. A tűzszerészek a gránátot elszállították és megsemmisítik. Szombaton a Szabadság hídnál is világháborús robbanótest került elő. Súlyos pénzügyi szabálytalanságok miatt bűnösnek találta a Manchester City-t a Premier League független fegyelmi bizottsága. A testület szerint a klub éveken át fiktív szerződésekkel torzította pénzügyi adatait, és a vizsgálatot is akadályozta. A City tagadja a vádakat és fellebbezett. Nyugodt, száraz idővel indul a hét, éjszaka-észak felől fátyol felhők érkeznek, csapadék azonban nem várható. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl le a levegő, a fagyzugos helyeken azonban gyenge fagy is előfordulhat. Hétfőn sok napsütésre, fátyol felhő, száraz időre számíthatunk, délután pedig csökken a felhőzet. Kedden túlnyomóan napos idő várható, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet hajnalban 0 és 12, délután 20 és 25 fok között várható.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!
6: Köszöntjük hallgatóinkat, az Autórádió 146. adása, amiben itt lehettek velünk Szabó Bencével és Rosta Gergővel,
7: és Bunkóczi Lacival.
6: Ráadásul igen, Opel Magyarország országigazgatójával, amivel egy kicsit talán szárazabbnak tűnő témáról szeretnénk beszélgetni, még pedig arról, hogy a haszonjárművek, kis haszongépjárművek piacán mennyi validitása van az elektrifikációnak, mert hogy a számok azt mutatják, hogy dinamikusabban nő az eladási száma egy elektromos haszongépjárműnek, mint egy benzinesnek, vagy egy hagyományos fosszilis energiában működő ilyen típusú autónak, hogy mi lehet ennek az oka?
7: És az a durva, bocs, hogy dinamikusabban nő, de még a személygépjárműveknél is dinamikusabban, már pedig azért ők meg voltak támogatva eléggé az elmúlt években, de nézzük hogy az okokat, hogy mi lehet ennek az oka. Tényeket, Gergő.
8: Na hát, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Érdekes kérdés, hogy a haszonjármű szegmensen belül az elektrifikáció később indult, és ezért távolabbról indult, vagy mondjuk úgy, hogy mélyebbről indult, mint a személyautókban. Ugye a személyautó szegmensben gyakorlatilag az első elektromos autó kezdemények,
6: hát egy Opel Altera, 50 kilométert el tudott menni, viszont cserébe kényelmetlen volt egy picit hátul, összesen csak 4 ember tudott vele menni, de imádtuk, és Éva autója volt.
7: És azt hiszem, hogy csúszott is a gyártása, nem, vagy ott volt valamilyen gubanc.
8: A Chevrolet volttal, és az Opel Amperával mondhatjuk, hogy az Opel ugye részese volt az elektrifikációnak, a pionír, vagy ennek az úttörő szakaszának, és ugye ezt követték a személyautó szegmensben a Renault Zoe-k, a Nissan Leaf-ek, meg a többiek, akik, de és ez már ugye hosszú évekre nyúlik vissza, míg a haszonjármű szegmensen belül ezért sokkal később kezdődött az elektrifikáció. Nyilván ennek rengeteg oka van.
7: És ezért voltak is az első fecskék haszongépjárműben? Nem, azt Renault Kangoo-nak volt talán.
8: Voltak egy ugye nagyon sok, még mai napig is ennek a szegmensnek a nagy részét olyan autók adják, amelyek alapvetően dízel autónak készültek, és a dízelmotor helyére került beépítésre egészen kis szériás, néha egészen hát barkács megoldásokkal az elektromos meghajtás és az akupak, és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy nem is kell 10 meg 20 évre visszanyúlni, hogy nagyon komoly gyártók, nem most annélkül, hogy itt márkákat említenék, olyan barkács megoldások voltak, ami pár évvel ezelőtt, 4-5 évvel ezelőtti gyártású autókról beszélünk, ahol konkrétan látszott, hogy a benzintanknak a helye hol volt ki
6: flexelve
8: az a beömlő nyílás, aminek ugye nyilván semmilyen funkciója nincsen, miután a töltés az nem ott van, mert az akkumulátor csomagot azt nem oda tudták elhelyezni, hanem a raktérben egy szekrény ajtóval leválasztott részlegbe. Úgyhogy a hőskor után vagyunk egy lépéssel. És ezért mondhatjuk azt, hogy azért nagyon messziről indul a haszonjármű szegmensben az elektrifikáció, de pont ezért megy jóval nagyobb sebességgel, mint a személyautóban. És most, hogyha egy nagyon picikét, egy-két szám adattal lehet untatni a hallgatókat, Magyarországon a kishaszonjármű szegmens, tehát ez a 3,5 tonna alatti összsúlyú kategória, ez az új autó eladásoknak körülbelül 15%-át teszi ki most, hogyha kerekítünk. Ez idén 2026-ban 14 000 autó volt a január-augusztus időszakban. És ebből a 14 000 autóból 1800 volt elektromos. Ez 12,5%-a ennek a piacnak. Ez majdnem a duplája, mint a tavalyi év azonos időszakában. Tehát majdnem, hogy duplázódott az elektromos haszonjárműveknek az aránya a teljes kis haszonjármű piacon belül. Eszméletlenül gyorsan fejlődik. Nyilván itt van hatása rengeteg mindennek, annak az állami támogatásnak is volt ebben szerepe, ami ugye idén tavasszal futott ki, amit a cégek vehettek igénybe, készpénzre lehetett igénybe venni, és személyautóra és kishaszonjárművekre is létezett, és ha jól emlékszem, egészen 4 millió forint
7: igen, az volt a tetője.
8: Összegig lehetett támogatást igénybe venni kishaszonjármű vásárlásra.
7: És amíg tovább bontjuk ezt a statisztikát, mert ugye most a teljes piacról beszéltél, hol áll az Opel? Ebben a szegmensben, akár az elektromos, akár az LCV szegmensben, és hogy azzal annak örülünk? Te örülsz? Ahol helyet foglal most így 26.01-08-ig?
8: Nyilván egy olyan kérdést feszegetsz, amire csak ilyen hülye válasz lehet volna.
7: Csak politikus hogy, válasz van erre?
8: Hát örülnék, hogyha több lenne, hogyha még több lenne, de a viccet félretéve a haszonjármű szegmensen belül, tehát most, hogyha az elektromost félretesszük, akkor az Opelnek a piaci részesedés az egy nagyon fontos mérőszám ebben az autós szakmában. 7%-on vagyunk, 7% az Opelnek a piaci részesedése, 6. kishaszonjármű márka vagyunk, hogyha szigorúan az elektromos szegmens nézzük, ott az 5. az Opel. Uh-huh. Az elektromos kishaszonjármű piacon az 5. az Opel. Azt érdemes a hallgatóknak tudni, hogy az a modellcsalád, vagy az a tágabban vett család, amelynek a termékeinek az alapja, vagy ami az Opel haszonjárműveknek az alapját is képezi, tehát ez a Stellantis család, ez Európa szerte kb. 30%-os piaci részesedéssel bír a különböző európai, nyugat-európai országokban.
6: Ez kishaszongépjármű.
8: Kishaszongépjármű.
6: Ez egy komoly szám, ami azt jelenti, hogy ott van egy gát a kínai produktumok.
8: Abszolút meghatározó szereplő.
6: Akkor egy komoly frontvonal nyílt az európai parton.
8: Abszolút meghatározó szereplő, és tulajdonképpen szerep, vagy ez az, ami azt mutatja, hogy ezek a haszonjárművek, hogy az Opel esetén beszélünk, hogyha a kisebbtől megyünk a nagyobb felé, van a Combo, a Vivaro és a Movano. A Vivaro egyébként, ami ugye, talán a legnevesebb, vagy a legnagyobb múltra tekint vissza. 27 éve forgalmazza az Opel a Vivarót.
6: De a Kombót is, magyar nevén Kompót.
7: Kompót, igen.
6: Kompót, igen. Nagyon régóta toljátok, akkor ennek is megvan már az a platformja, ami direkt elektromos platform. Ugye régen az volt a szokás, hogy csináltunk egy platformot, és azt különböző hajtásláncokba belehaigáltuk, vagy rádobáltuk a hajtásláncokat. Ezekben a haszongépjárművekben, ezek önálló platformként léteznek, vagy ez valami...
8: Ez még az úgynevezett multi-energy platform, tehát ezeket a platformokat, amiken a Stellantisnak a haszonjárművei alapulnak, ezeket úgy alakították ki, hogy a kínálattól függően be tudjon fogadni elektromos hajtásláncot is, vagy pedig hagyományos dízel hajtásláncot, és nyilván ugyanezekbe a platformokba kell, vagy próbálgatják a különböző újításokat is, tehát ha még emlékeznek a hallgatók, régebben volt CNG, tehát különböző gázos hajtások, uh-huh. vagy pedig, amiről ugye időről időre szó esik, a hidrogén meghajtású, de az is ugye tulajdonképpen egy elektromos hajtás, ami ezekben az autókban van.
7: Ha már így a hajtásokat számba vettük, kicsit álnaív lesz a kérdés, de hogy a plug-in hibrid, mint hajtáslánc, az sosem volt egy irány a kis haszongépjárműveknél?
8: Tudtommal nem, mert ugye a plug-in hibridnek nagyon sok előnye mellett azért azt kell tudni róla, hogy az két technológia egy autóban. Annak az előnyeivel, de a haszongépjárművek esetén a hátrányai nagyobb, vagy több, ez több karbantartást igényel, több szerviz eseményt igényel, több tömeget jelent, ami ugye a haszonjárműnél
7: az nem hasznos tömeg, deficit.
8: Az egy deficit. Ugye itt el kell vinni a benzintartályt, a benzinmotort, az elektromotort és az akupakot, ami ugyan kisebb egy plug-in hibridnél, mint egy teljesen elektromos autónál, de akkor is azért néhány száz kilóval csökkenti azt a hasznos teherbírást, amit egyébként a haszonjárműben meg áruszállításra vagy pakolásra lehet használni, és amire alapvetően kell.
6: Ugye ez az arányosan nagyobb növekedés, mint a személyautópiacon, ez a fogyasztói szokások alapos változását jelzi. Nyilván egy ilyen a saját példámból kiindulva, ugye az én szerelmem Kati az nagyon sokáig nem volt hajlandó elektromos autóba ülni, mert hogy azt mondta, hogy ez nekik őt korlátozza. Tehát bizonyos fajta korlátokat helyez elé ma már. Van elektromos autónk, megtaláltuk azt a felhasználást, ami számára is megfelel, és a városban elektromos autóval jár. De én, mint mondjuk cégtulajdonos, akinek dolgoznom kell egy ilyen járművel, hol van az a határ, ameddig én elektromos haszongépjárművet használok? Tehát mennyire látod azt, hogy hol van ennek a felhasználási határa?
8: Azért a haszonjárművekkel kapcsolatban azt érdemes így tudni, hogy van a nagy haszonjármű szegmens, tehát a klasszikus kamionok, nyerges vontatók világa, ahol szintén zajlik az elektrifikáció, és ahol azt lehet mondani, hogy talán előrébb járnak azok a gyártók, akik kifejezetten és kizárólag ezekkel a nagy kamionokkal foglalkoznak, mint az általános gyártók, a generalisták, a saját kategóriáikban. Vannak olyan elektromos kamionok, amelyek 1 megawatt töltést tudnak felvenni.
6: Ezt lefordított nekem, légy szíves, vagy a hallgatóknak és nekem.
8: Ez azt tessék elképzelni, hogy egy elektromos személyautó, amivel szoktunk találkozni az utcán, bármilyen márka is legyen, mondjuk 10 és 100...
7: 150 mondjuk.
8: Jó, 10 és a teteje az 150 kilowatt közötti töltést tud fölvenni a klasszikus 220-as hálózati töltés az ugye még ennél is kevesebb, de az úgynevezett tip 2, tehát ezek a fali töltő berendezések, ezek mondjuk így 22 kilowattal szoktak tudni tölteni. Most tehát 1 megawatt az ennek a nagyon sokszorosa. És ezt csak azért kezdtem ezt, és nem válaszoltam így a kérdésedre, de csak azért kezdtem ezt elmondani, mert arra gondoltam, hogy valójában a kis haszonjármű szegmensben az elektromos autókat még mindig nagyon sokan úgy tartják számon, hogy ez az úgynevezett last mile kiszállítás. Tehát a last mile kiszállítás az mit jelent? Ez az utolsó mérföld, amikor egy városi, vagy elővárosi, vagy ne egy isten belvárosi elosztó központtól addig a pontig, ahova ki kell szállítani az adott árut, terméket, vagy bármi mást, az már olyan közel van, hogy arra a picike távra igazából nem érvényesül ez a hatótávpara, ami nagyon sokakban benne van, és ami egy nagyon erős fék az elektromos autó irányában, hiszen napi mondjuk, hogy 150-200 kilométerről van szó ebben a last mile-ban, amit mondjuk egy töltéssel el lehet vinni. Ez nagyon sokakban így él, és tényleg a felhasználásoknak ez a mondjuk úgy, hogy a jellemző többsége, de például futárcégeknél már előfordulnak olyan fuvarok, ahol tudják, hogy azon a távon egy töltéssel el tud menni rendszeres viszonylatban. És nem csak ez a klasszikus last mile, és azért mondtam a kamion példáját, mert ott egyáltalán nem a last mile-ról ma szó, az a másik véglet, amikor tényleg egy nagyon hosszú távon keresztül.
7: De ezen a last mile-on elindulva, ezzel voltaképp azt mondjuk, hogy nem nem állhat egy cégnek a flottája kizárólag tisztán elektromos haszongépjárművekből, mert akkor ott marad az az űr, ami nem a last mile, hanem az összes többi.
8: Abszolút jól mondod. Igazából azt határozza meg, hogy milyen autót fog választani valaki, hogy az ő cégének a működése az mit igényel, mit tesz lehetővé. Valójában a haszonjármű az egy célszerszám, az egy munkaeszköz, az nem egy autó, ami megtetszik.
7: Nem azért veszed, amiért tetszik, mert jól néz ki.
8: Igen. Ez egy munkaeszköz, és célszerszámként kell rá tekinteni, és hogyha ez a megfelelő, a legmegfelelőbb célszerszám ahhoz a munkához, amit ennek a cégnek el kell látnia, amivel ő az ő bevételét tudja termelni, akkor ilyet fog választani.
6: Ja, a Kifli az jelentős mértékben Opel flottát használ. Van már elektromos autója a Kiflinek? Tehát, hogy ez egy nagyon élhető példa, hogy azért az last mile, ugye? Az a Kifliről mondhatjuk azt, hogy ő tökéletes szegmense az elektromos haszongépjármű vásárlónak.
8: A Kiflinek a Kiflisek nevében nem akarok nyilatkozni, de a Kifli nyilván egy nagyon fontos ügyfele az Opelnek, hát több száz kombót használnak, több száz Opel kombó járkál a magyar utakon, elsősorban budapesti, vagy pedig a balatoni viszonylatokban. Ezek mind dízelautók. A Kiflisekkel néhány héttel, vagy inkább hónappal ezelőtt beszélgettünk arról, hogy mi lenne, hogyha kipróbálnának elektromos autókat is. Ki is próbáltak. Még nem tartott az ő üzleti modelljük, vagy nem tartanak ott, hogy nagy számban belevágnának az elektromos autókba, de nem tudom, hogy mit hoz náluk.
7: De mit mondtak indokként, hogy miért nem? Mert valójában, hogyha beilleszthetők ők ebbe a felhasználási módba, vagy nem a Kifli, egy bármelyik másik cég, akkor mi az akadálya annak, hogy nagy számban cseréljék?
8: Nem akarok a Kiflisek nevébe beszélni még egyszer, mert lehet, hogy hülyeséget mondanék, amivel nem vagyok képbe az ő teljes működésükkel kapcsolatban, de mondok egy példát, a valós életből vett példát. Van egy szállítmányozó cég, kiskereskedelmi kisboltokat lát el bizonyos termékekkel, és 100 fölötti kis haszonjárművük van. És a fuvarjaiknak egy nagy részére tökéletesen jó lenne egy elektromos haszonjármű. Van napelemparkjuk ott, ahol van a logisztikai elosztó központjuk, tehát még a töltést is meg tudnák oldani, viszont az ő működési modelljükben az van benne, hogy a sofőr este hazamegy az autóval.
6: És otthon nem tudja tölteni.
7: Erről akartunk beszélni, igen. De ez már lehet, hogy a második blokkra szorul.
6: Mert én most beszélgettem egy olyan barátommal, akiknek 300-as flottaparkjuk van, céges flottaparkjuk, és ahol ő azt mondta, hogy a TCO, ami az a jelző szám, ami azt mutatja, hogy mi a megtérülése egy céges autónak, annak esetében egy elektromos autó megtérülése magasan messze jobb arányokkal bír, mint egy fosszilis energiával hajtott. Tehát, hogy üzletileg mérhetetlen módon megéri, még akkor is, hogyha hazaküldi a dolgozóját, aki egy tyúkbelet betol a konnektorba, és azzal feltölti, és ő pedig átvállalja. Erre van valamilyen mód, hogy ő ezt a munkáltató átvállalhassa ezt a költséget.
7: Még lehet, hogyha kifizeti neki a villanyszámláját havonta, akkor is jobb akkor a TCO, jobban jár üzletileg.
6: Tehát, hogy nagyon érdekes, hogyha erre nem kapott még rá valójában.
7: Hogy ennek mi lehet az oka? Miért nehéz beültetni elektromos autókba alkalmazottakat? Ez mint, nem tudom, költői kérdésként.
6: Hát amiért az én szerelmemet se tudtam nagyon sokáig beleültetni, de amikor elkezdte kipróbálni és rájött arra, hogy ez milyen praktikumokkal jár, akkor azért most már ki se lehet nagyon robbantani belőle, ha a városba jár. És most zenélünk egyet, és jövünk vissza, mert hogy még van egy pár olyan kérdés, amit mindenképpen szeretnénk egy picit feszegetni Rosta Gergővel, az Opel magyarországi országigazgatójával, az elektromos haszongépjárművek térnyerésének vonatkozásában.
8: Ezt gyönyörű végszó folytatjuk.
9: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: 1, 2, 3, ho!
0: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
4: Az igazi pasztafárik egy tésztaszűrőt hordanak a fejükön, a legigazabbak pedig a személyi igazolványuk fényképén is tésztaszűrővel a fejükön szerepelnek.
5: Ilyenkor szokott elhangzani. Ugat a halál kutyuskája, dokikám, sakk. Ekkor minden bácsi rugózni kezd, hogy lássa a helyzetet. Mire a másik? Tasak az csak, tanár úr, tasak.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
6: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
7: Pincér! Pincér!
8: Igen, mit parancsol?
7: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
9: 3/4
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
10: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
11: Safe tonight, falling in love again, are you still having fun? Ismerős dalok egy ismerős hanggal. Ég a Lejcseri visszatér Budapestre, hogy élőben is hallhassuk a 90-es évek meghatározó slágereit és az énekes legújabb dalait is. Ég a Lejcseri, november 23, Aquarium Club. Jegyek a livenation.hu-n.
12: Elindult a természet hű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: És még mindig az Autórádió, és még mindig a 146. adás, és még mindig Szabó Bence,
2: és még mindig
1: Jobbágy Robi,
2: és még
1: mindig
2: Rosta
1: én,
2: Gergely,
1: és még mindig Rosta Gergő,
2: Bunkó Szilárd,
1: és országigazgatója.

0: de mégis logikus lépés az, hogy, hogy az Opel dízel motorjaival az egész palettája megvan, nem csak az normál személyautókéval, hanem a haszongépjárműkkel is, hogy akkor ez mégiscsak lehetséges, hogy, hogy az Opel meg ti fejlesztitek ezeket a dízel erőforrásokat, és annak van mégiscsak jövője? Tehát, hogy akkor mégiscsak mi az irány, hogy akkor ilyen nem is legyen meg olyan is?
1: Abszolút, tehát a dízelmotor azért mindig velünk volt az elmúlt 40 évben biztosan, talán még több is, és hiszen ugye a haszonjármű palettát mindig is dízelmotorok hajtották zömében. És volt egy időszak az elmúlt 1-2 évben, talán nagyon sok gyártónál a dízelmotor az egy citokszóvá vált, és gyakorlatilag ki is kopott a kínálatból nagyon sok gyártónál. Nálunk az Opelnél még van, a személyautókban is dízel, az Astrában van egy nagyon jó kis 1.5-ös 4-hengeres dízelmotor. És a haszonjárműveket még mindig, és most nem csak az Opelről beszélünk, hanem a teljes európai piacról, még 80%-ban még mindig dízelmotorok hajtják, és ez még azért nagyon sokáig így lesz. Amellett, és itt van egy nagyon fontos tényező, ami mellett nem tudunk elmenni, az a szabályozói környezet, ami azért elég dinamikusan változik, de van ugye az EU-nak egy széndioxid kibocsátás csökkentési alap irányultsága, hogy így mondjam. Ez konkrétan azt jelenti, hogy ha a hallgatók még emlékeznek, volt egy 2025-ös nagyon-nagyon erős, nagyon durva mérföldkő az európai gyártók számára előírva, hogy hány gram per kilométer széndioxid kibocsátást kellett elérni a teljes általuk eladott autóparkra vetítve, az úgynevezett CAFE. Ez a CAFE, ez a Corporate Average Fuel Economy.
0: Természetesen mi más lenne itt a rádióban
2: nálunk. Igen.
1: De ez egy annál kicsit keserűbb CAFE a gyártók számára, hiszen egy nagyon-nagyon meredek utat írt elő 2025-re, és ugye ezt változtatta meg 2025, tehát tavalyi év márciusában az Európai Bizottság egy olyan rendelkezéssel, aminek értelmében nem 2025 végéig, hanem 2027 végéig a 3 év 25-26-27 átlagában kell elérniük az európai piacokon tevékenykedő gyártóknak ezt a kibocsátási szintet.
2: Most tudjuk, hogy mennyi, hogy hány gram per 100 kilométer?
1: Igen. A kishaszonjárműveknél, a személyautóknál ez 93.
2: 93, egy ideje már benézett 100 alá.
1: Így van.
2: Sajnos, itt jött a downsizing és az összes többi borzalom.
1: Így van, így van. És a kishaszonjárműveknél ez 153 gram per kilométer. A 153 gram per kilométer az azt jelenti, hogy ma egy átlag kishaszonjármű, tehát mondjuk ebben a Movano szegmensben, 3,5 tonnás áruszállító kategóriájában, az a 2.2-es 180 lóerős dízelmotor, ami az Opel Movanót is hajtja, ez egy automata váltóhoz kapcsolt legmodernebb Euro 6D technológiával rendelkező dízelmotor. Ezt a dízelmotort, tehát ez a legkorszerűbb, legmodernebb dízelmotorok ma körülbelül ilyen 200-250 gram per kilométer széndioxidot bocsátanak ki. És a gyártóknak 2027 végére el kell érniük az előző 3 év átlagában ezt a 153 gram per kilométert. Ki lehet számolni, hogy ez azt jelenti, hogy 3 eladott haszonjárműből 2 dízel mellé egy elektromost is muszáj lesz eladni. Na most ugye, ez 2027-re érvényes, ez egy nagyon meredek pálya nagyon sok gyártó számára.
2: És ez egyébként nem brand szinten van kezelve, hanem külön van véve a szegmens. Ez nem elég eladni mondjuk 5 elektromos Fronterát, és akkor lehet a dízel Movano is?
1: Nem, a szabályozói környezet külön nézi a személyautót, és külön nézi a kishaszonjármű szegmenst. Így van. De ugyanakkor azt gondolom, hogy az elektromos autózást lehet szeretni, vagy nem szeretni, lehet benzingőz fennek lenni, vagy teszlás vallásúnak lenni, teljesen mindegy, jönni fog, erősödni fog, gyorsulni fog, azt nem tudjuk még, hogy milyen ütemben, meg milyen mértékben, meg pláne Magyarországon mennyire lesz gyors vagy erős, vagy milyen hatások fogják befolyásolni az elektromobilitást, a mobilitásnak az elektrifikációját, de ami biztos

0: És az az, hogy jönni fog és erősödni fog, és nem csak azért, mert a szabályozói környezet kényszeríti rá a gyártókat, meg a vevőket is, hogy ezt vegyék, hanem azért is, mert nagyon sok helyen a hagyományos fosszilis üzemanyagoknak az ára bizony-bizony minden egyes, tök mindegy, hogy hol lévő geopolitikai esemény hatására az egekbe megy. És ezt egyre nehezebben fizetik meg nagyon sokan.
1: A műsor elején azt ígértük a hallgatóknak, hogy ez egy kicsit szárazabb adás lesz, mint szokott lenni, és hogy ezt az ígéretemet be is tartsam. Azért még itt a kibocsátás kapcsán azt szeretném megkérdezni, hogy a kibocsátási kvótáknak a betartása érdekében a gyártók az úgynevezett downsizingot, a motorok méretének, teljesítményének csökkentését választották útként sok esetben. Ugye ennek némiképpen ellentmond, hogy most ti egy 2-2-es dízelmotort fejlesztetek ezekbe a szongépjárművekbe. Én például sose tudtam azt, hogy nekem volt kis buszom, Opel kis buszom is, hogy mi lehet abban az okosság, hogy egy 1.6-os biturbo motor teszünk egy 9 személyes kis buszba, ami sokkal többet fogyaszt, mint egy nagyobb méretű motor a dolognak a jellegéből adódóan. De hogy ez a 2-2-es motor, ez tudja azokat? Tehát vannak olyan fejlesztések, amivel egy nagyobb motor már tudja azt a kibocsátási értéket, ami az 1.6-ot, vagy ez utopisztikus?
0: Nem, ez nem utopisztikus. Hát nyilván a nagyon sok új technológia, amit a piacra dobnak a gyártók, főleg a nagyon szigorú európai szabályozói környezetben azért történik, hogy az új szabályozásnak megfeleljenek. Tehát ez a 2-2-es dízelmotor, ez egyébként egy nagyon-nagyon jó kompromisszum, egy relatív alacsony széndioxid kibocsátás, és egy nagyon jól használható, nagyon jó teljesítmény mellett. És amit nagyon fontos még látni, és abban, amit mondasz, Laci, ami nagyon-nagyon fontos, szerintem a hallgatók szempontjából is talán kézzelfoghatóbb, hogy a széndioxid kibocsátás az teljesen egyenesen arányos a fogyasztással.
2: Igen.
0: És igazából igen, nem szép dolog ezt mondani, de valójában elsőként az ember mindig arra gondol, hogy mennyit fogyaszt ez az autó, nem pedig azt, hogy mennyi széndioxidot bocsátunk ki a légkörbe.
2: Hát igen, de elég, hogyha papíron tudja, vagy abban az adott mérési ciklusban teljesíti az adott 130 vagy majd 150 gram per 100 kilométer, aztán, hogy a gyakorlatban a felhasználásban fogyaszt 300 per gram, vagy 300 gram per 100-at, az már nem érdekli az európai szabályokat.
1: Illetve a kisebb motor többet fogyaszt. Tehát valahogy
2: igen, mert
1: nekem,
2: ne nyomni kell neki.
1: Mert hogy az ember olyan, hogy én nem tudtam,
0: nyomni,
1: nem tudtam az 1.6-os biturbo motoros buszommal olyan fogyasztási értéket elérnem, mint a 2 literes 3,5 tonnásommal. Ami kicsit olyan adalék ide, adalék oda, nem tudom, hogy mi a kibocsátási arány.
0: Igen, hát ezt most én sem tudom megmondani. Mindenesetre a mérési ciklusra visszatérve, a jelenleg érvényben lévő VLTP mérési ciklus azért sokkal közelebb van, és sokkal egy valós felhasználási helyzetnek a szimulálásához.
2: Ez jó hír, mert eddig ez nem volt így.
0: Mert eddig ez egyáltalán
2: egy laboratórium volt. Körülmények voltak
0: abszolút
2: valójában.
0: Abszolút így van, és hát most nem akarok belemenni abba, hogy a dieselgét az ki, melyik gyártónál indult, meg hogy melyik gyártót fogja még utolérni, vagy még nagyon durván érinteni. Tehát ott nyilvánvalóan a különböző gyártók arra készültek fel, hogy van egy bizonyos mérési ciklus, amit teljesíteni kell, és mindezek mellett meg sok minden más, ami azért tényleg fontos, és amire tényleg felelős döntéshozóként, állampolgárként, stb. Azért figyelnünk kell. Ezeket már nem vették figyelembe.
1: Beszélgettünk arról, hogy az elektromos autóknak a megtérülése egy vállalkozás számára messze jobb arányokat eredményez, mint egy fosszilis energiával hajtotté. Ugye ebben az is benne van talán, hogy nem nagyon romlanak ezek a paripák el, vagy kevesebb meghibásodási lehetősége van valójában egy elektromos. Gondolom ez elektromos haszonjárművekre is igaz.
0: Abszolút.
1: Kevesebb elromlandó dolog
2: viszont
1: van benne.
2: Ritkán van olajcsere, igen.
1: Igen.
0: Igen, egy elektromotorral hajtott járműben sokkal kevesebb alkatrész van, mint egy belső égésű motorral hajtott járműben. Sokkal kevesebb alkatrész van, sokkal kevesebb mechanikai folyamat van, aminek következtében kopik, használódik, forgácsolódik, stb. Az egyes alkatrészek, és nyilván sokkal kevesebb lehetősége van, hogy ezek elromoljanak, illetve sokkal, nem is azt mondom, sokkal kevesebb, hanem teljesen más jellegű karbantartási igénye van egy elektromos meghajtású autónak, mint egy dízelnek, vagy egy benzinesnek. És hát nyilván ez ugye visszaköszön a karbantartási költségekben, visszaköszön abban is, hogy az adott autóra számított alkatrészköltség hogy néz ki, és ez visszaköszön ebben a bizonyos TCO-ban, ebben a Total Cost of Ownership-ben is, de hogyha egy picit tovább megyünk, akkor a biztosítási díjaktól kezdve az összes olyan költség, ami terheli ezt a bizonyos TCO-t, egy elektromos autó esetében sokkal kedvezőbb, mint egy dízel autó esetében. A biztosításban egyébként, most hogy ezt mondtam, vannak olyan tételek, ahol a biztosító társaságok még szigorúbbak az elektromos autókkal szemben, mint a dízel vagy a benzines autókkal szemben, de hogyha belegondolunk, és itt nyilván ugye az üzemanyagnak a használata, ami, hogyha van egy napelem parkja az embernek, vagy hogyha minden héten be kell állni a MOL kútra, nyilván ez az egyik legnagyobb tétel. És ez az, ami egyre inkább rá fog bírni szerintem nagyon sok céget arra, hogy átgondolja, hogy ezt a bizonyos last mile-t, ezt érdemes-e megugrani egy elektromos haszonjárművel.
1: Bár azt mondod, hogy kevesebb karbantartás kell legyen elektromos haszonjárművel, de mégiscsak kell. És nyilván, ha én döntéshozó vagyok, biztosan az alapján is döntök arról, hogy milyen autót veszek, hogy milyen szerviz háttere van egy az általam megvásárolt eszköznek, ami nem autó, hanem eszköz, ahogy mondtuk, hogy kell ahhoz valami speciális képzettség mondjuk egy márkakereskedőnek, vagy a csapatának, hogy egy elektromos autót karbantartson, vagy ezt állandóan újra tréningezitek, szóval, hogy tudtok egy olajcserés szerelőből faragni egy kompjútervezérelt szerelőt, aki programoz egy ilyen elektromos autót. Ez hogy működhet?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Az egész szakmának ez egy nagyon nagy challenge, egy nagyon nagy kihívás, hogy nem csak az elektromos autóknál, hanem a klasszikus benzines, vagy hibrid, vagy dízel autóknál is az elektronikáknak egyre nagyobb szerepe van az autókban. És azért az autószerelői szakma az alapvetően nem erre lett kitalálva, vagy nem ezen szocializálódott, nem erre irányultak a képzések az elmúlt évtizedekben, különös tekintettel arra, hogy nagyon gyorsan fejlődik ez a technológia, és különösen a diagnosztikai beavatkozás, tehát a diagnoszták, a hibafeltárás az, uh-huh. ami gyakorlatilag egy computer science-én nőtte ki magát a modern autók esetében. És az elektromos autóknál ez nyilván hatványozottan így van, ezért az összes gyártónak, márka kereskedésnek, márka szerviznek, nekünk, mint az Opel importőrének nagyon-nagyon fontos, hogy folyamatosan képezzük a szakembereket, és olyan képzéseket adjunk nekik, ami a márkának, a gyártónak a technológiáit jeleníti meg, és a gyártónak a technológiáira irányítja rá a figyelmet, azoknak a különlegességeknek, speciális diagnosztikai műveleteknek, beavatkozásoknak a gyakorlatát sajátítja el a dolgozó ezeknek köszönhetően, ami miatt a márka szerviz, és ami, bocsánat, de minden tiszteletem mellett nem biztos, hogy a magánszervizekben olyan magas szinten elérhető.
1: Külön technológia szervizelne egy elektromos autót, és egy nevezzük hagyományos, tehát tök külön helyen csináljuk, más biztonsági
0: teljesen
1: szabályokkal.
2: Egyébként a képzéseken túlmenően igényel a dealer hálózat oldaláról valami investíciót pluszban. amiért mondjuk nem szívesen szervizelik, vagy tiltakoznak a hagyományossal szemben?
3: Ezeknek az investícióknak a nagy része már minden olyan márkának a hálózatánál megtörtént, akiknél néhány éve már van elektromos autó a kínálatban. Fel kell szerelni például fali töltőket, ugye ezeket folyamatosan modernizálni kell, mert ezek is fejlődnek. Ki kell alakítani azokat a zónákat, ahol például egy 400 voltos kört vagy egy 800 voltos kört meg lehet bontani. Ehhez teljesen speciális szakképesítés és minősítés kell, hiszen itt ha valaki rosszul nyúl az autóhoz, akkor életveszélyes áramütést is érheti nagyon könnyen, ezért abszolút különleges biztonsági előírásokat kell betartani, csak úgy, mint például, amikor egy ilyen autót kell szétbontani, vagy hogyha nagy Isten egy elektromos autó karambolozik, akkor ott a mentési, bontási, mentesítési munkálatokat is különleges szakképesítéssel rendelkező tűzoltók végezhetik. A tűzoltóknak is különleges célszerszámaik vannak az elektromos autó tüzeknek az oltására, például az elektromos autóknak a szétbontására például. Itt ez egy teljesen más dolgot igényel. Ez egy szakma. Így van.
2: Kifutunk az időből lassan, pedig én sajnálom, hogy nem beszéltünk a megkerülhetetlen kínai offenzíváról, amit akár személyautó, akár most ilyen esetben haszongépjármű témában is elő tudunk venni.
1: Ahol úgy látjuk, hogy hogy az európai gyártás az egyelőre akadályozza partra szállást, vagy legalábbis
2: szépen fogalmazva.
1: Igen, egyelőre még ellenállunk, de hát nyilván kérdés, hogy meddig tudunk, illetve hogy a mi technológiai tudásunk az offenzívát fel tudja majd tartani, de hát remélem, hogy lesz még alkalom arra, hogy erről beszélgessünk, úgyhogy...
2: De hát elvitte a fókuszt a kibocsátási norma és a szabályozás.
1: Ami egyébként tényleg nagyon furi, hogy ezeket az arányokat megérezze az ember, hogy a gyártók, és aztán nem mögött a logikát, vagy a valódi ökológiai lábnyomnak azért mértékét nagyon nehezen tudjuk mit felmérni, de azért ez egy nagyon, nagyon tudományos szám, hogy ahhoz, hogy te el tudj adni 3 dízelautót, hozzá kell adnod egy elektromosat.
2: Igen.
1: És nyilván azt persze nem tudom, hogy mondjuk egy gyár tulajdonosai hogyan csavargatják a te kezedet, hogy valójában eladtad-e azt a 3 dízeled mellé, azt az egy darab elektromos, tehát ez hogy képződik le?
3: Hát erre, hogyha gyorsan mondhatok valamit, azért szerencsére az Opel központjában, Rüsselsheimben olyan kollégák ülnek, akik a földrajzot annak idején megtanulták, és rájöttek arra, hogy Európának a különféle szegletein más-más sebességgel működik ez az elektrifikáció. Tehát tőlünk itt Magyarországon nyilván egy más elektromos autó eladási arányt várnak el, mint a norvég kollégáimtól, vagy mint a holland kollégáimtól, ahol teljesen más.
1: Szóval, ha jól olvastam, akkor Norvégiában szóval 97%-a az autóknak elektromos.
2: Igen, ott van nekik megújuló energiaforrás dögivel, azért is tudják ezt. Rendesen meg van államilag támogatva, meg hát ugye csak vízenergiából, meg szélből elél az ország.
1: És hiszem. Akkor kicsit a kőolajból, a brand kőolajból, ebből ennyit beszéljünk.
2: Arról is beszéljünk, igen, de ez csak az elektromos volt.
1: Az a bónusz a tetején, igen. Hogy szeretnénk még egyszer megköszönni Dudás Gergőnek, a Opel magyarországi országigazgatójának arra, hogy eljött, és erről beszélgetett velünk.
2: Köszönjük, hogy itt voltam.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Fogd a kezemet és Rádió Café. Van barátom.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
0: Minisztárszki és Hadzsesz Klub a Rádiókafé 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Szállodák stabilan, magánszállások mínuszban. Pestistől tartanak Szibériában, száraz időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Ketté szakadt a hazai szálláspiac, miközben a szállodák tartották magukat a nyáron, a magánszállások jóval kevesebb vendégéjszakát tudnak felmutatni. Augusztusban a hotelekben közel 3 millió éjszakát töltöttek a vendégek, nagyjából ugyanannyit, mint egy éve. A magán és egyéb szálláshelyeken viszont csak nem 12%-os volt a visszaesés. Budapesten még látványosabb a különbség, a szállodák 6% feletti pluszt hoztak, míg a magánszállások forgalma 27%-kal zuhant. A szállodák bevételi mutatói ugyanakkor szintén romlottak. Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája. Ez rögzíti, hogy 3 év alatt 100 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik az alap- és innovációs kutatásra szánt állami támogatást, közölte a szakállamtitkár. Horváth Péter szerint a stratégia kulcseleme az oktatás, és a nyugati mintákat követve a nagy kihívásokra épül 3 kiemelt területtel: egészség, környezet és technológia. Második világháborús légvédelmi repeszgránátot találtak járókelők a Margit-szigeten. A Magyar Honvédség tájékoztatása szerint a sérült gyújtószerkezetű 8 cm-es robbanótest mellett 3 stabilizátor szárny is előkerült. A rendőrség a tűzszerész művelet idejére 200 méteres körzetben lezárta és kiürítette a területet. A korlátozást azóta feloldották. A tűzszerészek a gránátot elszállították és megsemmisítik. Szombaton a Szabadsághídnál is világháborús robbanótest került elő. Pest is gyanú miatt zártak le egy kórházat Szibériában, miután meghalt egy 28 éves kutatónő. Sajtóértesülések szerint a nő bubópestissel fertőződhetett meg egy orosz-mongol határvidéki expedíció során. A régióban 189 embert különítettek el, a hatóságok azonban egyelőre csak veszélyes fertőző betegségről beszélnek. A pest is gyanút hivatalosan nem erősítették meg. A bizonytalanság miatt sokan megrohamozták a gyógyszertárakat. Egyes helyeken az antibiotikumok is elfogytak, a fertőzés körülményeit vizsgálják. Száraz idővel kezdődik a hét éjszaka, ugyan éjszak felül fátyol felhők érkezhetnek, esőre azonban nem kell készülni. A szél is gyenge marad. Hajnalra többfelé erősen lehűl a levegő, a fagyzugos helyeken gyenge fagy is lehet. Hétfőn sok napsütés várható, délután pedig tovább csökken a fátyol felhőzet. Kedden is a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem valószínű, reggel 0 és 12, délután 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az R, azaz levegő elnevezésű francia elektronikus progresszív popzenét játszó kettős a 90-es évek közepe óta áll folyamatosan színpadon. A tagok közül Nicolas Gaudin építészetet, Jean-Benoît Dunkel matematikát tanult Versailles-ban. Ott ismerkedtek meg egymással, és több formációban dolgoztak már együtt az R előtt. Első közös nemzetközi sikerüket a 90-es évek végén aratták. Népszerűségük rajongói körében azóta is töretlen. A 2000-es években Sofia Coppola amerikai rendezőnő több filmjéhez, például a Kirsten Dunst címszereplésével forgatott Marie Antoinette-hez is ők írták a kísérőzenét. Sofia Francis Ford Coppola gyermeke. Fiatal hölgyként a legendás Keresztapa trilógia harmadik részében ő játszotta Michael Corleone lányát. Az R zenekar koncertjein gyakran használ improvizatív elemeket. Stúdió felvételeiken pedig több világhírű zenész, többek között Jean-Michel Jarre is közreműködik.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Dan Kroll angol indie popban és folktronikában utazó dalszerző énekes, Facebook oldala szerint emellett szociális gondozó, dajka, podcast készítő és karácsonyfárus is. Zenei tanulmányait a Paul McCartney által alapított Liverpool Institute for Performing Arts iskolában végezte. Évfolyamában ő volt a 8 szerencsés egyike, akinek az ex-Beatle személyes, 4 szem közti mesterkurzust tartott. Az életre szóló leckét Kroll dalban is megörökítette, és volt elég mersze hozzá, hogy a Yesterday címet adja neki. Szerzeményeit gamerek is jól ismerhetik. A Compliment Your Soul a FIFA 14-ben, a From Nowhere a GTA 5-ben csendült fel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Schubert szonátáit, különösen a D-dur szonátát jól eljátszani a legnehezebb a világon. Schumann is megmondta, túlságosan idilli, túl hosszú és technikailag igénytelen. Ha ezt hülyen lejátszák, se íze, se bűze, mint valami régiségnek. Ezért aztán a zongoristák így vagy úgy segítenek magukon. Kitalálnak valamit. De ha a megoldásokat nem tudják elég érdekessé tenni, lerontják a mű minőségét. Akik ezt a szonátát játsszák, kivétel nélkül ezzel az ellentmondással kínlódnak. Mondta Murakami Haruki.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádiókafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádiókafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Mi lesz a holnap zöld megoldása? Nézd meg ma! Október 7-e és 9-e között Environtech Powered by Ökoindustria a Hung Expo-n. Innováció, technológia és valódi megoldások egy helyen. Environtech, ahol a zöld átállás kézzel foghatóvá válik. A belépés ingyenes. Regisztrálj előre és találkozz a zöldipar legújabb megoldásaival. Elindult a természethű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja. De akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
5: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A My Bees Garden és a The Narcoleptic Dancers után harmadik projektjébe vágott 2012-ben Mélodie Prochet, francia énekesnő és dalszerző. A Mélodie's Echo Chamber rögtön sokak kedvenc pszichedelikus pop előadójává vált. Azonban 17-ben kényszerszünet következett, ugyanis a művésznő sajnos súlyos balesetet szenvedett. Hónapokig kórházban kezelték, agyi aneurizmával és törött csigolyával. Így a Bon Voyage album megjelenése is több mint egy évet csúszott, és a lemezbemutató turné is elmaradt. Mélodie szerencsére felépült, és projektje 22 óta újra aktív. A 25-ös Unclouded albumon Henry Mancini és Ennio Morricone filmzenei atmoszféráját ötvözi a My Bloody Valentine és Little Sims által inspirált dobhangzásokkal.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A blattolás lapról olvasást jelent. Ez lehet kártya vagy kottalap. Az utóbbi értelmében egy még ismeretlen zenedarab kottából első látásra történő lejátszása vagy feléneklése.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Dinah Washington a blues királynője. Az énekesnő rövid karrierje alatt forradalmasította a jazz és blues műfajokat. A 20. század egyik legnagyobb hatású előadójaként tartják számon. Fájdalmasan fiatalon, 39 évesen halt meg 1963-ban. De rövid karrierje alatt tucatnyi olyan slágert énekelt el, amelyek a mai napig feltűnnek reklámok és filmek aláfestő zenéjeként. A DJ-producer kultúrkör is remek alapanyagként hasznosítja, örökíti tovább a művésznő dalait.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádiókafé gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: A lakhatásért tüntettek a spanyolok. Rendhagyó kiállításra készül a Néprajzi Múzeum. -3 fok volt hajnalban nyírtason. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Megérkezett az ősz eddigi leghidegebb reggele, -3 fokot mértek ma hajnalban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nyírtason. A Hungaromet szerint továbbra is nagy a napi hőingás, több helyen 20 foknál is nagyobb a különbség a hajnali és a délutáni értékek között. Zabarban 24 óra alatt 26,1 fokos ingást mértek. Miközben hajnalban már fagyott, tegnap délután szinte nyárias idő volt. Baján 25,9 fokig emelkedett a hőmérséklet. Személyes fotókon és történeteken keresztül idézné fel október 23-át a Néprajzi Múzeum. A jelen archívum az 1990-es évektől napjainkig várja a nemzeti ünnephez kapcsolódó emlékeket. A múzeológusok október 15-én, 22-én és 23-án személyesen is segítenek a fotók digitalizálásában és a történetek rögzítésében. Az archívumban mintegy 2300 fénykép és 800 személyes történet gyűlt össze. Az őszi Balatonra csábítaná a turistákat új kampányával a Balatoni Turizmus Szövetség. Az év végéig 100 kevésbé ismert látnivalót is programot mutatnak be, amelyekért a nyári szezon után is érdemes felkeresni a tó környékét. A cél, hogy megmutassák, hűvösebb időben is bőven akad felfedezni való a Balatonnál, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a szövetség elnöke.
7: Ősszel is rengeteg színes program várja az embereket. Természetesen teljesen más struktúrában zajlanak ilyenkor az események. Ezért is választottuk azt a nevet, hogy B-terv, és hogy 100 ilyen programot sorolunk fel október 1-e és december 31-e között. Nem is nehéz ennyi programot találni, sőt, ennél jóval többet tudunk találni, és ennek megfelelően szeretnénk motiválni a vendégeinket, hogy bizony érdemesen indulni a Balaton irányában az ősz folyamán is.
6: Tízezreket vitt utcára a spanyol lakhatási válság, mintegy 50 városban tüntettek a megfizethető lakásokért, az alacsonyabb bérleti díjakért és a kilakoltatások ellen. Madridban 4 menet találkozott a belvárosban, több nagyváros központjában már sátortáborokat is felállítottak a demonstrálók. Nyugodt, száraz idővel indul a hét, éjszaka észak felől fátyol felhők érkeznek, csapadék azonban nem várható. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl le a levegő, a fagyzugos helyeken azonban gyenge fagy is előfordulhat. Hétfőn sok napsütésre, fátyol felhő, száraz időre számíthatunk, délután pedig csökken a felhőzet. Kedden túlnyomóan napos idő várható, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet hajnalban 0 és 12, délután 20 és 25 fok között várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
1: Te mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
3: Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk.
0: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor elvisz moziba. Cyborg Templár és cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
1: Na és mi lesz a moziban?
3: Danny Boyle 2008-ban megcsinálta a Ghetto Milliomost, tudod, a Fred the Pintos. Na most a zenét J.P. Morgan értelmezte újra.
8: Good afternoon, ladies and gentlemen. It gives me such a great pleasure to be here today, have this great honor in playing along with my colleagues for you. Let's all pray and hope that I can give a good performance to you and that it doesn't rain.

0: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba.
1: A mai DJ DP Morgan volt.
0: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet. Elindult a természet hűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Fejlesztik az EÁFA rendszert. 9 éve nem talált le győzőre, most pedig kikapott az ázsiai játékokon a legendás japán birkózó. Jobbára szárad időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A felhasználók tapasztalatai alapján fejleszti tovább az EÁFA rendszert a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egy felmérésben arra voltak kíváncsiak, hogy hogyan működik a rendszer a gyakorlatban, mi vált be és min érdemes még változtatni. A visszajelzéseket a következő fejlesztéseknél is felhasználják, hogy egyszerűbbé és átláthatóbbá váljon az ÁFA bevallás. A részletekről Linz Meyer Szilviát, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetőjét kérdeztük.
4: Az EÁFA rendszernek az a célja, hogy segítse, támogassa, és mindenképp egyszerűsítse az adózóknak a terheit. Hogy ez még gördülékenyebben menjen, a NAV egy kérdőívet tett közzé, kérte a könyvelőket, az adószakmát, illetve a szoftverfejlesztőket, hogy töltsék ki a kérdőívet, segítsék azt a munkát, hogy még jobb, még gördülékenyebb legyen az EAFA rendszer. 2000 vélemény beérkezett, ezek kiértékelése jelenleg is folyamatban van.
3: Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálata leégett Radostyáni Református templom és harangtorony újjáépítésére. A Borsodabaly-Zemplén megyei település műemléktemploma tegnap vált a lángok martalékává. A tűzben megsemmisült a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. Kerékpáros rövid nadrágokkal védekeznek a leselkedő kamerák ellen az Oktoberfesten. A BBC szerint ingyen osztanak nadrágokat azoknak a nőknek, akik kipróbálják a Müncheni Sörfesztivál híres ördögkerekét. A forgó szerkezeten ugyanis könnyen fellibben a hagyományos bajorviselet, a Dirndl szoknyája. Az erről készült felvételek pedig sorra jelentek meg a közösségi médiában. Véget ért egy elképesztő sorozat. 155 győztes meccs után kapott ki a japán birkózó legenda Fujinami Akari. Az olimpiai és kétszeres világbajnok 9 éve nem talált le győzőre. Az ázsiai játékokon azonban az észak-koreai Son Il-sin tussal verte az 57 kilósok között. Észak felül fátyol felhőzet érkezik, így derült vagy fátyol felhős. Csapadékmentes idő várható, gyenge marad a légmozgás, sőt sokfelé szélcsend lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet, míg a magasabban fekvő részeken, vízpartok közelében, nagyobb városokban ennél néhány fokkal enyhébb lesz az idő a kora reggeli órákban. Hétfőn derült vagy fátyol felhős, napos, száraz idő várható, a délutáni órákra csökken a fátyol felhőzet.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírály.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Mindjárt az első rendezésemben ezt kínosan meg kell tapasztalnom, a Fédra Fitness-t csináltam, és akkor volt egy nagyon szép Hippolytus monológ, amit én borzalmasan büszke voltam, mert irodalmilag a legerősebb volt. És adott ponton, nem is olyan sokkal a vége előtt, el kellett engedni. Úgy, ahogy van, az egészet ki kellett húzni, mert sokkal erősebb volt a csend. De ha ezt nem tudod meglépni, akkor nem tudod megrendezni, akkor inkább bízd másra.
2: Jó estét kívánok, ez a Tandem Színházi Alternatívák a Rádió Cafén, Balázsi Panna vagyok. Ma esti vendégeim két alkotó, Tasnádi István és Szabó Borbála. Tasnádi István drámaíró, rendező, forgatókönyvíró, aki a kőszínházak mellett a független szférában is rendszeresen dolgozik. Több előadása látható a Jurányiban, és most Kecskeméten is új munkába kezd. Szabó Borbála író, dramaturg, színházi alkotó, akinek Szülői értekezlet című darabja több mint egy évtizede nagy sikerrel megy a Jurányiban. Most pedig ő is Kecskeméten folytatja, dramaturgként csatlakozott a színházhoz. Szervusztok!
1: Szervusz.
2: Emlékeztek arra, hogy mikor találkoztatok először? Vagy hol kapcsolódott össze az életetek?
1: Nyilván a Bárkán, de konkrét eseményre nem emlékszem.
3: Én akkor stúdiós voltam, kis 20 éves, István meg már profi író, és akkor írtad a Next című darabodat. És ez nekem nagyon tetszett, és hát én minden íróra így voltam, meg azt gondoltam, hogy majd legyőzöm. És akkor ott volt
1: István. Most kell megtudni.
3: Fiatal író, és akkor én meg amíg fiatalabb, én majd legyőzöm egyszer. Tehát, hogy én már így leselkedtem utána, hogy sikeres drámaíró, és ez, majd én is az leszek. De szerintem ott még így konkrétan nem ismerkedtünk meg. Én nagyon, hát így tudtunk egymásról, vagy én tudtam róla, de talán a Pagony kiadóban kb. Egyszerre jelent meg mesekönyvünk.
1: Ja, az is igaz.
3: Akkor. Azt tudom, hogy akkor találkoztunk, de hogy nem volt egy ilyen nagy találkozás, mert én már régóta tudtam, hogy ki.
2: Legyőzöm, ez egy érdekes, érdekes kifejezés volt.
1: Próbálom feldolgozni az információt azóta is, igen.
2: De van, úgy érzitek, hogy a drámaírók között ilyenfajta versengés, hogy így túl akarom szárnyalni azt, amit ő tud, vagy amennyire hát, sikeres?
1: Pont beszélgettünk a Színi Kritikusok díjátadójáról itt, amíg csörögtünk az előtérbe, lehet, hogy abból jött az egész. Nyilván ezt nem csak mi mérjük össze, hanem például a kritikusok is összemérik. Most Bori jelölve van legjobb drámáért, ami ezúttal is gratulálok, legyőztél, mert én nem vagyok jelölve idén.
3: Sikerült.
1: Úgyhogy persze, nyilván teljesen szubjektív ez a fajta versengés, de nyilván, ha már ezt a pályát választottuk, akkor szeretnénk látszódni. Szeretném, hogyha látszódna az, amit gondolunk a világról.
2: És mikor gondoljátok sikeresnek azt, amit csináltatok, ha nagy a taps, ha mindig tele van a nézőtér, vagy ha kaptok egy díjat?
3: Ez jó kérdés, én mindig a rossz oldalát látom. Tehát, hogyha nagyon szeretnek a nézők, akkor bosszant, hogy a kritikusok miért nem veszik észre. Fordítva egyébként ritkán, tehát általában a nézők jobban szeretnek, mint a kritikusok. De azért hozzátenném az előzőhöz, hogy már én már abba hagytam ezt, vagy nem abba hagytam a versengést, de hogy 20 évesen én minden területen mindenkit le akartam győzni. Ez nyilván valamilyen önbizalom hiány, vagy ilyen tuning, hogy legyen merszem egyáltalán belevágni. De hogy ez egy kicsit már elmúlt, tehát hogy van egy barátnőm, Karafiát Orsi, akivel néha évtizedekig rosszba vagyunk, néha meg nagyon jobba. És most állapítottuk meg, most jobba vagyunk, hogy ez úgy elmúlt valahogy ez a rivalizálás, ami azért akkor nagyon erősen volt így nőként, íróként, nem tudom, mindenféle területen. Azt éreztük, hogy a másik nagyon rossz úton jár, és legyőzzük egymást, és akkor ez ugye elmúlt, és azért jó szerintem ilyen 40-es éveinkben, hogy ez már valahogy nem számít, hanem olyan jó, hogy valakivel jól érzem magam, hogy a Tasi tök jó darabot ír. Szóval most már kicsit így lenyugodtam, hogy lehet, hogy azért a gyerekeim is nagyok, és már ők is, most ők akarnak legyőzni engem és mindenkit. De hogy nekem az megkönnyebbül, és ez a fajta ilyen versengő dolog, ez bennem azért így összement szerencsére.
2: De az ambíció megmaradt.
3: Igen, és amúgy Tasitól nagyon sokat tanultam is. Egyrészt a Next, amire így irigykedtem is, meg tanulságos is volt, másrészt meg az egyik mesétből, nem tudom, emlékszel-e arra, amikor arról szól a mese, talán antológiából olvashattam, hogy a gyerek hogy meg bejelentik, az a párhuzam, hogy amikor bejelentik, hogy tesód lesz, és bejelentik, hogy új apukád lesz. Ez zseniális, tehát ezt például ezerszer olvastuk otthon. Szóval ilyenkor így örülök is, hogy van egy tök jó dolog, kicsit irigy is vagyok, meg kicsit inspirál is, hogy akkor mindenféle új ötleteim legyenek. Tehát ez nem ilyen egyszerű, hogy csak legyőzöm, de hogy szerintem az ambíciónak az is egy része, főleg eleinte, hogy versengünk.
2: Neked mit jelent a versengés? Igen.
1: Hát ez egyébként teljesen természetes dolog. A görögök ezt annak idején úgy hívták, hogy tümotikos szenvedély, és életkorhoz kötötték. Tehát, hogy kifejezetten, amikor a kamaszból a fiatal felnőtt lesz, és be akar törni a világba szó szerint. Tehát, hogy megvalósítani magát, jelt adni magáról, ahhoz kell ez a tümotikos szenvedély. Később már nem, inkább kontraproduktív lesz a dolog. Tehát nyilván az én életkoromban inkább már az, hogy ezt a tudást átadni, és amióta tanítok, azóta végképp ez elpárolgott. Szóval tényleg őszintén tudok örülni, és nem csak a tanítványaim sikerének, hanem egyáltalán az azonos pályán mozgók sikerének, mert látom, hogy mindannyian milyen mostoha körülmények között dolgozunk, és egyáltalán van kortárs dráma, az milyen jó, vagy hogyha itt-ott bemutatnak valakitől valamit, az már önmagában jó, tehát nagyon nagyot fordult ez bennem. Nyilván, amikor még a kutya nem tudta, hogy ki vagyok, és még egy darabban nem volt bemutatva, ugyanúgy hajtott engem is ez a szenvedély.
2: Más témák, más dolgok érdekelnek titeket ma, mint amikor elkezdtétek a pályát, már ami az alkotásaitokat illeti?
3: Hát én prózát is írok párhuzamosan, és az a meglepő, hogy van egy ötletfüzetem, amit 18 éves korom óta vezetek, és mindig ilyen nagyon reveláció élményem, hogy újabb ötlet, beleírom, és egyszer átlapoztam néhány éve, és azt láttam, hogy ugyanaz a 30-40 ötlet újra és újra felíródik, mert már elfelejtem, hogy ezt egyszer felírtam, tehát hogy valószínűleg van egy ilyen konstans adag, vagy hogy nagyjából mégis ugyanazok a dolgok érdekelnek. Ez így meg is lepett, hogy azt hittem, hogy fejlődöm, vagy ilyesmi, és akkor néhányat kipipálok, amit sikerül megírni, de hogy nagyon nem tetszik, de van egy-két beakadás, vagy legalábbis nálam, de sok alkotónál így van, és hogy mindig azt egy kicsit úgy ismétlem, vagy már néha már unom is magamat, hogy már megint miért ez érdekel. A családom mindig azzal csúfolódik, hogy mama megint ír egy belekerülős könyvet, tehát az ilyesmi, hogy mint a János Vitézkó című ifjúsági regényem, hogy valaki olvas egy művet, és abba belekerül, és ott tevékenykedik. Mindig ilyen ötleteim vannak tényleg, és én azt hiszem, hogy ez nem igaz, de aztán látom, hogy a felírt ötleteim közül tényleg nagyon sok például belekerülős. Ezt nem tudom, hogy miért akad be, de hogy valahogy ez a fajta zsáner, ez mindig működik.
2: Hát szokták is mondani, hogy a festő is ugyanazt festi újra és újra, vagy hát aki ír szintén. Egy ezzel nem hadakozol?
1: Nagyon sok író, vagy művész, vagy alkotó ugyanazt a témát futja meg újra és újra. Tehát, hogy most néztem az Odüsszeiát, és jót szórakoztam, hogy gyakorlatilag Nolan megcsinálta az Oppenheimer tógában. Tehát ugyanaz a premisszája, ugyanarról szól, ugyanarra fut ki. Az elején még nem világ, de a végén a nagy monológban, hogy összegzője, hogy hát a civilizáció bukását gyakorlatilag mi Istenek helyére törekedtünk, és a többi, hát van, az csodálatos, ezért már kapott egy Oscart 4 éve, most megcsinálja más kulisztába, de hát sokan vannak így. Hát ez nem feltétlenül rossz, ha jó művekbe tud ez megmutatkozni, egy leérettebb formában, akkor ez nem rossz.
3: Mert te rugalmasabb vagy, nem? Szóval te nem vagy ilyen.
1: Nem látok rá magamra. Uh-huh. Biztos, hogy van 2-3 olyan örök téma, amit állandóan behozok, uh-huh. De ennyire nem vagyok reflektív. Tudjam, hogy mi az. Hát vannak tippjeim, de tehát így nem látok, úgy, mint messziről rálátok a nullára, így magamra nem látok rá.
2: Ez pedig egy érdekes képesség, amikor valaki belül is tud lenni, meg egy kicsit el is tud távolodni, de egy idő után kénytelenek vagytok eltávolodni a szövegtől, amikor színpadra kerül. Akkor tudtok úgy tekinteni rá, mintha ez nem is a tietek lenne?
3: Hát többféle próba folyamat van, mert hogyha írtam egy darabot, ami most nagyon közel van, vagy most írtam, és akkor megyek olvasópróbára, akkor azért elég én sokat szoktam azon szenvedni, hogy azt érzem, hogy nem értik, nem úgy értik, nem lesz jó. Tehát, hogy az ember így aggódik, mint amikor a gyereke először megy oviba, hogy most mi fog vele történni. Olyan darabon, amit már sokszor bemutattak, mint mondjuk a Lira és Epika, vagy a Nincsen apám sányám, egy idő után elengedem. Tehát, hogy hallom, hogy van egy új bemutató, lehet, hogy megnézem, vagy általában megnézem, de hogy nem érzem azt, hogy elrontották, és hogy ott egy szó nem úgy van. Tehát, hogy vannak művek, amik eltávolodnak, és akkor ott nem aggódom, vagy elfogadom, hogy ez az ő feldolgozásuk. De van olyan, mint most ez a 100 karácsony című darabom, amely Kecskeméten volt, ott voltam olvasón, és akkor egész próbaidőszakban nem tudtam lejutni, de végig izgultam, hogy mit fognak vele csinálni, meg így tájékozottam telefonon. Mert egyébként jobb, ha nincs ott, vagy én már nem szeretek annyira végig ott lenni próba folyamatokba, de hogy szerintem minden darabhoz máshogy viszonyul az ember, máshogy védi, vagy nekem a közelebbi dolgok, vagy az újabb dolgaimat féltem mindig jobban.
1: Nálam annyiban más a dolog, hogy néha meg is rendezem a darabomat, és akkor az egy másik működésmód. Tehát, hogy tényleg le kell tenni, és el kell távolodni tőle, és ennek az a pillanata, amikor az olvasó próbál, meghallgatom a színészek szájából a szöveget, és ott már elkezd eltávolodni attól, ami az én fejemben volt. És utána az egy munka, hogy hagyjam magam inspirálódni azáltal, ami történik a próbán, meg amit a színész hozzátesz, vagy gondolatot. Nem feltétlenül mondatok ezek, hanem ahogy mondja, vagy azt mondja, hogy figyelj, én ezt a mondatot inkább eljátszom, és hogy legyen ez inkább ez egy csönd, és ekközt tudni kell megengedni. Tehát tényleg át kell kapcsolni egy másik működésmódba, és mindjárt az első rendezésemben ezt kínosan meg kell tapasztalnom, a Fédra Fitness-t csináltam, és akkor volt egy nagyon szép Hippolytus monológ, amit én borzalmasan büszke voltam, mert irodalmilag a legerősebb volt. És adott ponton, nem is olyan sokkal a vége előtt, el kellett engedni. Úgy, ahogy van, az egészet ki kellett húzni, mert sokkal erősebb volt a csend. De ha ezt nem tudod meglépni, akkor nem tudod megrendezni, akkor inkább bíz másra.
2: Szóval akkor azért itt az egóval is küzdeni kell egy kicsit, hogy mondjuk nekem ez fontos, de a nagy cél érdekében elengedem?
3: Hát kell küzdeni, csak hogy én nem mindig vagyok meggyőződött. Volt már olyan próbafolyamat, a Bárkán a teljes 10. évad című darabom, Szabó Máté rendezte, szerintem nagyon jól dolgoztunk együtt. Elejétől végig ott voltam, folyamatosan irattak engem a színészek, ezt ismert, hogy nekem ide még szerintem kéne, meg egy monológ jól állna nekem, meg ez ne legyen, az legyen. És akkor a jó ötletnek tűnik meg, hogy visz engem is így a rendet, jó, jó, jó, és akkor átírom, farigcsálom, nem tudom mi, és 2 év múlva elolvasom a kettőt, azt, amit játszanak meg, amit írtam, és néha azt gondolom, hogy jobb, amit írtam eredetileg. Tehát, hogy nem csak, hogy az ego is van, de közben lehet, hogy jól érzem azt, hogy védek valamit, vagy szóval kicsit így eltéved az ember egy próba folyamat közben, mert hogy elviszi a lendület. Egyébként én megjátszom az egyik darabomban színészként a szülői értekezletben, és az érdekes volt, hogy ott úgy kialakult a szöveg, megírtam, meg aztán ott voltak olyan impro rögzítések is, tehát hogy voltak bizonyos részek, amiket együtt írtunk, és akkor utána színészként meg néha azt éreztem, amit szoktak mondani, hogy ez nem jön a számra, ez nem jó ez a szó, és sose értettem, hogy mit beszél a színész, hát mondja el a szavakat, nem olyan bonyolult szakma, és akkor ott megéreztem, hogy basszus, de, hogy ez azért van ilyen, és mivel én voltam az író, így ezt megmondtam magamnak, és átírtam, ha a rendező Vég Zsolt is így beleegyezett, de hogy akkor úgy megláttam azért a másik oldalát, meg a jelenlétnek a kockázatát, hogy oké, hogy én ezt megírtam, és szerintem jó, de ők meg minden este oda mennek, és elmondják, és annak hatása van, hogy ez úgy kiderült, hogy szerintem ez nehéz, tehát hogy nem is szívesen játszanék több darabban, mert hogy az is, hogy oda kell menni, akár hány gyerek beteg, elmondani a mondatot, és nem korrigálhatom úgy, mint az írásban, hogy kimondtam, de máshogy kellett volna, mert már megy tovább. Tehát, hogy egyszerűen a tétek mások színészként, úgyhogy szerintem azóta rendesebb lettem kicsit így ebből a szempontból, vagy megértőbb a másik végével. A
1: nagyon fontos iskola volt nekem is, hogy be kellett állnom improvizációba, tehát előadásban nem álltam be, de a krétakörben sokat dolgoztunk úgy, hogy van egy ötlet, és akkor az mindegy volt, hogy én éppen író vagyok. Beálltam, vagy olyat is játszottunk, hogy én belülről irányítom a helyzetet. Tehát a fordulatokat én belülről hozom, mint szereplő. Nagyon, nagyon tanulságos, remek színészekkel dolgozhattam ott együtt, és ott belülről ugyanezt megtapasztalni, hogy ez nem az van, hogy... Mert sokszor úgy is volt, hogy én már kész voltam a jelenettel, de a rendező azt mondta, hogy figyelj, most ezt még ne adjuk nekik oda, csináld meg belülről velük. Tehát azokat az impulzusokat küld oda, amit egyébként a darabban is ez a szereplő, nézd meg, hogy reagál. És sokszor volt az, hogy fogtam, és mondtam, hogy jó, ezt ne is olvassuk össze, hanem holnap hozom. Mert egész egyszerűen igazabb volt ott. Belülről megéreztem, és nyilván azért mondta a rendező is, hogy klassz, amit írta, de menj be. Nagyon, nagyon, nagyon érdekes tanulási folyamat ez.
2: A szereposztásról akarlak titeket kérdezni, hogy amikor az ember ír valamit, akkor is valamilyen belső hangon szólal meg az adott karakter, akkor, amikor meglátod, hogy valaki előadja, és te egészen más kép képzelted el, hogy ezzel hogy lehet megbékélni, hogyha a szereposztás szerintetek nem tükrözi azt, ami bennetek volt.
3: Többféleképp van, mert én néha tudom, hogy kikre írom, de szeretem, ha tudom. És akkor az ő hangját hallom, meg a színészek azt szokták mondani, hogy
2: egy adott társulat.
3: Hát, konkrétan tudom, hogy ez a szereplő ki lesz, vagy előtte beszélünk mondjuk a rendezővel, hogy ki fogja játszani. Az jó dolog, meg hogy szerintem ezt a színészek mondták, hogy tudok olyan szerepeket írni, amiben úgy érzik jól magukat, hogy, és azt én is nagyjából így érzékelem a határaikat, hogy mit tud az a színész, és azon belül ilyen virtuóznak tűnik, és valamikor persze sokszor az is, de hogy meg tudom csinálni, hogy ez neki jól álljon, és jól, van egy elképzelésem, ő hogy fogja azt csinálni. Néha megvan, hogy megcsinálják egy, nem tudom, Szegeden például most a Lírai Sepikát, fogalmam nincs, nem ismerem a társulatot, majd megnézem, és akkor lesz erről valami véleményem, vagy nem, tehát ugyan nagyon közvetlenül nem, tehát ha részt veszek a próba folyamatban, akkor ez jobban érint, de ezek olyan dolgok, amiket itt tényleg a rendezőre kell bízni, vagy a színészekre. Amikor írok, nem mindig tudom, hogy kire írok, ha nem tudom, akkor meg néha meglepő teli találatok vannak, hogy hogy lehet, hogy mondjuk a Diósi Gábor lett az Elemér nevű szereplő, én nem is ismertem őt, és konkrétan megírtam őt egy darabban, és akkor tényleg őt választotta Vég Zsolt a szerepre. De néha vannak ilyen összekattanások, néha meg az elleneosztás, amire én azt gondolom, hogy nagyon rossz lesz, és hopp, hát ez jobb. Tehát, hogy pont valami mást hoz ki abból, amit írtam. Nyilván van, amikor megelégedetlenkedem, tehát, hogy emberekkel együtt dolgozni nehezebb, pont mondtam az Istvánnak idefele, hogy azért szeretek prózát írni, hogy csak a szavakat lerakom, és az olvasóval találkoznak a szavak, és nem, nincsenek még között emberek, tehát az nyilván probléma is tud lenni, de néha meg fantasztikus eredménye jár, amire meg mégis én vagyok büszke, hogy azért ezt én írtam, szóval ez így keveredik, hogy mikor duzzogok valamin, és mikor ismerem el. Hogyha siker, akkor ez én miattam.
1: Hasonló élményeim vannak nekem is, úgyhogy csak még mondok egy extra élményt ezzel kapcsolatban, hogy pont a Norvég minta kapcsán, amit tavaly mutattak be Kecskeméten, én azt kifejezetten nekik írtam a színház felkérésére, és tudtam, hogy ki az a három színész, aki játszani fog, a két férfi, egy nő. És én megírtam Katona Lacinak, akivel ezer éve dolgozunk együtt, meg Kovács Leelnek a két szerepet, majd jött Scherer Péter, aki rendezte, és megfordította. És mondta, hát de végig így írtad, nem? De mondta, hogy így írtam volna, ne? Egyértelmű, hogy a Jensz, ez ott már, nem, biztos, hogy nem. És akkor ebből, hát, ha nem mindjárt oldódott meg bennem se a feszültség, meg bennem se. Volt egy külön leülés a színészekkel is, sőt, olvastattunk velük, mind a kettőjükkel szöveget. Mondtam, hogy na ugye, hogy mennyivel jobb? Mondta, na, nem hallott, hogy mennyivel jobb? És akkor mondtam, jó, oké, te rendezed, akkor legyen így, és tényleg tök jól működik az előadás. De szóval azért mondom, hogy valójában mindegy, hogy te kinek írod, majd jön a rendező, meg jön a valóság, és aztán megírja, hogy ez hogy is néz ki színpadon.
2: Pár perc múlva folytatjuk a Tandem Színházi Alternatívák című műsort itt a Rádió Cafén.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van

0: Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partcafé, a Balaton hangja. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Elindult a természet hű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá a vanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sirály.
6: Ez a Tandem Színházi Alternatívák, a Rádiókafén. Balázsi Panna vagyok, mai vendégeim Szabó Borbála és Tasnádi István. Kőszínház és független színház, különböző alkotóhelyek. Hozzátok melyik áll közelebb, vagy mik az előnyei és hátrányai a kettőnek?
7: Én mindig harcban állok a színházzal, emiatt, amiről beszéltünk is, hogy emberekkel kell együtt dolgozni, és az a sok előny mellett nehéz is. Tehát én mindig, vagy gyakran van, hogy megfogadom egy bemutatón, után soha többet színház. Tehát, hogy inkább írok filmsorozatot, regényt, mesét, csak ne kelljen. És akkor időre elszakadok, és aztán pedig megint, ha jön egy helyzet, akkor ó, megint színház, úgy megörülök neki. Tehát, hogy inkább egy ilyen ciklikusság van ebben. Én hasonlónak érzékelem a két közeget, vagy amikor kőszínházban vagyok, akkor is gyakran ugyanaz rendezi a darabomat, mint a független helyzetben, szóval, hogy nem ez dönti el, hanem nekem inkább ilyen hangulatok, vagy hogy mennyire vagyok abban benne, hogy csapatmunka, mert ez nekem egyébként problémás, meg szerintem sok írónak. Van, amikor jól érzem magam a színházban, és szeretem a közszínházat is, vagy szeretem annak a biztonságát, hogy ott van egy ilyen kiépített rendszer. Ott bizonyos szempontból kiszolgáltatottabbak a színészek, majd ki van osztva, hogy mibe ki játszik, és akkor ott nem feltétlenül van az, hogy mindenki ezt így akarta, és úgy jött ide mondjuk a színészek közül, de ez lehet, hogy a függetlenben sincs mindig így, csak talán ott jobban van beleszólás, vagy jobban rálátok, hogy kik jönnek össze. Meg a független produkció általában kevés szereplős, tehát olyan, hogy 2-3 ember, azt úgy, az úgy megbeszéljük, hogy akkor ez lesz, és hogy lesz. De én mind a kettőt egyébként szeretem, nekem hasonló élmény, hogy benne vagyok egy folyamatban, ahol emberekkel akik alapanyagnak kezelik azt, amit én nyilvánvalóan azért valami véglegesként csináltam, és ezt elfogadom, csak azért küzdelem, hogy ez, hogy ott ez alakul, és így megszületik valami.
3: Az a jó, ha mind a két helyen tudsz dolgozni. Tehát én ezt csinálom most már pár évtizede, és nagyon jó, hogy kőszínházban is időről időre azért tudok dolgozni, mert annak a biztonsága, annak a profizmusa, most háttere azért, hát azért nem rossz, hogy néha át tudok dülni. Most például tavaly a Víg Színházban rendeztem az Apa szemefénye című darabomat, és ott annyira meglepődtem, előtte meg nem tudom hány évig csak független előadásokat csináltam, hogy így mindjárt az olvasó próbán csomó ember megjelent, akinek a 3/4 műszak volt, és mindjárt az állító próbán, nem viccelek, majd 30 ember ott volt egy stúdiószínház előadáson. A nehézsége az, hogy még kellékes. Tehát igazából egy kellékesen nem tudsz kialakítani egy személyes kapcsolatot, mert a próbán is mondjuk 3-4 kellékes rotálódik, és az előadáson se tudod. Tehát kértél valamit szerdán, nem biztos, hogy a pénteki tudja. Ilyen nincs a függetlennél, mert te kellékezel kb. Tehát ez most tényleg így volt. Jurányival csináltuk ugye a Monspartházat is, meg a Mennyit adtál értét, és mentünk le a Völgybe most nyáron, és hát tényleg oda mentem a kocsival, összepakoltam a Ikea szatyorba a kellékeket, beraktam, fővettem a színészeket, azt lementünk. De ez természetes, hiszen ebbe szocializálódtam. És ez nagyon jó, hogy ennyire spontáns végigdumáljuk az utat le a kocsiban, aztán ez is nagyon jó, hogy van, és ezek a helyzetek, amik nyilván ember próbálóak néha, hosszan tudnám sorolni a példákat, de hogy van, nem tud az ember berozsdásodni, elkényelmesedni, ülni a babérjain, mert ezek állandó stimulációt jelentenek.
7: Mi a Jurányiban például a szülőiben a WC-be öltözünk, mert ez egy ilyen volt osztályteremben, egy osztályteremet rendeztünk be, és hát ott nincsen öltöző. És azért fura ott a nézőkkel találkozni, de hogy megtapsolnak, hú, nagyon jó volt, mert elmennek pisilni, én meg elmegyek öltözni, és húzom a harisnyám, gratulálnak, nagyon köszönöm. Hogy azért meg télen nagyon hideg van, akkor ott azért bosszankodunk, hogy miért van hideg az öltözőben, ami a WC. Tehát, hogy igen, hogy azért van, amikor az ember ezen dühös, de van egy egyszerűség, ez tény, hogy ott mi vagyunk, mi csináljuk.
6: Ez a műsor a Jurányi támogatásával jött létre. Az a célja, hogy a független alkotókról, vagy a független színházról legyen egy fórum, mert hogy keveset beszélnek róluk, vagy beszélünk róluk. Mit jelent az életetekben a Jurányi?
7: Nekem lehetőséget jelent, mert azért a kőszínházakban nem csak női drámaírókra van kevéssé szükség, hanem egyáltalán drámaírókra. Tehát ugye a legtöbb a repertoár darabok, nagy része filmátirat, klasszikus, szóval a kortárs drámaírók, még ha csinálunk sikereket is, valahogy utána az ugye az a tapasztalatom, hogy elhalt, tehát hogy nincs egy ilyen rendszeressége, hogy kőszínházba játszunk. És a Kulcsár Viki, valahogy mindig éreztem felőle a bizalmat, egyébként nőként is, ahogy ebben a szakmában boldogulunk, meg alkotóként is, hogy a lehetőséget biztosított például erre az ötletemre, ami a szülői értekezlet volt. És az, hogyha valami siker, akkor repertoáron tartják, mert a kőszínházban ez is olyan siker volt, mondjuk a Budapest Bábszínházban Lira is Ebika, de 100 után levették, mert folyamatosan jön a repertoárra sok új darab, és hogy nem tudta úgy kifutni magát, mint mondjuk a Jurányiba, ahol ezt tényleg engedik. Tehát, hogy a szabadság meg lehetőségek

0: volt egy pár, én is ugye az Orlaival is sok, most is van tapasztalt asszony is műsoron, apád előtt nevetkőzte. Kint egy asszonnyal kezdtük, tehát hogy azt vettem észre, hogy valójában, ha azt mondom, hogy hova tartozom én a bemutatott darabjaim alapján, akkor jó 5-6-8 év a Jurányihoz. Meg egész egyszerűen minden ide futott ki. Meg a Viki mondta azt, hogy oké, hát jó, hát lehet, hogy csak havi egyet, de tudjátok, meg lehet, hogy csak a picibe, ha jól megy, fölvesszük a nagyba, de egy normális módon lehetett olyan dolgokat kipróbálni, ami nem biztos, hogy tuti, nem biztos, hogy bejön, hogy a kőszínházakkal az is volt a baj a politikai nyomáson túl, hogy rá voltak kényszerítve a tutira. És azért a kortárs dráma azért egy kockázat, így is, úgy is. Magyarán már nem is tudom, 4-5 éve volt, hogy valamit próbáltam épp ott, és akkor kint ott a iskola udvaron, az óvoda udvaron, ugye az asztaloknál ültek az emberek, példányok fölé összehajolva, egyik a Mucsiék, a Bércessel, a másik a Szikszaiék, és akkor mondtam a Vikinek, hogy nézd, így kéne, hogy kinézzen a Nemzeti Színház büféje. És ez túlzás nélkül. Uh-huh. Tehát ott körbenéztél, a koreográfus, hogy hosszan sorolhatnám most az embereket, de tényleg a szakma színe java. És egy sajátos helyzetből kifolyólag, egy volt iskola épület udvarán jöhettek össze, de hála Istennek, hogy összejöttek, mert meg tudták csinálni azokat az előadásokat, amik meg kellett, hogy szülessen.
1: Hát régen volt ugye a pagoda, az aula, tehát a rádió, tévé, ott is nagyon, nagyon hasonlóképp működtek ezek a találkozóterek.
0: De most tulajdonképpen ez az utóbbi években a Jurányi lett. Egyértelműen ki lehet mondani.
1: Mondtad, hogy 5-6 évvel ezelőtt, ez mondjuk pont kb. A Covid időszaka volt, amikor hangjátékokat írtatok a Színháza Város projekthez. A hangjáték, amikor csak hang van, és nincs a látvány, ami annyira szerves része a színháznak, az milyen tapasztalás volt nektek?
2: Hát szerintem ez egy nagyon jó feladvány, az írók szeretik ezt, amikor pár lehetőséget elvesznek, és akkor abból jön ki valami izgalmas. Van egy olyan darabom, a címe Telefondoktor, és ott egyetlen ember telefonálja végig a darabot, úgyhogy nem halljuk a többieket. És ez engem nagyon inspirált, hogy ilyen keveset tudok megmutatni, és az, hogyha csak a hangot mutatjuk, az a rengeteg játék lehet, hogy nem látja a hallgató, hogy én mire gondolok, és akkor be lehet csapni, meg mindenféle csapdákba be lehet csalni. Szóval szerintem ez inspiráló, és ott egyébként a Viki megkért, hogy rendezzem is meg, szóval ott nekem is volt egy ilyen élményem, hogy én rendeztem, és nagyon élveztem, és nyilván ez így ilyen szempontból egyszerűbb, hogy ott a szöveg, és ott vannak a színészek, de csak a hang hallatszik, tehát hogy mit csinálnak, ezt nem kell megrendezni, de hogy ez nekem egy ilyen nagyon jó élmény volt, hogy ez is megy, és hogy sőt, olyan nagyon gördülékeny volt. Úgyhogy én hiszen nagyon jó lett az eredmény, végighallgattam az összeset, és ez egy tök jó műfaj.
0: Ugye nem csak annyi, hogy akkor ez egy rádiójáték, nem tudom, hangjáték, hanem volt ez a kitaláció, hogy az ilyen sétálós, tehát hogy a hely specifikus, hogy oda kellett menni, és ott végighalt. Tehát ilyet még nem csináltam előtte, és ez nagyon-nagyon izgatott, hogy ez hogy működik. Ugye sokáig az időfutárt írtuk, és ott a hangjátékból 210 epizódot azért összeraktunk, tehát volt már tapasztalatom, de megint ez egy más műfaj, ez egy rádiós műfaj. Ez egy ilyen furcsa köztes, színházi is, rádiós is, helyspecifikus, tehát hogy nagyon izgalmas volt. Nagyon készültem rá, tehát olyan becsvágyal, ami nem tudom, mire kértek le, ugye én a Vérmező Városmajort írtam, oda mentem, leléptem, lemotyogtam magamba, hogy pont hova fog kijönni, mert ugye változott a táj elvileg a szöveg alatt, és hogy az pont ki kellett, hogy jöjjön, hogy közepes tempóban, akkor pont most fogok ide jutni a szoborhoz. Tehát nagyon jó játék volt, és nagyon örültem, hogy ilyen ez eszükbe jut. Életemben jutott volna ezt ilyen eszembe, hogy ilyet csináljon.
1: Covidot ti hogy éltétek meg, hogy végre van időm befelé fordulni és alkotni, és nem kell rohangászni egyfolytában, vagy nyomasztó volt?
2: Hát én szültem még egy gyereket, negyediket, de úgyhogy már nagyon nagyok voltak a többiek, tehát hogy úgy jött ki, hogy mikor a Teresi kezdődött, akkor január körül kezdődött, és márciustól jött a Covid, tehát én nem tudtam, hogy a Covidba a szülök gyereket, de hogy így alakult. Én akkor ilyen fészekrakós állapotban voltam, hogy baba a hasamban, jaj, de jó, hogy mindenki otthon van, ők nem élvezték annyira, tehát hogy különböző tanórák folytak, különböző elég pici lakásunkban, különböző szobákban. A férjem az egyikbe tanított harsogva, többiek meg a másik tanárokat hallgatták a többibe. Úgyhogy azt hiszem, én éreztem csak jól magam, mert hogy így újra család vagyunk, nem szaladgálunk. Aztán nyilván lett egy ilyen folytóbb része már később, hogy megszületett a baba, és hogy egyszerűen olyan baba volt, aki csak maszkos embereket látott. És hogy az érdekes volt, hogy én is csak maszkos embereket láttam, meg mindenki, ez egy ilyen folytó légkör volt, és azért már örültem, hogy vége lett, de az eleje az nekem ilyen idill, hogy miért nem vagyunk mindig itthon ennyien.
0: Volt egy jó része, egy pici, egy pár hét, de aztán kezdett nagyon nyomasztó lenni. Sok kérdést föl kellett tenni az embernek magá,

0: magának, szóval, hogy még a szakmájával kapcsolatban, és hogy mi a fontos, mi nem. Szóval érdekes volt nézni, ezt nem hittem el, ugye van egy ilyen darabom, hogy nézőművészeti főiskola, és annak az az alaphelyzet, hogy bezárják a színházakat, és nincs színház, és a néző már elfelejt, hogy mi az, és azért először egy képzést kell tartani neki, hogy milyen lesz, amikor fönnállnak majd emberek, és nem azt csinálják, amik ők valójában, hanem stb. Stb. És egyszer csak ez a pillanat eljött, amikor kihirdették, hogy bezárják a színházakat. És én ott vagyok felnőtt fejjel, aki végig egész életemben ezt csináltam, ebből élek, tehát hogy azért ez egy kemény pillanat volt. És hogy működhet a világ ennélkül is, amit én csinálok, vagy amit mi csinálunk. És aztán ugye azt mondja, hogy jó, el van, mindenki jól el van, meg online közvetítés, meg ez, meg az, meg ilyen színház, olyan színház. Ez egy nagyobb hatású esemény, mint ahogy utólag most így megemlékezünk róla. Érdekes, hogy szóba hoztad, mert nem szokás róla beszélni, nem illik. Nem illik. Miközben szerintem egy ilyen kollektív trauma, ami mondjuk a szüleink generációja, vagy a nagyszüleink egy háborús, vagy egy forradalmi esemény lehetett, nekünk ez egy hasonló, hiszen nem tudhattuk, hogy mi lesz a vége, nem iszonyatos szenáriókat olvashattunk, és hallgathattunk, hiszen más se csinált az ember, mint figyelte, hogy mi történik odakint.
1: És mire jutottál magadban?
0: Hogy kell a színház? Hogy az valószínűleg mindig kell, amikor békeidő van. Tehát, hogy az mindig kelleni fog, de nem az az első. Tehát, hogy a biztonság az első, a telehas az első, és a művészet utána jön. Azért ez egy kemény leszke volt.
1: És ez változtatott bármiben, hogy most hogy írsz, mondjuk?
0: Azt nem tudom, hogy az írásban változtat-e. Szerintem a színházhoz való viszonyt megváltoztatta.
1: Vagy ahogy tanítasz, vagy ahogy átadod a tudásodat. Ez benne van?
0: Biztos, biztos.
2: De az ellenkezője is megtörtént, hogy én nem nagyon szerettem színházba járni, vagy úgy általában húztam a szám, hogy át ide megyek, úgyis tudom, hogy mi lesz, hogy látom a szereposztást. És akkor utána én akkor jöttem, hogy ezért ez nekem hiányzik. Mert mindig mondtam, hogy én ilyen barlanglakó vagyok, nem szeretek helyekre járni, és nagyon hiányzott, és utána kezdtem el igazából újra színházba járni, amikor megint lehetett. Azt mondod, hogy nem annyira kell, de valahogy szerintem rájöttek az emberek utána, hogy de jó, hogy megint van. Tehát ez a fordítottja is megtörtént, hogy rájöttünk, hogy mit veszítünk el, hogyha
1: szóval
2: ez nincs.
1: Másképp értékeljük.
2: Igen, igen. Tehát azóta járok megint színházba. Van egy ifjúsági regényem, a János Vitéz kód, amiről már beszéltem az előbb, és annak a következő részét már nagyon régóta nyüstöl a pagony, hogy írjam meg, de valamilyen lusta vagyok. És az pont a Covid-ra esik, tehát amikor ezt a regényt befejeztem reálisan 2019. decemberében, és akkor gondoltam, hogy akkor majd onnan megy a gyerekek sorsa tovább, hatodikba, ahol a következő kötelező olvasmányra térnek rá, vagy abba kerülnek bele, és hát akkor Covid lett, és akkor el kellett kezdenem úgy tervezni a sztorit, hogy a valós síkon egy még furább esemény történik, mint az egri csillagokban, vagy legalábbis ugyanolyan súlyú, tehát nincs az, hogy annyi megnyugtató valóság, meg a háborús regény, hanem mind a kettő egy ilyen fura háborús helyzet, és akkor esett le, hogy ezt nem dolgozta fel az emberiség, amit mondasz, nem. Hogy ez akkor készült filmekben, nincs Covid, hanem hogy ugyanaz a háttér, amit megszoktunk, ez a civilizált, biztonságos valami, nyugati vagy ilyen-olyan létünk, nincsen benne, és hogy én meg most írjam meg, tehát ilyen teljesen úttörő feladat, és talán azért is megy olyan nehezen, meg hogy utólag hogy értékeljük, hogy átvertek minket, vagy ez tényleg volt? Ha ilyen hülyék vagyunk, hogy ennyire átvertek, vagy tényleg ekkora veszély volt, hogy mi az Isten volt ez, hogy így reagáltunk, hogy nem találkoztunk egymással, meg hogy az emberek az utcán, emlékszem, hogy tolom a babakocsit, és jön szembe egy hölgy, nem is idős, és így, jaj, így felugrik, és átmegy az utca másik oldalára, hogy nehogy egymástól van. Én is ebből jöttem rá, hogy ezt úgy eltusoltuk, ezt hagyjuk, mint egy ilyen szégyen teljes emlék, hogy nem dolgoztuk föl, de akkor nem is volt.
1: Az írásaitokban foglalkoztatok ezzel a korszakkal egyáltalán?
0: A színészek már találkozhattak, már lehetett próbálni, de még néző nem volt, igen. És akkor például több ilyen, és akkor streamelték. És akkor amiket ezekre írtam, mindig több író volt bevonva, mindig több rendező, tehát hogy kicsit a túlélésért különböző produkciós, nem tudom, a producerek kitalálták, hogy az így menjen. Abban mindig azzal foglalkoztam, tehát mindig olyan szituáció volt, hogy jelen idei szituáció, de ahogy vége lett ennek az egésznek, én is elengedtem, és mindenki más, és mind a mai napig, ha maszkos embert látok az utcán, akkor beindul ez a reflex, és összeszorul a gyomorszáj.
2: Igen, nem került be a történelembe. Érdekes, hogy jelen időben mi is írtunk erről, volt a A38-on, vagy hol egy ilyen sorozat, akkor kifejezetten ez volt a téma, hogy streamelünk erről ebbe a témában darabokat, vagy kis rövid egy felvonásosokat, de tényleg ez az, ami majd nem ülepedett úgy le, hogy akkor ez ekkor volt, és ez a játszódik egy történet, és a második világháborúban, vagy a Covid, ne, a Covidban nem.
1: Elkezdődött a 2026-27-es évad, milyen lesz az évetek?
0: Mindjárt lesz egy közös bemutatónk, mindjárt pár hónap múlva. Ez a Hotel Sunset, amit Kecskemét létre írtam, most először dolgozunk így, hogy író-dramaturg felállásban, és nagyon érdekes egy másik írónak a dramaturgiai véleményét meghallgatni. Ez a darab készül most éppen, és majd novemberben lesz az olvasó próbája.
2: Nekem is nehéz dramaturgnak lenni élő íróval, mert hogy engem sokszor, nem azt mondom, idegesített minden dramaturg, mert ez nem igaz, csak hogy valahogy úgy fogtam fel, hogy átlépik az aurámat, és hogy egy másik majdnem alkotó, vagy egy ilyen köztes személy, egy kicsit ilyen békítő, békegalamként jön a rendező felől, de közben kicsit író is, szóval, hogy beleszól röviden, és hogy akkor én soha nem leszek ilyen, és akkor van egy ilyen helyzet, hogy én így elmondom, de hogy én arra jöttem rá, hogyha úgy mondom el, hogy nekem ez beindította a fantáziám, hogy én mit csinálnék, de nyilván nem azt mondom, hogy ő azt csinálja, hanem egy ilyen ötletelésszerű dolog jön létre, akkor talán nem lesz olyan idegesítő, de nekem kifejezetten ez a szerepkör, ez most nehéz, meg új, hogy én szivatok valakit.
0: De, pedig engem de jól szokta. Csinálja, mi nem vesztünk össze.
2: Nem,
0: pedig
2: nem volt idő.
0: Elmondta a bajait.
1: És ami most dolgoztok, és már lehet róla valamit mesélni?
2: Most ebben az évadban én írok majd Kecskemétnek egy új darabot, de ez majd a következőben lesz bemutatva. Ez egy krimi. Olyasmi krimi, mint a Hajmeresztő volt annak idején a Radnótiban, hogy imádom ezeket a, most adtam egy lapozgatós regényemet Istvánnak, ami nemrég jelent meg, a Házasság labirintus, hogy az olvasó választ, hogy merre menjen a sztori, és a házassági téma, és ott pedig a nézők szavazzák meg, hogy ki a gyanús nekik, és hogy szerintük ki a gyilkos, tehát hogy van egy ilyen interaktívabb része, de az az izgalmas nekem, hogy mindegyik szálat meg kell írni, ahhoz, hogy tehát a színész mindegyiket megtanulja, és igazából csak ezen belül vannak választások, de mégis a nézők kommunikálnak, és lesz benne egy nyomozó.
0: Nekem nagyjából egy hónap múlva lesz a bemutatom a Jurányiba, ez a Mennyit adtál érte, amit Durica Katarina regényéből írtam, egy kétszereplős darab Stabvikivel és Ulman Mónikával. Ez a legközelebbi, aztán lesz Kecskemét, és utána megyek rendezni egyébként a Norvég mintát, ugyanúgy Kecskemétre írtam, megyek szlovákul, mármint nem én fogom szlovákul rendezni, hanem a színészek fogják szlovákul játszani Nyitrára, és annak lesz a bemutatója jövő januárban.
2: De magyarul rendezett? Tehát te magyarul beszélsz
0: velük? Hát kénytelen leszek, mert szlovákul nem tudok.
2: Nincs tolmács, hanem ők magyarul.
0: Ja, ne, van tolmács, meg hát majd angolul, majd mit, hát nem tudom, még soha nem voltam ilyen helyzetben, ez lesz az első, de legalább ezt is kipróbálom.
1: Én folytatnám, de lejárt a műsoridőn. Köszönöm mindkettőtöknek.
2: Köszönjük.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Tandem. Színházi alternatívák Balázsi Pannával legközelebb jövő szerdán este 8-kor itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Safe tonight, falling in love again, are you still having fun? Ismerős dalok egy ismerős hanggal. Égalaj Cseri visszatér Budapestre, hogy élőben is hallhassuk a 90-es évek meghatározó slágereit és az énekes legújabb dalait is. Égalaj Cseri, november 23, Aquarium Club. Jegyek a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Túl vagyunk a legszárazabb nyáron, több pénzt kaptak a gazdák, elkészült az ország innovációs és tudományos stratégiája. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték az országot. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
3: Öngerjesztő folyamatba kerültünk. A tartós anticiklonos helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket. Amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza, mint például a múltban. 20 évente egy volt, most lehet, hogy 20 évente 5-6 nagyon extrém nyarunk lesz.
2: Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája. Ez rögzíti, hogy 3 év alatt 100 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik az alap- és innovációs kutatásra szánt állami támogatást, közölte a szakállamtitkár. Horváth Péter szerint a stratégia kulcseleme az oktatás, és a nyugati mintákat követve a nagy kihívásokra épül 3 kiemelt területtel: egészség, környezet és technológia. Több pénz jutott a gazdáknak az idei első fél évben. Az Agrárgazdasági Intézet összesítése szerint 666 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési támogatást fizettek ki, 63,7 milliárddal többet, mint egy évvel korábban. Az összeg kétharmadát a magyar költségvetés harmadát uniós források fedezték. A támogatások 28%-a a szántóföldi növénytermesztéshez, több mint ötöde az állattenyésztéshez került. Az időjárási károk kompenzálására 45 milliárd forintot fizettek ki. A Pubi került a Magyar Nemzeti Bank legújabb emlékérméjére. Az Állatok Világnapján kibocsátott 5000 forint névértékű érme a Magyar Pásztor és Vadász Kutyákat bemutató sorozat 7. darabja. Száraz idővel kezdődik a hét éjszaka, ugyan éjszak felül fátyol felhők érkezhetnek, esőre azonban nem kell készülni. A szél is gyenge marad. Hajnalra többfelé erősen lehűl a levegő, a fagyzúgos helyeken gyenge fagy is lehet. Hétfőn sok napsütés várható, délután pedig tovább csökken a fátyol felhőzet. Kedden is a napsütési lesz a főszerep, csapadék nem valószínű, reggel 0 és 12, délután 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: A kopasz őrnek kész a kávéja. Kész a kávé.
5: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
6: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
7: Vasárnap este 22 órától.
0: Minisztárszki és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
8: A nem figyelmen kívül eső számok a valós és valótlan hányadosuk arányában a figyelmen kívül eső számokkal fordított arányban hívják fel magukra a figyelmet.
9: Az elhangzó bejátszásért mindenkitől elnézést kérünk.
10: 1, 2, 3, 4.
9: köszöntöm az Európa... Milyen, de hogy is, miket beszélek? Egyetlen, köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. Október 28-án átléptünk október hónapban, amikor ezt a műsort hallják, tehát sokan már októberben fogják hallani. Októberben indult a Minisztánszki és Hágy Jazz Club 28-án. Ezért most 98-as lemezeket kezdtem el nézegetni, hogy abban az évben, amikor ez a rádió műsor harmad magammal, vagy már, hogy még ilyen harmad magammal, hiszen hárman voltunk elindult, akkor mik jelentek meg a nagyvilágban, és mikről nem tudtunk akkor és ott. Az egyik ilyen lemez, ami most a szemembe akadt, és mondom, most egész októberben 1998-as lemezeket szeretnék játszani. A Brooklyn Funk Essentials in the Booz Bag című lemeze a Shanachi kiadónál jelent meg 1998-ban, és hát eszméletlen. Hát először is a félzenekar ugye brooklyni, másik fele meg ugye török. Na most itt azért vannak nevek ám, például nagyon érdekes volt, próbálom felolvasni a közreműködők közül a klarinétost. Hüsnü Schönlendiricit. Tehát Hüsnü Schönlendirici. És ember elkezd lefele görgetni, és nem akad bele sehol olyan névbe, amire úgy, amit úgy várnánk. Tudod, hogy majd biztos itt lesz egy, mit tudom én, egy Michael Brecker, vagy akármi. Egy Joshua-t találtam, de ő se a Redman, hanem a Roseman, és ő trombonon játszik, nem szaxofonon. Szóval a lényeg az az, hogy számunkra bizonyos értelemben ugye egy nagyon egzotikus névsorral, és elképesztően egzotikus zenei világgal, és valami hihetetlen távolságokat átívelő zenei mintázattal fogunk most szembesülni. És maga a lemez, meg sem néztem ilyen hosszú, várj, mert picit már akkor ezt behajítom ide a játszás ízébe. Az gyorsan megvan, meg úgyis ki fogom vágni, tehát ezt nem is fogjátok hallani, most itt most nyögdítsenek. Az hódzér, hogy ezt kivágom. Ja, 1 óra 1 perc a lemez. Aha, hát akkor bőven le is lesz keverve. Az első 5 felvételt konferálom föl, az egyes lesz a by... Mi?
7: Péter? Folytassa a műsort.
9: By and By, az Istanbul Twilight a 2-es, a Magic Carpet Ride lesz a 3-as, az In the Booz Bag a címadó felvétel a 4-es, és a Keep It Together az 5-ös. Abszolút felkiáltójeles az egész. Tehát annyira megy, akkora a stenkje is, akkora lazaság van, és hát ez a klasszikus török zenei hangszerelés, ami végig kíséri, az pedig egy olyan fűszer, de olyan, hogy szóval röpülni fog ez az óra, mindenkinek elröpül ez az 1 óra nekünk. Induljanak ezek a felvételek.
4: Kis kacsa fürdik fekete zsírban. Little duckling is bathing in black grease.

Starsky, és hát Jazz Club. Használt zenei magazin.

0: egy éjszakára.
1: Két fűnek.
2: Három ágyas szobákban, négy csillagos szállóban, a hajnali álmosodás.
3: Hotel 5 ágyú csillag.
4: Starsky Motors and Bedrooms. Nem baj, ha kicsit drága, lényeg, hogy olcsó legyen.

0: Na, és ti, gyere már ki egy kicsit.
1: Micsoda kihívás.
0: Te, kérlek, nézd már meg, mi van a cipőmre ragadva?
1: Talpig férfi.
2: Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre, teljesíts a kiszámíthatatlanban, legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Mi lesz a holnap zöld megoldása? Nézd meg ma! Október 7-e és 9-e között Environtech Powered by Ökoindustria a Hung Expo-n. Innováció, technológia és valódi megoldások egy helyen. Environtech, ahol a zöld átállás kézzel foghatóvá válik. A belépés ingyenes. Regisztrálj előre és találkozz a zöldipar legújabb megoldásaival.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
4: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságos internet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Rádiókafé 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
6: Itt a kedvenc rádióműsorotok a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, és a Brooklyn Funk Essentials 98-as Linda Buzbeck című lemezet hallgatjuk, 98 és Sanachi-nál jelent meg a lemez. 5 felvétel után vagyunk, 3-at még most felkonferálok, aztán jön a kivizetési szakasz, amikor le lesz megkeverve az utolsó két zene. De majd berakom az időn, mi az a hozzácsapom a műsorhoz, és akkor a weblapomban meg lehet hallgatni, mert hát ezt hallani kell, teljesen tuti, bejött ütvág, iszonyatosan jó, nagyon jó frazír, nagyon jól van artikulálva a török behallás, ez csodálatos. A Selling Out-tal megyünk tovább, a Ska Kabab lesz a 7-es felvételbe követi, és a You Don't Know Nothing, egy kicsit ilyen popzenés, ilyen majdnem diszkó zene, lesz a 8-as felvétel. Ezután jövök vissza búcsúzkodni, és 2 felvétellel hosszabb még a műsoridőnk, de azt már le fogja keverni a technika, ezek borzalmasan tovább fognak lógni a műsoridőn, tehát egyszerűen vastagon hosszabb a maga a zene, mint az én úgynevezett airtime, tehát műsoridőm, hogy ismételgessem ezt a szót már. Oké, következzék ez a 3 felvétel.

0: kedvenc rádióműsorotok a Minisztárszki és Hedges, a mikrofonmögő Zsuffa Péter. Ebben a hónapban, már októberben lesz a Sztárszki és Hedges Club évfordulója, amikor is 28 éves a rádióműsor, és 28 évvel ezelőtt zenéket kezdtem el most ilyen nézegetni, hogy hát mik mentek akkor, amiről akkor persze nem tudtunk, hogy vannak. Mi most már egy könnyű visszatekinteni, hogy ilyen is 98-as meg az is. És akkor a Brooklyn Funk Essential, az In the Blues Bag, így mondom, hogy a címét, tehát mondhatom másképpen is, a 98-as lemezének két felvétele van hátra. A Freeway to Üsküdar és a Zurna Preserve. És ez a két felvétel fog elindulni mindjárt, ezek viszont időn túli zenék, kizárólag egy helyen lehet meghallgatni ilyen hosszúságban túllógó zenét, ez a www.zsuffajazz.hu, melyet idegen nyilvallgatóink kedvéért így is elmondok. www.zsuffajazz.hu. Találkozunk a következő órában ott, ahol lesz ilyen, illetve a jövő héten, akinek jövő héten lesz újra műsor velem. Viszont hallásra! Sziasztok!
1: Köszönjük, hogy műsorunkat választotta.
2: Hogy műsorunkat választotta. Thank you for choosing our program.
3: Rádió Café. Van barátod. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú szól műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen szól és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről. Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
4: The Soul Session.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: A környezete nem felejt, de a problémákra van megoldás. A Biocentrum kármentesítést, valamint komplex környezet és természetvédelmi, mérnöki megoldásokat tervez és valósít meg. Biocentrum. Tudás és megoldás a környezetért.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.

0: Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Egy-kettő, egy-kettő. Megláttál, megláttalak, és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb. Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál, ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált, a szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy ezerből egyszer születik ilyen gyerek. Hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek, bemutattad szolnokot, fejetem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma, szegedi paprika meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam, a jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerek én az anyósülésen, nagyobb zenékkel meg nagyobb büdzsével. Az óra kattog, úgy zavar engem. Egy az egyben, nem egyedül, nem is ketten. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy velem van az Úr, azt nem tudhatom, csak sejtem. A végén úgyis elveszítem, amit megszereztem. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy szerettek volt egy álmom, most is magam előtt látom, hogy boldog a családom, egész nap üszik és ünnepel a stábom. Valamit majd kitalálok, valamit majd kitalálok, hogy újra boldogok legyünk, valamit majd kitalálok.
2: Sziasztok, Talmácsi Gábor vagyok, és a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.

Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.

Rádió Café. Van barátod.

0: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Különös egybeesés, hogy az amerikai hadsereg soha nem támad meg olyan országot, amelyikben van McDonald's.
2: Az a közös James Brownban és a Ferencvárosi Tornaklubban, hogy mind a kettő felbukkanása esetén az emberek elkezdenek énekelni, mégpedig ilyen nagy marhaságokat.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
3: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
4: Rakom a lábam jobb meg a bal.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.

Rádió Café. Vekerletelepen az FM 98-as frekvencián.

0: Anya, mi az a sény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak.